Gerei Rén érintés. Tétován indul a kéz, gyöngét simogatásra. Félúton megáll. A bizonytalanság bénított a mozdulatlanságban, valami elvész visszavonhatatlanul. A lehetséges és a lehetetlen meccéspontjában új fények gyúlnak és hújnak ki. Indul a kéz, megint, s a vak éjben látó ujjak érintik gyöngéden a remény könnyes arcát.

Amikor úgy érzed, mindenki vádol, amikor mindenki hibádra hibát tol, amikor szíved szerelemtől lángol, te itthon vagy, és a kedvesed távol. Menj ki a szabadba, lélegezz fel végre, szagolj virágokat, s nézz a tiszta égre. Ha felnézel, majd meglátsz egy madarat, hófehér kalambot, mely a magasba tart. Lelked madara, mely bús, mégis szárnyal. Gondold végig, mi is az, ami lelked bántja, mert amíg te búsulsz, a madár is bánja. Végy nagy levegőt, fújt ki a rossz kedvet. Ezzel lelked madarát a szabadba ereszted. Most már jókedvűen mész vissza a házba. Megmosod az arcod, és leülsz az ágyra. Utoljára felnézel még a csillagokra, majd lehajtott fejed az álompárnára. Becsukod a szemed, s már álom kerülget. Látod lelked madarát, s a virágzó rétet.

A kudarc természete. Gyermekkorunkban ivódott belénk feltételes reflexként a félelem egyik legmarkánsabb, igen gyakori fajtája a kudarctól való félelem. Egészséges és harmonikus állapotban erre azért van szükségünk, hogy megfontoltak és előrelátóak legyünk döntéseinkben. Ellenkező esetben, ha eluralkodik rajtunk, éppen ez sikerünk akadálya. Ha átjárja lelkünket a kudarctól való félelem, képtelennek érezhetjük magunkat a megoldásra, és aggódással, idegenkedéssel párosuló határozatlanság béníthat minket. Tehetetlenség érzetünkben eltávolodunk igazi valónktól. Megfeledkezünk fontos sors feladatunkról. A Teremtőtől kapott lehetőségeink kibontakoztatásától, a lelki fejlődésünk útján nem tudjuk megtenni a következő lépést. Nem vagyunk képesek teljes odaadással bátran részt venni az életben. Egészen kicsire préssel a félelem, és még a hétköznapi problémáinkat sem tudjuk megoldani, egyre törpülő én érzetünkben. Kutassuk tehát, mi is a kudarc az életünkben. Rájöhetünk, természetes emberi dolog. Járni tanuló kicsiként hányszor botlottunk, elestünk, és újra meg újra léptünk, nekiindultunk. Vagyis nem a kudarcra kell figyelnünk, hanem ahogy reagálunk rá. Tekintsük a cél felé vivő út egy-egy állomásának, vagy a tapasztalási folyamat egy részének, de soha nem az eredményének, főleg nem a lezárásának. Akkor félelem helyett a bátor újrakezdés buzgalma vezethet, hiszen a kudarc nem a vég, a kudarc csak a kezdet.

0: egy fiatal ember jelentkezett állásra egy nyomtatással foglalkozó nagy cégnél. Már túl volt az első meghallgatáson, és most az igazgatóval kellett találkoznia. Az igazgató átnézte a róla szóló jegyzetet, amely kiváló volt, majd megkérdezte.
1: Volt-e ösztöndíjad az iskolához?
2: Nem.
1: Édesapád fizette az iskolát?
2: Igen.
1: Mit dolgozik édesapád?
2: Édesapám kovács.
0: Az igazgató megkérte, hogy mutassa meg a kezeit. A fiatalember megmutatta a kezeket, amelyek hibátlanok és finomak voltak.
1: Segítettél valamikor szüleidnek a munkájukban?
2: Sohasem, mert szüleim mindig azt akarták, hogy tanuljak és többet olvassak. Sőt, még a munkájukat is jobban el tudták végezni, mint én.
0: Az igazgató így szólt.
1: Van egy kérésem. Ma, ha majd hazaértél, most meg édesapád kezeit, és holnap gyere vissza hozzá.
0: A fiatalember úgy érezte, hogy minden bizonnyal övé lesz az állás. Amikor hazaért, megkérte édesapját, hogy engedje meg, hogy megmossa az ő kezeit. Az apa furcsán érezte magát, boldog volt, de nagyon zavart is, ahogyan megmutatta a kezét fiának. A gyermek aprólékosan megmosta a kezeit. Most először figyelt föl apja kezeinek nagyon ráncos voltára és sok sebb helyére. Némely sérülése annyira érzékeny volt, hogy a bőr összerándult, mikor hozzáért. Most értette meg, mit jelentett a munka ezeknek a kezeknek, hogy fizethessék iskoláját. A kéz sérülései voltak az ára tanulmányainak és jövőjének. Miután megmosta apja kezét, a fiatalember egy darabig szótlanul állt, majd elkezdett rendet rakni a műhelyben, és kitakarítani azt. Ezen az éjszakán sokáig beszélgettek egymással. Másnap visszament az igazgatóhoz, aki fölfigyelt a könycsepre a szemében, amikor megkérdezte tőle.
1: Mit csináltál és tanultál meg tegnap este?
2: Megmostam apám kezeit, és miután végeztem vele, kitakarítottam a műhelyt. Most már tudom, mit jelent értékelni szüleimet, és hogy nélkülük nem lennék az, aki ma vagyok. Miközben segítettem édesapámnak, rájöttem, hogy csak önmagunkra hagyatkozva mennyire nehéz bármit is tenni. Felismertem, hogy milyen sokat jelent a család, és hogy mennyire fontos egymás segítése.
1: Pontosan erre van szükség a munkásaim között is. Olyan valakit akartam alkalmazni, aki fontosnak tartja egymás segítését, aki elismeri a másik kemény munkáját, és akinek nem a pénz jelenti az egyedüli életcélt.

Balási László Szemek tükréből. Szemek tükréből tekint rád az Isten, hívókarok erdeje nyúl feléd. Jóság harangoz milliónyi szívben, és átölel a mérhetetlen ég. Közös folyamba ömlik ér az érrel, és hömpölyög a négy égtájon át. Gondolatod a csillagokig ér fel, s tekinteted a jövőbe lát. Tiéd a kor, hogy titkukat kitárva, úr légy a teremtett dolgok felett, és lelkedből áradjon a világba türelem, béke, hűség, szeretet. Perceidet az idő tova hordja, s mind teljesebbé gyarapszol naponta.

0: Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol az emberi érzések éltek, a vidámság, a bánat, a tudás, a büszkeség, és még sok más, így a szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget elsüllyed, ezért valamennyien előkészítették hajóikat, és igyekeztek elhagyni a szigetet. Egyedül a szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a szeretet segítségért imádkozott. A gazdagság egy luxus hajón úszott el a szeretet mellett. Megkérdezte. Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
1: Nem tudlak. A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek. Itt nincs már hely számodra.
0: Így hát megkérdezte a szeretet a büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett. Büszkeség, kérlek, el tudnál engem is vinni?
1: Nem, szeretet, nem tudlak elvinni, hiszen láthatod, itt minden tökéletes, és te esetleg árthatnál a hajómnak.
0: Ekkor a szeretet kérve kérte a bánatot, aki éppen akkor előtte hajózott el. Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
1: Ó, szeretet, igazán sajnálom, de én annyira szomorú vagyok, föltétlen egyedül kell maradnom a hajómon.
0: A vidámság is tovahajózott a szeretet mellett, olyan elégedetten és boldogan, hogy meg se hallotta a szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy hang.
1: Gyere, szeretet, én elviszlek téged.
0: Aki megszólalt, egy vénséges vén öreg ember volt. Szeretet hálás volt és boldog, hogy valaki az utolsó pillanatban megszánta, így aztán elfelejtette megtudakolni segítője nevét. Amikor kikötöttek, az öreg azonnal elment. A szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a tudást. Tisztelt tudás, megmondanád, ki segített nekem?
1: Az idő volt.
0: Az idő? Miért segített rajtam az idő? A tudás így válaszolt.
1: Mert csak az idő érti meg, milyen fontos az életben a szeretet.
0: Nem a ravaszság ment meg, hanem az áldozat. A képesség, hogy másokat szeressünk, vagy helyet engedjünk mások szeretetének. Nem a mi keménységünk ad az éjszakának langyos meleget, hanem mások óhaja, hogy föl tudjanak melegedni. Az ember igazi ereje a gyengétsége.
2: Kárpáti Tibor, gyöngyöt az embernek. Valami érzést, gyönyörű, szépet, valami hangot, valami képet, napfény ecsetje, napsugárhú,

tanulja. Valami újat, valamit újra. Valami ősit, valami égit, valami hősit, valami régit, valami földit, valami gyarlót, fagyöngyöt vágó holdsugár sarlót, szent dal csengését, majd a szent csendet, káoszban fogant újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét, lelkek sebére hófehér tépést, tenni az Isten felé pár lépést, átlépni közben árkot, göröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt.

Ároni áldás. Ismeretlen szerzőműve. Mikor a fájdalom és a kín felordít, és az ég minden vihart ellened fordít, mikor az útszéli faág arcodba csap, és pokoli démonok tépik a hajad, mikor a reménytelenség leghűbb társad, s nem jön a megváltás, hiába is vártad, mikor a pusztalét is már csak büntetés, mert hasztalan volt a hit és a tüntetés, mikor azt hiszed utadat végigjártad, s remegő kezekkel vésed a fejfádat, mert az erődet már fogyatkozni érzed, és az elmúlás rozsdája marja vérted, mikor azt hinnéd, eljött az utolsó nap, s fájó búcsúztatódra készül már a pap, mikor már nincs erőt küzdeni az árral, és úgy döntenél, elmész ezzel a nyárral, akkor gondolj azokra, kik hazavárnak, és lágy mosolyodban egy világot látnak. Gondolj azokra, akik igazán szeretnek, akik veled együtt sírnak és nevetnek. Gondolj azokra, akiknek szívében élsz, és gyengéden fogják a kezedet, ha félsz. Gondolj azokra, kik érzik, mit te érzel, s gyógyfűvel takarják sebeit, ha vérzel. Gondolj azokra, kiknek a szabad áldás, akiknek melletted lenni egy megváltás. Mikor azt éreznéd, leomlott az erőd, akkor meríts belőlük magadnak erőt. Amikor a reményed meghalni látszik, és lelked a kialudt tűz mellett fázik, szeretet hasábot tesznek a parázsra. Nem is kell túl sokat várnod e varázsra. Ha félsz az éjszaka baljós hangjaitól, zenét csalnak elő lelkük lantjaiból, hogy elűzzék a félelmetes árnyakat, melyek kiölnék belőled a vágyakat. És mikor hited porrá zúzná az élet, festene miattuk, általuk érdemes tán hinni, reményed álmaid velük tovább vinni. Ha másért nem, miattuk érdemes élni, és Istentől imádban új csodát kérni. Ne add hát fel, míg van kinek hiányoznál, míg van egy fül, mi hallja, ha kiáltoznál. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy a Cirilla lelki János első levelében, és ott a harmadik fejezet első három versében a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek nevezett minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismeri meg minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta.

0: Urunk, valóban elképzelhetetlen kiváltság, hogy Te úgy döntöttél, hogy gyermekeiddé fogadsz bennünket Krisztusért. És köszönjük Neked azt a reménységet, hogy egyszer majd a mennyei hazában színről színre láthatunk, és együtt lehetünk testvéreinkkel, együtt lehetünk az üdvözülőkkel, a Te angyalaiddal dicsérve Téged. És kérünk, segíts ennek a tudatában élni, mint akik őrzik és vigyázzák a mennyei polgárjogukat, mint akik nagy becsben tartják azt, hogy Krisztushoz tartoznak, hogy tiszta életet éljünk. Köszönjük, hogy erre bátorít a Te igéd, Isten lelke, akit elküldtél, erre tanítja a szívünket belülről. Segíts ezen az úton helyesen járni Krisztusért. Amen. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik valamilyen médiumon keresztül hallanak, itt vannak velünk hétről hétre. Nagyon szépen köszönjük az ő támogatásukat. Elérkeztünk ennek a negyed évnek a záró akkordjához, a 13. tanulmányhoz, amelyiknek az a címe, hogy Irány az örökké valóság. Most valami olyan dologról beszélünk, amit nem tudunk, nem ismerünk, amelyről csak ilyen pillanatképeket villant fel, akár az ószövetségi prófétákon keresztül, akár az újszövetségi jelenések könyvén keresztül az örökkévaló. Nem tudjuk, hogy milyen az, hogy örökkévalóság, csak elgondoljuk, de erre azt mondja az ige, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, olyan lesz majd az eljövendő világ, amiket Isten készít az őt szeretők számára. Szóval az örökkévalóságba készülünk, de ne felejtsük el, ez az örökkévalóság egy jutalom lesz. Sokan hosszú időn keresztül a keresztényeket megvádolták azzal, hogy ti csak azért vagytok jól, mert a jutalmat akarjátok. Nem, nem a jutalmat akarjuk. Jézust önmagáért akarjuk, Istent önmagáért akarjuk. És nem a jutalomért küzdünk, hanem Isten közelségért. És a jutalom az csak, hadd mondjam így, hogy torta, a tortán hab lesz csupán. Az örökkévalóság az az Isten közelségét jelenti, a boldogságot, a bűn nélküliséget, a betegség nélküliséget, az elmúlás nélküliséget, az öregedés nélküliséget, nem lehetnek fehér hajú testvérek, testvérnők között nem igen van fehér hajú. Szóval nem lesz fehér hajunk, nem fog remegni a kezünk, nem fogunk előregedni, megöregedni, hanem Isten eredeti teremtése folytán újjá teremt bennünket. Nézzük, mit mond ezzel kapcsolatban a Szentírás. Élni a mában. Jakab apostol levele, 4. rész, 13. versétől a 17. verség. Mit mond az ige számunkra, Székely Marika?
2: Nosza, immár ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, aztán pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, íme ezt vagy amazt fogjuk cselekedni. Ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy a holnap, Isten és az igyekezet az valahogy egy csomagban van. Ebből nem lehet kivenni, hogy nekem az kell az örökké valóság, de itt a Földön azért én úgy akarok élni, ahogy jónak látom. Nem. Az örökké valóság akkor kapható meg számunkra, ha az Úr útmutatása szerint élünk. Anikó?
3: És azért azt figyelembe kell vennünk, hogy még apósomtól hallottam sokszor egy mondást, hogy nem az megy, aki koros, hanem az, aki soros. Ez egy nagyon rövid mondás, de nagy igazság van benne, mert lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi menedzseljük az életünket, ugye most ez nagyon divatos, hogy legyen karrierterv, meg mindent nagyon jól tervezzünk meg, de igazából véve, ha nem az Úrra figyelünk, és nem tudatosítjuk magunkban, hogy valóban az életünk olyan, mint a pára. Tehát lehet, hogy tökéletesen vagyunk, úgy gondoljuk, és lehet, hogy Isten mégis azt mondta, hogy ennyi volt. Tehát úgy kell élnünk, hogy ebben a földi életben élünk, de mindig tudjuk azt, hogy hova készülünk, és hogy mindig kész legyünk. Ez persze nem egy páni félelem, mert ez egy nagyon-nagyon rossz életfelfogás lenne, hanem az a lelkület, hogy Uram, ha itt tartasz, köszönöm, ha megyek, az is a te kezedben van, azt is köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér, aztán László Tibor.
4: Az a kérdés, hogy mi élvez prioritást. Mert Isten nem azt mondja, ne kereskedjél, vagy az ige, de azt mondja, hogy legyek hűséges az Istenhez, és amellett éljek a megfelelően. Tehát mi a prioritás számomra? Ez nagyon nagy kérdés. Mi itt részesítek előnyben? Tehát én úgy gondolom, hogy elsősorban Istent, az ő ügyét, és utána a családot.
1: Köszönöm szépen. László?
5: Érdekes gondolat, hogy élni a mában. Az emberek nagyon sok esetben menekülnek ettől a gondolattól. Mert a mában élni nehezebb, mint a múltban, meg a holnapban. Mert ha a mában élek, akkor az kötelez. Az cselekvés. Jézus azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, akkor cselekedjetek. Nem holnap. És az emberek ezért menekülnek. Na most ennek az a problémája, hogyha nem élsz a mába, akkor nem fogod tudni megérteni az örökké valóságot. Nagyon kevés embernek tudja a fantáziáját megmozgatni az örökkévalóság. Pontosan emiatt. Mert az örökkévalóságot valamikor a jövőre teszi. És mivel az örökkévalóságot eltolod magadtól valamikor a jövőre, mert nem élsz a mába, ezért nem tudod megérteni. Az örökkévalóság nem a jövőben fog elkezdődni. Az örökkévalóság az ma kezdődik el számodra, hogyha Jézus Krisztust be tudod fogadni a szívedben. Ha befogadtad a szívedben, neked örök életed van. Ezt tanítsa a Szentírás.
1: Köszönjük szépen.
0: Tesszalonikában volt egy különös irányzat, hogyha tetszenek rá emlékezni. Ők úgy gondolták, hogy ha úgyis visszajön az Úr Jézus, akkor minek például dolgozni? Úgyhogy ott kénytelen volt Pál apostol azt mondani, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy ki a saját kezével fáradozva éljen és csendes életet éljetek. És még ott egy ilyen mondat is elhangzott, ugye az nem magyar közmondás, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Na most, miért fontos ez? Mert amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy ketten lesznek a mezőn, egyik felvitetik, a másik ott hagyatik. Ott nem arról szól a dolog, hogy puf neki, hát nem kiment a mezőre. Nem ez volt a probléma. Ennek az ideje volt emberi számítás szerint. Az egyik kész volt, hogy akkor is jöhet az Úr elhívása, és ment. Két asszony őről a kézimalommal. Ez azt jelenti, hogy reggeli órában vannak keleten, éppen készülni kezd az ebéd. És ott minden nap őrölték a lisztet. Éppen készülni kezd. Kell egy családnak ebédet főzni? Hát persze. Az egyik fölvitetik, a másik ott hagyatik. Tehát az egyik kész volt arra, hogy menjen, a másik meg nem volt kész arra, hogy találkozzon az Úrral. Egyáltalában semmi problémája nem volt az Úr Jézusnak az, hogy Noé napjaiban az emberek házasodtak, férjhez mentek. És majd amikor az ember fia visszajön, akkor is így lesz. Nem tudom, mit fog mondani a mennyasszony, hogyha megjelenik az ember fiának a jele az égen éppen akkor, mikor éppen kimondta a boldogító igent. De ha hitben járt, akkor valószínűleg nem fog kétségbe esni tőle, és a vőlegény se. Mert a normális életmenet megy, és mi nem emberfeletti emberként élünk a világban, vagy embertelen emberként, hanem olyan emberként, aki hisz az Úrban, követi az Urat, miközben normálisan végzi az mindennapi élet feladatait.
1: Köszönjük szépen. László testvér.
6: A mában élés az nem mának élés. A gond ott kezdődik, hogy a jövőt meddig képzeljük el. Csak az életünk végéig, vagy azon túl is. Nem minden ezen múlik. Aki úgy gondolja, hogy a halálával minden véget ért, és nincs tovább, annak végül is mindegy, hogy él. De aki túlállt a síron, az már úgy fogja alakítani az életét, hogy valóban elérje a síron túli célt is.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Ugye nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr, ezt az Atya magának tartotta fent, hogy mikor indítja Jézust. És nekünk úgy kell készülni, hogy bármelyik pillanatban vagy eljön az Úr, vagy az életem felől dönt, hogy eddig volt. És Sátán az, aki nagyon dolgozik ellenünk, hogy ha lehet elvonza a választottakat Istentől. Ugye van egy másik réteg, akik nem hisznek, azokkal nem törődik, mert hát az úgyis az övéi. És nekünk dönteni kell. Ne legyünk elbizakodottak, ahogy az ige is mondja. Mert minden napnak ott van a maga tennivalója, amit nekem meg kell tenni. És nem szabad elfeledkezni, hogy bármilyen jó vagy, bármilyen csodálatosak a te jellemvonásaid, akkor is szükségünk van Istenre, mert mi lenne velünk kegyelme szeretete nélkül. És nem véletlenül, hogy azt mondja az ige, hogy változzatok el a ti gondolataitok megújulása által, hogy megnézzétek, hogy ami az Úrnak kedves és jó cselekedet. Tehát ezt nekünk mindig, minden pillanatban észbe kell tartani.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Végre szemtől szemben. Tesszalonikai első levél, 4. fejezet, 13. versétől a 17. verséig. Tokics Marika.
3: Nem akarom tovább, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előszük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk.
1: Köszönöm szépen. Szóval a tesszalonikai gyülekezetben volt egy ilyen félelem, hogy mi lesz azokkal, akik meghaltak, azok valahogy lemaradnak, és azt sem lehet tudni, hogy most bejutnak az Isten országába. Ne felejtsük el, a feltámadás az most alakul ki itt az új szövetségi időszakban, és ők pogány háttérből érkeztek, nem voltak tisztában alapvető tanítással. És milyen jó, hogy nem voltak tisztában, Pál kifejti, és mi ezáltal egy nagy-nagy igazságot nyertünk. Szóval a meghalt és az élő nincs hátrányban és előnyben az Isten országába való jutásnál. Hogy látod, Tibor?
0: Hát hadd tegyek szembe egy másik igét ezzel az igével, mert itt Pál apostol azt mondja, hogy mi, akik megmaradunk, elragadtatunk majd. Aztán eltelik egy néhány év, amit évtizedben kell mérni, és azt fogja mondani, hogy én immár megáldoztatom, és az elköltözésem ideje beállott, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazságnak az a bizonyos koronája, amit megad nekem az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik az ő nevében hisznek. Ugye ez a kettő nincs ellentmondásban, mert a tesszalonikaiaknak úgy magyarázta, hogy ha most jönne az Úr, akkor sem kell aggodalmaskodni, hiszen a feltámadás egy olyan krisztusi ígéret, ami az ő gyermekeinek része, ez ott van bennünk Isten lelke zálogként, erre más igehelyen hivatkozik éppen Pál apostol, de abban a reménységben vagyunk, hogy aki Krisztus gyermeke volt, az ott, egy új testben, ott lesz az Úr Jézus Krisztus jelenlétében. És ez nekünk hatalmas reménység, és azt mondta Pál, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Én nem gondolom magamról, hogy elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban való jutalmáért. Tehát ott van előttem az üdvösség, és úgy élek, hogyha befejeződik a földi életem, és majd a föltámadás vár rám, kész vagyok. Ha az elragadtatás vár rám, kész vagyok. Ez hadd legyen az Úrnál. A lényeg a Krisztussal való élő közösség.
1: Köszönjük szépen, Anikó.
3: Fontos hangsúlyoznunk, hogy a halál az nem egy kívánatos dolog, és nem kell vágyni rá. És természetes dolog, hogy az emberekben van egy félelem erre gondolva, hiszen eredetileg Isten tervében ez nem volt benne. Ez a bűneset miatt jött erre a földre. És Pál is, ahogy Marika felolvasta ezt az igét a tesztalonikai levélből, úgy folytatja még a következő verszakban, hogy annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Tehát nekünk nem szabad csak a sírig látnunk, mert hogy a síron túl is van, és mindenkor az Úrral lehetünk. Az a cél, tehát a célra kell tartanunk, nem a köztes nehézségre, vagy a köztes nem kívánatos lépésre, hanem arra, hogy mindenkor majd az Úrral lehetünk, és ezért vigasztalhatjuk egymást ezekkel az igékkel.
1: Köszönjük szépen, Jakó testvér.
4: Ha megfigyeljük, azért azt láthatjuk, hogy ez a feltámadás kérdése, és ennek elhívése, hogy ez lehet, ez a tanítványoknak is kérdés volt, és a mai 20. század világában is kérdés, hogy hát hogy lehet egyáltalán, mert egyik lelkész testvér prédikált egy alkalommal, ő mondta, hogy a 21. század világa a racionalizmus világa, hiszem, ha látom, ha el tudom képzelni, ha fel tudom fogni, különben nem. És hát a Jóisten képes arra, és hát ezt nagyon nehezen tudták a tanítványok is elfogadni, de eljött az idő, amikor teljes mértékben jó lelkülettel el tudták fogadni, és el tudták hinni, hogy fel fogunk támadni. Mert ha nem tudjuk megmagyarázni, akkor nem tudjuk elképzelni, és meg el is hinni. De hinni kell, hogy lesz feltámadás.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
5: Nekem az jut eszembe, hogy Sátánt mennyire zavarja, hogy van feltámadás. Mindent megtesz, és mindent megtett a múltba is az ellen, hogy ez ne történhessen. Gondoljuk végig, amikor az Úr jött, hogy Mózest feltámaszza a halálból. Akkor Sátán ellenállt, és vitatkozott azzal, hogy Mózest nem lehet visszahozni a halálból. Ő a halálba kell, hogy maradjon. Vádolta őt. Ugyanezt próbálta megtenni Jézusnál is, hogy a sírt lepecsételni, vigyázni és őrizni rá, hogy még véletlenül se tudjon föltámadni. De Isten másképp gondolta. És Isten velünk kapcsolatban is másképp gondolja. És az emberiséggel kapcsolatban is másképp gondolja. És ezért lesz feltámadás, és ezért van reménységünk ebben, és ez vigasztalhat bennünket.
1: Köszönjük szépen, László testvér.
6: A Gyula által feszegetett kérdésnél, hogy ugye mai fejjel elképzelhetetlen a feltámadás, arra az a válasz, hogy aki hisz a teremtésben, annak nem okoz problémát a feltámadás lehetséges voltának az elhívése sem. mert az, aki a semmiből teremtett, és a semmiből eléhújott mindent, annak biztos nem fog problémát okozni, hogy bennünket újra életre hívjon.
1: Köszönjük szépen. István?
7: Ebben a kérdésben, és nekünk általában ez problémát szokott okozni, a mikornak a kérdése. És tulajdonképpen itt nagyon fontos ez a remény gondolat, amit a többek megemlítettek, és hagy mondjam be egy Nietzsche idézetet, azt mondta, ugye, mert rengeteg jel van. Tehát ugye rengeteg jel mutat arra, hogy a közel van az eljövetele. Tehát mondjak, hogy háborúk, nemzettelen éjszidőkolás, stb. Ezek mindennapi valóságok a mi életében. És az jellel kapcsolatosan nagyon fontos ez, amit Nietzsche mond, hogy a jel akkor éri el a célját, ha a hittel menekülő Krisztushoz, aki értem visszajön, hogy ne legyen hiába való a reménysége. Tehát ez a reménység benne van, amikor kérdésekre, ez nagyon fontos. Ebből az is következik, hogy van feladatunk, mégpedig, hogy meg kell maradnunk az Istennel való kapcsolatban. Ez egy alapvető tétel a kereszténység történetében. Ez mondja, hogy bölcsnek, józannak, és nem utolsó sorban imádkozunk. Ezt is mondja az ige Péter apostol 4. levelében.
1: Köszönjük szépen, parancsolj!
2: Amikor Jézus eljön, akkor minden szem meglátja. Az is, aki nem akarta. Na most addig van idő, hogy döntsél. Utána, amikor már meglátod, és Jézus jön az angyalsereggel, akkor már elkéstél. Tehát nekünk addig kell felkészülni Jézus eljövetelére, amíg még van életünk, mert ez a jellem, ez megy tovább a menny felé, és a feltámadáskor már nincs lehetőség ezen változtatni. Olyan maradsz, amilyen voltál, vagy, és ahogy döntöttél. És amikor föltámadnak a halottak, vagy akik élnek, hát ugye emberi aggyal fölfoghatatlan, hogy valamilyen azonos kinézetük lesz, és úgy repülnek a megváltó elé. És semmilyen technikai eszköz nem kell hozzá. Mert az Úr vonza, és ahhoz nem kell se űrhajó, se repülő.
1: Van, köszönjük szépen. A következő gondolatsor a mennyasszonyról szól. Jelenések könyve 21. fejezet 9. versétől 11. verséig, Apa László.
8: És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapás telt hét pohárvala, és szólanékem mondván. Jer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvíve engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből, benne vele az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint a kristálytiszta jáspis kőhöz.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy a jelenések könyve szimbólumok nyelvén elmondja, hogy milyen lesz az Isten országa, és milyen lesz a mennyasszony. És itt szimbólumok torlódnak egymásra. Parancsolj, Gyula!
4: Hát éppen erre a szimbólumra és a képről is megy egy gyönyörű kép, és engem úgy foglalkoztat, hogy olyan világban élünk, hogy ezeket a bibliai képeket más célra használjuk föl. És nagyon, de nagyon kell neveljük a saját gyerekeinket is, hogy úgy a szivárványt, annak is megvan a saját bibliai jelentősége, és megvan a bibliai üzenete, és ugyanúgy a házasság képben, meg mennyasszony és a vőlegény képben. Az akkori kor gondolkodásában nem volt ennél szebb kifejezés, nem lehetett ennél szebb kifejezés és gyönyörűbb kifejezés, mint a mennyasszony és a vőlegény találkozása. Hisz tudjuk, hogy Jézus szolgálatát esküvőn kezdi, stb. Stb. De viszont nem hallgathassuk el, és nagyon kell törődjünk azzal, hisz ha keményen akarnék fogalmazni, azt kéne kérdezzem, hogy még van lejjebb, mind amit megélünk, élünk nap, mint nap a házassággal, mind a házasság intézményével, ahogy kikezdte a sátán ezt az intézményt. És ahogy az emberek fősorakoznak, és sokan fősorakoznak emögé.
1: És a házassággal együtt ő a család is van, így. Mert a gyerekek, és akkor ott már két részre oszlanak, és gyakorlatilag, ami a családnak az Isten szeretetét kellene bemutatni, az pontosan eltorzul, és pont fordítva.
4: Bocsánat, még egy, amit kifelejtettem, mert még gondolom, hogy azért kell felelősséget vállaljunk, mert ha mi nem szólunk, és nem figyelmeztessük, mondja az ige, akkor az ő vérüket a te kezedből kérem. És ez az ítéletnek is egyik eleme lesz, ez a magatartásforma.
1: Köszönjük.
4: Tehát
1: szépen.
4: A csapásokból azok mind részesülnek, akik ezt figyelmen kívül hagyják, és e szerint próbálnak élni.
1: Köszönjük szépen. Anikó?
3: Ha már Gyula a család intézményének a teljes torzulásáról és a házasság intézményének a teljes torzulásáról beszélt, és előtte István pedig az utolsó idők jeleinél a háborúkat, földrengéseket, stb. Felsorolta, érdemes figyelnünk, és sokáig nekem se tűnt föl annyira, ezt be kell, hogy ismerjem, hogy az Úr Jézus két helyen is határozottan beszél az eljövetelét megelőző jeleknél arról, hogy a családon belüli kapcsolatok teljesen szétszilálódnak. Az apa, fia, a anya, a lánya, a menny, az após, tehát részletezve van, hogy ellene fordulnak egymásnak, és teljesen egy szétszilált társadalmat, egy szétszilált családi, rokoni, kapcsolati hálót mutat be az Úr Jézus, mint a eljövetelét megelőző jelek közül az egyiket. És én úgy gondolom, hogy ha szétnézünk a társadalmunkban, nem csak Magyarországon, akkor ennyire szétzilált családi viszonyokat, mint ami jelenleg van, hát nem tudom, hogy volt a világ történelem során, mert most majdhogy nem menő, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, meg divatos lázadni, otthagyni a páromat, megcsalni, házasság előtti együttélés, már nem is kell házasság, már...
1: Mert csak papír.
3: Csak papír, meg patchwork family, meg szóval olyan szép neveket, olyan gyönyörű neveket találtunk ki arra, hogy egy teljesen szétesett rokoni, családi rendszert építettünk föl. Tehát lehet, hogy el kéne gondolkodnunk az Úr Jézus visszajövetelén, mert ezek a jelek itt napjainkban a szemünk előtt zajlanak.
1: Köszönjük szépen. Marika?
9: Számomra csodálatos az, hogy János apostol száműzöttként a Pátmosz szögetén milyen csodálatosan látja az új Jeruzsálemet, amikor Isten egyesíti az ő népét, és csak egy gondolatot, amit a Nagy Küzdelem című könyv ír, az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát, csak azok tudják majd, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz az új Jeruzsálem a mennyei éden. Bárcsak minnyájan ott lehetnénk.
1: Köszönjük szépen. Marika, aztán István.
2: Én ehhez kapcsolódnék, hogy a mennybe ugye leírja a Biblia, hogy micsoda drága értékek lesznek, ami most a földi értelembe érték, és hogy ott a drága kő, ami egy icipicike kis drága kő, itt nálunk milyen sokat ér, ott meg csak az utcán hever, hogy nem ez az érték, az az érték, hogy Isten dicsősége ragyogja be ezt a mennyet, és Jézussal együtt lehetünk. Ez az érték.
1: Köszönjük, István!
7: Anikó gondolataira, hogy nekem mindig az jut eszembe, hogy ugye a teremtés hét napjára mindig azt olvassuk, hogy minden igen jó. És az első megdöbbenésem az, hogy utána először azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Az első nem jó az embernek egyedül. És ugye lettek ketten egy testé, azt mondja az ige. Tehát ebből a kiindulási alapból hova jutottuk el ezt, az Anikó nagyon-nagyon világosan elmondja. És ezek mindezeknek a törvényszerűségeknek a tagadása tulajdonképpen.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Én még visszamennék egy picit a szimbólumokhoz, már csak azért is, mert egy olyan világban élünk, amikor én úgy gondolom, hogy sok minden támad a sátán, de a szimbólumokat pedig kiüresíti. Tessenek csak arra gondolni, miért beszél a Biblia a báránymennyasszonyáról? Mert akkor, amikor ez leíratik, ember nincs, aki ne tudná, hogy a mennyasszony szeplőtlen, tiszta, lehetőleg hiba nélküleg, érintetlen, és a vőlegény számára a leges-leges legkedvesebb. Hát ezt hiszem, hogyha most ezt itt végig gondoljuk, az ujjamon levő gyűrű ugye eredetileg a rombolhatatlan, végig kitartó hűséget szimbolizálja. Ma meg arról beszél, hogy volt valami aranyműves valahol. Az csinált ilyet is, nekem meg van egy ilyen. Ez borzalmas. Ha valaki megnézi egy mennyasszonyi ruhakirakatot, akkor az nem a szeplőtlenségről szól, hanem az extravagáns magamutogatásról. És nagyon sokszor, hogyha találkozik valaki egy mennyasszonnyal, nem az fog neki eszébe jutni először, hogy milyen tiszta, hanem az, hogy keveredett ide a hálószobából, így levetkőzve, vagy felvetkőzve, vagy hogy. És ez azért probléma, mert ezért nem fogjuk érteni a Bibliának a szimbólumait. Pedig itt a makulátlan, szeplőtlen tisztaság, a bárány, a vőlegény számára legkedvesebbet kéne, hogy jelképezze. Csak lassan eltűnnek a szimbólumok mögül az érthető üzenetek, és tönkre mennek a kapcsolatok.
1: Köszönjük, Rábik László.
6: Csak annyit fűznék a Marika által elmondottakhoz, hogy az igazi érték az nem az anyagiakban, nem a bankban, nem a magyar államkincstárban van, hanem ami az ember lelkében.
1: Köszönjük szépen! Kövesd a bárányt, Jelenések könyve 5. fejezet, 12.-13. vers, Varga Gyöngyike.
10: Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala. A királyi székben ülőnek, és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké.
1: Úgy tűnik, hogy a megváltás végére az egész teremtett világ egyöntetűen Isten dicsőítés

0: a nép előtt való színjáték. És erről nekem meg az úrvacsora jutott eszembe, amikor azt mondja az apostol, hogy próbálja meg az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert ha nem becsüli meg az Úrnak a testét, ez a nem becsüli meg az Úrnak a testét, ez az, hogy az életében megtűr olyan dolgokat, amiket az Úr nem tűr meg, akkor azzal ő az ítéletet veszi magára, mert elhiteti magával és a környezettel, hogy minden rendben van, miközben ő maga tart a végítélet felé.
1: Amikor fiatal voltam, azt nem mondanám, hogy nem volt bennem ragaszkodás a gyülekezethez, meg az Úr Jézushoz, mert igen, de azt vettem észre magamon, hogy hát én is olyan vagyok, mint ahogy szoktuk mondani, mint a többi fiatal, és ez sajnos azzal járt, hogy igaz, ismertem a Bibliából nagyon sok történetet. Azt is sokszor hallottam, hogy mennyire fontos dolog az Úr Jézusnak való engedelmesség, és az mindennél fontosabb, ami az életben körülvesz bennünket, engem is. Tehát mindennél fontosabb az Úr Jézusnak való engedelmesség. És mégis nagyon sajnálom, mindig amikor eszembe jut, hogy akkor engedtem a csábításnak, és megtettem olyanokat, hogy elmentem a kollégáimmal, szórakoztam velük, és sokszor leültem velük együtt, máshol is, és hát igazándiból nem mondhatnám azt, hogy egy hívő fiatalhoz jellemző viselkedési formák voltak láthatók az életemben. Persze hozzá kell tegyem, hogy most is visszaemlékezem, igazándiból sose éreztem jól magam. De ennek az lett a következménye, mivel újból és újból csak csábított a dolog, vagy a kíváncsiság, én nem tudom kicsit belekóstolni, hogy hát hogy élnek kint a világban az emberek, és sajnos folytattam ezt a kétlaki életet, tehát továbbra is ott volt bennem az engedetlenség, és nem az Úr Jézusra figyeltem. És eltelt egy pár esztendő, hála Jóatyának nem túl sok, és akkor döbbentem meg, amikor egy alkalommal az igéhirdetés szíven talált, hogy milyen borzasztóan eltértem én az Úr Jézustól, és milyen távol vagyok én attól, amit én most hallok a Bibliából, és hallok a hívő életről, a hívő fiatalokról, és az ezzel kapcsolatos dolgokról, hát én nagyon messze vagyok ettől. Emlékszem rá, hogy akkor nagyon-nagyon szomorúan mentem haza, és rengeteget vívottam magamban, és hát nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy ott ő akkor nem hagyott engem magamra, hanem megengedte azt, hogy teljesen összetörjek, és beismerjem azt, hogy nagyon-nagyon rosszul csináltam azt, hogy én engedetlen voltam, és hagytam magamat befolyásolni, és elmentem olyan területre, ahol nekem semmi keresnivalóm nem lett volna. És én próbáltam azt mutatni a gyülekezetbe, hogy nálam minden rendben van, de én tudtam, hogy nincs. Ez a nagy kegyelem, hogy az Úr Jézus visszafogadott engem azon az estén, és én azóta aztán nagyon-nagyon komolyan veszem ezt az igét, hogy az engedelmesség az mindennél többet ér. Azóta nagyon igyekszem arra, hogyha egy mód van rá, akkor ne bántsam meg az Úr Jézust az én engedetlenségemmel. Szóval én arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy legyünk engedelmesek az Úr Jézus Krisztus szavának, mert nagyon nagy áldása van neki.
2: Ebben a történetben mindenkinek más a legfájóbb pont. A leginkább az, hogy engedetlen volt. Ez egy egyértelmű dolog, de nekem van ebben a történetben sokkal fájóbb pont. Amikor elérkeztünk odáig, hogy bűnbánatot tartott, én azt hittem először, hogy akkor most egy igazi bűnbánat lesz, és Isten megbocsát, de aztán a következő mondatban kiderül, hogy nem volt egyáltalán őszinte. És a legszörnyűbb ebben a dologban az, hogy Sámuel elmondja, hogy el fogja veszíteni a királyságot, és azt is mondja ezzel, hogy az Úr nem

0: lesz vele. És Saulnak a válasza az nekem egyenlő azzal, hogy nem számít. Szerintem ez a legborzasztóbb ebbe az egész történetbe. Amikor el tud jutni valakinek a szíve odáig, hogy nem számít semmi már. Számomra az engedetlenség is borzasztó, de valójában ez a mondat tükrözi a legjobban Saulnak a szívét.
1: Ugye igen, hirdetésben is elhangzott az, hogy hogy lehet egy olyan Isten kegyelmesnek nevezni, aki kiad egy olyan parancsot, hogy mindenkit ki kell írtani, még a gyerekeket és csecsemőket is. Az én szívem is mindig összeszorul, ha ilyesmit olvasunk, ezzel kezdem. De még mielőtt azért annyira Istenen kérnénk számon ezt a parancsot, és megkérdőjeleznénk a kegyelmét, én egy picit szeretném, hogyha a jelen korunkban is szétnéznénk, mert mi nagy hangon emlegetjük azt, hogy mindenkinek jogában van az önrendelkezésre, és minden nőnek is jogában áll a saját testje felett önrendelkezni. És hát ugye már gyakorlatilag céloztam rá, hogy az abortuszra szeretném irányítani a figyelmet, mert ezt viszont teljesen legális cselekedetnek tartjuk, szinte világviszonylatban, sőt, azokat büntetik nagyon-nagyon sok helyen, akik megpróbálnak ez ellen bármit tenni. Van olyan terület ennek a világnak, ahol már az is bűnös, hogyha valaki egy abortuszklinika megfelelő körzetében a saját otthonában imádkozik, azért, hogy ne történjen meg ez a borzasztó beavatkozás. A klinikák körzetében nagyon sok helyen egyáltalán nem lehet még csöndben sem imádkozni. Nagyon sokakat börtönbe vetnek ezért. Tehát, hogy ez nem mese, hanem ez valóság. Vagy igehirdetőket, vagy akár életvédő aktivistákat. És ezt legálisnak tartjuk. Sőt, nagy hangon hirdetjük, hogy ez szabadságjog. Ha kiírtunk egy csecsemőt, az Isten milyen kegyetlen, hogy ezt megengedi. A másik oldalon meg mi milyennyire felvilágosultak vagyunk, hogy nekünk jogunk van áll ezzel is a születésszabályozást megtennünk. Kicsit álszentek vagyunk, ha őszinték vagyunk, mert az egyik oldalon Isten megpróbálnánk felelősségre vonni, a másik oldalon meg elmagyarázzuk, hogy mégiscsak mi vagyunk az élet és halál ura. Én úgy gondolom, hogy senkit nem akarok elítélni, akár olyat se, hogyha valaki hallgatja, aki ezt megtette, és Isten sem akarja elítélni, de azért nézzünk magunkba, mert a bűn az bűn. És erre is igaz, hogyha megvalljuk bűneinket, akkor ő kegyelmes, és megbocsátja. És még egy céljegyzet. Olyan még nem történt, hogy ez egy nőnek az egyedüli problémája legyen. Ebben ugyanúgy felelősek a férfiak is, miközben abszolút a nőkre hárítja a társadalom a felelősséget, Isten viszont nem fogja csak a nőkre hárítani. Tehát a férfiak ugyanúgy bűnösek ebben a bűnben, és többek között a társadalmunk jelen állapota, én úgy gondolom, hogy abban nagyon-nagyon sok millió abortuszból is fakad, ami az elmúlt évtizedekben megtörtént.
2: Most, hogy Anikó a nőkről beszélt, eszembe jutott a 12 éve vérfolyásos asszony, aki a tömegben hátulról megérintette az Úr Jézusnak a ruháját, mert ebben a történetünkben is itt van, hogy megragadta Saul a köpenye szélét, és annyira megragadta, hogy az le is szakadt. A vérfolyásos asszony csak érintett, de ő benne hit volt, Saulban pedig egy erőszak. Annyit szeretnék csak mondani, hogy a kegyelem nem kicsikarható, hanem kapható ajándékként.
3: A Biblia óra végére értünk, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és őszintén remélem, hogy sok minden maradt a szívükben, ami érdemes elgondolkozni. Egy hét múlva ugyanezen a csatornán mindenkit visszavárunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 25 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 45 perc. A Tórából ezen a héten a Pinchász heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchász, a protestáns fordításukban Fineász, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. Mózes 4. könyve 25.10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchász, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban, mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Mózes 4. könyve 25.11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgolkodik, az tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Íme én adom neki béke szövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. Mózes 4. könyve 21.34. Tanítja Szerdóc Ervin rabbi a Pinchász heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulások után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisülésükre törő ellenség fogalmával. Eljöve pedig Amalek, és hadakozzék Izrael ellen. Mózes 2. könyve 17.8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökké való, vagy nincsen? Ugyanott 17.7. Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32.17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel, néhol eső is lehet, élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ezt a kérdést Isten tette fel Ábrahámnak, miután tudtul adta neki és Sárának, hogy egy év múlva idős koruk ellenére gyerekük fog születni. Sára nevetett a hír hallatán. Képtelen volt elhinni a dolgot, hisz már mindketten öregek voltak, és már nem voltak asszonyi dolgai sem. De Isten tervének megvalósulásában ez nem jelentett akadályt, mert Istennek semmi sem lehetetlen. A mai evangélium szavai is ugyanezt erősítik meg bennünk. Arról hallhatunk benne, hogy Jézus meggyógyította a százados szolgáját és Péter anyósát. Majd ezt követően, amikor odavitték hozzá az ördögtől megszállottakat, szavával kiűzte a lelkeket. Azokat pedig, akik rosszul voltak, meggyógyította, mert ő a mi gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket hordozta.

Van, ami az Úrnak lehetetlen? Ezt a kérdést ma hozzád intézi az Úr. Mi az, ami kapcsán azt gondolod, hogy az már nem történhet meg veled? Abban neked már nem lehet részed. Hol van benned reménytelenség? Mi az, ami már kilátástalannak tűnik számodra? Amiben már nem hiszel? Isten ma vissza akarja adni neked a hitet abban, hogy a számodra lehetetlennek tűnő dolgok általa lehetségesé válhatnak. Neked is lehet boldog a házasságod. Te is meggyógyulhatsz. A te gyerekeid is befogadhatják Jézust a szívükbe. Még nincs veszve minden, ezért ne add fel, harcolj. Kérj bocsánatot az Úrtól a hitetlenségedért, majd nyisd meg a szívet az ő kegyelmi ajándékainak befogadására.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 4-e. Filippi beliekhez írt második fejezet, 5-től 11. versig. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. A Krisztus himnusz betekintést ad abba a mennyei döntésbe, amely Jézust felmagasztalja, mindenek fölé helyezi, és az Atya dicsőségébe emelve a legnagyobb hatalommal ruházza fel. Jézus olyan Úr, aki mindenben példát mutatott, megüresítette magát, otthagyta a mennyei dicsőséget, majd oda áldozta az életét azért, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. Egyedül ő méltó rá, hogy olyan nevet kapjon, amely minden névnél nagyobb, amelyben erő, igazság, szeretet és kegyelem lakozik. A Jézussal való találkozás valósága Isten különleges ajándéka az ember számára, ahol felismerheti elveszett állapotát, bűnei ránehezedhetnek, és a mélységben megláthatja a kiutat, amelyet Krisztus kereszt áldozata kínál neki. Ebben a kegyelmi helyzetben az Isten igazsága és szeretete előtt meghajol a tért. Ez a térthajtás önkéntes, az alázat, hódolat, tisztelet és imádat váltja ki. Lesz egy másfajta térthajtás is, amely az ítélő Isten előtt már elkerülhetetlen lesz. Mi a helyzet azokkal a térdekkel, amelyek időközben kiegyenesedtek, és csak arra kell nekik a hatalmas név, hogy kívánságaikat teljesítse a földi életük során? Hol vannak az imádkozó térdek? Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Masao Yanase írta Saitama prefektúrából, Japánból. Isten nagy terve. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. levelének 9. fejezetének 7. verse. Néhány évvel ezelőtt egyszer észrevettem egy idős férfit, aki dideregve ült az irodám közelében levő parkolóban. Amikor megkérdeztem, jól van-e, azt mondta, hogy ott hagyta otthonát és Tokióba jött, miután összeveszett a feleségével. Sírós hangon elmondta még, hogy alig evett és fázik. A neve N úr volt. Az irgalmas samaritánus jutott eszembe. Elvittem N urat egy fürdőbe, vettem neki ennivalót és néhány új ruhát. Adtam neki pénzt is a megélhetéséhez. Megígértettem vele, hogy eljön a templomunkba, hogy együtt imádkozunk, és hogy amint lehet, hazatér a feleségéhez. Elváltunk, és többé nem hallottam róla. Körülbelül 5 évvel később egy nő telefonált és megkérdezte, én vagyok-e az, aki annyit tett Ennért? A felesége volt. Megköszönte, amit tettem, és elmondta, hogy Enn meghalt, de élete utolsó pillanataiban elmondta neki, hogy nem tartotta meg az ígéretét annak a férfinak, aki Tokióban gondoskodott róla. Megkérte a feleségét és a lányát, hogy menjenek el helyette a templomba, és mondjanak hálát. A nő elmondta, hogy így tettek, és azóta is járnak templomba, és meg is keresztelkedtek. A hála és a mély meghatottság könnyeivel tettem le a telefont. Enn úr családja megtapasztalta Isten túláradó szeretetét. Istenünk, adj bátorságot, hogy habozás és ellenszolgáltatás nélkül segítsünk másoknak. Amen. Napi gondolat. Az együttérzésem Isten szeretetét tükrözi. Imádkozzunk a fedél és élelem nélkül levőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1951-ben e napon született, ezért köszöntjük Grandpierre Attilát, a sokoldalú alkotót, gondolkodót. Zenész, csillagász, a természettudományok doktora, a csillagászat kandidátusa, író, költő, az MTA főmunkatársa.

Grandpierre Attila, kihúnyni ne hagyjátok. A szent lángot kihúnyni ne hagyjátok. A szent, legszentebb lángot, édes szülőhazád hangjád, szíved elárkolt mélyén. A mosolygó falut, ahol tiszta arcú emberek járnak, arany őszök zengő táblái között. S szólítatlanul neveden szólítanak, siheder létedre megsüvegelnek. A szent lángot, szíved, szívünk, szívetek mélyén a szent lángot aludni, kilobbanni ne hagyjátok, mert amíg az bennünk lobog, arany tündökletével, addig körülölel, befogad, s szívére vesz az ünnep. Amíg él bennünk édesanyánk szava, addig úgy néznek rád az emberek, mint akitől valami szépet, jót, igazat, jövő teremtőt várnak. És úgy szorítják meg kezed, mint akiben otthonuk meghitt édes lángja lobog. Ne hagyd hát, ne hagyjátok, ó, ne hagyd a szentséges szent lángot kialudni soha, soha, soha, mert lelkünk az, a lelked az, a lelkem az. Soha, soha, mert ez a szentőz az, ami föntart, megerősít. S ha kilobban, magunkra maradunk árvák, elátkozottak a világ szakadásban.

0: Légy részvételes minden ember iránt.
1: Találkozások. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. Korintuszi első levél 9.22. Gondolatok az ígéről. Tanulmányozzuk, hogyan lehetünk a leghasznosabbak, és hogyan szolgálhatunk másoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Mindazok, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, gondoljanak arra, hogy misszionáriusok, ezért a társadalom minden rétegével föl kell venniük a kapcsolatot. Vannak olyan emberek, akik hűtlenül bánnak fele barátaikkal. Találkozhatnak hiúkkal, büszkékkel, léhákkal, panaszkodókkal, kétségbeesettekkel, csüggedőkkel, vakbuzgókkal,

magukkal, önzőkkel, félénkekkel, érzékenyekkel, kicsapongókkal és felületesekkel. Ezeket a különböző gondolkodású embereket nem kezelhetjük egyformán, mert akár szegények, akár gazdagok, magas vagy alacsony rangúak, valamennyiüknek kedvességre, részvétre, igazságra és szeretetre van szükségük. Szorosan össze vagyunk kötve egymással az emberi testvériség kötelékei által. Isten megkívánja minden férfitől és nőtől, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét és befogadta szívébe az isteni igazságot, hogy világosságot árasszon azoknak ösvényére, akik még nem ismerik a jobb utat. Tegyünk bizonyságot Krisztusról nyíltan és bátran, és mutassuk be jellemünkkel az ő szelídségét, alázatosságát és szeretetét.

0: a bűn és a nap.
1: Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab apostol levele 1. fejezet 13-tól 15. vers. Július 4-e volt, és én 12 éves voltam. A családunk a hegyekbe ment egy patak melletti piknikre. Úgy döntöttem, hogy ha lebarnulok, szebb leszek, ezért a nap nagy részét a napon töltöttem. Este felé kezdtem érezni az égést. Testápolóval bekenve elmentem a családommal a Colorado-i Egyetem stadionjába a tűzijátékra, de egyre rosszabbul éreztem magam. Mire vége lett, már nagyon rosszul voltam, remegtem és reszkedtem. Kínomban sírtam, és azt hittem, meg fogok halni. Aztán egy héttel később lehámlott a gyönyörű bőröm. Aznap megtanultam egy fájdalmas leckét. Egy jó dologból túl sok is lehet rossz. Ugyanazok a jótékony UV-sugarak, amelyek elpusztítják a baktériumokat és segítenek a szervezetnek a D-vitamin előállításában, a bőrrák és a bőr idő előtti öregedésének fő okozói. De élvezheted a nap melegét és örömét, ha megteszel néhány egyszerű óvintézkedést. Először is valójában már az ágyban fekve is elegendő napfényt kaphatsz ahhoz, hogy teljes mértékben élvezhessd az előnyeit, ha kinyitod az ablakot, és 5 percig hagyod, hogy a nap az arcodat süsse. Másodszor, 30 perccel a strandolás előtt kent be magadat fényvédő krémmel, még akkor is, ha felhős az idő, mivel az UV-sugarak áthatolnak a felhőkön. Ha pedig kibejárkálsz a vízben, vagy erősen izzadsz, győződj meg róla, hogy a krém vízálló vagy gyakrabban alkalmazd. Harmadszor. Viselj valamit a fejeden, vagy könnyű védőruházatot, ha nem úszol, és napszemüveget a szemed védelmére. Negyedszer. Ne tartózkodj a napon addig, amíg meg nem égsz. A veszélykora reggel 10 és 11 óra előtt és késő délután a legkisebb. Ötödször. Fogyassz zsírszegény ételeket, mert a zsír hibás bőrsejteket termel, így az ultraibolya sugarak mélyebben tudnak hatni. A bűn olyan, mint a napszúrás. Előbb lopakodik feléd, mint hogy észrevennéd, mi történik. Abban a pillanatban kellemesnek tűnik, de utána a következmények gyötrelmesek lehetnek. Alkalmazd bőségesen Isten igéjének védőkrémjét, kérd a Szent Lelket védelemre, és kerüld a kísértést. Mi a védőkrém a bűn ellen? Mit tehetek azért, hogy minden nap alkalmazzam?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 4-én, szombaton, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetében a 8. versként olvashatjuk. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak, a Korintusbeliekhez írott 2. levelének 5. fejezetében a 20. versként találjuk. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Az elmúlt napokban Péter és Pál napján ünnepeltem ordinációmat. S rögtön másnap emlékezhettem úgynevezett primíciámra, azaz első misémre, vagy első luterkabátos szolgálatomra. Smidélius Andrés barátommal, akkori kőbányai lelkésszel zögykölődtünk a 9-es buszon, a Vajda Péter utcai templomba, majd vissza a szeretett Kápolna utcába. Mindkét helyen erről a csodálatos ézsaiási elhívásról kellett prédikálnom, amelynek 4 szavas válasza a 2000-es, akkor utolsó debreceni Szél Rózsa mottója is volt. Ez volt a kiírt perikópa. Eltelve az előző napi áldásokkal és a konfirma élményével, a néhány nap múlva velünk 3 éves missziói szolgálatra Indiába tartó repülőgép felszállása előtt talán tudtam hitelesen hirdetni azt az Istent, aki szeretne velünk párbeszédben lenni. Itt ő kérdez, mi válaszolunk. Máskor meg mi kérdezünk, ő válaszol. De mindenképpen szeretne velünk dialógusban lenni, maradni. Ezt az Istent szeretném hirdetni azóta is. Talán tudtam hirdetni azt a Krisztust is, aki által megbékülhetünk Istennel. Talán tudtam hirdetni azt a Krisztust, akiről azóta is igyekszem tanúságot tenni. Szavaimmal, döntéseimmel, életemmel. Ott indultam lelkészként, 2002. június 29-én, 30-án, Kőbányáról a világba ezekkel a szavakkal. Itt vagyok, engem küldj. A nap imádsága, Urunk, kérünk, áldj meg minket itt, ahol Te szeretnél tudni bennünket. Áldj meg minket Te, aki azt mondod magadról, vagyok, és aki miatt én is vagyok. Áldj meg minket, áldj meg engem, áldj meg és küldj áldásoddal, mert anélkül nem érdemes. Amen. Mesterházi Balázs áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. A nap újszövetségi igéje, tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel.

Amanda, Gina és Michelle több mint egy évtizeden át együtt szenvedték el ugyanazokat az agresszivitásokat. Vidám szívvel élvezték fiatalságukat, amikor elrabolta őket egy férfi, aki fogva tartotta mindhármójukat az amerikai Clevelandben lévő otthonában. Kötéllel és lánccal megkötözve többször bántalmazták, megerőszakolták és megverték őket. Aztán egy tavaszi napon az elnyomó elfelejtette bezárni Amanda hálószobájának az ajtaját, aki gondolkozás nélkül a régi bejárati ajtóhoz kúszott. Kinyújtotta a kezét a lyukon, és segítségért kiáltott. Egy szomszéd segített neki. Rátörte az ajtót, és felhívta a segélyhívót. Perceken belül megérkezett a rendőrség, és a fogva tartott nőket kiszabadították a láncaikból. Ezeknek a fiatal nőknek nagy segítségre volt szükségük ahhoz, hogy újjáépítsék az életüket. Bár nagyon különbözőek voltak, az igazság iránti szomjúságuk egyesítette őket, de a megbocsátás folyamatával egyénileg kellett szembenézniük. Azt hiszem, meg kell bocsátanod ahhoz, hogy tovább tudj lépni az életedben, mondta Gina egy interjúban. Michelle egy tévéműsorban szintén azt mondta, hogy minden tekintetben megbocsájtott elrablójának, és ezt ahhoz hasonlította, mintha a sarat arannyá változtatná. Amanda viszont nem bocsátott meg az elrablójának. Ahogy ő maga is elmondta ezt a televízió műsorban. 10 évet jogtalanul láncra vertek az életemből.

Megéri-e egy gyilkoshoz láncolva maradni ezúttal a harag és a neheztelés miatt? Ezeknek a nőknek a története egyszerre megható és tanulságos. Önéletrajzukban, melynek a címe a Remény, a túlélés emlékiratai Clevelandben, elmesélik, hogy csak a remény tette lehetővé számukra, hogy túléljék ezt a borzalmat. De lényegében ez az élettörténet arra tanít bennünket, hogy a megbocsátás nem az elkövetett bűnök súlyosságától függ, hanem a döntés erejétől. Vajon nem mindannyian ugyanolyan szörnyű bánásmódon mentek keresztül? Nem voltak-e mindannyian ugyanannak a bántalmazónak az áldozatai? Igaz, hogy a megbocsátás nem törli el a bántalmazást, de valami jóra változtathatja azt. Ez a gyásszal terhelt történet nem csak a Cleveland házból való felszabadulás történeteként értelmezhető, hanem a gyűlölet és a neheztelés aluli felszabadulásként is. Az Úr sok olyan nőt lát, akiknek szenvedniük kell igazságtalan bánásmód, erőszakos természetű emberek uralma alatt. Jézus látja a könnyeket, és meghallja az imákat. Az az ember, aki azzal él vissza, hogy felsőbbrendűnek tartja magát, és zsarnoki módon uralkodik mások felett, Isten szemében súlyos bűnt követel. Mindenhatónk elítéli a bántalmazást, legyen az fizikai vagy lelki természetű. Az Úr szerint az ilyen viselkedés teljesen ellentétes Krisztus jellemével. Isten előtt nincs alacsonyabb rendű ember. Mindenki hivatást kapott, legyen férfi vagy nő. Álljunk ki az áldozatok mellett, és ne nézzük el a visszaéléseket. Az Úr különleges gondot visel azokra, akik szenvedtek. Az ő könnyeik nem hullanak hiába. Jézus a szabadítójuk, aki gyógyulást hoz, és helyre is állítja őket.

Kedves hallgatóm! Talán ismersz valakit, aki túlélt valamilyen bántalmazást vagy elnyomást. A szenvedést átélt emberek emlékeiben ott lappanghatnak a keserű életláncai. Mutasd meg nekik, hogy lehetséges egy szabad élet, ha úgy döntenek, hogy helyet adnak a megbocsátásnak. Ne felejtsd el elmondani nekik, hogy a megbocsátás nem a sértés súlyosságától függ, hanem kizárólag az ő döntésüktől. A megbocsátás az Istentől kapott eszköz arra, hogy a bosszú láncát megtörjük.

Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Náhum próféta könyve, első fejezet, 13. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban nyárhó, vagy az áldás hava, amelyet a rómaiak Marcus Antonius javaslatára az e hónapban született Julius Cézárról neveztek el. A keresztény hagyomány az apostol után Szent Jakab havának mondja. Jeles nap, július 2-a, vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a viselő Szűz Máriának Erzsébet néltett látogatására emlékeznek ekkor. Az ezen a napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat ilyenkor megáldották. Ez az életet jelentő kenyérgabona tiszteletét jelenti, amely máig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostjában. A Sarlós boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval. Július 22-én az 1456-os nándorfehérvári győzelemre emlékezünk. 31-e a segesvári ütközet és Petőfi halálának napja. Az időjós napok, ha 5-én sarolta napján esik, akkor rossz, déhó és magyaró termés lesz. Ha Illés napján, 20-án dörög az ég, azt mondják, Illés próféta szekere zörög. 22-én bizony esik az eső, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Ha Jakab napján, 25-én vonulnak a hangyák, igen hideg lesz a tél. Az ölelés napja. Magyarországon a Nemzeti Ölelés Nap ünnepe július 1. szombatja, az ölelés világnapja október 15-e. Kampányszerűen is tartanak egyes szervezetek ölelés napját az év különböző napjain. A Nemzeti Ölelés Napja országonként változó időpontokban rendeződik. Az ölelés egy terápia, véletlenszerű önzetlen kedvesség családtagok, ismerősök vagy akár idegenek iránt. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Az ölelés nap célja az, hogy segítsen mindenkinek kimutatni az érzelmeit. Fölajánl egy ölelést, amit mindketten akarnak. A Nemzeti Ölelés Napja és a Szabad az Ölelés Napja számos hasonlóságot mutat, de nincs konkrét összefüggés a kettő között, mert az ölelés akár egy családtag vagy egy idegen részéről a mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatása azonos. Megrendezik az idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt urbacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját tehát augusztus 13-a és 16-a között rendezik a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet. Élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az ígét, ezt mondták: valóban, ez a próféta. Mások így szóltak: a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá: csak nem Galileából jön el a Krisztus? Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. János evangéliuma, 7. fejezet, 37-től 44-ig.

0: szomjoltó életforrás.
1: Manapság gyakran felhívják a figyelmünket arra, hogy sokat igyunk, és erre a figyelmeztetésre szükség is van, mivel sajnos gyakran megfeledkezünk arról, hogy természetes szükségleteinkre figyeljünk. Én is beleesek ebbe a hibába. Gyakran csak este iszom egyszerre sokat, és akkor veszem észre, hogy az egész napot szomjan töltöttem. Látszólag annyi fontosabb dolog van. A szomjúságnak csak akkor engedem meg, hogy jelentkezzen, ha már magam mögött hagytam a napi hajszát, és egy kicsit leereszthetek. Lelki szomjam csillapításával is ugyanez a helyzet. Nap mint nap sokféle elintéznivalóm akad. A napi postát fel kell dolgoznom, e-mailek várnak válaszra, a főnököm is tudni akarja, mit intéztem, vagy a kolléganőm épp nekem akarja elmesélni bánatát. Otthon pedig vár a háztartás, és persze a gyülekezet is számít a segítségemre. Mások szükségletei könnyen fontosabbnak tűnnek, mint a sajátjaim. Újra és újra kihívás a számomra, hogy magam mögött hagyva mindent, megpihenjek egy kicsit, és teret adjak belső szomjúságomnak. Hogy Jézus szavára hagyatkozva, nála igyak megbocsátást, vigaszt és biztonságot, és engedjem, hogy szent lelke újra megtöltsön. A különleges ajándék pedig ebben az, hogyha szomjamat komolyan veszem, és Jézusnál csillapítom, akkor ő olyan bőségesen ajándékoz meg, hogy abból még a körülöttem lévők is nyernek. A látszólagos önzésem oda vezet, hogy magamról Jézusra nézek. Ő segít nekem minden helyzetben helyesen felmérni mások szükségleteit, és szerinte való mértékben kielégíteni azokat.

Szálljunk most néhány percet arra, hogy megérezzük belső szomjúságunkat. Mi az, ami foglalkoztat? Mi az, ami terhel? Mely területen érzem magam üresnek? Fogjuk szavám Jézust, és csillapítsuk őnála szomjunkat.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.

Örök és nagy Istenem! Mielőtt körülvenne a nap hangos lármája, közelséget keresem ebben a csöndben. Te tudod, mennyire nyugtalan, mély dacos és csüggeteg a szívem, oly nehezen lel békességre. Hallgatni akarok, hogy meghallgassam szavad, hiszen jelenléted csak akkor tapasztalható meg, ha egészen csöndben vagyunk. Ezért szólok én a szívemhez, légy csöndes, és tekints Istenedre. Ó, Uram, add akaratomnak lelked erejét, hogy most és egész nap be tudja fogadni segítségedet. Adj erőt, kérlek, szeretteim lelkébe is. Istenem, te tudod, mire van szükségük. Oly jó lenne ezt a belső csöndet egész nap megőrizni, hogy általa a zajló világban védelmedet, biztonságodat érezhessük.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 4-e. A Rákos Csabai Református Egyházközség szívesen őrzi annak emlékét, hogy parókiáján szállt meg 1705-ben július 4-től 6-áig II. Rákóczi Ferenc fejedelem.
2: Az 1768-as születésű Kovács Mihály orvos, polihisztor, nyelvújítóként az orvosi nyelv megteremtésén munkálkodott. Az elsősegély nyújtással foglalkozó kézikönyvek őse a Szükségben való és Segedelem című műve. Egyetemi tankönyvként használt kémiai összefoglalója a kémia, avagy a természet titka. Az előszóban kifejti, én jeget törtem, mert legelső magyar kémiát írtam. Mindent csupán magamnak kellett legelőször kikeresnem a nyelv kebeléből. A himlőoltásnak is egyik korai propagálója volt. Elveit Értekezés a himlő kiírtásáról című munkájában fejtette ki 1822-ben. Ásványtannal is foglalkozott, tanúsítja a négyrészes Lexikon Mineralogicum Enneaglottum. Megírta az első magyar törvényszéki orvostant. Értékes könyvgyűjteményét a Sárospataki Kollégiumnak adományozta.
1: 1792-ben hunyt el Adami János Jakab evangélikus lelkész. Jénában és Halléban tanult. Hazatérve Besztercebányán előbb iskolaigazgató, majd prédikátor. Egyházi szolgálata mellett a hazai méhészet egyik jeles úttörője. Művei a Kurze Erklärung des Katechismuses, a két Kurze Anleitung.
2: Színjei Mersepál, a kolorit gazdag pléner festőművész 1845-ben e napon született. Sokfelé vetette sorsa, de fontos helyszíne volt életének a családi kötődést jelentő Jernye. 1905-ben nagy sikerű kollektív kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban. Ugyanezen évben kinevezték a képzőművészeti főiskola igazgatójává, mely tisztségét haláláig megtartotta. 1907-ben részt vett a Magyar Impresszionisták és Naturalisták köre a Miénk megalapításában, több képével szerepelt külföldi tárlatokon, s ott is döntő sikert aratott. Emlékezetes művei Szerelmes pár, Majális, Lilaruhás nő, Pacsirta, Hólvadás, Pipacsos rét.
1: Barta Tibor 1912 és 95 között élt. Teológiát Debrecenben, Halléban, Marburgban és Bázelben hallgatott. Több helyütt szolgált segédlelkészként, Berekfürdőn a lelkész otthon vezetője volt. A Debrecen Árpád téri, majd a Nagy Templom keleti részi gyülekezet lelkipásztora, mellette Debreceni Református Teológiai Akadémia tanára. 1958-tól a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, egyúttal a Magyarországi Református Egyház országos zsinatának lelkészi elnöke és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, országgyűlési képviselő. Áttekintő műve Hittel és cselekedettel. A Magyarországi Református Egyház 25 éve a szocialista társadalomban.
2: 1966-ban e napon zárult le Berecki Albert református lelkész életútja. Budapest, Pápa és Bázel volt teológiai tanulmányainak színhelye. Hazatérve vidéken volt lelkipásztor. 1930-tól fővárosi lelkész. 1938-tól megszervezte az üldözötteket mentő szolgálatot, prédikációiban is síkra szállt az elkövetett jogtalanságok orvoslása érdekében. Az általa szervezett gyűjtésből épült föl 1940-ben a Pozsonyi úton a Hálaadás templom. 1948. júliusában a Duna melléki református egyházkerület püspökévé választották. Elveiről írta: egyetlen járható út az egyház számára itt és most a hitben való engedelmesség keskeny útja. Vezetője volt a református konventnek és zsinatnak is. Jelentős szerepet vitt a református egyház és az állam megegyezésében, az egyházi békemozgalom egyik vezető személyisége lett. Műveiből néhány. A lélek otthona. Van-e út Istenhez? Szeret az Isten. Az igazi imádság. Biztonság, bizonyosság, békesség.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Van, akinek a fecsegése

Hamarabb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát, tartja a mondás. Eszerint igen hamar kiderül, ha valaki nem mondott igazat. Ismered a klasszikusnak számító és népszerű Poirot történeteket? A kis köpcös piperkőc belga nyomozó, ha elkezdi dolgoztatni a szürke állományát, gyorsan megtalálja a bűnöst. Látszólag mindenki, így a nézők is másra gyanakodnak, de a kiváló elme a rejtett összefüggésekre is rájön, olvas a sorok között, semmilyen apró jel nem kerüli el a figyelmét, így a gyilkosoknak nincs esélyük, mindig rájuk tudja bizonyítani a tettüket.

0: Salamon azt mondja, hogy aki igazat beszél, annak az igaz beszéde örökre megmarad, míg a hazugságra gyorsan fény derül. Az igazat beszélők örök életre számíthatnak, de akik hazugságot szólnak, azoknak nincs esélyük bejutni Isten országába. Így szól erről János apostol. Kívül maradnak a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Figyelted, hogy az örökkévaló szemében olyan nagy bűn a hazugság, hogy a gyilkossággal együtt említi a Biblia. Mivel a Jóisten mindent lát, nem lehetnek titkaink előtte. Semmi sem kerüli el az ő figyelmét. Ő az igazság istene, ezért különösen haragszik a hazugságra, aminek Sátán az eszmei szerzője. Róla azt írja a Szentírás, hogy hazug és a hazugság atya.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: járjunk az ő útján.
1: A mai ige példabeszédek 10-29. A fedhetetlennek erősség az Úr útja, de romlás az a hamisságot cselekvőnek. Gondolatok az ígéről. Ha kezdettől fogva Isten tanácsában jártunk volna, ezrekkel többen tértek volna meg a jelen való igazsághoz. Sokan azonban görbeutat fektettek le saját lábaik elé. Testvéreim, készítsetek egyenes ösvényt, nehogy a sántát letérítsük az útról. Senki se kövessen más által készített görbe ösvényt, mert így magatok is letértek az útról. Tökéljétek el, hogy csakis az engedelmesség ösvényét követitek. Legyetek biztos tudatában annak, hogy a mindenható széles pajzsa alatt álltok. Értsétek meg, hogy az Úr jellemvonásainak kell megnyilvánulnia életetekben, s olyan munkát kell elvégeznie bennetek, mely az isteni hasonlatosságra alakítja jellemeteket. Engedjétek át magatokat annak irányítása alá, aki mindenek feje. Az ítéletre végezzük munkánkat. Tanuljunk folyvást Jézustól. Az ő irányítására van szükségünk minden percben. Minden lépésnél kérdezzük meg, ez az Úr útja.

nem pedig ezé a fölöttem álló ember útja. Csak az legyen fontos nekünk, vajon az Úr útján járunk-e? Isten megtisztel és felemel minden igaz szívű és odadó embert, aki igyekszik ő előtte járni Krisztus kegyelmének tökéletességében. Az Úr soha nem hagy el egyetlen alázatos, kiszolgáltatott lelket sem. Miért ne hinnénk el, hogy átalakíthatja a szívünket? Ha engedjük neki, akkor Isten megtisztít és megszentel bennünket, s gazdag kegyelme által alkalmassá tesz arra, hogy együtt munkálkodjunk ő vele. Értékeljük ígéreteinek erejét elszánt és megszentelt értelemmel. Alkalmazzuk ezeket az ígéreteket önmagunkra, nem mintha méltók lennénk azokra, hanem mert élő hittel megragadjuk Krisztus igazságosságát. Nincs nagyobb és hatalmasabb Isten gyermekeire árasztott szereteténél.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor lélekben és igazságban imádsz engem, csatlakozol az angyalok kórusához, akik szüntelenül trónom előtt vannak. Bár te nem hallod az ő hangjukat, a te dicséreted és hálaadásod tisztán hallható a mennyben. A kéréseidet is meghallgatom, de háládatosság az, ami járhatóvá teszi az utat a szívemhez. És ha már tágra nyílt az út közöttünk, áldásaim gazdag bőséggel hullanak rád. A legnagyobb áldás a hozzám való közelséged. Túláradó öröm és békesség van a jelenlétemben. Gyakorold a dicséretet és a hálaadást egész nap.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 4. fejezet, 23. 24. versek. 100. Zsoltár, 4. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 26. rész. Jeremiást elfogják. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr. Állj az úrházának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek, hogy az úrházában leboruljanak. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egyetlen szót sem hagyhatsz el belőle. Talán hallgatnak rá, és mindenki megtér a maga gonosz útjáról. Akkor én is megbánom, hogy gaztetteik miatt veszedelmet akartam zúdítani rájuk. Ezt mond nekik. Így szól az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amelyet elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, ahogyan Sílóval, ezzel a várossal pedig átkaiban példálózik majd a föld minden népe. A papok, a próféták és az egész nép hallották, amint Jeremiás az úrházában elmondta ezeket az igéket. Amikor Jeremiás elmondott mindent, amit az Úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok, a próféták és az egész nép, és ezt mondták, meg kell halnod. Miért prófétáltad az Úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Síló, ez a város pedig romhalmazzá és lakatlanná válik? És az egész nép összesereg lett Jeremiás körül az úrházánál. A prófétát szabadon bocsátják. Amikor meghallották ezeket Júda vezetői, felmentek a királyi palotából az úrházába, és leültek az úrháza új kapujának bejáratánál. A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta az összes vezetőnek és az egész népnek. Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett titeket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem úgy, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött engem hozzátok, hogy elmondjam nektek mindezeket az igéket. A vezetők és az egész nép ezt mondták a papoknak és a prófétáknak. Nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak nevében beszélt hozzánk. Az ország vénei közül is felálltak egyesek, és ezt mondták az egész összegyűlt népnek. Ezékiás, júdai király idejében is volt egy próféta, a móreseti Mikeás, aki ezt mondta Júda egész népének. Így szól a seregek ura. Felszántják a Siont, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Mégsem ölte meg Ezékiás júdai király és egész Júda, mert félték az urat, és mert esedeztek az Úrhoz. Az Úr pedig megbánta, hogy veszedelemmel fenyegette őket. Mi pedig ilyen nagy bajt zúdítanánk magunkra? Úrijá mártír halála. Volt egy másik ember is, aki az Úr nevében prófétált, a Kirjat-Jeárimból való Úrijá, Semajá fia. Ő is ez ellen a város és ország ellen prófétált, egészen úgy, ahogy Jeremiás. Amikor meghallotta Jójákim király, az előkelők és a vezérek, hogy mit beszélt, halálra kerestette a király. Úrijá ezt meghalva megijedt, és Egyiptomba menekült. Jójákim király azonban embereket küldött Egyiptomba, Elnátánt, Akbor fiát, és vele együtt másokat is Egyiptomba küldött. Ezek visszahozták Úrijját Egyiptomból, Jójákim király elé vitték, aki kivégeztette, holttestét pedig a köznép temetőjébe dobatta. Jeremiásnak azonban pártját fogta Ahikám, Sáfán fia, ezért nem adták a nép kezébe, és nem ölték meg.

0: Mai szakasz, Jeremiás 26. rész. A prófétáknak mindig is fontos volt a feladat, hogy Istenre kellett hallgatniuk, és az ő üzenetét megosztaniuk az emberekkel. Az üzenetek sokszor nem voltak kellemesek. Képzeljük csak el, milyen lenne ma prófétaként szolgálni. Jeremiás azt az ijesztő feladatot kapta, hogy Júda népét megtérésre hívja. Hűségesen közvetítette az ítélet hírét a népnek. Ennek az lett a következménye, hogy megragadták és azt mondták neki, halállal kell lakolnod, ahogy a 8. vers írja. És mindez az úrházában történt. A vallási vezetők békét hirdettek a népnek, Jeremiás viszont a teljes megsemmisülésről beszél. Jeremiásnak változtatás nélkül kellett közvetítenie az üzenetet, anélkül, hogy élete megmentése érdekében bármiben is tompította volna annak élét. Párhuzamos ezzel a zsidóknak írt 4:12. vers, amely azokról szól, akik hallották Isten ígéjét, de semmibe vették azt. Élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Júda népe Jeremiás halálát követelte, mert a város pusztulására figyelmeztette őket. Jeremiás védekezése így hangzik. Az Úr küldött engem, hogy prófétáljak e ház ellen és e város ellen mind e szókkal, amelyeket hallottok, ahogyan a 12. versben áll. Milyen elítélő üzenet szólna ma a városhoz, amelyben lakunk? Milyen ítélet szólna ma a gyülekezetünknek? És milyen elítélő üzenet szólna ma személyesen nekünk magunknak? Fölkészültünk, mint Jeremiás, hogy Isten üzenetének közvetítői legyünk? Hajlandók vagyunk kiállni az Úrért, amikor az emberek Isten igéjét támadják? Minden jóra fordult, és Jeremiás élete megmenekült. Ám de ő soha nem változtatott az igazságon, csak hogy életét mentse.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mária kint állt a sírnál sírva. Amíg síránkozott, behajolt a sírba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni ott, ahol Jézus teste feküdt. Az egyiket fejtől, a másikat lábtól. És mondták azok néki: Asszony, mit sírsz? Felelt nékik: Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. Amikor ezeket mondta, hátrafordult, és íme Jézust látta ott állni, de nem tudta, hogy ő az. János evangéliuma 20. fejezet, 11-től a 14. versig. Mária ott állt a kertben. Vigasztalanul és keservesen sírt, pedig az üdvözítő a háta mögött állt. Úgy tele voltak a szemei könnyel, hogy nem ismerte fel urát. A tanítványok szíve is úgy fájt, hogy nem tudták elhinni a boldogító üzenetet mesterük feltámadásáról. Milyen sok keresztény tesz így ma is, mint egykor a tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt? Elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették őt. Sokaknak mondhatná Jézus: Mit sírsz? Kit keresel? Hányszor állott az elcsüggett lelkek mögött, de nem veszik észre. Bárcsak meglátnák őt a könnyes szemek, és figyelnének szavaira az emberi fülek. Menjetek gyorsan, mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. Ne tekintsetek a sírra, amelyet nehéz kővel zártak le. Ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Tesalonika beliekhez írott első levél, 4. fejezet, 13. vers. Jézus él, és élni fognak mindazok is, akikben az ő lelke van, és követik őt. Újongó szívvel hangozzék a dicsének. Krisztus él. Él, hogy a mi szószólónk legyen. Ragad meg ezt a reménységet, és megtart téged. Legyen ez lelked biztos, örök horgonya. Higgy, és meglátod Isten dicsőségét.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek gyógyszerei. A legcsodálatosabb, a legjobb és leghatásosabb orvosság az ember számára az, ha megölelik, ha megértik, ha segítik, ha megnevettetik, és ha szívből szeretik. Lippai Marianna.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Folyamatosan újítsd meg az elméd Isten igéjével. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet, 2. vers. Hogyan újíthatjuk meg az elménket? Az egyik lelkipásztor így ír: ha fejleszteni akarod az elmédet, töltsd meg Isten igéjével. Az Amerikai Nemzeti Mentálhigiéniai Intézet orvosai végeztek egy vizsgálatot, amelyben egyszerű mozgásos feladatra kérték fel a résztvevőket. Az ujjukkal kellett kopogtatniuk, az orvosok pedig közben MRI készülékkel vizsgálták, hogy mely agyterületeik aktivizálódnak. A gyakorlatot 4 héten át naponta megismételték, a végén pedig újabb felvételt készítettek. Mindegyikük esetében megállapítást nyert, hogy növekedett az agy aktívan igénybe vett területe. Ahogyan ez az egyszerű feladat új idegsejteket aktivizált és új idegi kapcsolatokat alakított ki, úgy mi is új idegsejteket aktivizálunk és új idegpályákat hozunk létre, amikor a Szentírást olvassuk. Mondhatjuk úgy is, hogy letöltünk egy új operációs rendszert, amely átkonfigurálja az elménket. Nem emberi módon gondolkodunk többé, hanem Isten gondolatait követjük. Az az értelem legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Pál Filippibeliekhez írott levele, 2. fejezet, 5. vers. Hogyan teljesíthetjük ezt a parancsot? Pál ezt is elmondja nekünk: Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Pál kolossibeliekhez írott levele, 3. fejezet, 16. vers. A prédikálás, a tanítás, az olvasás és az éneklés is képes Isten igéjével összhangban újra húzalozni az agyunkat, hogy azután Krisztus értelme lakozzék bennünk. Ekkor elkezdjük az ő gondolatait gondolni, végül pedig az ő akaratát fogjuk cselekedni ahelyett, hogy a sajátunk vezérelne bennünket. Újítsd hát meg az elmédet napról napra Isten igéjével.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhít a címe, a legfontosabb táplálék. A mai ige, Máté evangéliuma 4:4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából jön. Gondolatok az ígéről. Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk, hiszen Jézus is így élt 40 napon át, de ígéje nélkül nem tudnánk élni. Az íg által teremtettünk, csak az íge tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fönn. A kenyér csak másodlagos. Életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre. Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, amikor szűkös volt a kenyerük, lecsökkent az étvágyuk is. Másoknak az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik. Az Úr igéjét azonban soha nem nélkülözhetjük. Csak az ige által tudunk ellenállni az ördögnek. Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyöngülünk. Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr ígéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani megújult elméletünknek, csak az Úr szájából származó íg elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust. Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret. Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kantoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet, élénk a szél és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Istennek semmi sem lehetetlen.

Ezt a kérdést Isten tette fel Ábrahámnak, miután tudtul adta neki és Sárának, hogy egy év múlva idős koruk ellenére gyerekük fog születni. Sára nevetett a hír hallatán. Képtelen volt elhinni a dolgot, hisz már mindketten öregek voltak, és már nem voltak asszonyi dolgai sem. De Isten tervének megvalósulásában ez nem jelentett akadályt, mert Istennek semmi sem lehetetlen. A mai evangélium szavai is ugyanezt erősítik meg bennünk. Arról hallhatunk benne, hogy Jézus meggyógyította a százados szolgáját és Péter anyósát. Majd ezt követően, amikor odavitték hozzá az ördögtől megszállottakat, szavával kiűzte a lelkeket. Azokat pedig, akik rosszul voltak, meggyógyította, mert ő a mi gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket hordozta.

Van, ami az Úrnak lehetetlen? Ezt a kérdést ma hozzád intézi az Úr. Mi az, ami kapcsán azt gondolod, hogy az már nem történhet meg veled? Abban neked már nem lehet részed. Hol van benned reménytelenség? Mi az, ami már kilátástalannak tűnik számodra? Amiben már nem hiszel? Isten ma vissza akarja adni neked a hitet abban, hogy a számodra lehetetlennek tűnő dolgok általa lehetségesé válhatnak. Neked is lehet boldog a házasságod. Te is meggyógyulhatsz. A te gyerekeid is befogadhatják Jézust a szívükben. Még nincs veszve minden, ezért ne add fel, harcolj. Kérj bocsánatot az Úrtól a hitetlenségedért, majd nyisd meg a szívet az ő kegyelmi ajándékainak befogadására.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 4-e. Filippi beliekhez írt második fejezet, 5-től 11. versig. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. A Krisztus himnusz betekintést ad abba a mennyei döntésbe, amely Jézust felmagasztalja, mindenek fölé helyezi, és az Atya dicsőségébe emelve a legnagyobb hatalommal ruházza fel. Jézus olyan Úr, aki mindenben példát mutatott, megüresítette magát, otthagyta a mennyei dicsőséget, majd oda áldozta az életét azért, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. Egyedül ő méltó rá, hogy olyan nevet kapjon, amely minden névnél nagyobb, amelyben erő, igazság, szeretet és kegyelem lakozik. A Jézussal való találkozás valósága Isten különleges ajándéka az ember számára, ahol felismerheti elveszett állapotát, bűnei ránehezedhetnek, és a mélységben megláthatja a kiutat, amelyet Krisztus kereszt áldozata kínál neki. Ebben a kegyelmi helyzetben az Isten igazsága és szeretete előtt meghajol a tért. Ez a térthajtás önkéntes, az alázat, hódolat, tisztelet és imádat váltja ki. Lesz egy másfajta térthajtás is, amely az ítélő Isten előtt már elkerülhetetlen lesz. Mi a helyzet azokkal a térdekkel, amelyek időközben kiegyenesedtek, és csak arra kell nekik a hatalmas név, hogy kívánságaikat teljesítse a földi életük során? Hol vannak az imádkozó térdek? Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Masao Yanase írta Saitama prefektúrából, Japánból. Isten nagy terve. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének 9. fejezetének 7. verse. Néhány évvel ezelőtt egyszer észrevettem egy idős férfit, aki dideregve ült az irodám közelében levő parkolóban. Amikor megkérdeztem, jól van-e, azt mondta, hogy ott hagyta otthonát és Tokióba jött, miután összeveszett a feleségével. Sírós hangon elmondta még, hogy alig evett és fázik. A neve N úr volt. Az irgalmas samaritánus jutott eszembe. Elvittem N urat egy fürdőbe, vettem neki ennivalót és néhány új ruhát. Adtam neki pénzt is a megélhetéséhez. Megígértettem vele, hogy eljön a templomunkba, hogy együtt imádkozunk, és hogy amint lehet, hazatér a feleségéhez. Elváltunk, és többé nem hallottam róla. Körülbelül 5 évvel később egy nő telefonált, és megkérdezte, én vagyok-e az, aki annyit tett ennért? A felesége volt. Megköszönte, amit tettem, és elmondta, hogy Enn meghalt, de élete utolsó pillanataiban elmondta neki, hogy nem tartotta meg az ígéretét annak a férfinak, aki Tokióban gondoskodott róla. Megkérte a feleségét és a lányát, hogy menjenek el helyette a templomba, és mondjanak hálát. A nő elmondta, hogy így tettek, és azóta is járnak templomba, és meg is keresztelkedtek. A hála és a mély meghatottság könnyeivel tettem le a telefont. Enn úr családja megtapasztalta Isten túláradó szeretetét. Istenünk, adj bátorságot, hogy habozás és ellenszolgáltatás nélkül segítsünk másoknak. Amen. Napi gondolat. Az együttérzésem Isten szeretetét tükrözi. Imádkozzunk a fedél és élelem nélkül levőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 1951-ben e napon született, ezért köszöntjük Grandpierre Attilát, a sokoldalú alkotót, gondolkodót. Zenész, csillagász, a természettudományok doktora, a csillagászat kandidátusa, író, költő, az MTA főmunkatársa.

Grandpierre Attila, kihúnyni ne hagyjátok. A szent lángot kihúnyni ne hagyjátok. A szent, legszentebb lángot, édes szülőhazád hangját szíved elárkolt mélyén. A mosolygó falut, ahol tiszta arcú emberek járnak arany őszök zengő táblái között. S szólítatlanul neveden szólítanak, siheder létedre megsüvegelnek. A szent lángot, szíved, szívünk, szívetek mélyén a szent lángot aludni, kilobbanni ne hagyjátok, mert amíg az bennünk lobog, aranytündökletével, addig körülölel, befogad, s szívére vesz az ünnep. Amíg él bennünk édesanyánk szava, addig úgy néznek rád az emberek, mint akitől valami szépet, jót, igazat, jövőteremtőt várnak. És úgy szorítják meg kezed, mint akiben otthonuk meghitt édes lángja lobog. Ne hagyd hát, ne hagyjátok, ó, ne hagyd a szentséges szent lángot kialudni soha, soha, soha, mert lelkünk az, a lelked az, a lelkem az. Soha, soha, mert ez a szentőz az, ami föntart, megerősít. S ha kilobban, magunkra maradunk árvák, elátkozottak a világ szakadásban.

0: Légy részvételes minden ember iránt.
1: Találkozások. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. Korintuszi első levél 9.22. Gondolatok az ígéről. Tanulmányozzuk, hogyan lehetünk a leghasznosabbak, és hogyan szolgálhatunk másoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Mindazok, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, gondoljanak arra, hogy misszionáriusok, ezért a társadalom minden rétegével föl kell venniük a kapcsolatot. Vannak olyan emberek, akik hűtlenül bánnak fele barátaikkal. Találkozhatnak hiúkkal, büszkékkel, léhákkal, panaszkodókkal, kétségbeesettekkel, csüggedőkkel, vakbuzgókkal, önzőkkel, félénkekkel, érzékenyekkel, kicsapongókkal és felületesekkel. Ezeket a különböző gondolkodású embereket nem kezelhetjük egyformán, mert akár szegények, akár gazdagok, magas vagy alacsony rangúak, valamennyiüknek kedvességre, részvétre, igazságra és szeretetre van szükségük. Szorosan össze vagyunk kötve egymással az emberi testvériség kötelékei által. Isten megkívánja minden férfitől és nőtől, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét és befogadta szívébe az isteni igazságot, hogy világosságot árasszon azoknak ösvényére, akik még nem ismerik a jobb utat. Tegyünk bizonyságot Krisztusról nyíltan és bátran, és mutassuk be jellemünkkel az ő szelídségét, alázatosságát és szeretetét.

0: A bűn és a nap.
1: Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab apostol levele első fejezet 13-tól 15. vers. Július 4-e volt, és én 12 éves voltam. A családunk a hegyekbe ment egy patak melletti piknikre. Úgy döntöttem, hogy ha lebarnulok, szebb leszek, ezért a nap nagy részét a napon töltöttem. Este felé kezdtem érezni az égést. Testápolóval bekenve elmentem a családommal a Kolorádói Egyetem stadionjába a tűzijátékra, de egyre rosszabbul éreztem magam. Mire vége lett, már nagyon rosszul voltam, remegtem és reszkedtem. Kínomban sírtam és azt hittem, meg fogok halni. Aztán egy héttel később lehámlott a gyönyörű bőröm. Aznap megtanultam egy fájdalmas leckét. Egy jó dologból túl sok is lehet rossz. Ugyanazok a jótékony UV-sugarak, amelyek elpusztítják a baktériumokat és segítenek a szervezetnek a D-vitamin előállításában, a bőrrák és a bőr idő előtti öregedésének fő okozói. De élvezheted a nap melegét és örömét, ha megteszel néhány egyszerű óvintézkedést. Először is valójában már az ágyban fekve is elegendő napfényt kaphatsz ahhoz, hogy teljes mértékben élvezhessd az előnyeit, ha kinyitod az ablakot, és 5 percig hagyod, hogy a nap az arcodat süsse. Másodszor, 30 perccel a strandolás előtt kent be magadat fényvédő krémmel, még akkor is, ha felhős az idő, mivel az UV-sugarak áthatolnak a felhőkön. Ha pedig kibejárkálsz a vízben, vagy erősen izzadsz, győződj meg róla, hogy a krém vízálló vagy gyakrabban alkalmazd. Harmadszor. Viselj valamit a fejeden, vagy könnyű védőruházatot, ha nem úszol, és napszemüveget a szemed védelmére. Negyedszer. Ne tartózkodj a napon addig, amíg meg nem égsz. A veszélykora reggel 10 és 11 óra előtt és késő délután a legkisebb. Ötödször. Fogyassz zsírszegény ételeket, mert a zsír hibás bőrsejteket termel, így az ultraibolya sugarak mélyebben tudnak hatni. A bűn olyan, mint a napszúrás. Előbb lopakodik feléd, mint hogy észrevennéd, mi történik. Abban a pillanatban kellemesnek tűnik, de utána a következmények gyötrelmesek lehetnek. Alkalmazd bőségesen Isten igéjének védőkrémjét, kérd a Szent Lelket védelemre, és kerüld a kísértést. Mi a védőkrém a bűn ellen? Mit tehetek azért, hogy minden nap alkalmazzam?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 4-én, szombaton, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetében a 8. versként olvashatjuk. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak, a Korintusbeliekhez írott 2. levelének 5. fejezetében a 20. versként találjuk. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Az elmúlt napokban Péter és Pál napján ünnepeltem ordinációmat. S rögtön másnap emlékezhettem úgynevezett primíciámra, azaz első misémre, vagy első luterkabátos szolgálatomra. Smidélius Andrés barátommal, akkori kőbányai lelkésszel zögykölődtünk a 9-es buszon, a Vajda Péter utcai templomba, majd vissza a szeretett Kápolna utcába. Mindkét helyen erről a csodálatos ézsaiási elhívásról kellett prédikálnom, amelynek 4 szavas válasza a 2000-es, akkor utolsó debreceni Szél Rózsa mottója is volt. Ez volt a kiírt perikópa. Eltelve az előző napi áldásokkal és a konfirma élményével, a néhány nap múlva velünk 3 éves missziói szolgálatra Indiába tartó repülőgép felszállása előtt talán tudtam hitelesen hirdetni azt az Istent, aki szeretne velünk párbeszédben lenni. Itt ő kérdez, mi válaszolunk. Máskor meg mi kérdezünk, ő válaszol. De mindenképpen szeretne velünk dialógusban lenni, maradni. Ezt az Istent szeretném hirdetni azóta is. Talán tudtam hirdetni azt a Krisztust is, aki által megbékülhetünk Istennel. Talán tudtam hirdetni azt a Krisztust, akiről azóta is igyekszem tanúságot tenni. Szavaimmal, döntéseimmel, életemmel. Ott indultam lelkészként, 2002. június 29-én, 30-án, Kőbányáról a világba ezekkel a szavakkal. Itt vagyok, engem küldj. A nap imádsága, Urunk, kérünk, áldj meg minket itt, ahol Te szeretnél tudni bennünket. Áldj meg minket Te, aki azt mondod magadról, vagyok, és aki miatt én is vagyok. Áldj meg minket, áldj meg engem, áldj meg és küldj áldásoddal, mert anélkül nem érdemes. Amen. Mesterházi Balázs áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. A nap újszövetségi igéje, tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel.

Amanda, Gina és Michelle több mint egy évtizeden át együtt szenvedték el ugyanazokat az agresszivitásokat. Vidám szívvel élvezték fiatalságukat, amikor elrabolta őket egy férfi, aki fogva tartotta mindhármójukat az amerikai Clevelandben lévő otthonában. Kötéllel és lánccal megkötözve többször bántalmazták, megerőszakolták és megverték őket. Aztán egy tavaszi napon az elnyomó elfelejtette bezárni Amanda hálószobájának az ajtaját, aki gondolkozás nélkül a régi bejárati ajtóhoz kúszott. Kinyújtotta a kezét a lyukon, és segítségért kiáltott. Egy szomszéd segített neki. Rátörte az ajtót, és felhívta a segélyhívót. Perceken belül megérkezett a rendőrség, és a fogva tartott nőket kiszabadították a láncaikból. Ezeknek a fiatal nőknek nagy segítségre volt szükségük ahhoz, hogy újjáépítsék az életüket. Bár nagyon különbözőek voltak, az igazság iránti szomjúságuk egyesítette őket, de a megbocsátás folyamatával egyénileg kellett szembenézniük. Azt hiszem, meg kell bocsátanod ahhoz, hogy tovább tudj lépni az életedben, mondta Gina egy interjúban. Michelle egy tévéműsorban szintén azt mondta, hogy minden tekintetben megbocsájtott elrablójának, és ezt ahhoz hasonlította, mintha a sarat arannyá változtatná. Amanda viszont nem bocsátott meg az elrablójának. Ahogy ő maga is elmondta ezt a televízió műsorban. 10 évet jogtalanul láncra vertek az életemből.

Megéri-e egy gyilkoshoz láncolva maradni ezúttal a harag és a neheztelés miatt? Ezeknek a nőknek a története egyszerre megható és tanulságos. Önéletrajzukban, melynek a címe a Remény, a túlélés emlékiratai Clevelandben, elmesélik, hogy csak a remény tette lehetővé számukra, hogy túléljék ezt a borzalmat. De lényegében ez az élettörténet arra tanít bennünket, hogy a megbocsátás nem az elkövetett bűnök súlyosságától függ, hanem a döntés erejétől. Vajon nem mindannyian ugyanolyan szörnyű bánásmódon mentek keresztül? Nem voltak-e mindannyian ugyanannak a bántalmazónak az áldozatai? Igaz, hogy a megbocsátás nem törli el a bántalmazást, de valami jóra változtathatja azt. Ez a gyásszal terhelt történet nem csak a Cleveland házból való felszabadulás történeteként értelmezhető, hanem a gyűlölet és a neheztelés aluli felszabadulásként is. Az Úr sok olyan nőt lát, akiknek szenvedniük kell igazságtalan bánásmód, erőszakos természetű emberek uralma alatt. Jézus látja a könnyeket, és meghallja az imákat. Az az ember, aki azzal él vissza, hogy felsőbbrendűnek tartja magát, és zsarnoki módon uralkodik mások felett, Isten szemében súlyos bűnt követel. Mindenhatónk elítéli a bántalmazást, legyen az fizikai vagy lelki természetű. Az Úr szerint az ilyen viselkedés teljesen ellentétes Krisztus jellemével. Isten előtt nincs alacsonyabb rendű ember. Mindenki hivatást kapott, legyen férfi vagy nő. Álljunk ki az áldozatok mellett, és ne nézzük el a visszaéléseket. Az Úr különleges gondot visel azokra, akik szenvedtek. Az ő könnyeik nem hullanak hiába. Jézus a szabadítójuk, aki gyógyulást hoz, és helyre is állítja őket.

Kedves hallgatóm! Talán ismersz valakit, aki túlélt valamilyen bántalmazást vagy elnyomást. A szenvedést átélt emberek emlékeiben ott lappanghatnak a keserű élet láncai. Mutasd meg nekik, hogy lehetséges egy szabad élet, ha úgy döntenek, hogy helyet adnak a megbocsátásnak. Ne felejtsd el elmondani nekik, hogy a megbocsátás nem a sértés súlyosságától függ, hanem kizárólag az ő döntésüktől. A megbocsátás az Istentől kapott eszköz arra, hogy a bosszú láncát megtörjük.

Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Náhum próféta könyve, 1. fejezet, 13. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az élet sűrűjében vagyunk jelen. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén. Ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hitben sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulta, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésének. Az idén nyáron is gyűjt tanszereket a református szeretett szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves református szeretett szolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző fölmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, az iskolatáska, a sportfelszerelés és az egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított ma a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és énekléssel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala mától július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet, élénk a szél és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Nem tudom, hogy vannak vele, de vannak olyan részei a Szentírásnak, amit nagyon egyoldalúan szoktunk csak vizsgálni. Amivel ma kezdjük ezt a Biblia tanulmányt, ezek közé tartozik. Legalábbis az én tapasztalatom szerint, természetesen mindig azt szokták mondani, hogy tisztelet a kivételnek, én is ezt kell majd, hogy mondjam. Aki velem együtt nyitja ki az Apostolok Cselekedetei 20. fejezeténél az igét, a 7. verstől, valószínűleg hamarosan rá fog jönni, hogy miről is beszélek. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk, egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték föl. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és azt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Aztán felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták föl, és egészen megvigasztalódtak. Troászban vagyunk, ahol egy hosszú körút után tölt Pál egy teljes hetet, és hogyha valaki még visszaemlékszik, egyébként nem kell nagyon messzire visszalapozni a Szentírásban, hiszen a 20. fejezet első néhány verse szól, egy körülbelül jó éves körútat foglal össze Lukács néhány versben, ahol Pál Macedóniában jár, aztán görög területre megy, aztán amikor megtudja, hogy a zsidók merényletet terveznek ellene már, ki tudja hanyatszor, akkor újra Macedón területre lép, és Macedóniából, vagy Macedónián át érkezik Troászba, és amit ennek a körútnak az elején elmulasztott, és ezt szándékosan mondom így, hogy elmulasztott, hiszen akkor is járt Troászban, de annyira vágyott volna arra, hogy végre Titusszal találkozzon, aki hozta vissza a választ a korintusiaknak. Titus volt az, aki a korintusi első levelet magával vitte, és várta Pál, hogy vajon milyen reakciók érkeznek, hogy fogadta a gyülekezet, hajlik-e a gyülekezet szíve a jóra, hogy mivel nem találta Tituszt, nem maradt, hanem indul tovább abban a reményben, hogy Titusszal előbb-utóbb összetalálkozik majd az útja során. Ez nyilván meg is történt, de amikor visszaért Troászba, akkor viszont ott töltött egy hetet, mégpedig egy nagyon intenzív Biblia tanulmányozó hetet, hiszen akkor már Troászban gyülekezet volt, és magyarázta Isten igéjét. Ehhez képest a hét első napján, amikor mindenki tudta, hogy most Pál el fog tőlük köszönni, összegyűltek, és az volt a szándékuk, hogy együtt fognak úrvacsorázni. És ezt az alkalmat arra használta ki Pál, hogy a tanítást újra hosszan megismételte, hiszen ezeknek a testvéreknek a kezében nem volt még ott a Szentírás, jó esetben az ószövetségi tekercsek közül lehetett ott egyik vagy másik, hiszen Pál apostol leveleinek a nagy része is ezen az úton, ez alatt az egy év körüli időszak alatt íródott, egy jelentős rész, a többi levélből alig ismerhettek, vagy csak egy párat ismerhettek, ekkor még evangéliumok nem forognak közkézen, tehát éppen ezért rendkívül fontos a tanítás, a szóban átadott üzenet, és hát ennek az a következménye, amit így olvasunk, hogy a tanítást annyira megnyújtotta, hogy egészen éjfélig. Emlékszem még teológus koromra, hogy az első 15 perc a szívnek, a második 15 perc a fejnek, a harmadik 15 perc a falnak szól. Ez így hangzott valakinek a szájából, hogy jól jegyezzük meg, hogy az ige hirdetésnek rövidnek kell lenni. Egy kicsit megdöbbentem, amikor rátaláltam a reformáció korabeli rögzített időpontokra, mert akkor még úgy hangzott, hogy az első óra a szívnek, a második óra a fejnek, a harmadik óra szól a falnak, és azon gondolkozom azóta, hogy hogy is fogunk lassan eljutni, hogy az első két perc a szívnek, a második kettő a fülnek, és aztán a harmadik kettő már csak a falnak. És ebből nehogy valaki azt a következtetést vonja le, hogy élcelődni szeretnék, hiszen arra hívják föl, most már magas tudományos fokozata rendelkező lélektannal és pedagógiával foglalkozók a figyelmet, hogy egy olyan korosztály jön most itt mögöttünk, aki koncentrációban 2,5-3 percnél egy dologra nem tudnak jobban figyelni. Sőt, nem fogják elhinni, kedves hallgatóim, de amikor egy YouTube csatornának a megtekintettségét szokták vizsgálni, hogyha valaki 30 másodpercig nézett egy YouTube-ra föltöltött anyagot, az teljes egészében megtekintetnek tekintik, akár meddig is tart utána ez az anyag. Mert egyébként állítólag az első 2-3-4-5 másodperc alatt eldönti az, aki belepillantott, hogy ezt meg fogja nézni, vagy sem. Ez valami szörnyű kényszer. Tessék csak arra gondolni, mi lett volna az első gyülekezetekkel, ha valamiféle ilyen koncentrációs problémával rendelkeztek volna. És most kárpátaljai testvéreink jutnak eszembe, akik közül többekkel jó ismerettségben vagyok, meg voltam, és közülük mondta el valaki, hogy egy olyan gyülekezetben élt hosszú-hosszú évtizedekig, ahol a gyülekezetben egy, ez nem tévedés, tehát nem nyelvbotlás, félre ne értse egy hallgató se, egy az az egy darab szentírás volt magyar nyelven, és be volt osztva, hogy a gyülekezetben a következő héten melyik családnál lehet a szentírás. Ige hirdetőt 2-3 havonta kaptak, ha ennél gyakrabban akartak volna ige hirdetést hallgatni, akkor át kellett menni 30-40 kilométerrel arrébb, ahol egy ruszin nyelvű ige hirdetőt meghallgathattak. Egyébként a gyülekezetnek az volt a gyakorlata, mondta el az kedves testvérnő, hogy másolták kézzel a szentírást, hogy amikor nem náluk van, akkor is legyen bibliájuk. Azon gondolkoztam, hogy hány biblia is van a polcomon. És ehhez képest ott a következő kérdés, hogy és mennyi idő jut erre a bibliára? És mennyi idő jut az ige hallgatásra, az ige hirdetés nyomon követésére? Tessenek csak arra gondolni, hogy lelki éhség is kell ahhoz, hogy valaki akarjon igét hallgatni. Itt van ez a troászi gyülekezet. Azt nem tudták, hogy soha többet nem fogják élőszóban hallgatni Pál apostolt, de a történelem ezt igazolta. Az élet ezt igazolta. És Pál nem rest megnyújtani a tanítást, és mondja a Krisztus üzenetét. Miért? Mert különben hogy lehetne később elmondani, igaz, hogy az Péter apostol mondja, hogy ti ráépültetek a proféták és az apostolok kősziklájára. Ha nincs tanítás, ha nincs lelki látás, elvadul a nép. Ez már az Ószövetség idején is így volt. És az az igazság, hogy az Isten kijelentett igéje újra és újra el kell, hogy jusson a szívünkig. Ha már az előbb ezt a kárpátaljai testvérnőt emlegettem a bizonyságtételével, ő még azt is elmondta, hogy minden Isten tiszteleten fölálltak a testvérek egymás után, és ige szakaszokat mondtak. Nem olvastak, ige szakaszokat mondtak hosszasan, pontosan azért, hogy mélyüljön a gyülekezetnek az ige ismerete. Ne tessék azt gondolni, hogy kárukra vált. És én még jól emlékszem, hogy nem kell Kárpátaljára menni ahhoz, hogy valamikor a gyülekezet hosszú időt töltött az igével. Ma nagyon sokszor találkozom eféle szövegek, nem kell félni, nem lesz túl sok ige. És tessék mondani, hogyha nem lesz túl sok ige, akkor mi végre jöttünk össze? Akkor mi az, amitől a lelki táplálék eljuthat a lelki emésztő rendszerünkbe? Miből fogunk élni? Hangzatos szólamokból? Azt mondja Pál apostol az efézusiaknak, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, csalásával. Honnan tudom, hogy üres a beszéd, ha nem ismerem az igazit, a tartalmasat? Egy kislány jut eszembe, akinek a születése körüli időszakot nyomon tudtam követni egészen jó pár éves koráig, és egyszer csak azt vettek észre a szülei, hogy valami nagy baj van a gyerekkel. Olyan probléma volt, amit én korábban soha nem hallottam, nem fordult meg nála a kép. És ez akkor derült ki, hogy nem fordult meg nála a kép, hogy a gyermek igen előszeretettel lehajolt, és a két lába között nézett hátrafelé, és ez egy ilyen kedvelt póza volt. Aztán elvitték szemorvoshoz, aztán mondta a szemorvos, hogy mi a probléma, mindenki halálra rémült, kapott szemüveget, és utána döbbentek meg a szülei, mert a kisgyerek, mint minden kisgyerek, vidám volt, egészséges, játékos, és amikor megkapta a szemüveget, egyszer azt kérdezte, hogy ilyen a madár. Tetszik tudni, nagyon sokszor, minthogyha valami különös dolog történne, mert hiányzik az ige. Nincs lelkilátásunk. Kellene az Istentől kapott szemüveg, ez pedig kell az ige hirdetés. Még most nem szeretném, ha valaki arra gondolná, hogy a hosszú, kibírhatatlan, unalmas prédikációk mellett szeretnék kardoskodni. De amellett mindenképpen, hogy szükségünk van az igére, tartalmas ige hirdetésekre, kitartó ige hirdetőkre, és erre szokták azt mondani, hogy persze aztán majd jönnek az eutikusz esetek, mert hát a gyülekezet ettől csak elalszik. Hát először is szeretném mondani, hogy azért nem úgy tűnik, hogy a teljes troászi gyülekezet esett ki az ablakon. Hanem úgy tűnik, hogy eutikusznak sikerült csak, aki fiatal emberként valószínűleg úgy döntött, hogy ő elfér az ablakpárkányon is. Egyébként, aki a római építészetet ismeri, tudja, hogy az azért nem egy olyan kis keskeny ablakpárkány volt, mint amit a panel lakásokban megszoktunk, hanem oda valóban ki lehetett ülni, ott valóban akár nézelődni is lehetett. És én nem gondolom, hogy Eutikus eredetileg hogy félig kint, félig bent akart volna lenni, de fiatal emberként gondolom úgy gondolta, hogy az neki jó hely lesz. Csak aztán elnyomta az álom. Ez is előfordulhat. És Pál apostol nem élcelődik Eutikuson, bár Eutikusnak ez a közel 9 méteres zuhanása egyáltalában nem csoda, hogy azzal végződik, hogy hát eszméletlenül találják a földön, sőt, azt gondolja róla mindenki, hogy halott. Pál apostol pedig érdekes módon megszakítja az ige hirdetést, lemegy, ráborul, és aztán azt mondja a többieknek, hogy ne zajongjatok, a lelke benne van. És fölhozzák a fiatalembert, bár az ige ezt a végére hagyja ennek a szakasznak, mert Eutikus jól van. Van, aki ezt úgy értelmezi, hogy Pál feltámasztotta, meggyógyította, és én egyikkel se szeretnék vitatkozni. Én a folytatásra szeretnék rámutatni. Pál nem megijedt, hogy jó, de hosszú volt a prédikáció, hanem visszament, megtörte a kenyeret, magyarul úrvacsoráztak, aztán sokáig egészen virradatig folytatódott a prédikáció. Nem azért, mert Pálnak prédikációs kényszere volt, és nem bírta ki anélkül, hogy ne őt hallgassák, hanem azért, mert Pál pontosan érezte belül, hogy amit most megtehet, az soha többet nem teheti meg. És Pál apostol egyik helyen azt írja az egyik gyülekezetnek, most hadd idézek Károli fordítást, én mindenkivel szemben köteles vagyok. Az új fordítást ezt úgy mondja, hogy én mindegyikőtöknek adósa vagyok. Nem pénz szempontjából, nem be nem tartott ígéret szempontjából, hanem abból a szempontból, hogy az Úrnak tettem ígéretet arra, hogy akikkel összehoz, azoknak az evangéliumot hirdetni fogom. És ez a kitartás, ez azt gondolom mindenképpen figyelemre méltó. De tessék csak nézni, innentől kezdve valami egészen megdöbbentő rendkívüli életszakasz következik Pálnál. Mi pedig előre mentünk, hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mert így rendelkezett. Odáig ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán Asszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk, onnan tovább hajoztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé, másnap befutottunk Szamoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt tölteni Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzem. Ez megint egy olyan szakasz, amire Azt lehet mondani, hogy hát így gyorsan Lukács egy pár nevet fölemleget, aztán kész. De meg tetszett figyelni? Minden munkatársának azt mondja, hogy tessék szépen hajóra szállni, elindulni, én meg gyalog megyek. Hát ha van hajó, ha lennének utitársak, miért vállalja Pál ezt a kiszolgáltatott, egyedül való utazást? Van olyan, amikor nincs mese, egyedül kell maradni. Az előbb már pedzegettem Troásznál, hogy Pál apostol már sejti, hogy ez az utolsó lehetősége, hogy Troászban bizonyságot tegyen. És most kénytelen vagyok előre szaladni, bár jövő héten ezt sokkal részletesebben veszük, hogyha az Úr akarja és élünk. Milétoszban majd azt fogja mondani az efézusi véneknek, hogy és most Jeruzsálembe megyek, és hogy mi vár rám, nem tudom, de a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám, de én ezzel nem törődöm. Tetszik tudni, nem olyan egyszerű szembesülni azzal, hogy a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, mikor tudom, hogy fogság és nyomorúság vár rám. És most nem azt mondja a lélek, hogy te Pál, oda ne menj, mert baj.

később, mint ahogy Jeruzsálembe indul. Miért fontos ez? Mert hiteles, de meg kell harcolni. Oda kell majd állni a munkatársak elé. És a munkatársak észreveszik majd, hogyha együtt maradnak az úton, hogy Pál gyötrődik. Gyötrődik. Egy hívő ember nem gyötrődik. Na most szeretném teljesen világosan mondani, ez egy demagóg mese. Azt írja az egyik gyülekezetnek Pál, testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus szenvedéséből még hátra van. És a szenvedés nem tréfa, nem móka, nem szórakoztató, és még csak nem is dicsőséges olyan értelemben, hogy most aztán mindenki azt fogja látni, hogy micsoda nagy ember ez a Pál. Mert nagyon sokan éppen megvetni fogják majd a szenvedése miatt. Tessék csak arra gondolni, hogy majd az egyik kedves munkatársának kell azt írnia, hogy ne szégyeld hát az evangéliumot, se engem a Krisztus fogját. Efézusnak is azt kell majd írnia, hogy jó, ha tudjátok, hogy az én fogságom inkább Krisztusnak a dicsőségére van. Magyarul nem kell szégyenkeznetek miattam. De jó pár gyülekezetben azért fölmerült, nem csak fölmerülhetett, fölmerült, hogy probléma van ezzel a Pállal. Tessenek csak a korintusiakra is gondolni. Hiszen kit szeretnénk látni a gyülekezet élén? Egy dicsőséges, nagyszerű embert. Aki ha szól, akkor meggyógyulnak a betegek, ha szól, feltámadnak a halottak, ha szól, szabadulnak az ördöngősök, és ha szól, meghátrálnak az ellenségek, az ellenfelek, de soha nincs semmi probléma. És most Pál egy olyan útra indul, amire előre megmondja neki a Szentlélek, hogy nagyon nehéz lesz. Miközben azt fogja majd mondani Pál, hogy mi várott rám, nem tudom. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, ezt végig kell gyötrődni, ezt végig kell kínlódni, egyedül, miközben városról városra tesz bizonyságot a Szentlélek Pál személyével kapcsolatban, hogy hova fog ő jutni, milyen élethelyzetbe fog kerülni. Aztán majd, amikor eljön az idő, akkor újra hajóra száll, csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként Pál apostol személyének majdnem biztos, hogy ez lenne az egyik legkedvezőbb, anyagi szempontból legkedvezőbb időszaka, hiszen úgy tűnik, hogy itt nem a hajó menetrendhez alkalmazkodnak, hanem a hajó menetrendje alkalmazkodik hozzájuk. Ezt tetszik tudni, mikor fordul elő? Egyetlen esetben, ha mi vagyunk a hajónak a bérlői. És úgy tűnik, hogy ebben az esetben legalábbis Milétoszig olyan járattal mehetett Pál, amit vagy testvérek ajánlottak, vagy valaki finanszírozott Pál apostolnak, ezt nem tudjuk, de úgy néz ki, hogy itt ők döntenek a hajó továbbindulása felől, hiszen a hajó megvárhatja azt, amíg Pál rájuk talál, aztán továbbindulhatnak, aztán kiköthetnek itt, ott elhajózhatnak Efézus alatt, nem kötelező kikötő Efézus, tovább mennek Milétoszig, majd onnan Pál fog üzenni az efézusi vénekért, hogy jöjjenek most már és találkozzunk, mert el akar tőlük búcsúzkodni. És ezt is végig kell harcolni. Már csak azért is, mert tessék csak arra gondolni, hogy azt írta annak idején a korintusiaknak, Efézusból, hogy Efézusban pünkösdig maradok, és aztán majd meglátogatlak titeket is. Azt írta ez alatt az egy év alatt a rómaiaknak, hogy ezen a területen a munkaterület elfogyni látszik, de hozzátok megyek majd, és azt szeretném, hogyha ti indítanátok tovább az én utamra majd Hispániáig, és most kiderül, hogy ezeket a terveket nem volt felesleges, hogy Pál elmondta, csak éppen mintha az Isten lelke átírná most ezeket a terveket. Van, amit véglegesen, van, amit időlegesen. Rómába egészen biztos, hogy el fog jutni, nem teljesen azon az úton, módon, mint ahogy ezt ő elképzelte. Némelyek úgy gondolják, hogy Hispániáig is sikerül eljutni a két római fogság között. Ez a két római fogság, ez nagy valószínűséggel valóban megtörtént, és abból vonják le sokan ezt a következtetést, hogy azért Hispánia területén pauliciánusoknak nevezik magukat az evangéliumi keresztények évszázadokon keresztül, mármint Pál követőinek, tehát úgy tűnik, hogy azért ott kellett, hogy történjen valami. De minden esetre, amit mi tudunk, hogy Rómába biztos egészen más úton, módon jut. De ezt még egyszer mondom, meg kell harcolni, mint ahogy

0: hogy nekünk is meg kell harcolnunk az életünk következő lépését, ha Krisztussal járunk. Van bátorságunk a harcra? Vagy pedig rá akarjuk húzni minden egyes élethelyzetünkre, hogy hát pont így van, ahogy Isten akarata, mert hát most ez az élethelyzet van. Vagy engedjük, hogy az Úr vezessen bennünket. Ez nem könnyű, de szükséges. És nem is mindig lehet nagy közösségben megbeszélni ezeket a dolgokat. Sokszor négy szem közt az Úrra.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: A költészet hangján.
1: Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. Azután új holdról új holdra, és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Ézsaiás próféta könyve, 66. fejezet, 22. és 23. vers.

Best Rahel. Szombatról szombatra. Ma szombat van. Ma másképp megy minden. Ma szombat van, ma megtelik a szívem. Ma szombat van, és lábadhoz roskadok. Ma szombat van, ma minden bűnt feladok. Szombat van, énekli a lelkem, dallam árad szerte, ünnepel a terem. Isten háza boldog, és ő ránk mosolyog. Áhítatos csendben megáll a középen, és mi gyenge emberi lények megtisztulunk, mint a mosott edények. Olyan erőt és dicsfényt kapunk, hogy beléphessünk a gyöngykapun. Ott is szombat lesz. Ő közöttünk jár majd. Szombat lesz, és már nem lesz búbánat. Szombat lesz, és összegyűlünk egybe. Szombat lesz, és én is Istenhez megyek be. Szombat lesz, és mennyei zene szól. Szombat lesz, és az angyal kórus dalol. És ő csak mosolyog. Tudta minden bűnünk. Most pedig örül, mert elvehette tőlünk. Mosolyog, mert csak ő emlékszik rá, hogy mennyit szenvedtünk. Mi elfeledtük már.

0: A napversét elmondta Balázs László. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Folyamatosan újítsd meg az elméd Isten igéjével. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet, 2. vers. Hogyan újíthatjuk meg az elménket? Az egyik lelkipásztor így ír: ha fejleszteni akarod az elmédet, töltsd meg Isten igéjével. Az Amerikai Nemzeti Mentálhigiéniai Intézet orvosai végeztek egy vizsgálatot, amelyben egyszerű mozgásos feladatra kérték fel a résztvevőket. Az ujjukkal kellett kopogtatniuk, az orvosok pedig közben MRI készülékkel vizsgálták, hogy mely agyterületeik aktivizálódnak. A gyakorlatot 4 héten át naponta megismételték, a végén pedig újabb felvételt készítettek. Mindegyikük esetében megállapítást nyert, hogy növekedett az agy aktívan igénybe vett területe. Ahogyan ez az egyszerű feladat új idegsejteket aktivizált és új idegi kapcsolatokat alakított ki, úgy mi is új idegsejteket aktivizálunk és új idegpályákat hozunk létre, amikor a Szentírást olvassuk. Mondhatjuk úgy is, hogy letöltünk egy új operációs rendszert, amely átkonfigurálja az elménket. Nem emberi módon gondolkodunk többé, hanem Isten gondolatait követjük. Az az értelem legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Pál Filippibeliekhez írott levele, 2. fejezet, 5. vers. Hogyan teljesíthetjük ezt a parancsot? Pál ezt is elmondja nekünk: Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Pál kolossibeliekhez írott levele, 3. fejezet, 16. vers. A prédikálás, a tanítás, az olvasás és az éneklés is képes Isten igéjével összhangban újra húzalozni az agyunkat, hogy azután Krisztus értelme lakozzék bennünk. Ekkor elkezdjük az ő gondolatait gondolni, végül pedig az ő akaratát fogjuk cselekedni ahelyett, hogy a sajátunk vezérelne bennünket. Újítsd hát meg az elmédet napról napra Isten igéjével.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Nem tudom, észrevették, hogy miközben Európa nagy államaimban itt is, ott is, amott is tüntetések zajlanak, és mintha a robbanás előtti helyzet kezdene kialakulni elég sok okból, a szomszédban meg háború zajlik, és annak az eszkalálódása is tulajdonképpen nagyon nagy esély és nagyon nagy veszély, és miközben a tengeren túlról is hasonló hírek érkeznek, ha valaki a szigetvilág meg az ázsiai nagy országoknak a helyzetét nézi, ott is mintha minden mozogna, minden pattanásig feszülne. Közben újra és újra kapunk olyan híreket, hogy itt is, ott is, amott is konferenciáznak emberek, akik megpróbálják kitalálni, hogy hogy lehet ezt az egész világot egy jó, egy nyugodt, egy fenntartható fejlődéssel bíró emberi közösségé alakítani. Hangzatos szövegek hangzanak, nagy célkitűzések, tapsvihar, egymás ünneplése, és közben az ember azon gondolkozik, hogy vajon tudatában vannak, hogy akik ezt az ünneplést részben adják, részben kapják, milyen messze vannak attól, amiről beszélnek. Azt mondják, majd ők megalkotják azt a társadalmat, ami a következő évtizedekre, sőt évszázadokra elhozza az emberiségnek az oly rég áhított teljes békességet és jólétet. Miközben ezen gondolkoztam, egyszer csak elém került a 33. Zsoltár. Tessék csak hallgatni, mit mondott az Úr. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit ő parancsolt, előállt. Éppen előtte mondja el, hogy a Teremtő hogyan zárta határok közé a tengereket, és hogyan alkotott meg mindent. De tessék csak hallgatni a folytatást. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghűsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségéül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára, ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre. Tetszett ezt hallani? Ugye milyen megdöbbentő, amikor azt mondja az Isten igéje, semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét. Mert hogy bármennyire is szeretnénk úgy csinálni, mintha velünk kezdődne a történelem, hát sajnos nem. Már évszázadok, évezredek óta általában az emberiség úgy gondolta, hogy maga mögött fogja hagyni azokat az időszakokat, amikor fájdalom, szenvedés, amikor megpróbáltatások vannak, és megalkotja a nagyot, a dicsőségeset. Annak idején bármilyen hihetetlen is sokaknak, egy Nabukodonozor nevű király azt gondolta, hogy ha sikerül egy országba foglalni nemzeteket, és aztán jó célokat, akár erővel is kitűzni, akkor az embereknek eljön majd az aranykor. Nem véletlen állítatott olyan szobrot, amilyet állítatott. De hát mi lett ebből? Egy katasztrofális emberimádat és diktatúra. Ugye, ismerjük ezt a szót. Mit is jelent? Amikor az emberek akarják megmondani, akár erőszak árán is, hogy mi a jó a többieknek. Az az igazság, hogy mi teremtmények mindig megpróbálunk valahogy a teremtő nélkül jóvá lenni, ezt humanizmusnak nevezik, meg ügyesek lenni, meg erősek lenni, meg valamilyen módon túlszárnyalni az előző generációkat, és ráadásul mindig vannak olyan terveink, hogy bebizonyítsuk, és ha lehet, akkor Isten nélkül is, hogy megy ez nekünk. Azt hiszem, akinek vannak unokái, nagyon-nagyon érzékenyen megfigyelheti azt, hogy ezzel minden generáció megküzd. Tessék mondani, amikor megtanul az unoka járni. Mennyi idő fog eltelni, ami kirántja a kezét a nagymama, nagypapa kezéből, és azt mondja, hogy egyedül. Lehet, hogy ezt csak a nagypapa meg a nagymama érti, a külső fül számára alig érthető ez az egyedül, vagy egyedül, de a mozdulat, az akarat, a meg tudom csinálni, a bizonyítási készség, az ott van az első pillanattól kezdve. És majdnem mindegy, hogy fiúról vagy lányról beszélünk, ugye? És mintha az emberiség valahogy nem akarna kinőni ebből a korszakból. De ha nem akarok ennyire fiatal évet meghatározni, akkor mondhatnám azt is, hogy mintha évezredek óta beszorult volna a serdülőkor válságos időszakába. Amikor azt hiszi, hogy ő mindent meg tud csinálni, és újra a fejére omlik minden. De az van ide írva, hogy boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. És tetszik tudni, hogy a nemzet az hogy épül föl? Egészséges személyiségekből. Olyan egészséges személyekből, akik egészséges családot alkotnak. Egészséges a gondolkozásuk a múlttal, a jelennel és a jövővel kapcsolatban, és leginkább az jellemző rájuk, hogy egészségesen gondolkoznak az Isten-ember viszonylatban is. Nem szégyen bevallani azt, hogy mennyire nem vagyok én képes az életemet irányítani, és kézben tartani az előttem levő dolgokat. Mennyire rá vagyok szorulva a kegyelemre, az irgalomra, és mennyire rá vagyok utalva az Úr Jézus Krisztus bűnbocsátó vérére és kegyelmére. Boldog az az ember, akinek Istene az Úr. És azt olvasom itt a Bibliában, hogy ha úgy gondolkozom, hogy ő formálta az én szívemet, akkor eljuthatok addig, hogy nem emberi segítségeket várok. Ma biztos nem azt írná a Zsoltár író, hogy nem a lovak ereje segít meg, de a nagy sereget azt biztos most is írná. Csak lehet, hogy most tankokat emlegetne meg, harci repülőgépeket emlegetne meg, mindenféle okos hadászati eszközöket emlegetne, a szuper sebességgel repülő rakétáktól kezdve, nem ez fog megsegíteni. És nem is mi az, ami megsegít, hanem egyedül ki. Tetszik tudni, az emberek nem számolnak azzal, hogy az örökkévaló Isten örökkévaló tervekkel rendelkezik. Nem csak a Föld viszonylatában, hanem a mi életünk viszonylatában is. És nagyon sokan elfelejtik azt, hogy bárki bármit mondjon is, egyszer majd ez az örökkévaló odaállít a saját színe elé bennünket, és számot kell adnunk. Akkor is, hogyha hittünk benne, meg akkor is, ha nem. Akkor számolgatnak a kutatók a gazdaság területével kapcsolatban, a pénzügyi szakemberek, számolgatnak a társadalomnak az ilyen-olyan, amolyan szociális és egyéb változásaival kapcsolatosan illetékes szakemberek, számolgatnak a családok, tervezgetnek, sokszor nagyra látó terveket mondunk és teszünk közzé, de az a nemzet, akinek Istene az Úr, az fog boldogulni. És ebben szükség van az erős, hívő családokra. Vajon imádkozunk-e a nemzetünkért, meg a nemzedékünkért, meg az utánunk következő nemzedékért? És tudatában vagyunk-e, hogy az Úr egyébként egyetlen parányi mozdulattal semmivé tudja tenni az összes olyan tárgyalásunkat, ahol úgy gondoljuk, hogy kihagyhatjuk Istent a számításból. Fiatalokkal beszéltünk. Megkérdeztük tőlük, hogy mi lenne, amiről feltétlenül beszéljünk a következő alkalmakon, amikor találkozunk. Tetszik tudni, hogy milyen alap dolgokat kérdeztek? És tetszik tudni, hogy mennyi kétségbeesés és félelem is van sokszor a kérdések mögött? A következő nemzedéknek szüksége lenne egy olyan útmutatásra, aminek alapján fölépülhet az élete. Mi, akik magunkat kereszténynek nevezzük, istenfélőnek nevezzük, hívőnek nevezzük, vajon tudunk olyan útmutatást adni, amely a gyermekeink számára nem a következő évre, vagy a következő évekre, hanem az örökkévalóság távlatában utat mutat? Merjük elmondani, hogy miközben nincs válaszunk sokszor akár a holnapi napra se, de arra van válaszunk, hogy hova tartunk, hogy ki az, aki megváltott minket, hogy kitől kaptunk bűnbocsánatot, és kire nézve éljük az életünket, miért az az értékrend, ami az érték az életünkbe, és mit akarunk továbbadni. Nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, mondta Pál apostol Timóteusnak. De miközben tudjuk, hogy minden nagy, hangzatos terv egyszer csak szertefoszlik, azt is tudjuk, hogy Isten igéje örökké megáll. Ezzel kezdtem a mai olvasást, hogy amit Isten mondott, az meglett, és meg is lesz. Amit ő parancsolt, előállott, és elő is fog állni. Hiszünk-e Istenben? Néhány nappal ezelőtt hallgattam egy interjút. Egy kedves barátom beszélt kérdésekre válaszolva, és a legnagyobb megdöbbenésemre szíven ütött, amit mondott, mert arra a kérdésre, hogy mi a mai ember legnagyobb problémája, azt mondta, hogy nem hisz Istenben. Még az úgynevezett hívők se hisznek Istenben. Elgondolkoztam. Nem túl meredek állítás ez? Nem bizony, hogyha ugyanazon a módon és metódussal építjük föl céljainkat, terveinket, mint a körülöttünk élő világ. Ha a megoldást különböző irányzatoktól, vagy különböző trendektől várjuk. Ha beállunk akár lelki, akár fizikai divatok szószólójának és követőjének. Ha ideológiát adunk tovább az élő hit helyett. Amikor imádkozunk, ezekben a napokban nagyon sok helyen imádkoznak. Oda tudjuk-e vinni az Úr elé a mi terveinket, céljainkat? És tudjuk-e azt mondani, Uram, tudjuk, hogy Te minden emberi terv fölött vagy. De szeretnénk azok közé tartozni, akik tudják, hogy Te látsz minden embert, hogy ismered a szívünket, ismered minden tettünket, de azt is tudjuk, hogy az Úr odafigyel az istenfélőkre. Mi meg odafigyelünk az Úrra. Imádkozzunk. Kedves Úr Jézus, hogy mennyire figyel Isten, azt abból is megtudtuk, hogy tetszett az Istennek ide küldeni téged. Nem azért, hogy legyen a világon egy olyan nagy főnök, aki hatalmi szóval egyik pillanatról a másikra átalakítja a földi társadalmak mindegyikét, és egy más irányt szab, hanem azért, hogy önmagadat megalázva, emberi formát fölvéve odaadd az életedet, hogy bűnbocsánatot szerez nekünk. Sokszor felejtjük el, hogy miközben nagy terveket szövögetünk, fölnézzünk rád, és megértsük, hogy egyedül az fog végig menni az emberi történelmen, amit te elhatároztál, és minden esetben te fogod kimondani a végső szót. Uram, nehéz megalázkodni előtted, hiszen büszke emberi gondolkozásunk követelné magának a jogot, hogy úgy lásson, ahogy akar, és azt mondjon, amit akar. Uram, bárcsak sokan jutnának el arra a felismerésre, hogy az a nemzet boldog, amelyiknek Istene az Úr. Szükségünk van rád. Köszönjük, hogy az életed árán megadtad a lehetőséget, hogy belépjünk a te jelenlétedbe. Hogy oda mehessünk az Atya elé, és kérhessük bűneink bocsánatát, és az örök élet reménységét. Add, Uram, hogy valóban célba érjen az életünk. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 25 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 45 perc. A Tórából ezen a héten a Pinchász heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchász, a protestáns fordításukban Fineász, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. Mózes 4. könyve 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchász, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban, mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Mózes 4. könyve 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgolkodik, az tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Íme én adom neki béke szövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét, Mózes 4. könyve 21:34, tanítja Szerdóczi Ervin rabbi a Pinchász heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulások után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisülésükre törő ellenség fogalmával, eljöve pedig Amalek és hadakozzék Izrael ellen. Mózes 2. könyve 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökkévaló, vagy nincsen? Ugyanott 17:7. Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet. Élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Timóteushoz írt levélben, és ott a második levél, negyedik fejezet első öt versében a következőképpen. Kérve kérlek titeket Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelei és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert fizket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz oda fordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

0: Kedves Urunk, Te tudod azt, hogy amikor ezeket az igéket halljuk, akkor sokszor úgy érezzük, mintha egy rettentő távoli világ szólna hozzánk, hiszen a mai ember sikerorientált. És amikor el kell viselni a bajokat türelmesen, betölteni az evangélistának a szolgálatát, akkor ez valami másról szól. Látjuk, Urunk, a különbséget a mai világ elvárásai, meg törekvései, a mindenféle pozitív gondolkozással megfertőzött kommunikáció és a Te igéd között. És közben azt szeretnénk kérni, hogy segíts, hogy a Te lelked szelíd hangja elérje a szívünket, és mutassa azt az utat, amin járnunk kell, és amire másokat is irányítani kell, hogy le ne térjünk arról a keskeny útról, amire a lábunkat helyezted. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki végigment az úton, megmutatva, hogy mit kell elszenvedni a mi megváltásunkért. Segíts a magunk részét vállalni. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és hallgatóinkat is sok szeretettel köszöntjük, és a Korintusbeliekhez írt első és második levelet fogjuk górcső alá venni. Abban az időben, amikor a levél íródott Pál misszió útján, második misszió útján, akkor azt nagyon jól tudjuk, hogy Korintus egy világváros volt, az összes pozitív és az összes árny oldalával együtt. És mégis fontosnak tartotta, hogy eljöjjön ebbe a bűnös városba, és embereket hívjon meg Jézus visszajövetelének való felkészítésben. Sok nehézsége volt, sok kihívása volt, és most nézzük rögtön az első tanulmányt, Pál szolgálata Korintusban. És itt csak egyetlen szót szeretnék kiemelni, szolgálata. Nem azt mondja a tanulmányunk, amelyet egy Brazíliában élő újszövetséges professzor írt, aki az Észak-Kelet Brazíliai Főiskolán újszövetséges tanár, hanem azt mondja, hogy szolgálata. És úgy gondolom, hogy ezt újra kell gondolnunk a 21. században, hogy mi az, hogy szolgálat. Mert ebben a kifejezésben van valami alávetettség, és van valami hihetetlen erős küldetéstudat. És ez a kettő át és átjárja, újra és újra átgyúrja az embereknek a gondolatát, és Pál, ő valóban szolgált Efézusban. Nézzük az alapgondolatot az Isten által elhívott apostol gondolatával kapcsolatosan, Rómabeliekhez írt levél első fejezet első verse. Székely Marika.
2: Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát.
1: Köszönöm szépen. Pál akárhol ír levelet, akárkinek ír, mindig az apostol kifejezést belehelyezte. Ebből nagyon sok problémája volt egészen szolgálatának végső idejéig, mert voltak emberek, akik azt hányták a szemére, hogy te nem vagy apostol, hiszen az apostol listát azt ismerték, olvashatták, és ha azt nézzük, akkor valóban a földi Jézus tanítványi sorában nem találjuk meg Pál apostolt, de ő mindig arra hivatkozott, hogy őt a feltámadt Krisztus hívta meg apostolként. Kinek milyen gondolat van, Marika?
3: Számomra olyan csodálatos, hogy Pál apostol írta a levelét a korintusbeli gyülekezetnek, és ugye tudjuk azt, hogy az első korintusbeliekhez írt levél, az 16 fejezetből áll, és 433 versből. És ebben a levélben található a 13. fejezet, ami olyan sokat megerősíthet bennünket is, a szeretet himnusza.
1: Köszönöm szépen. Tibor, aztán Anikó, majd László.
0: Én pedig hadd irányítsam a figyelmeteket a Pál apostolnak erre a magyar nyelvben kevésbé visszajövő szójátékára, amivel kezdi a bemutatkozást, mert tulajdonképpen azt mondja, hogy az elhívott, elküldött ír nektek. Krisztus elhívja. És ez egy rendkívüli nagy dolog, damaszkuszi út és az utána következő három nap történetét, meg utána még azért jó pár dolog történik vele, mindnyáján gondolom, hogy jól ismerjük, de ez az elhívás, ez egyben arra szól, hogy végezze az evangélistának a munkáját, az örömhír továbbadójának a munkáját. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert szerintem sokan vagyunk, akik boldogan elmondhatjuk, hogy Krisztus magához hívott minket. De ez nem, bocsánat, egy ilyen Krisztushoz hívottak raktára, ahol együtt vagyunk, és akkor azt akarta az Úr, hogy sokan legyünk együtt, hanem akiket ő elhívott, azokat föl is akarja készíteni arra, hogy a környezetükben képviseljék azt az üzenetet, ami a szabadításról szól, az evangéliumot, az örömüzenetet, a bűnbocsánatot, a feltámadást, azt, hogy majd Krisztus elé kell állnunk. Ez nagyon fontos, hogy erre kapta az elhívást Pál, és szerintem jó, ha mi is megértjük, hogy ebben nincsen különbség.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Én a szolga kifejezésre szeretnék egy kicsit visszatérni, mert lehet valaki úgy szolga, hogy valami miatt egy szolgaságba kényszerül, akár végső soron rabszolgaságba, semmi lelke nincs benne, nem kívánja, nem akarja csinálni, de rá van kényszerülve valami miatt, akár anyagi miatt, akár társadalmi pozíció miatt, hogy ő egy szolga állapotban van, és ez a feladata, hogy szolgálja azt, aki éppen fölötte áll. Pál nem így Krisztus szolgálja. Pált valóban Isten elhívta, Jézus elhívta, de ő önként és, hogy is mondjam, kiváltságként éli meg, vagy élte meg azt, hogy ő Jézus Krisztus szolgája lehet. Ő nem kényszerből, nem a külső kényszerből végezte ezt a misszió munkát, hanem a lelkében, egy bibliai kifejezést használva, a csontjaiba rekesztett tűz volt ez, hogy ő neki vinni kellett az evangéliumot, és tényleg nem tanácskozott se testtel, se vérrel. Hát megtaláljuk a Bibliában a felsorolást, hogy mi mindent szenvedett annak érdekében, hogy vihesse az örömüzenetet, hogy hajótöréseket, hogy botütést, hogy megkövezést, hogy éhséget, ha úgy adódott. Tehát ő nem azt nézte, hogy mi az ár, hanem azt, hogy mi a cél, hogy emberek megismerhessék Jézus Krisztust, és örök életet találjanak.
1: Köszönjük szépen, Drábik László.
5: Messziről indítok, de a napjainkhoz fogok kérni, igyekszek rövid lenni. Pál ugye úgy mutatkozik be, hogy elhívott apostol. Az apostol az küldöttet is jelent. A küldött pedig mindig azt képviseli, aki őt elküldte. Ha ő Jézus Krisztus küldötte apostola, és Jézus Úrnak, Istennek tartjuk, akkor ez azt jelenti, hogy Pál Isten küldötte, vagyis amit ő mond, azt Isten mondja. És akkor fölteszem a kérdést, amikor mi olvassuk a Bibliát, vagy a Páli leveleket, azt úgy olvassuk, hogy az Isten szól hozzánk Pálon keresztül? Vagy valami egész más gondolunk? Mindenki válaszolja meg saját maga.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
6: Az, hogy Isten munkájába eredményes tudjak lenni, és eredményesek tudjunk lenni, az nagyon fontos Pálhoz hasonlóan, hogy azt a munkát végezzem az Isten szolgálatába, amire az Isten engem személyesen elhívott. Nagyon sok esetben találkozunk és szembe találjuk magunkat, vagy szembe találhatjuk magunkat azzal, hogy keresztény közösségen belül valaki végez valamilyen munkát, és valahogy mintha nem akarna előre gördülni az az egész. És akkor tudom ajánlani bárkinek azt, hogy olyankor érdemes megállni, és érdemes elgondolkodni azon, hogy erre a munkára hívott engem az Isten, vagy én vettem a nyakamba ezt a dolgot, és én akarom erőltetni és vinni. Hiszen feltehetjük azt a kérdést, hogy ezt miről tudjuk megállapítani. És ugye Pál apostolnak, hogyha megnézzük az életét, a munkáját, akkor a gyümölcsök azok, amik nagyon erőteljesen tudják kifejezni azt, hogy az a munka, amit én végzek, az Isten által megáldott munka, és az eredményes munka. Ha a munkám gyümölcsöző, abban az esetben Isten hívott el, és valószínűleg, hogy az ő áldása van az én munkámon. Ha nem, akkor érdemes átgondolnom.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula.
7: Ha a tanítványok életét végignézem, és a megtérésük történetét, akkor elmondhatjuk talán, hogy Pálnak a megtérése egy egyedi helyzet. Az a Pál, aki üldözi a zsidókat és a Jézus Krisztus szolgáit, hát azt ér meg egyik pillanatra a másikra, és sokan sokszor szégyeljük a múltunkat, de Pál nem szégyeli a múltját, hogy mi volt. Fölvállalja bátran, nehezen fogadják a tanítványtársai is, de a Jóisten nagyon, de nagyon megáldja, és hát ha igaz az, mert sokszor most szokták a keresztények mondani, hogy minden idők legnagyobb apostola, akkor nem beszélünk mellé egyáltalán. Mindaz a fáradtság és az a szolgálat, ahogy csinálja, szeretném hangsúlyozni, mert nagyon sokat lehet tanulni tőle, és az a hihetetlen eredmény, az a hihetetlen kitartás, ami jellemzi Pált.
1: Köszönjük szépen. Kulcsára, Nikó.
4: Én teljesen egyetértek Lászlóval, amit mondott, hogy a gyümölcseikről meg lehet látni, hogy valaki azt végzi, amire Isten elhívta, de azért egy mondatot hozzátennék. Ez nem jelenti azt, hogy időnként nincs nagyon nagy nehézség, és időnként úgy érzi az ember, hogy hát csinálom, de valami nem nagyon akarna összejönni. Azért van egy ellenség is. De hosszú távon valóban meg kell mutatkozni a gyümölcsnek, de nem jelenti, még egyszer mondom, hogy ne legyen nehézség, mert sokan az első nehézségnél föladják, és ez nem helyes dolog.
1: Köszönjük szépen, Marika, Székely Marika.
2: Amikor Pál még Saul volt, akkor ugye egy nagy karrier előtt állt, és amikor Jézus megszólította, akkor mérlegelte azt, hogy most Jézus mellett áll, vagy folytatja az eddigi életét. Tehát Jézus kezébe eszköznek lenni, az azt is jelenti, hogy sok mindent föl kell adni, amit esetleg úgy gondoltuk, hogy arra felé vissza az utunk. És a damaszkuszi úton ez a változás, ami bekövetkezett Pálnál, ez nem egy ideiglenes, egy rövid időszakra szóló felvállalás volt, hanem az egész életére való felvállalás.
1: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Aténból Korintusba, Apostolok cselekedete, 18. fejezet, és nézzük ott az első versétől a 4. verséig.
3: Ezek után Pál eltávozott Aténből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy

0: Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy Claudius császár rendelete során, amikor el kellett hagyják Róma területét a zsidók, akkor ezek a már keresztényé vált zsidók, ezek a szélrózsa minden irányába elindultak, és nem gondolunk arra, hogy a Jóisten a legrosszabb dolgot is néha a legjobbá tudja alakítani. Vagyis ahelyett, hogy Rómába mentették volna meg az embereket, ezek az emberek, ezek akik elmenekültek, ezek bár zsidók voltak, de keresztények, természetesen a nem keresztény zsidóknak is el kellett hagyni Rómát, vitték az evangéliumot, és milyen boldog volt, amikor Pál összetalálkozik Akvillával és Priscillával, akik nagyon művelt emberek voltak, akik nagyon magas szinten tudták a görög nyelvet, magasabb szinten talán, mint Pál. Tehát amikor azt olvassuk róluk, hogy sátorkészítők voltak, akkor ne egy egyszerű kézművesre gondoljunk, hanem egy intellektuális, intellektualitással rendelkező házaspárra gondoljunk. Tibor.
2: Annál is inkább, mert azért a héber közösségben, és ez mindmáig így van, általában az, hogy valaki kétkezi munkát, valamit tanul és elvégez, az nem jelenti azt, hogy egyébként nincs a legmagasabb fokú képzettsége, sőt elvárt is, hogy a legmagasabb fokú képzettség mellett legyen valami olyan kétkezi munka, amihez ért, ha kell, amiből megél, ha úgy hozza az élet. És én azt hiszem, hogy az egy különös ajándéka volt Istennek, hogy akkor, amikor Pál apostol fogja is mondani, hogy úgy érkeztem meg Korintusba, hogy nagy félelem, rettegés és bizonytalanságok között, hiszen a munkatársai nem érték utol Athénban, amit eredetileg kért volna, és úgy nézett ki, hogy most hirtelen a misszió úton egyedül maradt. És nem biztos abban, hogy most úgy tudja folytatni, ahogy eddig. És akkor erre kirendeli Isten Akvillát és Priscillát, akikkel együtt egy ilyen sátorkészítő műhelyben szabad egyetemet tartanak a Biblia értelmezésből, és Akvilla segít meg Priscilla Pálnak, és Pál meg rendkívüli mértékben segít az ő hatalmas teológiai felkészültségeivel ahhoz, hogy Akvilla és Priscilla később másoknak is tudjon segíteni.
1: Köszönjük szépen. Ki jelentkezett? Anikó?
3: És én még azt hozzátenném, mert Marika már itt az előbb említette, hogy Pál, amikor megtért a damaszkuszi úton, akkor nem gondolkodott azon, hogy most feladja-e úgymond a nagy rabbinikus mindenféle képzettségét, és mi lesz akkor, hogyha ő Jézust Krisztust követi. Hát itt is tisztán látszik, hogy úgymond nem volt neki lealacsonyító, hogy ő egy sátorkészítő műhelybe bekapcsolódjon a kétkezi munkába. Tehát valóban nagyon komolyan gondolta azt, hogy amit egyik levelében is ír is, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent azért a hatalmas kincsért, amit megtaláltam az Úr Jézus Krisztusban. És ez, ebből is látszik, hogy igen, ha úgy hozta az élet, akkor kétkezi munkát is végeztem, természetesen az ige hirdetés mellett. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben is példa előttünk Pál élete.
1: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
4: A felolvasott ige szakaszban volt egy olyan félmondat, hogy szombatonként a zsinagógában prédikált. Vagyis a saját honfitársai között próbált evangelizálni. Én fölteszem a kérdést, hogy vajon nekünk nem az keresztények között kellene először evangelizálni. Mert ugye valljuk azt, hogy Európa keresztény, Magyarország keresztény nemzet, de igazából, hogy ez a kereszténység a gyakorlatban megnyilvánuljon-e, hát számomra nagyon hibázik. Tehát ha Pálnak nem derogált a saját honfitársait evangelizálni, akkor talán a keresztények között mi is megpróbálhatnánk, akik magukat annak vallják.
1: Mindenféleképpen.
4: Igazolja.
1: Látom, Tokics Marika akar ehhez szólni, parancsolj.
0: Igen, eszembe jutott Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt

0: első levél második fejezet második verse, ahol ő úgy vall, hogy elhatároztam, hogy nem akarok szólni senkire másról, csak a megfeszített Úr Jézus Krisztusról. És vajon mi kiről akarunk beszélni? Szeretnénk-e mi egymásnak, mint keresztények beszélni Jézus Krisztusról még többet, és nem csupán magunknak, egymásnak, hanem másoknak, akik még nem ismerik őt.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
2: Nekem nagyon tetszik Pálnak az a módszere, hogy megérkezik a városban, látja a bajt, hogy bálványok, stb., és nem azt mondja, hogy hú, itt nem érdemes már foglalkozni, itt annyi bálvány van, ezek az emberek, már nem megyünk tovább, inkább keresünk egy olyan várost, vagy valami olyan falut, vagy ahol fogékonyabbak az emberek, tehát nem kell ekkora küzdelmet. Ugye mi legtöbb esetben, vagy ha nem is mindig, de így szoktunk gondolkodni, hogy hát vele már annyira nem érdemes foglalkozni, inkább egy olyan emberrel, aki jobban figyel ránk, aki, de Pál azt mondja, hogy küzd ezekért az emberekért. Küzd értük. Győzködi őket, hogy Jézus a Krisztus. Tehát, hogy nem adja fel könnyedén. És ugye ez nekünk is egy nagy biztatás arra, hogy szomszédaink, család, környezetünk, bárhol, ha olyan bárki van, akire azt mondjuk, hogy hát annyira ne engedjük el. Ne engedjük, hanem küzdjünk érte, hiszen ez a mi küldetésünk, hogy az utolsó pillanatig is küzdjünk egy másik emberrel, akit Jézus Krisztushoz lehetne vezetni.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula testvér.
3: Még az jellemző Pálra, hogy amíg Athénben bizonságot tett a Jóistenről, az egy más kultúra, más gondolkodású nemzet, nép, addig itt megint egy más kultúrájú és egy más társadalommal találkozik, és számomra az a Pálról az a jellegzetes, hogy rugalmas tud lenni, és át tudja alakítani a mondandót ahhoz a társadalomhoz, amely olyan, amilyennek elmondtuk eddig. Tehát a görögöktől tud váltani a vegyes társadalom irányában is.
1: Köszönjük szépen, Sziget István!
4: Nekem a sátorkészítéssel és a zsidagógába való prédikálások közötti gondolat kapcsán az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nagyon meredek, amit mondok, hogy lehet-e félállásba ezt csinálni. Ugye, mert tudja, Pál nagyon várta, hogy a két segítártársa megérkezzen, és akkor utána teljes mértékben az evangéliumi hirdetésének szentelte az idejét és az erejét is. Ez látszik is, hogy nagyon-nagyon világos és egzakt, egyértelmű feladata volt, mert amit a Marika is idézett, azt mondja a Korintus levél 2:2-ben, hogy nem tudok köztetek másról, vagy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettől, vagy úgy, mint aki megfeszítetett a kereszten. Tehát egy nagyon világos küldetése volt, és teljesen erre akar szántani magát. Tehát itt a megosztottság, ez egy érdekes gondolat, nem tudom, lehet, hogy furcsa, amit mondom, de hát, ha van egy konkrét feladatom, akkor igyekszem arra teljes mértékben fókuszálni, mert ha azt szoktuk mondani, ha aki mindenhez ért, az semmihez sem ért. Tehát ez az rászánság, ez az elhatározottság nagyon példaértékű nálam Pál esetében.
1: Köszönjük szépen, Kulcsár Anikó.
5: László említette, hogy hát Korintus egy bűnös nagyváros volt. Szerintem úgy nagyjából föl lehetne sorolni Athént, Efézust, stb. Sorra úgy mindet, Budapestet és Európa minden városát, de az internet világában talán nincs is olyan eldugott település, ahova nem jutna el mindenféle szenny, mert igazából véve, ha akarom, bármit beviszek a saját otthonomba, mármint hogyha nem válogatom meg, hogy mi az, ami bejöhet. Viszont Pál élete is mutatja, és én úgy gondolom, hogy a mi életünknek is ezt kéne tükrözni, hogy van egy kínai mondás, miszerint nem lehet annyira sötét, hogy ne legyen értelme meggyújtani egyetlen egy gyertyát is. Lehet, hogy Pál egy gyertyaként indult, meg érkezett meg először Korintusba, mert még a segítői se voltak ott, ahogy mondtuk. És lehet, hogy félállásba dolgozott csak, ahogy István is mondta, de elkezdett égni az a gyertya, és világítani. És aztán, ahogy kiderül a szolgálata nyomán, ott azért komoly ébredés indult. Tehát én úgy gondolom, hogy számunkra is nagy biztatás, hogy lehet, hogy sötét van, lehet, hogy hihetetlen bűnös az a környezet, amiben élünk, és igaz. Nem kell vakoknak lennünk, de világítani kell, mert ez a feladatunk.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
6: Egy nagyon nehéz kérdés ez a félállás. Én afelé szeretném inkább irányítani a figyelmet, hogy félszívvel biztos nem. Mert hogy Pál apostol mit csinált? Az előbb említettem ezt a teológiai szabad egyetemet sátorkészítés közben. Ismerek olyan orvosprofesszort, aki minden műtétet úgy kezd, hogy az összes kollégájával együtt imádkozik. Biztos nem ez volt a rend a kórházban mindig. Valami átalakította ott ezt a szokásrendet. És én azt hiszem, hogy egy hívő ember még az is lehet, hogy bizonyos helyzetekben nem tud egészen annak élni, hogy csak tanítsa mondjuk az evangéliumot, vagy tanítsa az Isten igéjének az ismeretét. De normális esetben egy hívő ember, akinek túlárad a szíve az Úr Jézus Krisztus ismeretétől, akármilyen helyzetben lesz, ott az valamilyen szinten túl fog áradni. És mint a kovász hatni fog a környezetére.
1: Köszönjük, Drábik László testvér.
7: Gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy már a harmadik mondata Jézus Krisztusról fog szólni. Én csak nagyon röviden egy kérdést szeretnék föltenni. Többen utaltak arra, meg a szövegben is benne volt, hogy Pálnak nagyon erős küldetés tudata volt. A kérdésem a következő. Bennünk, ha nem is akkora, de legalább fele akkora küldetés tudat van, feszít bennünket, hogy most meg kellene szólnia, tenni kell valamit, vagy inkább visszahúzódunk.
1: Köszönjük szépen. Menjünk tovább, Korintus városáról lesz szó, apostolok cselekedete, 18. fejezet, 5., 6. és 7. verse, Apa László.
2: Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan. És egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza a szomszédos volt a zsinagógával.
1: Köszönöm szépen, tehát egyetlen kezdet sem könnyű, hát még Korintusz városában, ahol az emberek egy ilyen jellegzetes korintuszi gondolkodással fogadtak be minden új izmust, és Pál apostolt is talán egész szolgálat alatt a legmélyebb bántásnak fogják kitenni, a legnagyobb sértéseket ebben a városban fogja elszenvedni, de egyet látunk, hogy mindezeken túl szerette ezeket az embereket. Nem a bűnüket szerette, nem a pénzüket szerette, nem a hivatalukat szerette, nem a nagy házukat szerette, hanem magukat, az embereket. Kinek milyen gondolata van? Parancsolj!
6: Azt hiszem, hogy két rövid gondolatot talán, hogyha megengedtek. Az egyik olyan, mintha ez a Pál apostol durváskodna, amikor azt mondja, hogy a véretek a fejetekre szálljon. Pedig nem. Ő csak emlékezteti őket a proféciára, Ezékiel profétára, aki azt mondta, hogy az őrálló, ha nem szól, akkor Isten számon kéri az őrállót, de ha szólt, akkor ki maga lássa a következményét, magyarul a vére a fejére szálljon, tehát ő okozza a saját vesztét. És Pál azt mondja, én megmutattam nektek a proféciák beteljesedését, hiszen nyilván szombatról szombatra tette ezt a zsinagógában, prédikáció közben, ezt szokta tenni másütt is. Ha nem fogadjátok el, sőt, ilyen mértékben ellenálltok, akkor ez nem fogja elhallgattatni az evangéliumot, akkor megyek a pogányokhoz. És itt van egy gondolat, azért az nagyon fájdalmas lehetett az a bizonyos istenfélő Ticius Justus, mert ez az istenfélő, ez egy terminus technicus volt a héber közösségben, a prozelita, aki zsidó hitre tért, miközben pogány származású volt. És valaki, aki zsidó hitre tért, hallva a proféciáknak a meggyőző erejét, amit Pál elmondott, ő megnyílt az evangélium előtt, sőt, kinyitotta a házát, nem csak a szívét, a házát is, hogy hát akkor legyen itt az Isten tisztelet. Ez is nagyon messzire vezetne.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
0: Igen, Ellen White, a híres amerikai írőnő, nagyon szépen fogalmazza meg Korintussal kapcsolatosan, hogy alkalmasnak ígérkezett az evangélium terjesztésére ez a város, miután az evangélium meggyökerezik Korintusban, onnan könnyen eljuthat a világ minden más részére is, és ez mennyire igaz volt és megvalósult valóban.
1: Köszönjük szépen. István?
4: Csak két rövid gondolatom. Az egyik ezt, amelyik Amerika mondott, hogy tehát ez egy tudatos választás volt. Tehát itt a evangélium, a misszió terjedésének a lehetősége, a potenciálja benne volt. És a másik gondolata pedig ez a hozzáállásnak a kérdése. Én nekem Jónás jutott eszembe, ugye, amikor azt mondja, hogy Tarsziszban menekülök az Úr elől. Hát amit látjuk, azért Korintus városában is voltak azért problémák, nem volt ez egy séta galop az evangélium hirdetése szempontjából, ott voltak vallási sokszínűség, volt végtelen erkölcstelenség, bálványimádás, minden volt. De ő neki egy nagyon világos küldetése volt, és ő nem hátrált meg, és biztos tisztában volt azzal az általam nagyon kedvelt bibliai igével is, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözlő. Tehát a nehézségek közepette is ő végezte a feladatát. Mert mi sokszor azt mondjuk, hogy feladjuk ezt a... Erre a Laci az előző hozzásulásában ma utat, hogy hát ez könnyebb fel lehet adni ezeket. Ennyi nehézségek közepette már nem is tudom, vagy nem is lehet, vagy nem is érdemes ezeket gondolni. Tehát aki mindvégig állhatatos, az üdvözöl, és ez a Pál tevékenységében nagyon-nagyon kézzelfoghatóan nyomon követhető.
1: Akkor menjünk tovább. Korintusiak közül sokan, apostolok cselekedete 18. fejezet, és ott a 8. versétől a 11. verség, Varga Gyöngyike.
8: Krispusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásában ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy az Úr Pált megnyugtatja, egy viszonylag hosszú kifutást enged ebben a városban, és azok, akik érdeklődtek az evangélium után, azokat be tudta gyűjteni. És egy viszonylag erős közösséget tudott létrehozni, kialakítani. Anikó.
5: Igen, és már itt az előbb beszéltük azt is, hogy hát viszont milyen nehézségekkel indult, és hogy az elején milyen elutasításban volt része. És én akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy olyan világot élünk, amikor a számok és a százalékok bűveletében élünk, hogy statisztikákat gyártunk, hányan tértek meg, hányan adták át az életüket az Úrnak, mennyit növekedett a közösség, mennyit csökkent, stb. És milyen érdekes, hogy nem ez a lényeg, hanem arra kéne fókuszálnunk, hogy megtért először lehet, hogy csak egy ember, aztán megtért a zsinagóga előjárója, tehát elindult ez a kicsi kovász, és hagyni kéne Istent, már bocsánat, ez nagyon furcsa kifejezés, hogy a maga tempójába végezze a munkát, nem kell nekünk őt sürgetnünk. Tehát ő pontosan tudja, hogy ha elindul egy folyamat, akkor hol lesz a végállomás. Mi lehet, hogy azt látjuk csak, hogy hát nagyon kevesen, hát egy ember, vagy egy se, vagy kettő. Hát mi ez egy egy világváros méretéhez képest. De nem, mert Isten már látta a végkifejletet, már látta, hogy majd sokan megtérnek, és hogy majd ki tud zendülni a környékre is az evangélium ebből a városból. Tehát higgyünk abba, hogy van nekünk egy nagy mennyei tervezőnk, akit sokkal többet lát, mint mi, és ő pontosan tudja, hogy mit, miért enged meg, és mikor.
1: Köszönjük szépen. István, aztán Gyula.
4: Én négy pillért szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy a Pál is emberből volt. És ahogy olvassuk, hogy a zsidóság körébe végzett munkájával ő maga nem volt megelégedve magával. Tehát ez egy nagyon fontos tulajdonság, hogy ne büszkelkedjek, ne dicsőítsek, hanem végezzem a munkámat. A másik az, hogy biztos tisztában volt azzal, amit már utaltunk ez az Ézsaiás ígére, hogy nem tért vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akar, és eléri célját, amiért küldöttem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. Tehát nehézségek ellenére vannak eredmények. Ezt nagyon világosan kell látni. De van egy éjszakai látomást, ahogy az igében is olvastuk, van egy biztatás. Biztatás, és ne félj, mert én veled vagyok. Tehát ez megint a kitartásra, az állhatatosságra utal. És nagyon fontos, hogy van még egy ötödik, negyedik eleme, ez pedig az, hogy az ige azt mondja, hogy sok embere van ebben a városban, tehát van feladat. A feladatot kell, lehet csinálni, és kell is csinálni. Vannak részeredmények, sikerek, de a lényeg az, hogy én veled vagyok, és nem kell félni, hanem tenni kell a feladatokat.
1: Gyula?
3: Folyamat, amiről az István is beszél, láthatjuk, hogy Pál majdnem föladja, úgy fogalmaznék, majdnem föladja a nehézségek miatt, de jön az éjszakai látomás, és megint a rugalmasság. Tehát neki van saját elképzelése, saját belátása, de ha az Isten megszólal, akkor alkalmazkodik. És ez nagyon-nagyon tanulságos számunkra, hogy ne a saját önkényes fejem után menjek, hanem bízzam az Úrra, és ha az Úr megszólít, vagy más tanácsot, vagy más utasítást ad, akkor annak az utasításnak engedelmeskedjek.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
6: Én csak az általánosításra szeretném a figyelmeteket irányítani. Az egész zsidó közösség elutasította Pált Korintusba, ugye? De hát a zsinagógai elöljáró. És ráadásul, hogy is mondja a Biblia? Megtér teljes háza népével együtt. Itt van egy tévedés a fejünkben sokszor, hogy ez azt jelenti, hogy megtért a felesége, megtértek a gyerekei. Ez gyönyörű és része is lehetne, csak hogyha ez lett volna, akkor külön meg van említve, hogy és a felesége és a gyermekei. A teljes ház népe az azt jelenti, hogy mindenki, aki a házában élt. Az összes szolgája, az összes munkatársa, akiért, akinek ő adja a kenyeret. És azt hiszem, hogy ezen érdemes előgondolkozni mai eredménycentrikus világban, hogyha ez mondjuk 10 vagy 12 embert jelent. Ez eredmény, vagy a város létszámához képest elenyésző kudarc?
9: Eredmény.
1: László?
7: Az elmondottakból, tehát a többek által elmondottakból is kitűnik, hogy a lehetetlennek tűnő körülmények is, és ez a lényeg, az Isten szempontjából alkalmas idő. Tehát mi soha ne azon meditáljunk, hogy azért csináljunk-e valamit, vagy ne csináljunk, mert alkalmas vagy alkalmatlan az idő, mert az idő mindig alkalmas.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Pál Korintusba küldött levelei. A korintusi második levél 13. fejezet 10. verse, Kulcsára Anikó.
5: Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nékem építésre és nem rombolásra adott.
1: Annyira finoman, intelligensen van megfogalmazva egyrészt hatalom, de nem akarok vele visszaélni, mert az Úr ezt építésre és nem rombolásra adatott. Köszönöm szépen, menjünk az összefoglaláshoz. Jakó Rózsika, honnan hallhatjuk?
10: Dr. Szigeti Jenő, a Biblia születése, a kánon története, 78. oldal. Az Új Szövetség legrégebbi írat együttese. Minden bizonnyal Pál leveleinek a gyűjteménye volt. Ezek az evangéliumok előtt születtek, és nem csak a címzett gyülekezeteket és gyülekezeti csoportokat igazították el a hit és a cselekedet legfontosabb kérdéseiről, hanem a kései hellenista világban gyorsan szaporodó gyülekezeteknek adtak útmutatást. Így Pál leveleinek döntő jelentősége van az új szövetségi kánon kialakulásának szempontjából. A páli levelek kettős műfaji sajátosságot mutatnak. Egyrészt valóságos levelek. Benne a megszólított gyülekezetek tényleges problémái kerülnek megfogalmazásra, másrészt ezek is ige hirdetésszerű iratok. Megtalálhatóak bennük az ókori levelezés minden fontosabb strukturális egységei. A címzés teológiai tartalmat kap, a köszöntés az istentisztelet bevezető formuláját idézi, a levélkezdő hálaadás pedig az istentiszteletet kezdő hálaimádság szerepét tölti be. Ha ezeket a leveleket figyelmesen olvassuk, magunk látjuk a prédikációt hallgató gyülekezetet. A kánoni tekintélyt nem Pál személye adja, hanem az általa közvetített apostoli tanítás. Ezért van az, hogy Pálnak nem minden megírt és elküldött levele kapott kánoni tekintélyt, csak az, ami a kánonban ránk maradt, példaként a laodiciai levelek említhetnénk, amelyet bizonyára megírt Pál, de a gyülekezetek nem tartották megőrzésre méltó kánoni tekintélyű iratnak.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Jövő héten mindenkit várunk, a kereszt üzenetéről lesz szó, és most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a korintusi leveleket, te néked köszönjük meg Pál odaszánt életét, hogy ő nem tekintette az Istentől kapott hatalmat valami előjognak, hanem abból építkezett és nem rombolt. Add, hogy mi is hasonlóan értelmezzük hivatásunkat, küldetésünket. Áld meg életünket, és add, hogy a páli levelekből, különösen a korintusi levélből sokat tudjunk tanulni. Jézus nevében. Amen.
11: Pál két levele Korintusba.

Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban nyárhó, vagy az áldás hava, amelyet a rómaiak Marcus Antonius javaslatára az e hónapban született Julius Cézárról neveztek el. A keresztény hagyomány az apostol után Szent Jakab havának mondja. Jeles nap, július 2-a, vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a viselő Szűz Máriának Erzsébet néltett látogatására emlékeznek ekkor. Az ezen a napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat ilyenkor megáldották. Ez az életet jelentő kenyérgabona tiszteletét jelenti, amely máig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostjában. A Sarlós boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval. Július 22-én az 1456-os nándorfehérvágyi győzelemre emlékezünk. 31-e a segesvári ütközet és Petőfi halálának napja. Az időjós napok, ha 5-én sarolta napján esik, akkor rossz, déhó és magyaró termés lesz. Ha Illés napján, 20-án dörög az ég, azt mondják, Illés próféta szekere zörög. 22-én bizony esik az eső, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Ha Jakab napján, 25-én vonulnak a hangyák, igen hideg lesz a tél. Az ölelés napja. Magyarországon a Nemzeti Ölelés Nap ünnepe július első szombatja, az Ölelés Világnapja október 15-e. Kampányszerűen is tartanak egyes szervezetek ölelés napját az év különböző napjain. A Nemzeti Ölelés Napja országonként változó időpontokban rendeződik. Az ölelés egy terápia, véletlenszerű önzetlen kedvesség családtagok, ismerősök vagy akár idegenek iránt. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Az ölelés nap célja az, hogy segítsen mindenkinek kimutatni az érzelmeit. Fölajánl egy ölelést, amit mindketten akarnak. A Nemzeti Ölelés Napja és a Szabad az Ölelés Napja számos hasonlóságot mutat, de nincs konkrét összefüggés a kettő között, mert az ölelés akár egy családtag vagy egy idegen részéről a mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatása azonos. Megrendezik az idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt urbacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját tehát augusztus 13-a és 16-a között rendezik a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet. Élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: A szeretet önzetlensége. A lélek feltétel nélkül szeret, Isten is. A lélek egy lényegű Istennel. Lelkünk szintjéről másként nézünk a világba, s nem csak elvárások nélkül szeretünk, hanem megérezzük Isten feltétel nélküli szeretetét is. A nap sem különbözteti meg a virágokat, ugyanazt az éltető fényt kapja a rózsa, az ibolya, a kakukkfű és a gyom. A világnak szüksége van az önzetlen szeretetre, magunk is vágyunk rá, hogy feltétel nélkül szeressenek. Isten így szeret. Benne rejtőzik ő minden hangszerben, minden énekben, minden dallamban. Az egész teremtés az ő fényét tükrözi. Minden tarajos hullám, minden tüzes csillag a sugárzó fényességét néki köszönheti. Ahogyan a mi szemünk örömteli ragyogása is.
1: Két doboz van a kezemben, amiket az Úr adott. Azt mondta: tedd minden szomorúságodat a fekete dobozba, és minden örömödet az aranyba. Figyeltem szavára, és a két dobozban örömömet és bánatomat tartottam. Míg az arany minden nap nehezebbé lett, a fekete olyan könnyű maradt, mint volt. Kíváncsian felnyitottam a feketét, hogy meglássam, miért. És megláttam a doboz alján egy lyukat, ahol a bánat mind kipotyogott. Megmutattam a lyukat az Úrnak, és kérdeztem: hol lehetnek a bánataim? Ő lágyan elmosolyodott, és így szólt: gyermekem, azok mind nálam vannak. Akkor megkérdeztem: miért kaptam a dobozokat? Mire való az arany és a fekete lyukas doboz? Gyermekem, az aranyat azért adtam, hogy megszámold az áldásokat, a feketét azért, hogy eltávozzon tőled a bánat. Minden bánatunkat áldásnak tekinthetjük.

0: A bizalom, a szeretet, az egymás iránti figyelem és összhang nem kor, nagyság, tudás, bölcsesség, egy helyen élés kérdése. Nem függ egymás nyelvének értésétől, egymás múltjának ismeretétől, közös céltól. Csak is a szív és lélek nyitottságán, szabadságán és az egymásra figyelés mélységén, harmóniáján múlik. Amikor lélek lát és láttatni engedi önmagát, amikor szív szól és meghallja a másik szív szavát.
1: Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét, a láng hatalmát, a víz és a föld higgadt erejét, a levegő tisztaságát és szeretetét. Kívánom neked a jobb, tisztább világot, szembenéző őszinte kézfogást, vágyainkhoz reményt, utunkhoz tiszta fényt, egészséget, hitet, tiszta szívből jövő szeretetet, elviselhető terhet, életet, megszületendő gyermeket, igaz mosolyt, segítő kezet, az élet csodáját kívánom neked.

Fejlődés. Az életben először csak víz a víz, fa a fa, és így tovább. Mikor fejlődünk, a víz, tisztaság, áramlás, energia, törekvés egy irányba, a fának gyökere van, kapcsolata a föld erejével, koronája fölfelé törekszik, ez mind szimbolikus jelentésű lesz. Amikor egy szintre eljutottunk, a víz újra víz, a fa pedig fa, egyszerűen társunk a létezésben.

Aranyosi Ervin, a szeretet muzsikája. A billentyűt lenyomva egy érzés hangja szól. Ha újabbat lenyomnál, az rögtön válaszol. Így szólal meg a szív is, ha szeretetre vár. S egy másik dobbanása szép választ komponál. Az együtt dobbanások adják a dallamot, melyek zenévé lesznek, ahogy múlnak a napok. Az élet muzsikáját ez zene tölti meg. Zene nélkül az élet végtelen, hosszú csend.

A magány nem ott kezdődik, amikor elhagynak, hanem akkor, amikor tudattalanul bezárod a hozzád vezető ajtót. Hogy nem vetted észre, azt mondod? Pedig így volt. Szépen, fokozatosan kivontad magad a világból, mert a dolgok nem úgy történtek, ahogy te szeretted volna, és mimóza lelked így reagált a vélt vagy valós sérülésekre. Változtathatsz rajta, ha akarsz. Nyisd ki a hozzád vezető kaput. Először engedd be a tündöklő hajnali napot, hogy szétáradjon benned a remény, a bizakodás. Majd lépj ki, és sugározd szét magad körül. Az emberek észre fogják venni, és visszatükrözik. Olyan ez, mint az apály és a dagály. Minél többet adsz, annál többet kapsz. Persze csak akkor, ha közben nem sandítasz várakozóan a kapásra, és nem sürgeted az embereket az adásra.

Volt egyszer két gazdag kereskedő, Akiba és Tarfón. Tarfón gazdag családból származott, és sohasem ismerte a szegénységet. Így nem is foglalkozott a szegényekkel, és az egész vagyonát magára költötte. Akiba viszont szegény szülők gyermeke volt, és tudta, milyen keserű a szegénység. Így pénzének jelentős részét fordította arra, hogy mások szegénységét enyhítse. Mivel Tarfón a barátja volt és szerette őt,

0: Sajnálta, hogy az soha nem ad semmit a szegényeknek. Egy napon elment hozzá, és azt ajánlotta neki, hogy vesz egy csodálatos kincset kedvező áron számára. Tarfón örült a kínálkozó alkalomnak, és nagy összeget bízott Akibára. Az viszont elment a pénzzel a szegény negyedbe, és elosztogatta azt a szűkölködők között. Nem sokára Tarfón látni szerette volna a kincset, Akiba pedig elvezette a szegény negyedbe.
1: Itt van az a kincs, amiről olyan lelkendezve beszéltél?
0: Kérdezte Tarfón meglepetten.
2: A teljes összeget szétosztottam a szegények között. Gyere és nézd meg a kincset!
0: Mondta Akiba. A piszkos sikátorból egy házba léptek. Bent sötét volt. A napfény nem hatolt be a szegényes szobába. Csak egy égő tűzhely, egy asztal és néhány szék volt a helyiségben.
1: Miért nem adtál ezeknek az embereknek semmit?
0: Kérdezte Tarfón.
2: Adtam nekik. Korábban a tűzhely hideg volt, a lábas üres, és az emberek a földön feküdtek.
0: Egy másik házban egy diákot találtak, aki gyertyafénynél olvasott egy könyvet.
1: Miért nem adtál semmit ennek a fiúnak?
2: Pedig én adtam neki. Korábban se könyve, se lámpája nem volt, nem tudott tanulni, és napszámosként kellett dolgoznia.
0: Így haladtak házról házra. Tarfón rémülete pedig nőttön nőtt, mikor kezdte fölfogni, milyen nagy városában a nyomor és a szegénység. Hazafelé azt kérdezte Akiba.
2: Na, hogy tetszik a kincs, amit vettem neked?
0: Tarfón lesütötte a szemét, és azt mondta.
1: Megszívlelem a tanításod, és még sok drága kincset fogok szerezni, hogy segíthessek a szűkölködőknek.

Aranyosi Ervin, küld el mosolyodat. Küld el mosolyodat az egész világnak. Légy apró szikrája a szeretet lángnak. Földünk körül körben fényesen lobogjon. Minden szív érezze, s boldogan dobogjon. A szeretet magját ültesd egy cserépbe. Engedd növekedni, felnőni az égbe. Cseperedjen fává, növeljen nagy lombot, levele gyógyítson betegséget, gondot. Édes gyümölcseit add az éhezőknek, gyümölcsből a magok újabb fákká nőnek. S ha a szeretett fák végre összeérnek, boldog jövője lesz az emberiségnek. Küld hát el mosolyod, s várt, hogy visszatérjen. Engedd, hogy másoké a szívedhez érjen. Legyen ez a világ az öröm világa. Díszítse a lelkünk szeretet virága.

Volt egyszer egy csoport béka, békaősök ivadéka, akik versenyezni kezdtek, magas tornyot célba vettek. Sok-sok néző gyűlt itt össze, a békákat ösztönözve, bíztatva fakadtak dalra, hajrá békák, fel a falra! És a békák egyre másztak, közben nem is tétováztak. Ám sok nézős egyre többen szörnyűlködik, meg is döbben. Nem hiszi, hogy sikerülhet, egy béka is felkerülhet. Ilyeneket mondogattak. Milyen magas, milyen vastag, egy sem ér a tetejére, csak ne essen a fejére. Már itt lent lehetett tudni, bíz, egyik sem fog feljutni. Nem sikerül, meglátjátok. Beteljesül, mint az átok. S lám a küzdők, kik hallották, lemaradtak, mind feladták. Már csak egy van, aki mászik, nincs ellenfél, nincsen másik, s lám felért a csúcsra végre, nevét felírják az égre, s mikor lejött a toronyból, a sok néző mind ott tombol, ünneplik a bajnok tettét, s a titkáról megkérdezték, hogy volt képes e nagy tetre? De ő sajnos nem értette, mert mint kiderült, a bajnok egyik fülére sem hallott. Elmondom a tanulságot, ha rám figyelsz, meg nem bánod. Az életben az a lényeg, hogyan motiválnak téged. Sose hallgass mindazokra, akik szerint nem viszed sokra. Negatívok, pesszimisták, szerencsédet rég leírták, kigúnyolják legszebb álmod. Mert ha nem, hát megcsinálod. Reményeid porba ássák, hogy a lógó orrod lássák. Fontos a szavak varázsa, mert a képzelet parázsa lángra gyújthat, és a fénye megmutatja, hogyan kéne. Légy hát mindig optimista, legyen vágyaidról lista, s ha valaki gátol téged, tetess inkább süketséget. Váltsd valóra minden álmod. Hidd el nekem, megcsinálod.

Adok, kapok. Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk. Ha búzát akarunk, búzát kell vetnünk. Ha megértést akarunk, megértőnek kell lennünk. Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat. Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell nyújtanunk, szeretnünk kell másokat, és úgy élnünk, hogy szerethessük önmagunkat is.

Bódás János, dicséret. Meghódolok, Uram, előtted. Hatalmad látom, ismerem. Neked köszönhetem, hogy lettem. Te vagy a Teremtő Istenem. Neked köszönhetem, hogy élek, s ezer halálos buktatón nem vesztem el, hiszen Te voltál megtartóm és oltalmazom. S mert az ördög zsákmánya lettem, és veszni tért az életem, hogy megszerezd a véred árán, megváltóm is lettél nekem. Áldásodat meg nem becsültem, eltaszítottam kezedet. Te türelmesen csak megáldasz, mert jóság vagy és szeretet. Vigasztalás az is, ha méltán meg-megdorgálsz, s néha versz, mert bíztat a hit. Gyermekednek tekintesz, s mint atyám nevelsz. S ha majd az életem kialszik, nem zár örökre sírhalom. Te nálad vár az üdv, az élet, mert magad vagy az írgalom.

A bizalom, a szeretet, az egymás iránti figyelem és összhang nem kor, nagyság, tudás, bölcsesség, egy helyen élés kérdése, nem függ egymás nyelvének értésétől, egymás múltjának ismeretétől, közös céltól. Csakis a szív és lélek nyitottságán, szabadságán és az egymásra figyelés mélységén, harmóniáján múlik. Amikor lélek lát és láttatni engedi önmagát, amikor szív szól és meghallja a másik szív szavát.

Dévényi Erika, aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék. Csak indulsz, de az út végére sosem érsz. S míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép. Nem aggodalmad óvja az út kereszteződést. Remegő kézzel engeded el az útra kelőt, pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg az óvó tetődet, hiába kerülöd így az ördög tüzét. Az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak, a ma terhével egységet alkotnak, s kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ. S ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája. Az aggodalom őt is megtalálja, amint a vizen hitét kezdte feledni. Tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten ígéje válaszol neked. Megnyugtat téged, ha hűen figyeled. Azt mondja, ne aggódj a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat. Az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. S ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyakat adna, ha leesnél. Hited legyen az ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot. Áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tudd, hogy az Úr szeret téged. Ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, s a bárányok utána.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a legfontosabb táplálék. A mai ige, Máté evangéliuma 4:4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából jön. Gondolatok az ígéről. Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk, hiszen Jézus is így élt 40 napon át, de ígéje nélkül nem tudnánk élni. Az íg által teremtettünk, csak az íge tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fönn. A kenyér csak másodlagos. Életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre. Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, amikor szűkös volt a kenyerük, lecsökkent az étvágyuk is. Másoknak az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik. Az Úr igéjét azonban soha nem nélkülözhetjük. Csak az ige által tudunk ellenállni az ördögnek. Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyöngülünk. Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr ígéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani megújult elméletünknek, csak az Úr szájából származó íg elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust. Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret. Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kantoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet, élénk a szél és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Szombati Isten tiszteletre gyűltünk össze, hogy együtt álljunk az Úr elé, és mondjunk hálát az egész évben kapott áldásaiért. Énekeljünk! Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. A 20-as számú énekünk énekeskönyvünkből.

Imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, szerető Istenünk, hálával és alázattal fordulunk hozzád, együtt emelve fel szavunkat és gondolatainkat, hogy kifejezzük irántad tiszteletünket, megfogalmazzuk hálánkat és köszönetünket, és elismerjük bűneinket, gyengeségeinket. Mindannyian egységesen úgy látjuk, hogy a mögöttünk lévő év ismét más volt, mint az előzőek. Minden évben, minden hónapban és minden héten, napon érezzük, hogy az idő halad, és nem csak a világ, de mi is változunk. Ez a változás, amelynek irányától függ örök életünk, csak akkor nyugtat meg bennünket, ha mindannyian érezzük, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint ő velünk van minden nap, egészen a világ végezetéig. Te pedig, jó atyánk, elfogadod az ő nevében mondott imánkat, amelyet a Szentlélek segítségével fogalmazunk meg, és juttatunk el hozzád. Kérünk, segítsél bennünket most abban is, hogy a mögöttünk lévő évek eseményeit, eredményeit helyesen értelmezzük, és ennek megfelelően gondolkozzunk és tervezzünk az előttünk álló évre. Szeretnénk elérni, hogy a fő cél Jézus eljövetelére való komoly felkészülésünk legyen, de mindent, amit a világban elvársz tőlünk, azt küldetéstudattal fogadjuk és végezzük el. Add, hogy a mai ige is beépüljön szívünkbe, és nyugodt, békés, reményteli lelkülettel induljunk neki az új évnek. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.

Reményik Sándor. Azt mondják. Azt mondják, fényt hintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség. És benyugtalan vagyok. Benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mea culpázva verem mellemet. Azt mondja, ki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot. És én tehetetlen, sajgó kínnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Barátaim, ha egy fénysugár lelketekig hullott át a lelkemen, nem az enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem.

0: Alapigénket Lukács evangéliuma 5. fejezet 4. verséből olvasom. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondd a Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Ez egy átlagos nap volt, amit Krisztián előbb felolvasott az evangéliumból. Ez egy átlagos nap volt a Genezáret tópartján. Átlagos meleg, átlagos emberek, átlagos érzések az emberekben. Jézus végig sétált, végig tekintett azokon az embereken, akik ott szorgoskodtak, akik ott lődörögtek. Néhány emberrel elkezdett beszélgetni, és ez a néhány ember egyre nagyobb tömeggyűrűvé vált. Hallgatták a tanítását, hogy miről beszélt Jézus. Nem a zsidóságról, nem önmagáról, nem a messiási öntudatáról, hanem az Isten eljövendő országáról, az Atya szeretetéről, az Isten békességéről. És valami megfoghatatlan nyugalom áradt ebből az ismeretlen rabbiból, ott a Genezáret taván, amely megfogta az embereket. Nem csak a környezet volt valami csodálatosan idillikus, hiszen rezzüléstelen volt a tó kifeszített víztükre, és mintha még a halak is hallgatni akarták volna. A sekély vízben ott úsztak a kisebb és nagyobb harrajok. A halászok pedig egy kicsit féltékenykedve és irigykedve néztek. Az egész éjszakai hiába való fáradtság után, mert egyikőjük sem fogott egyetlen egy halat sem. Genezáret tava környékén mindig nagy volt a mozgás. Tengernek is nevezték. Ahogy mi a Balatonunkat tengernek nevezzük, és ha ide jön egy angol vagy egy spanyol, akkor csodálkozva mondja, hát a magyaroknak nincs is tengerük, de nekünk van. Ugyanígy tengernek nevezték, nem csak Genezáret tónak, Genezáret tengerének, és nyilván nagyon sok hasonlóság van a két víztükör között. Ott is hatalmas hegyek veszik körül az egyik oldalt, ott is hatalmas viharok csaphatnak le váratlanul a hajósokra is, az emberekre, és ott is ugyanolyan gyorsan eltűnnek a fellegek és a vihar, mint ahogy a mi tengerünkről. Miközben Jézus beszél, egyre nagyobb tömeg veszi őt körbe, egyre többen hallgatják, egyre többen abból a békességből, ami belőle áradt, és a környezetből, egyre többen birtokba veszik ezt a békességet. Egyre inkább megnyugosznak az emberek, és kiesnek a térből és időből. Ők már nem ott vannak a Genezáret tavánál, csak fizikailag, lelkileg már az Isten országában járnak. Már azon gondolkoznak, milyen lesz majd ott. Jézus két hajót lát nagyon csendesen ringatózni a tópartján. A halászok pedig a hálóikat rendezték, az egész éjszaka használt hálóikat. Fáradtak voltak, elcsigázottak voltak, kicsit reménytelenek voltak, hiszen nem fogtak semmit. És abban az időben nem úgy volt, hogy hozzá lehet nyúlni a bankban félretett nyugdíjamhoz, az átutalással megérkezett fizetésemhez, vagy akár a segélyemhez. Nem volt másnapra való félretett tartalék az átlag ember számára. Semmi nem volt. És Péter talán azon gondolkozik, hogy most mit fogok mondani a családomnak, tudom, hogy amikor hazatérek, a gyerekeim elé fognak rohanni, és mit fogok mondani, nincs hal, nincs kenyér, nincs olaj, nincs ennivaló, otthon van a beteg anyósom. A gondoktól, nehézségektől, az élet vívódásaitól megterhelten, már nem a hálójára figyel, már félszemmel nem a tó sekély vízében úszkáló harrajokkal szemezget, hanem a názáreti Jézusra figyel, belülről, teljes erejével. És egyszer csak Jézus hozzáfordul, és ez az ismeretlen rabbi azt mondja Simonnak, Péternek, átengeded a hajódat? Hogyne, Uram? Rögtön beül mellé, és még néhányan a társai, mindazok, akik egész éjszaka hiába fáradtak. Jézus leül a hajóba, és azt mondja, evezz egy kicsit beljebb, hogy mekkora lehetett az a hajó. Ennek a terem szélességének minimum a háromnegyede, és körülbelül egy 4 széksornyi távolság lehetett a szélessége. Nem volt nagy hajó, nem volt kicsiny hajó. Egy átlag hajó volt. És Jézus a parton összeselegrett embernek a víztükör segítségével felerősített hangján keresztül kezd beszélni hozzájuk, és folytatja a korábbi gondolatát. A tó jól vezette a hangot. Az emberek megnyugodtak, leültek és hallgattak. Ez nem egy szombati prédikáció volt, nem egy olyan dolog, mint amit most teszünk. Ez egy átlag hétköznapi dolog volt. De mégis úgy érezték, mintha szombat lenne. Úgy érezték, mintha az Isten megszentelné jelenlétével ezt a beszédet. Már százak hallgatják Jézus beszédét. És ő csak beszél. Miről beszél? Az Atya szeretetéről, az Isten országáról. Azokat a régi jól ismert gondolatokat, amit általunk Ószövetségnek nevezett könyvek gyűjteményét jelzi, abból is idéz, a Tórából, Ézsaiástól, Jeremiástól, és a kis és nagy prófétáktól, a Zsoltárokból, mind egy-egy gondolat elhangzik, de valahogy más összefüggésben, más megvilágításban, mint amikor az ember csupán magában olvassa a Szent Szöveget. És az emberek tucatjai már nem a Genezáret partján ültek, nem az árnyékot keresve ültek és hallgatták a názáreti Jézust, ezt az ismeretlen rabbit, akinek a legtöbben még a nevét sem tudták, ők már lélekben felemelkedtek őseik Istenéhez. És valami olyan csodálatos élményben, valami olyan leírhatatlan és kimondhatatlan belső lelki élményben volt részük, ami meghatározta ezt követően az egész életüket. És egy pillanatra, legalábbis a beszéd elejéig, a tanítás elejéig, hiszen ez nem beszéd volt a szó igazi értelmében, ez nem szent beszéd volt, ez nem prédikáció volt, ez tanítás volt. És az emberek elfelejtették a tanítás idejére a szegénységüket. Elfelejtették, legfeljebb gyomorkorgásukat hallották, hogy már egy napja nem fogyasztottak élelmet. Elfelejtették, hogy szomjasak. Elfelejtették azt, hogy otthon talán valamelyik családtagjuk súlyos beteg. Elfelejtették azt, hogy a hitelezőik lefoglalták a csónakjaikat, hálóikat, házaikat, állataikat. Elfeledkeztek arról a nyomásról, hogy mi lesz holnap, hogyan fogjuk folytatni az életet. Elfelejtették azt, hogy korábban elfelejtették az Istent. Új relációba, új kapcsolatba, új megvilágításba került a mindenható Isten. Na ezt az Istent ők tudják szeretni. Ez az Isten egy élő Isten. Nem egy történelem felett álló Úr, hanem egy olyan Isten, aki a szegény emberekkel, a nélkülöző, a nincstelenekkel, a betegekkel, a szenvedőkkel, az átlag emberrel is vele tud lenni. Elfeledkeztek a mindennapi küzdelmekről, a magányról, a csalódásról, a betegségről, a sikertelenségről, a kudarcról. Elfeledkeztek a meg nem hallgatott imádságról. Egy új csíra hajtott ki az életükben. Egyszerűen csak hallgatták ezt a rabbit. Nem a rabbit látták, az Istent. Nem a rabbit hallgatták, hanem a batkolt, az égi hangot. És olyan jó volt a múlt csalódásait. Le tudták tenni oda a Genezáret tó partjára. Legalábbis addig, amíg Jézus beszélt. Ők nem az Amháárec voltak, ők nem a föld szegényei, ők az ígéret örököseivé váltak. Ez az igazi misszió. Jézus nem a szombatról beszélt. Nem a tizedről, nem az eljövendő Mesiás nagyságáról, az Isten országáról és a mennyei atyáról. Többet kellene nekünk is erről beszélni. Milyen lesz az Isten országa? Milyen a mi mennyei atyánk? Ehelyett beszélünk dogmatikus igazságokról, amelyet nem értenek az emberek, amely mellett elmennek közönösen, hiszen elveszítették ezt az értéket. És elfelejtünk olyan mélyre menni az emberekhez, amilyen mélyen vannak ők. Mert csak onnan lehet ezeket az embereket kivezetni. És Jézusban ez volt a nagy és a csodálatos, hogy ezeknek a szekuláris embereknek, ezeknek a hitüket veszett embereknek, ezeknek a kortársaknak, ezeknek az ígéret fiainak, ezeknek a zsidóknak, le tudott menni abba a mélységbe, amelybe ők voltak, és fel tudta őket emelni abba a magasságba, amelyben Jézus volt. Hadd kérdezzem, mikor misszióztál így? Mikor evesztél a misszióban a mély vízbe? Vagy mi csak el szoktuk mondani, hogy aki disznóhúst és egret és egeret és pockot eszik, az mind el fog pusztulni. Hát persze, benne van a Bibliában. És tudjátok, hogy hány emberrel találkoztam, akik azt mondják, hogy azért nem járok az adventistákhoz, mert amikor beléptem az ajtóba, akkor ezt vágták.

ezeket, a mély biblikus gondolatokat elmondani, megértetni, hogy ki sem mondta, csak rávezette őket. Ez a mély biblikus gondolkodás el tudta vezetni ezeket az embereket a régi, beporosodott, elhasználódott, megkérgesedett igazságok megértéséhez. Nekünk is meg kellene újuljunk. Nekünk is többet kellene beszélnünk az Isten országáról, a mennyei atyában való örömünkről. Nekünk is többet kellene szólni arról, hogy mit jelent megváltozni, az én életemben mit jelent megváltozni. Mert lassan az terjed el rólunk, adventistákról, hogy mi csak azt akarjuk, hogy mások változzanak meg, de mi hajthatatlan keménységben, tradicionális gondolkodásban évtizedeken keresztül nem vagyunk hajlandók változni. Akkor nem találkoztál Jézussal. Akkor még nem jártál a mélységben. Jól jegyezd meg, a mennyei atyánk, a mi Istenünk, sokkal többet tartogat annál, hogy csak tömegben hallgassuk az igazságot. Ezeknek az embereknek tanítványokká kellett válni. És tudjátok, kik lettek a tanítványok? Mert ebből a beszédből lettek tanítványok. Péter, András, Jakab, János. Azt mondja az ige, és hasonlóképpen Jakabot, János, Zebedeus fiait, akik Simonnak társai valának, és mond a Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz, és a hajókat a szárazra vonván elhagyják mindenüket, és követék őt. A mi bajunk az, hogy mi úgy akarjuk követni a názáreti Jézust, hogy nem hagyunk el dolgokat az életünkből. Mi meg akarjuk tartani továbbra is. Mi egy picit úgy akarunk, hogy a régi világunkat, az énünket és az új énünket egyszerre tartjuk meg. Valószínűleg ott ült Péter a csónakjában, a saját csónakjában. Csak egyetlen egy dolog van, amit az életben fel tud mutatni. Ez a csónak. De ez sem az övé volt. Ezt is az apjától kapta, az pedig az ő apjától, az pedig az elődjétől, 5-6 generációs csónak, és ez jelentette számára az életet, milyen sokszor megrakodva, halaktól süllyedezve kötött ki a Genezáret partján, és milyen sokszor reménytelenül, üresen, egyetlen halat nem fogva, reményt vesztett el, korgó gyomorral, elkeseredve kötött már ki. És most egész éjjel sem fogott semmit. A hálók pedig igencsak viseletesek voltak. Hosszú hálók, kerítő hálókat használtak abban az időben a halászok. Olyan hálót, amelyet egy átlagember ma azt sem tudna, hogyan kell összehajtani. Összegubancolódna egy perc alatt a kezedben. De ő tudta, hogy kell használni. És egyszer csak azon kezd gondolkozni Péter, a halász, hogy változtatnom kellene. De min kellene változtatnom? Az életemen kellene változtatnom, de mit kellene változtatnom? Abba kellene hagyjam a halászást, és követnem kellene ezt a rabbit, ezt az ismeretlent. De hát ne hagyd abba a halászást, ez egy biztos megélhetés. Apád, nagyapád, dédapád is ebből élt, de én nem élek meg. Én ügyetlenebb vagyok, butább vagyok, mint ők. Nem, megváltozott a világ. De hát még a nevét sem tudod, aki... itt áll a hajódban, vagy itt ül a hajódban. Hát még a nevét sem tudod, és őt akarod követni? Te Péter, éhen fogsz halni, mert tegnap fogtál, ma nem fogtál, de holnap megint foghatsz. Ne menj el! De elmegyek. És Péter vívódik magában.

senki nem tudja, senki nem látja, csak Jézus. Pedig azt hiszi Péter, hogy Jézus a tömeggel foglalkozik. A sok száz ott ülő hallgatókkal. Arra gondol Péter, hogy Jézus csak a tömeg érdekli. Pedig Pétert látta. És Péterben felébred. Péterben megszólal a lelkiismeret. Nagy, hatalmas gongütéssel, félrevelt harangokon keresztül. Az anyósom halálos beteg otthon van. Mi lesz a gyerekekkel? Mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a családdal? Ki tartja el őket? Így is csak egyik nap a másik után telt. Így is éhezünk állandóan. De Péter, változtass. Igazad beszél ez az ember. Merj változtatni, Péter. És ezen gondolkodik András is. Ezen gondolkodik Jakab is. A fiatal Siheder, János is, aki még talán csak 13 éves, de oly mélyen érintették Jézus szavai, hogy ő is elhatározta, hogy elmegy ezzel a rabbival. Testvérem, miért nem tudsz felemelkedni a problémáidon? Miért mindig magad körül forogsz? Miért nem veszed észre, hogy az Isten hív? Miért mindig a betegségre, a szegénységre, a nyomorúságra tudsz csak figyelni? Isten hív, hogy nagy dolgokat tegyen, érted? Ekkor még nem tudja Péter, de majd el fog menni a názáreti Jézus a saját házába, és meg fogja gyógyítani a beteg anyósát. Azt mondja Károli, a napát. Néhány évvel ezelőtt fedezték fel a Genezáret partján Péter házát. Csodálatos felfedezés volt. Sokat tudnék beszélni róla, ma egy csodálatos múzeumot emeltek Péter háza fölé. Ott fedezték föl azt a zsinagógát, ahová nem csak Péter, hanem az egész családja járt. Kis keskeny utcákon, csodálatos kis házak, porták, rendezett körülmények lehettek. Innen indul el a kereszténység. Egy ilyen no name, egy ilyen kis névtelen szürke faluból. Miért? Mert egy halász, egy egyszerű ember azt mondja, hogy követem a názáreti Jézust, akinek még a nevét sem tudja. Meg kellett kérdezni, Uram, és mi a te neved? Jehósua. Jehósua. Milyen szépen hangzik. És Uram, én követhetnélek. Én követlek. Elfogadsz? Elfogadsz tanítványnak? Én szeretnék tőled tanulni. Én szeretnék mindent megtanulni abból, amit te tudsz. Én szeretnék minden nap a te prédikációdban elhallgatva növekedni. Uram, elfogadsz? Gyere! De abban a pillanatban megszólal András, Jakab, János, én is. És Péter csodálkozik a legjobban. Ti is jöttök, és már nincsenek egyedül. És talán még akkor nem is gondolják, hogy mi csodálatos és mi nehéz útra vállalkoztak. Az Isten vésője és kalapácsa 3,5 esztendőn keresztül fogja faragni ezeket a durva, kemény, az élettől keményé nevelődött embereket. Isten azt szeretné, bármennyire kemény vagy, bármennyire az élet keményé nevelt, azt szeretné, ha megtapasztalnád, hogy milyen az ő szerető atyai gondoskodása. Egy feltétel van. Hagyd ott a hajódat. Kövesd a názáreti Jézust. Isten azt szeretné, ha a szeretete átformálná az egyéniségedet, a gondolkodásokat.
ismerd meg, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek gondoltad. Ő más. Mert az Isten igazságos. Lehet, hogy az Isten nevében az emberek nem igazságosak. Lehet, hogy az Isten nevében sokszor becsaptak, sokszor ráderőszakoltak olyan dolgokat, amihez az Istennek semmi köze nem volt. Ne rájuk hallgass! Az Isten igazságos. Tapasztald meg, hogy nem csak meg nem hallgatott imádságok lehetnek egy keresztény életében. Tapasztald meg, hogy Isten meghallgatja az imádságodat. És ha remegsz, félsz, sírsz, mert nagyon nagy probléma van az életedben, tapasztald meg, hogy az Isten meghallgatja az imádságodat. Mert a mi Istenünk jó. Isten jobb, mint gondolod. Isten sokkal jobb, mint ahogy gondolod, és az eseményekből kiszámíthatnád, mert Isten váratlan jósága meg fog lepni. Csak egy feltétel van. Húzd a hajót a partra. Isten nem azt akarja, hogy egész életedben beteges bűntudattal birkózz. Isten nem azt akarja, hogy a problémák előtt menekülj. Mert a problémák úgyis utolélnek és elgázolnak, letaposnak. Isten nem azt akarja, hogy gátakat építs. És hogy arra törekedj, hogy a gátak csak 20-30-40 centivel legyenek magasabbak a romboló víznél. Isten győzelmet akar adni. Isten nem azt akarja, hogy a kudarcaid, hogy a kudarcba fulladt jó szándékodat valahogy viseld el, hanem azt akarja, hogy egész jellemedben újulj meg, és ez a megújult jellemed vezesse az életedet. Ennek a Péternek olyan tapasztalatai lesznek az elkövetkezendő 3,5 esztendőben a názáreti Jézussal, amely megújítja életét. Igen, benne volt az ó ember, néha piszkálták, néha bántották egymást, de átalakult Péter jelleme. 3,5 alatt átalakult 35 év megkérgesedett jelleme. És kérdezd meg magadtól, neked szükséges változnod? Neked szükséges átalakulnod? Ha igen, akkor jó helyen ülsz. Ha igen, akkor hallgass Jézusra. Hiszen azt akarja a mennyei atyád, hogy új tapasztalatokat szerez ő vele ezen az úton. Hogy legyenek friss élményeid. Hogy ne a gyerekkorodra emlékezz vissza. Az is szép. Különösen, ha itt a gyülekezetben nőttél fel. Az is szép, meghatározó. De legyenek mai és tegnapi élményeid. Friss élményeid az Úrral. Néhányan alapvetően megváltoztatják az életüket. És mi történt a többiekkel? Mi történt a százakkal? Mi történt azokkal az emberekkel, akiknek Jézus elmondta ezt a prédikációt? A 99%-a elment, és nem történt semmi. Lehet, hogy ezekből az emberekből néhányan majd azt kiabálták, feszítsd meg! Lehet, hogy 3,5 évvel később már mindent elfelejtettek Jézusról. Igen, testvéreim, ha nem történik bennünk valami, amit nevezhetünk csodának, ha bennünk munkálkodó Szentlélekre nem hallgatunk oda, akkor megyünk a magunk útjára. Akkor meghallgattuk a csodálatos tanítást Jézus ajkáról, akkor nyiladoztak szemeink, és gerjedezik a mi szívünk, de amikor vége, fölállunk, és hazamegyünk.
ha nem történik bennünk valami csoda, akkor elfelejtjük a szép beszédet. Nem tudom, hogy ma délelőtt hány emberhez szólt a Szentlélek által a mennyei Atya. Nem tudom, hányan kerültünk közelebb az Isten országához. De ha nem történik bennünk a teremtés csodájának folytatása, akkor felkelünk, hazamegyünk, és 2-3 hét múlva, vagy 2-3 év múlva semmire nem fogunk emlékezni ezekről a pillanatokról. A tömeg hallgatta a názáreti Jézust, a csónakban ülők pedig megtértek. Hol állsz? Hol vagy? A parton? A tömegben? Az itt-ott kommentálód, sugó közepette állsz, ülsz, vagy, létezel? És egy nagyon érdekes dolgot mondott a megtért Péternek. A már megtért Péternek. Jehósua rabbi. Azt mondja, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Jézus azt mondta, akkor délelőtt, Péter, én kiszállok a hajódból, de mielőtt a szárazra vonod, van még egy feladatod. Evezz a mélyre. Te evezz. Egyedül. És amikor benn vagytok a mélységben, nagyon mély Genezáret tava. Azt mondják, hogy van olyan helye, ahol 1800 méter mély a tó. Maga a tó nem olyan nagy. Talán, ami kisebbik tavunkhoz, tehát nem a Balatonhoz hasonlíthatnánk. Csodálatos hegyek veszik körül. Pontosan, ahol Jézus ezt a történetet mondja, ezzel szemben ott van az a hegy, ahol a kiűzött ördögök a disznónyájba fognak menni, és rohanva, meg nem állva beesnek majd a tóba. Ennek a tónak minden egyes méterén valami nagy történelmi, valami nagy történelmi múlt lappang. És mielőtt Péter a jól ismert evezőjét. Mert tudjátok, hogy egy halász mit ismer a legjobban? Az evezőjét. Ez a kenyere. A hajója csak az eszköze, mint a háló is. A kemény munkát mindig az evezővel teszik, végzik. Hányszor mentette már viharban meg az életét? És nem tudja ekkor Péter, hogy talán utoljára fogja az evezőt a kezében. És amikor a kezébe vette, akkor megkérdezhette volna, Uram, csak egyetlen egy kérdés. Én engedelmeskedek neked. Csak egyetlen egyet szeretnék. Uram, mi a te foglalkozásod? Úgy. Te ács vagy. Értem. Akkor még egy. Uram, te értesz a halászáshoz? Itt vannak a hálók, tessék, itt vannak. Uram, te be tudnád vetni a kerítő hálót? Vetetted már be a hálót hajóból? Mert ahogy beléptél a hajóba és ingadozott, ahogy beléptél a csónakba, ingadozott alattad, nem valami nagy rutint mutattál? Uram, már csak egy kérdés. Fogtál már életedbe egy ekkora halat? De Péter nem ezt tette.
De Péter bement. Hová? A mélybe. Minden halász tudta, hogy a mélyben, nappal nem lehet halászni, mert a halak a nappali sekély vízbe jönnek ki napközben, és ott napoznak, szemtelenül napoznak. És ha az emberek halat akarnak fogni, akkor a sekély vízbe kell őket nappal megfogni. Éjszaka kell a mélybe venni, de nappal a sekély vízbe. Uram, ezt te nem tudod? Hát nálunk a gyerekek is többet tudnak a halászásról, mint te. Tudod, valami olyan dolgot mondott Péternek, ami földi fülekkel, földi szívvel valami banális tévedés volt. De jól jegyezd meg, a megtért ember nem földi füllel és földi szívvel veszi az üzenetet. A földi szív és a földi fül ezt mondta volna. És tudta, generációk óta, hiszen ő ezen a tengeren, ezen a tavon nőtt fel. Járni még nem tudott, de már volt kis csónakja, volt kis lapátja. Soha nem felejti el azokat a boldog, csodálatos pillanatokat, amikor 3 évesen, 4 évesen, 5 évesen az apjával húzta a hálót és fogta a halakat. És az apja megtanított, mikor, hol vannak a halak, melyik napszakban, merre kell. Mindent tudott a halászásról. És most azt mondja Jézus, hogy evezz a mélyre, ahol nincs hal, és vessétek be a hálóitokat fogásra, ahol nincs hal. Ott nem lehet hal. Ellentmond minden tapasztalatnak, minden szakmai érvnek, minden tudásnak, az apámtól szerzett ismeretnek, ellentmond, ott nincs hal. Tudta ezt Péter? Jobban, mint te meg én. Jobban. És elment. Volt benne egy kis vitatkozás, mert azt mondja, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazonáltal a te parancsolatodra bevetem a hálót. Egy kicsit fickándozott Péter. Volt benne valami a régi Péterből, de ezt a Pétert, ezt az új Péter lehengerelte a régi Pétert. Mindazonáltal bevetem. Hihetetlenül hangzik, amit mondasz, de megcsinálom. Volt-e már az életedben olyan tapasztalat, hogy valami olyan dologra kért az Isten, amit földi érzékeiddel teljesen banális tévedésnek tűnt? Én azt hiszem, hogy számtalanszor átéltünk. Tudjátok, a nagy problémánk abból áll, hogy mi ezekre a tapasztalatokra nem figyelünk oda. Bevetette a hálót, és azt mondja, és ezt megtévén halak nagy sokaságát keríték be, szakadoz vala az ő hálójuk. Szakadoz, de nem a szikláktól, nem a partmenti növényzettől, a halaktól. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek. Ez azt mutatja, hogy a másik hajó nem ment utánuk. A másik hajó nem hitt ebben. Ó, nappal a mélységbe menni. Badarság. És amikor a másik hajóban látják, hogy ezek ott 3-an, 4-en teljesen erőt megfeszítve húzzák be a halakat, és azt látják, hogy mintha halak repkednének a lábuk körül,
Akkor nem kellett kétszer mondani. Most már nem mondják azt, hogy a mélységben nincs nappal hal. Most már mennek, eveznek, sietnek. Nem kell nekik semmit mondani. Ők nagyon jól tudják, mi egy halász feladata. És ők is elkezdik a saját hálóikat, a saját hajójukba a hálókat húzni, és a halak tömege jelenik meg. Hadd kérdezzem. Mi ebben a csoda? Nem fogtak már ennyi halat? Korábban az életükben nem volt nagy halfogás, ez volt az első? Nem. Csoda az, ha egy halász fog halat? Csoda az, hogy kérem szépen halak garmadát szakadozó hálókkal kifogják? Attól függ, melyik oldalról nézed. Ha a hitetlenség és a szkeptikus oldalról nézed, akkor nem csoda. Ott semmi nem történt. Szerencséjük volt, mondhatná a szkeptikus ember. De menjünk csak a másik oldalra. Péter tudja, hogy a lehetetlen dolog történt meg vele. És Péter túl tudott látni az evezőn, a hajón, a hálón és a halakon. Tudod, a nagy dolgok azon dőlnek el, hogy túl tudsz-e látni ezeken a dolgokon, ami körbeveszi az életedet. Isten jó. Isten jobb, mint gondolod. A java még hátra van. Egyszer még be kell szállj a hajódba. És egyszer még az életben ki kell vesd a hálódat. Ne mondd, hogy nem tudod. Tudod. És amikor szakadozni fog a hálód, akkor nincs nekem. És ha nekem szakadozni fog a hálóm, intek neked. Azért, hogy olyan élményben legyen részünk, amelyben még soha nem volt. Evezzünk a mélybe, az ő kegyelméből. Amen. Édesatyánk, te néked köszönjük meg ezt a történetet, a kereszténység megszületésének történetét. Köszönjük, hogy elhívtad ezeket az embereket. Kívülről nézve alkalmatlan, durva, kemény embereket. De megfaragtad őket, jellemüket, szokásaikat, gondolkodásaikat. Mi önmagunkat látjuk ezekben a halászokban. És köszönjük, Urunk, azt, hogy te beültél a mi hajónkba, a mi csónakunkba. Köszönjük, hogy ma is hallhattuk a te tanításodat. És ad, hogy tudjunk megváltozni. És ha beküldesz a mélybe, akkor Urunk, tudjuk, hogy a hálóinkat ki kell vetni fogásra. Ezt az áldást, ezt a tapasztalatot kérjük tőled. Nem csak személyesen, nem csak családonként, hanem az egész közösségünk, gyülekezetünk nevében is. A te végtelen jóságodban és kegyelmedben bízva. Amen.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 25 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 45 perc. A Tórából ezen a héten a Pinchas heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchas, a protestáns fordításukban Fineász, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. Mózes 4. könyve 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchas, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban, mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Mózes 4. könyve 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgolkodik, az tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Íme én adom neki béke szövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még varázslás, diplomácia eszközével sem lehet győzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét, Mózes 4. könyve 21:34. Tanítja Szerdusz Ervin rabbi a Pinchas heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulások után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisülésükre törő ellenség fogalmával. Eljöve pedig Amalek, és hadakozzék Izrael ellen. Mózes 2. könyve 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökké való, vagy nincsen? Ugyanott 17:7. Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban nyárhó, vagy az áldás hava, amelyet a rómaiak Marcus Antonius javaslatára az e hónapban született Julius Cézárról neveztek el. A keresztény hagyomány az apostol után Szent Jakab havának mondja. Jeles nap, július 2-a, vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a viselő Szűz Máriának Erzsébetnél tett látogatására emlékeznek ekkor. Az ezen a napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat ilyenkor megáldották. Ez az életet jelentő kenyérgabona tiszteletét jelenti, amely máig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostjában. A Sarlós boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval. Július 22-én Az 1456-os Nándorfehérvágyi győzelemre emlékezünk. 31-e a segesvári ütközet és Petőfi halálának napja. Az időjós napok, ha 5-én Sarolta napján esik, akkor rossz, déhó és magyaró termés lesz. Ha Illés napján, 20-án dörög az ég, azt mondják, Illés próféta szekere zörög. 22-én bizony esik az eső, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Ha Jakab napján, 25-én vonulnak a hangyák, igen hideg lesz a tél. Az ölelés napja. Magyarországon a Nemzeti Ölelés Nap ünnepe július 1. szombatja. Az ölelés világnapja október 15-e. Kampányszerűen is tartanak egyes szervezetek ölelés napját az év különböző napjain. A Nemzeti Ölelés Napja országonként változó időpontokban rendeződik. Az ölelés egy terápia, véletlenszerű önzetlen kedvesség családtagok, ismerősök vagy akár idegenek iránt. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Az ölelés nap célja az, hogy segítsen mindenkinek kimutatni az érzelmeit. Fölajánl egy ölelést, amit mindketten akarnak. A Nemzeti Ölelés Napja és a Szabad az Ölelés Napja számos hasonlóságot mutat, de nincs konkrét összefüggés a kettő között, mert az ölelés akár egy családtag vagy egy idegen részéről a mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatása azonos. Megrendezik az idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját tehát augusztus 13-a és 16-a között rendezik a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen.
1: Kulturális programajánló.
2: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Kantoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kantorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kantoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kantornapot a Harmat Artúr központi kantorképző helyszínén tartja. A kantorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Az idén nyáron is gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretetszolgálat, az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző fölmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, az iskolatáska, a sportfelszerelés és az egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított ma a 15. Szél Rózsa Találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és énekléssel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala mától július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Fölfrissüléssel indult az év második fele. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet, élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok. A hét végére megnyugodott az időjárásunk több órás napsütéssel. A hőmérséklet nagyjából az ilyenkor megszokott átlagoshoz közeli tartományban alakul.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Palestrina kórus műveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Palestrina kórus műveiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az élet sűrűjében vagyunk jelen. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén. Ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnökigazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hitben sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulta, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésének. Az idén nyáron is gyűjt tanszereket a református szeretett szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves református szeretett szolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző fölmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, az iskolatáska, a sportfelszerelés és az egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított ma a 15. Szél Rózsa találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és énekléssel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala mától július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel, néhol eső is lehet, élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban a konferencia utolsó két előadását hallhatják. Először Michelis Richard, Profétai írások a mai Bibliában címmel tart előadást, őt követi Dennis Kaiser, aki a szombat ünnepléséről beszél.
1: Következő előadónkat szeretném bemutatni, dr. Michelis Richard Ferenc. Róla annyit tudhatunk, hogy pályakezdő jogászként kezdte el a teológiai tanulmányait az Adventista Teológiai Főiskolán, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Tanulmányai mellett a közszolgálatban, állami igazgatásban is tevékenykedett 2018-ig. Ezt követően az Andrews University folytatott tanulmányokat, és itt fejezte be a tanulmányait 2023-ban. Az ATF-en 2014-től oktat rendszeres teológiai, dogmatikai, etikai és apologetikai, valamint Ellen White életével, szolgálatával, írásaival kapcsolatos tantárgyakat. A Károli Gáspár Hittudományi Egyetemen doktori iskolájában folytat most tanulmányokat a premillenista, eszkatológiai, egyházi és társadalmi hatások témájában. 2018-tól főtitkárként vezeti az ATF rektori hivatalát. Előadásának a címe Profétai írások a mai világban. Kedves Richard, kérünk, hogy tartsd meg az előadásodat.
2: Köszöntelek én is benneteket. Először is akkor én is igénybe venném még az előadás megkezdése előtt egy pár perceteket, ha nem bánjátok. A kórusnak szeretném először megköszönni, Enikőnek és mindegyikötöknek név szerint felemelő volt. A mennyekben éreztem magam, alig bírtam visszafogni, hogy ne csatlakozzak hozzá. Lélekben veletek voltam, nagyon szépen köszönöm. Másodszor meg Rórinak először, mert tanultam tőle ezen az előadáson, és ez az előadáson is, már most már többször hallottam őt, és azért azt is szeretném neki megköszönni, hogy reklámozta Daniel Kaiser könyvét. Nem tudom, vagytok itt hallgatók az ATF-ről? Láthatom, mert elvileg igen, vannak néhányan. Na, szóval azért is kérdezem, mert ez a könyv 2 éve a birtokomban van, illetve nem a birtokomban, ott van az ATF-en. Én Kaiser professzortól megkaptam már ezt a könyvet, és be is vittem már kurzusokra, sőt volt, hogy oda is adtam, de úgy látszik kevés, vagy hát nem tudom, most pont nincsenek itt, akikkel ez megesett, lehet Rórinak oda kell adnom a fizetésemet, szóval ez mind az én hibám, hogy nem ismerik, csak ennyit akarok mondani. Bocsánatot kérek ezért, és köszönöm, hogy Róri is kiemelt ezt a könyvet. A másik meg, amit még mondani szerettem volna, hogy dr. Bört a lelkész tovább képzésen említett egy szituációt, amikor egy lelkészről, amikor hát az történt ő vele, hogy hát fölkészült az egyik szombatnapra egy prédikációval, és egyszer csak beült hozzá Ellen White a profét, vagy hát az ige hirdetésére. És hát feltette a kérdés, hogy hát el tudjátok-e képzelni, lelkész testvérek, hogy milyen lenne, ha beülne hozzátok Ellen White a képzésre, vagy hát az ige hirdetésre. És hát nem tudom, hogy megragadta bennetek, vagy mennyire szűrődött át, mennyire jött át, hogy igazából most a White intézetnek a munkatársai ülnek itt. Tehát ők nem csak Ellen White-nak a papíros dolgait és egyebeket gondozzák, hanem a szellemi, lelki hagyatékait. Ráadásul ezek akadémikusok, kivétel nélkül mindegyik. Na most nekik próbálnék itten prezentálni valamit, csak hogy éreztessem a helyzetet, amiben vagyok. De azt kell, hogy mondanom, hogy ami túl segít ezen, és tulajdonképpen ez a mondani való lényege, az, hát egyrésztről az, hogy nem gondolok ebbe bele, másrésztről pedig az az élmény, amit személyesen szereztem velük, mi alatt tanultam, mert tulajdonképpen kivétel nélkül mind az én tanáraim voltak, és azt gondolom, hogy az a szeretet, és az az emberi nagyság, amivel a nyelvi és akadémiai hiányosságaimat félretéve lehajoltak és tanítottak éveken keresztül, ezért ebből az élményből merítve most azt mondom, hogy bátran szólok előttük, mert ismerem őket. És hálás vagyok nekik, amit szeretnék ezúton is kifejezni. Igazán személyiségformáló, az egész világnézetemet és mindenemet befolyásolt az a néhány év, vagy az az együtt töltött idő, amit, és az a tapasztalat, amit velük szereztem. Úgyhogy köszönöm szépen mindezeket. És akkor most belevágnék, ha Lacka is azt mondja, hogy a technika megadta magát, és folytatnám a videóban megkezdett gondolattal. Mégpedig azzal, ami a videó alapkijelentése is, és ami egy, azt kell, hogy mondjuk, hogy egy emberi, mentális, pszichológiai tény, és egyúttal egy társadalmi, szociáltudományi tapasztalat. Nevezetesen az, amit rengeteg ember fogalmazott már meg az ókortól, mind a mai napig. Tudósok, filozófusok, társadalomtudósok, és most föl is sorolhatnám ezeket a neveket Schopenhauertől, de Plátontól kellene talán inkább kezdenem, hogy az embernek a lelkében egy borzasztó nagy üresség van. Egy vágyakozás, egy tátongó lyuk, egy nyugtalan vágy, és sorolhatnám, egy szívben egy végtelen űr itt, amit különböző emberek megfogalmaznak, és persze teológusok is, mint például Ágoston, ugye azt mondja, hogy nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Mi keresztények tudjuk, hogy ez az űr miért van itt. Azért, mert hiányzik közülünk Isten, hiányzik az ő személye, és hiányoznak azok a körülmények, amelyekben az Édenben jelen voltak, ahova az embert az Isten elgondolta eredetileg. Mindezt elvesztettük menet közben, és most nem vagyunk a helyünkön. Űr van a mi szívünkben, amit állandóan be kell valahogyan, vagy jó lenne valahogy betölteni, pótolni valamivel. És mondhatnám azt a rengeteg emberi próbálkozást, ahogy az ember ezt próbálja maga betölteni, hogy az hova vezet, ezt végig lehet nézni, de nyilván az Isten maga kell, hogy gondoskodjon ennek az űrnek a betöltéséről, az, hogy mi visszakerüljünk a helyünkbe, és megtaláljuk újra azt a kapcsolatot, ami az eredeti volt, hogy szemtől szembe is, barátságban is együtt leszünk ő vele, és mindazokkal, akikkel szeretünk, nyugalomban és békében. Szóval az Isten küld nekünk segítséget, és megvan a megoldása, de nem mindig tudatosodik az emberben, hogy tulajdonképpen mi is az igazi megoldás. És az ember keres. És nem mindenki az Istennél keres. És ilyenkor proféták, vezetők és messiások támadnak fel, és vagy éppen az egyéni életünkben máshol, sztárokkal, politikusokkal, vagy dolgokkal, mint pénz, mint hatalom, próbáljuk ezt a hiányt betölteni, és a boldogságot keresni, és ezekben megtalálni, miközben ez lehetetlen. Itt van ez a könyv, csak röviden említem meg, ez nemrég jelent meg az Oxford kiadótól, ez bemutatja történelmen és kultúrákon át azokat az emberi törekvéseket, amelyek, mikor az emberek maguk akarták megoldani ezt a problémát, az Istent elhozni a földre, vagy az országot, egy mennyei királyságot megalapítani. Évezredeken mindenhol ez jelen van, nem csak a keresztény kultúrában, hanem az egész világon. Na most hol tartunk most mindezekkel? Egy rövid emlékeztető, hogy ugye itt Európában és a nyugati civilizációban a felvilágosodás után mindenféle filozófiai és egyéb társadalomtudományi gondolatok születtek meg, ez volt a mi mostani korunkat megelőző időkben, amikor is különböző filozófiák és utópiák születtek meg, megkezdődött a szekularizáció, szétválik az állam, szétvált az egyház. Ezek a folyamatok történtek meg a felvilágosodás során, és tulajdonképpen a tudomány és a politika, a különböző ideológiák próbálták meg betölteni ezeket a messianisztikus várakozásokat, vagy kielégíteni ezeket a várakozásokat. És itt vannak a különböző filozófusok, és a modern kor megvártóivá váltak, vagy profétáivá. Most mára ez a folyamat nemhogy megállt, hanem megfordult. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a szekularizáció nem vallástalanított, hanem éppen megfordult a trend, és visszatér ez a vallási dimenzió, és a politikai, szociológiai, illetve még a mentális megoldások is, ide sorolhatjuk, átveszik ezt a szakralitást, ezt a spiritualitást, ami korábban az egyházaké volt, vagy az egyházakhoz kapcsolódott. Világi megváltást, szekuláris cionizmust is sorolhatnám a példákat, nem csak máshol, hanem Európában is feltűnik, amikor a vallás és a politika összekapcsolódik valahogyan. Itt vannak hindu, más vallásos szervezetek, muszlim szervezetek, vagy keresztény szervezetek, akik megváltói szerepet a kompetenciákon túllépve különböző lelkiismereti konfliktusokat okoznak, és vannak még példáim arra is, amelyek, tehát ezt a messiási közelítést milyen formában és milyen módon kínálják az embereknek, az emberek tömegeinek. Úgyhogy a mai politikában látszódik egy trend, vagy látszani vél egy trend, ami a politikát szakralizálja, az államot konfessionizálódik, a nemzeti identitás, a vallási öltönyt, vagy zubbonyt, vagy nem is tudom mit nevezzem, öltözéket vesz fel. Territorizálódnak ezek a konfliktusok. Az identitás politika szent ügy lesz, eretnekségvádakkal és egyebekkel. Megjelenik a politikai messianizmus, a megváltás az társadalmi politikai programmá válik, az előzőhez képest is idézhetném megint Wessingert, aki a messiásnak is emiatt egy szociológiai fogalmat alkotja meg, ugye ez a tudományban használatos szociológia fogalom, ez azt mondja, hogy olyan egyén, akiről úgy gondolják, hogy rendelkezik ez a milleniumi királyság megteremtésének hatalmával. És ugyanígy definiálja a profétát is olyan módon, hogy valaki, aki kinyilatkoztatásra kap felhatalmazást általában láthatatlan forrásból, és a proféta természetesen nem feltétlen messiás, legfeljebb rámutat. Szóval ez a modern messianizmus ma gyakran világi, politikai vagy spirituális formában jelenik meg, vagy jeleníti meg magát, és az az igazság, hogy ezt is ebben a könyvben például, de számtalan irodalma van, ami ezt bemutatja, ezt lehetne taglalni, de mi most ezt nem tesszük meg. Nézzük, hogy állnak az egyházak mindehhez. És akkor röviden mondom, mert látom, hogy az idő az könyörtelen hozzám. Vannak ezek az úgynevezett cesszacionisták az egyházak között, illetve a kontinuisták, ők keresztény egyházakról beszélünk, ők, itt van egy összehasonlító táblázat is, arról van szó, hogy egyes egyházak úgy gondolják, hogy a prófétai ajándékok, illetve a lelki ajándékok, ezek a múltban az apostoli időkben jellemezték az egyházat, és azokra korlátozzák a Szentlélek működését is. Tehát ez akkor jellemző volt, a hitet, az evangélium terjedését elő segítő egyfajta jel, de most már itt a fejlett világban erre nekünk nincs szükségünk, nincsenek ilyen értelemben prófétai jelekre szükség. Speciális helyzet a katolikus egyház, ott azért vannak bizonyos jelenések, de ezek pápai jóváhagyáshoz kötöttek. Mások az evangélikusoknál, például ezek egy-egy példák csak az egyházak különböző felfogásaira, ide tartozik mondjuk a metodisták is, akik viszont azt mondják, hogy a prófétaság az egyháznak a szolgálata és a társadalmi igazságossággal van összefüggésben. Tehát nem egy-egy személyhez kötik, vagy ha igen, vannak prófétáik, akkor apostoli tanítás tekintélye alatt állók ezek, és azt mondják, hogy az egyháznak magának kell nem csak az evangéliumot hirdetni, hanem a társadalmi igazságosság szempontjából egyfajta prófétai szerepet képviselniük. A pünkösdiek, karizmatikusok és az adventisták is ide tartoznak, egy más felfogást képviselnek. Ők azt mondják, de nem csak ők, vannak más felekezetekből is, ezek csak egy-egy példák. Hát azt mondják, hogy a prófétai ajándék az a mai időkben is megnyilvánulhat, vagy esetben meg is nyilvánul. Na most ő beléjük sem mennék már bele, túlon túl, mert valami csoda történt, mert az előbb, mint a 6 perc lett volna, most már 8. Na jó. Szóval, de nyilván az ő próféta felfogásuk teljesen más. Van egy másik nagyszerű könyv, amit már többször elhangoztunk, vagy többször ajánlottunk ezen a konferencián, az Understanding Ellen White, például, csak most azokat ajánlom, amik megvannak a főiskola könyvtárában, illetve nálunk. Az egy külön fejezetet szán arra az összehasonlításra, hogy miben különbözik a különböző egyházi felfogás, a prófétasság, a prófétai ajándék tekintetében. Kiemelik, hogy különböző problémás jóslatok fogalmazódnak meg, szóval egy egész más prófétasságról, egy egész más felfogást vallanak. A szentírási üzenetek, illetve a prófétai tekintélyben is egy egész más szerepet vallanak, szerintünk ugye egy problémás felfogást, nem egy kevésbé bibliai felfogást. Az ő álláspontjaikkal kapcsolatos, teológiai álláspontukkal kapcsolatosan felhozott igehelyek és igékkel kapcsolatosan is megvannak a különböző észrevételeink és kritikáink, például az 1 Korintus 14.29, vagy a diakrinó szó jelentését, amiket felhoznak az álláspontuk megmagyarázásához, illetve a prófétai ajándékok különböző gyakorlati értelmezéseivel kapcsolatban. Ezt inkább, leginkább ott érdemes bővebben tanulmányozni. Na most mit mondjunk Ellen White, vagy hogyan beszél ő egy társadalmi közegben, ezt próbálnánk még egy kicsit megérteni itt ebben a néhány percben, ami rendelkezésre áll. Most először is, ugye ő különbséget tett a prófétai szolgálatának a bemutatása során, akkor, amikor sajátjaihoz beszélt, és amikor külsősökhöz beszélt. Most én egy idézetet tudtam ide hozni, azzal a szándékkal, hogy azt érzékeltessem veletek, hogy ő egyikünk fölé sem helyezte magát, amiatt a kiváltság miatt, amiben ő részesült, nevezetesen, hogy prófétai ajándékot kapott, vagy ezzel bírt. Azt mondta magáról, hogy én bűnös vagyok, aki megváltásra szorul és Krisztus kegyelmére. És azt gondolom, ezzel mindannyiunk szintjére helyezte magát. Egy szerény, egyszerű ember volt. És nem emelte fölül magát bármelyikünkön is. Másodszor azonban nem hangsúlyozta azt, hogy ő proféta, és egyesek emiatt hát azt a következtetést vonják le, hogy tulajdonképpen ő tagadta, vagy nem vallotta be azt, hogy vagy nem volt tudatában a saját küldetésének. Most meg kell mondanom, hogy azért nem használta ezt a címet, mivel nem az intézmény és a tekintély volt a fontos számára, meg ezek a címek, hanem maga a küldetés és a küldetésének a célja, aminek az érdekében tevékenykedett és írt. Úgyhogy ez a kisebb világosság, illetve a nagyobb világosság ne szenvedjen csorbát a kisebb világosság miatt. És a tanításai, amelyeknek a fénypontjában Krisztus állt, és a megváltás, ne az ő személye ne homályosítsa el. Itt van egy idézet arra vonatkozóan, amit ő is kért, hogy a Biblia magyarázat során se őt állítsuk mások elé, hanem magából a Bibliából magyarázzunk és érveljünk. Más a helyzet azonban, amikor egy kicsit más a társadalomban beszélünk Ellen White-ról. Mi is találunk, vagy kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy Ellen White-ról kívülállóknak kell beszélnünk. Nézzük meg, ő hogy tette ezt. Tehát konkrét világi szituációkban és kontextusokban ő ott se használta ezt a proféta elnevezést, inkább a hivatását és a munkáját írta le. Olyan módon, hogy azt mondta, hogy ő írónő, vagy reformer, vagy közösségépítő, inkább ezekre a címekre helyezte a hangsúlyt, és mások is, tehát önéletrajzi írók is így mutatják be, tehát nem mint egy intézményesült proféta, vagy maga intézményesült profétaság, hanem híradások is hasonló kifejezéseket használnak, amikor róla beszélnek. Idézhetnék megint Randall Balmer, egy amerikai történész, aki úgy fogalmazza meg kívülállóként, hogy az amerikai vallástörténet egyik legfontosabb, legszínesebb alakja. Szóval elismerik a társadalmi nagyságát is. Elismerően beszélnek róla sokan. Attól függetlenül

legalázatottabb személyiség a történelem, az amerikai történelemben is társadalomban. És akkor sorol mondhatnám ezt a Smithsonian Institute-ot, ezt többször említettük, akiről tudjuk, hogy a 100 legbefolyásosabb amerikai és a nők közül is egy kiváló és előkelő helyen oda sorolják őt. Természetesen vannak vitás kérdések, különböző okok miatt, ezt talán most hagynám. Nézzük azt meg még egy pillanatra, hogy Ellen White olyan értelembe vett profétai szerepe, hogy a társadalmi igazságosság tekintetében hogyan alakult. Ő ugyanis nem csak vallás újító volt, hanem egy kifejezetten aktív, társadalmi ügyekben szerepet vállaló személyiség volt. Itt van néhány felsorolás is, amit részletezhetnénk, hogy a rabszolgaság területén, a faji egyenlőség területén, a polgári engedelmesség területén milyen érdemei vannak, és milyen aktivitás vállalt. Szóval ő nem csak írosgált és posztolt a Facebookon, hanem irdatlan, aktív társadalmi munkát is végzett, és ilyen szerepben és ilyen értelemben is prófétának mondható. Nyilván az ő látásmódját befolyásolta az a nagy küzdelemnek nevezett felfogásunk, illetve tanításunk, amiről majd mindjárt beszélek. Hát amellett, hogy persze társadalmilag aktív volt, azért ezt ne felejtsük el, hogy különbséget tett társadalmi igazságosság képviselete és a különböző pártpolitikai egyéb dolgokat között, amelyeket viszont nem ajánlott. Nem ezzel nem azt akarta mondani, hogy nem menjünk el szavazni, sőt, igazából ezt ő hangsúlyozta, hanem azt, hogyha különböző pártpolitikai aktivitásba fogunk, akkor tagként is és egyébként ezeket a dolgokat és megosztottságokat viszünk a gyülekezetbe. Tehát különbség van politikai aktivitás és társadalmi felelősségvállalás, szociális munka, és sorolhatnám közt. Itt van néhány összefoglaló mű, amelyet most nem sorolok fel, csak még egyetlen egy az utolsóra hívnám fel a figyelmet, amelyek leírják azt, hogy kik voltak ők a társadalomban, ő is ők. Azt kell ott mondanom, hogy hősök, és ezt a legkomolyabban mondom, nem csak nekünk fontosak, hanem az amerikai történelemben szinte kivétel nélkül zászlók állnak az úttörőink házai előtt, mert elismerik róluk, hogy bizony rengeteg mindent köszönhet a modern történet, illetve a történelem nekik. Kevin Burton egy lenyűgöző könyvet ír most mindenről, csak ajánlom, mert ez most jelenik meg. Szóval itt van ez a nagy küzdelem narratíva, amit ő maga is képvisel és ajánl nekünk. Amivel kapcsolatban egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát ez nem csak egy narratíva, hanem azt emeli ki, ez egy gyakorlati alapelv is az, hogy nagy küzdelem. És ez azt jelenti, hogy a mi etikánk és a társadalmi cselekvésünk, ez egy terület. Mi nem csak elméletben és áhítattal gondolunk az Isten országára és a mi szerepünkre itt, hanem aktívan, cselekvő állampolgárként és lényként tevékenykednünk kell. A bizonyságtételünk összefonódik a mi társadalomban elvégzett tevékenységeinkkel, aktivitásunkkal. És ez a tanítás célja. Rendben van, hogy megnyugvást keresünk, hogy az Istennel való kapcsolatot egy szobában megéljük, és a nyugalmat, amit kapunk a szombat által, és sorolhatnánk, ez mind a miénk lehet. De ne felejtsünk el, hogy mi itt élünk. Szerepünk van, és küldetésünk van. Egyénileg is, és egyházilag is. Úgyhogy ez egy feszültségpont az itt lét. Egy egyénileg és egy intézményes feszültségpont a társadalmi lét, és a keresztény etikánk, a keresztény magatartásunk között. Itt van néhány idézet még tőle, illetve hát a maradék társadalmi dimenzióráról gondoltam még

0: hogy néhány szót mondok, hogy hogyan jelenünk meg maradékként a társadalomként, felhívva azt, hogy a közösségi szerepünk is fontos. Ez a vallás szabadsággal van összefüggésben. Csak annyit említenék meg, aztán lassan tényleg csak egy idézetem marad a végére, hogy a Generál Konferencia és az adventisták természetesen más szervezetekkel együtt vizsgálják ezeket a helyzetet itt Európában is, és két dologra hívják fel a figyelmet, amit szeretnék én is a figyelmetekbe ajánlani, magunk figyelmébe is, mert nem csak keresztényként, hanem intézményvezetőként is szerepünk van. Az egyik az az, hogy két trend van, az egyik a bizonyos fundamentalista irányzatok miatt, ezekkel társadalmilag néha nehéz mit kezdeni, és emiatt a politikai problémák is lesznek. Tehát a vallásszabadság, ami nem csak törvényi szabályozást jelent, hanem társadalmi elfogadottságot jelent, állami oldalról is az egyházakba egy ilyen dimenziója is van, illetve a pénzügyekkel is összefüggésben van, miszerint hiába mehetek a Holdra, ha nincs hozzá pénzem, a jogom megvan hozzá, de a források teszik lehetővé a szabadságot, vagy a szabadságom adott, csak nincsenek hozzá eszközeim. Ezek teljesen más kérdések. Itt velünk kapcsolatban azt arra mutatnak rá, amire figyelnünk kell, hogy ha a társadalmi aktivizmusunknak ára van, a lojalitásunknak ára van, a jogi státuszunknak ára van, akkor vigyázzunk, mert ezek olyan puha beavatkozásokat hozhatnak létre, amelyek a csenddel legitimálhatnak erkölcsi és egyéb társadalmi problémákat. Ne legyünk közfeladatok végzésének a túszai. Ne szigetelődjünk el a társadalomtól. Azt mondja generálkom, hogy lelkismert őrszemeként vagyunk jelen, ez Ellen White idézet is. Ne forduljunk befelé, mert akkor a rendszer egyik kedvezményezettjét látják mi bennünk, vagy az egyházunkban. Ne legyünk erkölcsileg terheltek, legyünk hitelesek, és természetesen ezzel nem azt mondtam megint csak, hogy pártpolitikát kell folytatnunk, hanem azt, hogy figyeljünk oda, úgy, ahogy Ellen White mondja, hogy erkölcsileg támogatjuk a különböző társadalmi törekvéseket, és aktívak vagyunk. Amellett, hogy a jellemre fókuszálunk. Nem politikusok akarunk mi lenni, hanem az ő példájával, ahhoz hasonlóan élni a lelki ajándékokkal, hogy Krisztushoz vezessünk embereket hozzá hasonlóan, és a mennyországba fenntartani ezt a reményt, ezt a hitet, amit ő is erősít mi bennünk, és ehhez hozzásegíteni az embereket, hogy azt a vágyat és azt az embert ő bennük találják. Ehhez kérünk segítséget.
1: A következő előadónkat konferálnánk föl, Dennis Kaisert, és kérem Gyetvai Gellértet, hogy ezt a 15 perces történetet mondják el számunkra.
2: Good morning, everybody.
3: Mindenkinek jó reggelt kívánunk.
2: I hope you had a good night.
3: Remélem, hogy mindenki jól aludt.
2: And I'm happy that we can be again together here.
3: Úgyis újra együtt lehetünk most délőtt.
2: So those are the remnant.
3: Mi vagyunk a maradék.
2: So I was asked to share a story this morning.
3: Szeretnék megosztani veletek egy kis történetet.
2: And this is a story that can be found in Testimonies for the Church volume 1.
3: A bizonyságtételek a gyülekezetek az egyháznak első részében megtalálhatjátok ezt a történetet.
2: And an article from James White and the Brevent Herald in 1868.
3: És a 68-as Brevent Heraldban is megjelent.
2: So now imagine we are in 1846.
3: Szóval képzeljük el, hogy 1846-ban vagyunk.
2: And Joseph Bates, he shared his insights regarding the seventh-day Sabbath.
3: A hetednapi szombattal kapcsolatban megosztotta Bates kapitány, Joseph Bates a gondolatait.
2: And so various people embraced the seventh-day Sabbath.
3: És ott vannak az emberek, akik felismerik a hetednapi szombatot,
2: and then they elfogadják. So when do we keep the Sabbath?
3: De a kérdés, hogy mikor kell megtartanunk ezt a napot.
2: So when does it begin?
3: Mikor kezdődik tulajdonképpen?
2: Now Bates was a sea captain before.
3: Egy hajós kapitány volt, Bates kapitány, Bates előtte, ezért hívjuk úgy Bates kapitánynak.
2: And he traveled to Europe, he traveled to South America.
3: Utazott Dél-Amerikába, hajózott Európába, hajózott.
2: So he knew that in different parts of the world, the sun sets at different times.
3: És hát észrevette, hogy a Föld különböző pontjain, különböző időszakban megy le a nap.
2: But the equator, it's always at the same time, 6 p.m.
3: Egyedül az egyenlítő volt az, ahol körülbelül mindig ugyanabban az időben 6 óra körül.
2: And he said, well, it's easy, the Sabbath begins at 6 p.m.
3: Azt mondja, ezért a legalapvető, tehát mi lenne a legalapvető, hát 6 órakor van naplemente.
2: And so one year later, in 1847, different people said, well, is it really 6 p.m.?
3: És, sorry?
2: And one year later, various people said, is it really 6 p.m.?
3: És egy évvel később, ugyanúgy mondták, 6 órakor megy le.
2: And so some people said, well, it's in the morning.
3: Más viszont azt mondta, hogy reggel kezdődik.
2: The day begins in the morning.
3: Mert a nap az reggel kezdődik.
2: Other people said, well, the day begins at sunset.
3: Mások azt mondták, hogy este kezdődik a nap.
2: Or midnight.
3: Vagy éppen éjfélkor.
2: And each person had a Bible text as proof.
3: És mindenki a Bibliára hivatkozott, bibliai igéket hozott ennek alátámasztására.
2: And so there was a deadlock. Yeah?
3: Volt egy ilyen feszültség között.
2: And then Ellen White had a vision.
3: És aztán Ellen White kapott egy látomást.
2: And in the vision the angel said, from even unto even, that's how you shall celebrate your Sabbath.
3: És az angyal azt mondta neki a látomásban, hogy estétől estéig kell megtartanotok a szombatot.
2: And so when Ellen White came out of the vision, she said what the angel had told her.
3: És amikor kijött amikor a látomás elmúlt, akkor elmondta, hogy mit is hallott az angyaltól.
2: And while everybody was still thinking what this means,
3: mindenki azon gondolkodott, hogy mit is jelent ez pontosan.
2: Bates said, see, I told you, 6 p.m.
3: Bates kapitány azt mondta, na látjátok, ez az, amit mondtam, 6 órakor kezdődik a szombat.
2: And so everybody accepted his interpretation of the angel's words, including Ellen White.
3: És akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy igen, ez megerősíti az angyal kijelentését, beleértve Ellen White-ot is.
2: And so for the next couple of years, they kept the Sabbath from 6 p.m. to 6 p.m.
3: És ezért a következő években 6 órától 6 óráig tartották a szombatot.
2: But when did we start keeping the Sabbath on Friday?
3: Mikor this kezdtük Friday. El tartani a pénteken? Vagy a,
2: was it 6 p.m.?
3: 6 órakor? Mikor kezdtük tartani most a szombatot, most pénteken? 6 órakor?
2: I think it was like 7 something, right?
3: Ez úgy 7 óra körül.
2: So what happened?
3: Mi történt?
2: Well, something happened a few years later.
3: Néhány évvel később történt valami.
2: In 1854, James White said, you know, we never settled this question through Bible study.
3: 1854-ben James White azt mondta, elgondolkodott, hogy ezt soha nem tisztáztuk igazából a Bibliából.
2: Somehow I feel we need to study this in the Bible.
3: Van egy olyan érzésem, hogy ezt jobb, alaposabban át kéne nézni a Bibliában.
2: And so he asked one minister if he can study this topic.
3: És megkért
2: So he asked one minister if he can study this topic.
3: Megkérte egy szolgálattevőt, hogy ezt tanulmányozza a Bibliában.
2: But then the next year he realized this man and minister didn't find the time to do it.
3: De azt vette észre, hogy ez az ember az égvilágon semmit sem csinál.
2: And eventually James White in 1855 complained to John Evans Andrews, you know, he could not really study this.
3: Hát 55-ben elkezdett panaszkodni Andrewsnak, hogy hát ez ember az égvilágon semmit nem tett.
2: I think we need to study this in the Bible.
3: Pedig nekünk valamit meg utána kéne nézni, hogy pontosan, hogy mit is mond erről a Biblia.
2: So Andrews sat down, he studied the topic.
3: Andrews nekiült, és elkezdte tanulmányozni a témát.
2: And he wrote up an article.
3: És aztán írt egy cikket.
2: We explained from the Bible and from reason why the Sabbath begins at sunset.
3: És aztán elmagyarázta ebben, hogy a Bibliából, illetve egyéb érveket is figyelembe véve, hogy miért a naplemente az, ahol amikor el kell kezdenünk a szombatot.
2: And so he had very good arguments from scripture.
3: Az érvei az a Bibliából voltak.
2: And also in a way common sense.
3: És a józan ész alapján.
2: Because before the invention of clocks, how would you know when 6 p.m. is?
3: Mert hogy mielőtt az órát feltalálták volna, honnan tudhatnánk, hogy mikor van 6 óra?
2: In the winter or in the summer?
3: Ráadásul nyáron vagy éppen télen.
2: So the only thing that you could look for is when the sun sets.
3: Az egyetlen dolog, amire tudunk figyelni, hogy mikor megy le a nap.
2: So then in November 1855,
3: 55 novemberében,
2: James and Ellen White, they moved from Rochester, New York to Battle Creek, Michigan.
3: New York államból, where?
2: So they moved from Rochester, New York to Battle Creek, Michigan.
3: So mint a New York államból Michigan államba költöztek Battle Creekbe.
2: And so shortly afterwards they had a conference in Battle Creek.
3: Nem sokkal azután Battle Creekben volt egy konferenciájuk.
2: And so they started Friday evening, they started the Sabbath at 6 p.m.
3: Kezdődött a szombat, és hát mikor kezdték? Péntek 6 órakor.
2: Sabbath morning, James White was reading the study.
3: James White szombat reggel leült tanulmányozni, olvasni.
2: Because Andrews had given it to him and said, well, I have to go somewhere else. And so it was in James White's hands.
3: Adott neki, ugyanis az Andrews a kezébe adott egy anyagot, mondva, hogy nekem el kell mennem.
2: So he did the research, but he didn't have to deal with the people afterwards.
3: Azt mondja, hogy megcsinálta a kutatást, de az már másnak adta a lehetőséget, hogy megosztja ezt az emberekkel.
2: And so James White was reading the study, and as a result, most people became convinced that the Sabbath actually begins and ends at sunset.
3: James White megosztotta ezt az emberekkel, és a többsége az embereknek, akik ott voltak, elfogadták az érvelést, hogy naplementével kezdődik a szombat.
2: And you heard I said most people.
3: De azt mondtam, hogy csak a legtöbb ember.
2: So except for Joseph Bates and Ellen White.
3: Kivéve Joseph Bates és Ellen White-ot.
2: So they ended the Sabbath at sunset.
3: És mikor fejezték be így a napot? Naplementével.
2: So they began at 6 p.m., they ended at sunset.
3: 6 órakor, de a befejezés az már naplementére esett.
2: So the conference was over by Monday.
3: Szóval hétfőn véget ért a konferencia.
2: And on Tuesday, Ellen White then had a vision.
3: És kedden Ellen White megint kapott egy látomást.
2: And the vision was about various topics.
3: Nagyon több mindenről szólt ez a látomás.
2: But since the angel was explaining things in the vision,
3: mivel az angyal elmagyarázott neki dolgokat a látomásban,
2: Ellen White basically said, well, since we are talking, I have a question now.
3: Beszéltek és Ellen White azt mondta az angyalnak, hogy van egy kérdésem.
2: So when does the Sabbath begin?
3: Mikor kezdődik a szombat?
2: And the angel said, well, I told you from even unto even, that's how you're to celebrate your Sabbath.
3: És az angyal azt mondta neki, hogy ezt mondtam neked, estétől estéig kell megtartani a szombat.
2: That's what he had said in 1847.
3: És ez volt 1847-ben.
2: And then Ellen White said,
3: yes,
2: but what does that mean?
3: Ellen White azt mondta, igen, de hogy mit is jelent ez pontosan?
2: So even prophets do not always understand what is revealed to them. So even prophets do not always understand what is revealed to them.
3: Még a proféták sem értették mindig, ez mit jelent.
2: So Ellen White said, yeah, but what that does it mean?
3: Azt mondta Ellen White, okay, de ez most mit is jelent pontosan?
2: And then the angel said, well, go, take your Bible, and study how the Bible defines even.
3: Azt mondta neki az angyal, okay, akkor most menj a Bibliához, és akkor nézd meg, hogy hogy határozza meg ezt a Biblia.
2: Now, isn't that interesting?
3: Ez egy érdekes dolog.
2: The angel could have given her the answer.
3: Az angyal ugyanis a látomásban megadhatta volna neki a választ.
2: Instead, the angel pointed her to the Bible.
3: Ehelyett az angyal a Bibliához küldte őt.
2: So that even Ellen White's faith and practice is based on scripture.
3: Még Ellen White-nak is a hitét és a hit gyakorlatát a Szentírásra kellett alapoznia.
2: And then Ellen White said, okay, well, Andrews's study was quite clear.
3: Akkor Ellen White azt mondta, hogy igen, amit az Andrews megmutatott, az nagyon tiszta, az világos.
2: In fact, Andrews had looked at a biblical passage in Leviticus, in the book of Leviticus. So Andrews had looked at a passage in the book of Leviticus.
3: Igen, tehát Andrews minden olyan szakaszt, amivel ez igazolt, az a Levitikusból, vagy Mózes harmadik könyvéből vett.
2: And it said in that passage, from even unto even, that's how you shall celebrate your Sabbath.
3: És ez megmutatja azt, hogy estétől estig mit jelent, hogy hogy kell ünnepelni a szombatot.
2: So even in 1847 the angel had used words from the Bible trying to point her to scripture.
3: Hát hogy a bibliai dolgokat, bibliai kifejezéseket használt azért, hogy oda vezesse őket a Szentíráshoz.
2: And so Andrew showed that even referred to evening to sunset.
3: És akkor a Andrew arra gondolt, hogy az estétől nap felkeltéig tart.
2: And so then Elmite said, okay, it's clear now.
3: Okay, vagyis az estétől naplementéig is. Azt mondta Elmite, igen, ez okay, ez tiszta.
2: But now I have a problem.
3: De van egy probléma.
2: Because this means that for the last 8 years we kept the Sabbath at the wrong time.
3: Hogy ez azt jelenti, hogy az elmúlt 7 évben mi a szombatot a rossz időpontban tartottuk.
2: Now, of course we might say it wasn't completely wrong, it was in the proximity of sunset before afterwards, yeah?
3: Nem azt mondta, hogy egyáltalán nem jól csináltuk, hanem volt bizonyos eltérés ahhoz képest, hogy ezt kellett volna tenni.
2: But she asked, is God now angry with us because for 8 years we kept the Sabbath at the wrong time?
3: És arra gondolt, hogy lehet, hogy Isten haragszik ránk, hogy az elmúlt 8 évben rosszul tartottuk meg a szombatot.
2: And the answer of the angel is very profound.
3: És nagyon megerősítő volt, amit az angyal válaszolt erre.
2: The angel said, no, why?
3: Az angyal azt kérdezte, nem, miért?
2: When the message was given,
3: amikor kaptátok az üzenetet,
2: you embraced the message.
3: Ti befogadtátok ezt az üzenetet.
2: You misunderstood it.
3: Félreértettétek.
2: But you did not reject it.
3: Azonban nem utasítottátok el.
2: God waited for a more opportune time to give you a better understanding through scripture.
3: Egy újabb olyan időszakra várt Isten, amikor meg tudja nektek pontosabban mutatni, hogy mit is mond a Szentírás erről.
2: I think that's an illustration of God's amazing grace and his patience with us.
3: Isten csodálatos kegyelmét és türelmét illusztrálja ez a kis történet.
2: We want to fix things right away.
3: Mi szeretnénk a dolgokat azonnal helyre tenni, pontosan úgy látni, hogy kell.
2: And I think we would have said, well, hey Ellen, you misunderstood what it means. I need to correct you right away.
3: Látom, hogy valamit félretesz, szeretném, hogy helyre tennénk.
2: But God realized they were honest and they were open.
3: Isten azt látta rajtuk, hogy ők őszinték és nyitottak.
2: And he wants to lead a people together.
3: És szerette volna az embereket együtt vezetni a kérdésben.
2: And so for him that's more important than to fix everything right away.
3: Ez sokkal többet jelent, mint hogy mindig azonnal helyre tenni a dolgokat.
2: And also he works with people because he loves them. He allows for freedom of choice.
3: És az együtt akar dolgozni az emberek egyrészt, mert szereti őket, és másrészt, mert tiszteletben tartja az ő választási szabadságot.
2: And so therefore he's wooing them.
3: Ezért ő vezeti őket.
2: And he works on their hearts.
3: És dolgozik a szívükben.
2: He impresses thoughts.
3: A gondolataikra hatással van.
2: And so I wonder why did James White, after years, somehow have this thought, this impression. We need to study this.
3: So ezért volt meg James White-ban éveken keresztül az a feszültség, az a gondolat, hogy ezt igazából tanulmányoznunk kellene.
2: So could it be that the Holy Spirit was nudging him? Nudging, like impressing on him.
3: Tehát,
2: hey, this needs to be studied.
3: A Szentlélek pedig nem helyezett nyomást rá.
2: So in that sense, he wanted that even Ellen White bases her faith on scripture.
3: Ugyanebben az értelemben azt szerette volna, hogy Ellen White is az ő hitét azt a Szentírásra alapozza.
2: And he distinguishes between open rejection or people that embrace something but they don't fully grasp it.
3: És repeat please.
2: So he distinguishes between those that reject the message and those that do not fully grasp it.
3: Tehát különbséget kell tennünk azok között, akik megtagadtak egy üzenetet, vagy akik nem tudják teljesen magukévá tenni abban a pillanatban.
2: And so, in that sense, he is long-suffering and patient with us.
3: Ez igaz, ez időnként egy ilyen hosszú szenvedés történet számunkra.
2: But ultimately, he still comes through.
3: Automatically?
2: Ultimately, he still comes through.
3: Igen, automatikusan jön rajtunk keresztül. Yeah.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 25 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 45 perc. A Tórából ezen a héten a Pinchász heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchász, a protestáns fordításukban Fineász, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. Mózes 4. könyve 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchász, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban, mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Mózes 4. könyve 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgolkodik, az tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Íme én adom neki béke szövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. Mózes 4. könyve 21:34. Tanítja Szerdóc Ervin rabbi a Pinchász heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulások után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisülésükre törő ellenség fogalmával, eljöve pedig Amalek és hadakozik Izrael ellen. Mózes 2. könyve 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökké való, vagy nincsen? Ugyanott 17:7. Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet, élénk a szél és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű, északias a szél és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek gyógyszerei. A legcsodálatosabb, a legjobb és leghatásosabb orvosság az ember számára az, ha megölelik, ha megértik, ha segítik, ha megnevettetik, és ha szívből szeretik. Lippai Marianna.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámain, és köszönetet mondhatunk mennyei édesatyánknak, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkbe Isten üzenete. A következő hétre szóló kérdések jönnek, és természetesen megválaszoljuk az eheti kérdéseket. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is, érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől, és attól, hogy szeressük a rossz dolgokat. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Na, akkor kezdhetünk is!

íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy mondtam. 569. kérdésünk volt: van-e olyan bibliai személy, akivel szívesen beszélgetnél, és van-e rá ma lehetőséged? A válasz: nos, aki ismeri az Úr intelmeit, pontosan tudja, hogy tiltva van a halottakkal való beszélgetés, mert ez lehetetlen. No de, nézzük a választ. Igen, a bibliai személyek közül is van olyan, akivel sokat beszélgetnék, én is, például Péter apostollal. Valahogy nagyon közel áll hozzám az ő természete. És akkor jutott eszembe, hogy bizonyos fokig lehet is, hiszen sok-sok mindent megtudhatok visel dolgairól a Biblia lapjain át, és ráadásul sok-sok személyes szavát fölidézhetem a leveleink keresztül, mert így írt levelet nekem is. Tehát tudok vele úgy beszélgetni, hogy az nem tiltott dolog, hanem igazán kedves az Istennek, ha egyre gyakrabban olvassuk a Szentírás szavait. Hát én így gondoltam a probléma megoldását a halott emberekkel kapcsolatban, mert ezek az utak kedvesek az Úrnak, és a mi lelkünket is megnyugtatja. Soha ne feledjétek el ezt, drágáim, tehát szeretett halottakhoz is tilos beszélni, legyen az anya, apa, nagyi, testvér, bárki, de az Úr mégis ad lehetőséget távoli emberek megismerésére az említett módon. Ötszázhetvenedik kérdés volt: ki áldozott először bárányt a Szentírásban? A válasz: na, kitárgyaltuk, hogy mi az áldozat jelentősége a Bibliában. Akkor válaszoljunk is a kérdésre. Ki áldozott először bárányt Istennek? Nos, az első testvérpár a Bibliában Káin és Ábel volt. Ábel nagyon szerette Istent, neki adta a szívét, és bárányt áldozott neki, míg testvére Káin nem törődött az Úr kérésével. Kap, amit kap, és kész. De honnan tudta Ábel, hogy mi az Isten kívánsága? Nos, akkor még közvetlenül beszélt Isten az emberrel, és megmondta. Ábel pedig meghallotta a szívében, és engedelmeskedett. Nos, legyen ez így velünk is, hiszen a Szentlélek ma is közvetlenül szól hozzánk. Halljuk meg Jézus hangját, és engedelmeskedjünk, mert akkor sok áldás lesz az életünkön. Ötszázhetvenegyedik kérdésünk volt: igaz-e, 40 évig ugyanaz a divat volt a zsidó nép körében, nem ám évente vagy szezononként változó? A válasz: Nehémiás könyvének 9. fejezetében olvassuk, amikor visszatekint népe történelmére, áldja az Urat a sok jóért. Így van megírva. 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Semmiben nem volt hiányuk, ruháik el nem rongyolódtak, meg se koptak, a lábaik se dagadtak meg. Na, drágáim, azt hiszem, ezt mindenki értette. És akkor, kedves gyerekek, most következzen a három kérdésünk már erre a hétre, ime. 572. Ki ez az ember? 400 éves múmiaként utazott. Árulkodós volt, de nagyon okos. Ő volt a megbocsátás mintaképe. Isten nagyon megjutalmazta sok szenvedéséért. Válasz: nos, kedves gyerekek, ti is nagyon jól ismeritek ezt a szemét, mert már többször foglalkoztunk vele különböző tulajdonságai alapján. De ez most egy másik megközelítés. Tanuljuk csak meg ezt is.
nem a személyről beszélünk, hogy neki milyen tulajdonságai voltak, hanem a tulajdonságok alapján keressük a szemét. Ugye kicsit fordított a helyzet, de ezt is gyakorolnunk kell, mert sokszor adódik ilyen kérdés az életben. Nos, válasszuk ki először azt a tulajdonságot, ami a legkevesebb emberre vonatkozhat, hogy már csak egy kis csoportból kelljen aztán választani. Okos ember? Na, sok ilyen van. Árulkodós? Hát én csak Józsefről tudom ezt. Érvényes-e rá az, hogy a megbocsájtás mintaképe volt? Igen. Utazott múmiaként? Igen. Hát akkor nézzük a történetét, hogy összeálljon a kép. Jákob atyánk szeretett fia volt József, és hát valljuk be, eléggé elkényeztette őt. Míg a 11 fiú testvére kint dolgozott a mezőkön, és legeltették az állatokat, addig ő apja mellett volt a kényelmes sátorban, és tanult, mert Jákobnak ez volt a kívánsága. És amikor apja kiküldte a tesóihoz, hogy nézze már meg, hogy mi van velük, mit csinálnak, hát akkor sokszor árulkodott rájuk, nem is keveset, úgy tudjuk. Ezért utálták meg őt a többiek, meg persze azért is, mert kedvenc volt. Nos, a sok tanulás után igen okos lett, és nem csak okos, de tudta is használni mindazt, amit megtanult. És amikor a fiú testvérei elhatározták, hogy most aztán mindent megbosztulnak rajta, és megölték, legalábbis ők ezt hitték, akkor rabszolgaként került el Egyiptomba, és ott sok-sok igaztalan vád érte, olyanok, amiket ő is mondott a többiekre korábban. Egy nagyúr szolgája lett, és még így is börtönbe került, mert hazudtak róla. Sok évet töltött ott, és egy napon, mert a legfőbb tulajdonsága mégis az volt, hogy Istené volt a szíve, őt nagyon szerette. Az úr úgy alakította életét, hogy Egyiptom alkirálya lett, hatalmas nagy rangban. Talán emlékszel, Isten két álmot küldött a fáraónak, de a megfejtését az úr csak és kizárólagosan Józsefnek mondta el, így aztán a fáraó rábízta az ország irányítását. De mit is kellett neki megbocsájtani, ha már ilyen előkelő lett? Na, egy alkalommal jöttek a testvérei gabonát venni Egyiptomba, és elé kerültek. Ez többször is megtörtént, és a végén József fölfedte magát a családja előtt, és bár a testvérek alig akarták elhinni, hogy ő az, megbocsájtotta nekik gyilkos tetteiket. Nem állt bosszút, hanem Istenre bízta ennek elintézését. És hát, mint mondtam, legszebb tulajdonsága az volt, hogy nagyon-nagyon szerette Istent. Amikor fiatalként a nagyúr házában bűnre akarták csábítani, azt mondta, hogy nem sértheti meg a teremtő Istent, nem teheti. És mindenben hitt Istennek. Azt is hitte, amit Ábrahám nagypapájának mondott a teremtő, hogy népének önálló országot fog adni, és ott fog élni majd mind a 12 törzs. Ezért halála előtt így rendelkezett. Engem is vigyetek magatokkal. Így aztán 400 éves múmiaként a népével utazott az új hazába, és ott nyugodott meg. Nos, ugye értitek már, kedveseim? Ha szűkíteni akarjuk a kört, mindig a legritkábbnak gondolt tulajdonsággal kell kezdeni, így kizárni a többséget. Bárha nagyon akartuk volna, indulhattunk volna a múmiás jellemzőből is. Tehát legyen áldás a gondolkodásotokon. Harmadik kérdésünk. Ki volt ez a héber személy? Családja három tagja idegenben halt meg. Ő olyan hívő életet élt, hogy mások is követték, szelid volt, okosan szervezkedő.
Kedves, alázatos lelkét szerették az emberek, tisztelet övezte. Jézus egyik ősét dajkálta. A válasz. Nos, most melyik az a tulajdonság, aminek alapján sokakat kizárhatunk? Jézus egyik ősét dajkálta. Így aztán ő csak nő lehetett. A másik fontos jellemző, hogy elvándorolt a hazájából a családjával együtt, akik ugye a férje és a két gyermeke volt. Ők ott haltak meg idegen földön. Ki lehet ez a nő, akiről még ezt is leírja a Biblia? Nos, csak egy ilyen szeméről tudunk, ő Naomi. Az éhínség előtt Moab földjére költöztek, és ott meghalt a férje és a két fia. De fia feleségei, Ruth és Orpa vele maradtak. A pogány neveltetési fiatalasszonyok látták, hogy mennyire másként él és gyászol anyósuk, mint ő. Az idős asszony tudta, hogy a Teremtő Úr, Istene Izraelnek, elmondta, hogy a földi élet nem a vég, hanem van élet a halálon túl is, van feltámadás, és ő még találkozni fog a szeretteivel. Meggyászolta az elvállást, de nem kétségbe esve, és nem végletekig siránkozva. Ellenben a pogány fiatalasszonyoknak nem volt ilyen reménységük, az ő pogány isteneikben. Ezért fölfigyeltek Naomi életére. És, mivel anyósuk szelíd és kedves volt, rajta keresztül megkívánták a zsidó nép istenét, és meglátták, hogy a saját kövekből épített bálványaik semmit se tudnak, míg a zsidók istenének még arra is gondja van, hogy vigasztalja azt, aki őt szereti. Így aztán, amikor Naomi haza akart menni, ők is vele tartottak, bár útközben Orpa visszafordult. Így Naomi Ruth-tal ment haza régi otthonába, Betlehembe. Fiának felesége szintén kedves, szorgos, takarékos, megbízható, engedelmes, miközben nagyon szép és csinos is volt. Az anyós tudta, hogy rokonsága körében van egy olyan személy, aki a törvény szerint Ruth férje lehetne, ezért az úr támogatásával szervezkedni kezdett, és Ruth, Boaz, a kiváló ember, a zsidó nagyúr felesége lett. Ebből a házasságból egy nagyon édes kisfiú született, aki Dávid király nagypapája lett, és ezzel Jézus urunk földi családfájának tagja. Olvasd el Ruth könyvét a Bibliából, és egyik ámulatból a másikba fogsz esni, hogy mi minden esett meg ott és akkor. Ajánlom a lánykáknak is, hogy gondolkodjatok el Ruth és Naomi jellemén, mert ez az, amit ma is meg tud áldani Isten. És akkor a harmadik kérdésünk, ki volt ez az ember témakörben? Az 574. Gazdag és előkelő állása volt, de Isten szavára ott hagyta, és csinálta, amit az Úr kért tőle. Maga győződött meg a helyzetről. Minden pénzét Isten céljára fordította, kiváló szervező és mozgósító volt. A válasz. Amikor Isten megbüntette a zsidó népet, mert elfordultak tőle, és számtalan bűnt csináltak, miközben semmilyen figyelmeztetére oda se hallgattak, sőt, büszkén tették a rosszat, Isten megbüntette őket, hogy tanuljanak belőle. Elhurcolták a népet egy távoli országba, Babilóniába. Ott született meg Nehémiás, aki magas rangban szolgált az ország dúsgazdag királya mellett. Ekkor Isten megszólította őt, hogy hagyjon ott mindent, menjen vissza a porig lerombolt Jeruzsálembe, és építse föl. És Nehémiás ott hagyta gazdag és előkelő állását, és hazament többekkel együtt.
Ott nem kérte ki senki véleményét a helyzetről, hanem napokon át éjjelente bejárta a romos várost, és maga nézte meg, hogy mit, hol kell helyrehozni. Mivel nagy szegénység volt, saját pénzén etetett közel 150 embert naponta. Kiváló módon szervezte meg az újjáépítést, annak ellenére, hogy népe ellenségei az idegenek állandóan támadták őket ezért, egyik kezükben a munkaeszköz, a másikban a kard volt. A lányok is dolgoztak ám serényen, és miután az Istentől kapott feladatot teljesítette, visszatért a királyi szolgálatba. Nos, azt gondolom, példaértékű a személye. Ha Isten hív, hagyj ott mindent, de mindent, és tedd, amit ő kér, mert ő mindig sikerre viszi a feladatot. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 575. Mit jelent ez a mondat? Aki gyermekkorától fogva kényezteti szolgáját, a végén nem bír vele. 576. Van-e felelősséged a hazád iránt, ha Isten ezen szavain gondolkodsz? Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, de elfajultok, elromlotok, és bálványszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr, bosszantva őt, az ég és a föld, a tanúm, hogy nagyon hamar kiveszlek arról a földről, ahova átkeltetek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta hosszú ideig, hanem menthetetlenül kipusztultok. 577. kérdésünk. Van-e felelősség az anyukának a születendő baba felé? Isten így szólt Sámuel anyukájához. Mostantól fogva ne igyál bort vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt názír lesz az a gyermek az anya méhtől fogva halála napjáig.

0: Kedves gyerekek, ezen műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a Tiséva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton délután 2 órakor, na lehet, hogy pár perccel később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és aztán minden vasárnap az akkori adás az előző hét ismétlése lesz, tehát 00:30-kor találkozunk vasárnap is, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Így aztán Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Egy nagyon stresszes időszakban, mikor 2006-ban a családi vállalkozásunkat vezettük, észrevettük, hogy Haley néha reszketni kezdett. Ne aggódj, gondoltam magamban. Mihelyt a dolgok stabilizálódnak, ő is rendbe fog jönni. De azután a főútról lehajtáskor elbizonytalanodott, és nem tudta, hogy északnak vagy délnek forduljon. Ez drámai változás volt egy olyan nőtől, aki könnyedén kijutott bármelyik nemzetközi repülőtérről, és tökéletes könnyedséggel vezetett még az út másik oldalán is.

az orvosi vizsgálat lesújtó volt. Haleynek Parkinson kórja van. A neurológus nem tudta megmondani, hogy milyen hatással lesz az életünkre ez a diagnózis.

Tudtuk, hogy leépülést hoz magával a betegség, amely mindenkinél más-más sebességgel jelentkezik, és sokféle utat járhat be. Azt is tudtuk, hogy Haley neurológiai funkcióit a kór, az idő előre haladásával negatívan fogja befolyásolni. Várakozó álláspontra helyezkedtünk, miközben igyekeztünk tájékozódni a betegségről.

El se tudtam képzelni, hogy mennyire meg fog változni a rákövetkező 15 évben az egész életünk. Kétségbe esettem, figyeltem, ahogy Haley motoros képességei egyre-egyre csak csökkennek. Most már állandóan reszket valamije. A lába megmerevedik, amikor járni próbál. Igen, elvesztettem a sofőrömet a nagy utakra, a szakácsomat, kertészemet, és őszintén szólva elvesztettem a szelet a vitorlámból. Viszont mind jobban megbecsültem az Úr áldásait oly módon, hogy tudunk még mosolyogni.

Haley hangja továbbra is erős. És ami legfontosabb, még jobb a memóriája, mint nekem. Napi áhítataink közben szó szerint összeszámoljuk az áldásainkat, és megpróbáljuk mindegyiket megnevezni. Hálát adunk az Istennek a gyerekeinkért, Larryért és Alexisért, a családunkért, a barátainkért, akik bizony továbbra is mellettünk állnak.

Barátom, bármilyen úton is jársz ma, azért imádkozom, hogy Isten avatkozzon be a körülményeidbe, és elképzelhetetlen módon árasszon rád bőséges áldásokat. A szíved pedig zengjen öröméneket.

mikor az élet hullámain vihar dobál, mikor elcsüggedsz, és azt hiszed, hogy minden elveszett, számold össze az áldásaidat, nevezd meg egyenként, és meg fogsz lepődni, mi mindentet érted az Úr.

az Úr váltság díjasai örök öröméneket énekelve térnek majd haza. Számukra örökre eltűnik minden bánat és gyötrelmes sóhajtozás. Csak öröm és boldogság lesz ott. Ézsaiás próféta könyve, 35. fejezet, 10. vers.

0: költészet hangján.
1: Rabindranath Tagore, áldás. Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét, és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódzva kérdezte útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kétejt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hadd jöjjön közel a szívedhez, s a kezed pihentesd meg áldón a fején.
0: A napversét elmondta Székely János.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Remek! Nagyon örülök neki. Mi lenne, ha valaki egyszer meglepne bennünket egy nem várt kedves ajándékkal, aminek végtelenül örülnénk? És ez a valaki pontosan tudná, mit akarunk, mire vágyunk, anélkül, hogy megkérdezné. Azért tudja, mivel lepjen meg, mert ismeri szokásainkat, ízlésünket, valósággal olvas gondolatainkban, esetleg néhány elejtett megjegyzésünkre is odafigyel. Valószínű, én is azt mondanám boldogan, amikor kibontanám a szépen becsomagolt ajándékot. Remek, nagyon örülök neki, igazán kedves tőled, kimondhatatlanul, mód felett örülök neki. Köszönöm. Igen, ilyen és hasonló szavak hagyják el ajkunkat, ha váratlan meglepetésért. Mert remek és nagyszerű érzés megkapni azt, amire vágyunk és igen szeretnénk. Fantasztikusan, rendkívülően jól esik, szinte repesünk az örömtől, ahogy szokták még mondani, majd kibújunk a bőrünkből ilyenkor. Érdekes jelentésű ez a kis szócska. Remek. És elég sok mindent magában foglal. Van úgy, hogy összetett szóként is előfordul, ilyen a remek mű vagy a műremek szavunk. De sokszor megesik, hogy helyette más kifejezéseket alkalmazunk. Például kiváló, pompás, kitűnő, tökéletes, kifogástalan, prima, nagyszerű. Juhász Gyula egyik költeményében így használja. És megnézem a régi mestereknek 100 remekét, amelyen elmerengett tekinteted, mint csillag a homályon. Gárdonyi Géza az Egri csillagok című regényében írja. A rengeteg nagy temploma megmaradt felével is remeke volt az építőművészetnek. Móricz Zsigmond pedig a következőképpen emlékezik vissza. Az édesapám kitűnően írt és fogalmazott. Számolni remekül tudott. Ezek az irodalmi példák is arra utalnak, hogy egy alkotást, egy épületet, esetleg szobrot vagy festményt, sőt egy ember kiváló képességeit, teljesítményeit is jellemezhetjük ezzel a szócskával, ami a maga nemében egészen nagyszerű. Szoktuk mondani azt is valakire. Remekül beszél angolul. Remekül úszik, tornázik. Ugyanakkor van olyan is, hogy ott van az orrunk előtt egy remek lehetőség, de nem is látjuk, nem vesszük észre. De ha kellemesen éreztük magunkat valahol, akkor valószínű megállapítjuk utána. Remek időtöltés volt, nagyon örülök neki, érdemes volt elmenni. Egy biztos, ha elkezdünk hálásak lenni és értékelni mindent, az egészen kis dolgoktól kezdve a meglehetősen nagyokig, akkor ez a hála egy pozitív harmóniát teremt meg életünkben és kapcsolatainkban. Egyre többet kapunk azokból a dolgokból, melyekért hálásak vagyunk, hiszen nyitottak vagyunk fogadni a jót. Ettől lesz az életünk teljes és boldog. Ami a fejünkben zajlik, az tényleg meghatározhatja a tetteinket és döntéseinket, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. Ha mindig csak negatívan gondolkodunk, akkor egy örökösen depressziós személyé válunk. Ezért sokkal tanácsosabb, ha pozitív gondolatokat hordozunk a fejünkben, még akkor is, ha esetleg vannak problémáink. Örüljünk az apróságoknak is, mert rengeteg van belőlük. Minden pillanat örömteli lehet, ha körülnézünk és szemügyre vesszük a világ számtalan csodáját. Örüljünk a napsütésnek, a friss levegőnek, az üdítő víznek, a tápláló zamatos gyümölcsöknek, a madárcsicsergésnek, a pompázó virágoknak. Gyönyörködjünk a felkelő nap első sugaraiban, az eső utáni szivárvány szépségében, a bárányfelhős égboltnak, és így tovább sorolhatnánk, mi mindenre mondhatjuk azt. Remek, nagyszerű, úgy örülök neki, hogy láthatom. A Biblia tele van pozitív, bátorító, örömre felszólító gondolatokkal,
érdemes néhányat megemlíteni ezek közül. Dávid a 9. Zsoltár 2.-3. versében így fejezi ki örömét. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos a te nevedet. A 31. Zsoltár 7. és 8. versében pedig ezt írja. Az Úrban bízom én, hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet. A 32. Zsoltár végén a következőképpen szólítja fel az örökkévalóban bízókat. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindnyájan ti egyenes lelkűek. Pál apostol a Filippi gyülekezetnek írt levele, amelyet az öröm levelének is tartanak, tele van ilyen felszólítással. Például a 4. fejezet, 4. versében olvashatjuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Lehetne még tovább sorolni ezekhez hasonló Biblia verseket, amelyek hozzásegítenek mindnyájunkat ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is tudjunk örvendező és hálás emberek lenni, mint akik tudjuk, hogy kegyelmes, szerető Istenünk van, akiben maradéktalanul bízhatunk, mert a rosszat is javunkra képes fordítani. Érdemes kigyűjteni, megtanulni kívülről az ilyen jellegű bátorító verseket a Szentírásból, és másokkal is megosztani az örömüzenetet. Milyen remek, hasznos időtöltés lesz ez számunkra. Fogjunk hozzá, megéri, hiszen a csupa pozitív üzenetnek, ami Istenünktől származik, igazán örülhetünk.

0: Kutyafalka.
1: Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedetekkel és valóságosan. János apostol első levele, 3. fejezet, 18. vers.

A szoftverfejlesztő cég igazgatójához intézett leveled olyan remekül sikerült, hogy egy magángépet is küldött érted. A luxus villájában fogad, ahol majd elmondhatod neki a kifogásaidat, az újonnan fejlesztett, szuper titkos alkalmazással kapcsolatban. Amikor egy falka házőrző kutya vesz körül, úgy érzed magad, mint Piroska, aki épp a farkassal találkozott. Jaj, milyen hatalmas agyaraitok vannak! Az ebek azonban szépen leülnek, mint jól képzett ölebek. Megkínálod őket kutya eledellel. Hálásan megköszönik, te meg megvakargatod a hasukat. Hihetetlen, ahogy ezek a harci kutyák viselkednek. Attól függ, hogy a kerítés melyik oldalán állsz, mondja erre az igazgató. Ha közelebb jössz, elmagyarázom. Kilépsz a birtokról, és a kapu lassan becsukódik mögötted. Most pedig próbálj bejönni, utasít az igazgató. A 16 cuki kutya hirtelen vicsorogni, majd hevesen ugatni kezd. Erről beszéltem, magyarázza az igazgató. Ha már bent vagy, a barátaiddá válnak. De ha kéretlenül próbálsz bejutni, akkor széttépnek.

hasznos dolog olyan emberekre morogni, akik nem közeli barátaid. A banda olyan, mint a kutyafalka. Ha már bent vagy, felkarolnak. De ha még kint vagy, bántanak. Attól függően lesz az ölebből harci kutya, hogy mit gondol rólad. Bizonyára ellenkezel, hiszen egyetlen csoportot sem lehet bandának nevezni azok közül, amelyekhez tartozol. De gondolkozz csak el a következő kérdésen. Mit kell tennie valakinek ahhoz, hogy a baráti csoportodhoz csatlakozzék? Miért nem fogadtok be bárkit magatok közé? Milyen agyarakkal vicsorogtok a kint levőkre? Mekkora kerítést húztok magatok köré, és pontosabban kit zártok ki magatok közül?

0: Számos ok miatt szoktuk kimutatni a fogunk fehérjét. Tudnod kell azonban, hogy Isten éppen azokra mosolyog a legkedvesebben, akiket szinte minden csoportból kirekesztenek. Különösen azokról az emberekről gondoskodik, akiket megvetettek, az özvegyekről, az árvákról és az idegenekről. Szeretetével megérint minden kiközösített embert. Tulajdonképpen az Isten iránti odaszentelődésedről árulkodik az, ha olyan emberekkel társulsz, akiket mások lenéznek.
1: Közreműködött Balázs László.

0: hír összeállításunk következik.
1: Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban nyárhó, vagy az áldás hava, amelyet a rómaiak Marcus Antonius javaslatára az e hónapban született Julius Cézárról neveztek el. A keresztény hagyomány az apostol után Szent Jakab havának mondja. Jeles nap, július 2-a, vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a viselő Szűz Máriának Erzsébet néltett látogatására emlékeznek ekkor. Az ezen a napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat ilyenkor megáldották. Ez az életet jelentő kenyérgabona tiszteletét jelenti, amely máig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostjában. A Sarlós boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval. Július 22-én az 1456-os nándorfehérvágyi győzelemre emlékezünk. 31-e a segesvári ütközet és Petőfi halálának napja. Az időjós napok, ha 5-én sarolta napján esik, akkor rossz, déhó és magyaró termés lesz. Ha Illés napján, 20-án dörög az ég, azt mondják, Illés próféta szekere zörög. 22-én bizony esik az eső, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Ha Jakab napján, 25-én vonulnak a hangyák, igen hideg lesz a tél. Az ölelés napja. Magyarországon a Nemzeti Ölelés Nap ünnepe július első szombatja, az Ölelés Világnapja október 15-e. Kampányszerűen is tartanak egyes szervezetek ölelés napját az év különböző napjain. A Nemzeti Ölelés Napja országonként változó időpontokban rendeződik. Az ölelés egy terápia, véletlenszerű önzetlen kedvesség családtagok, ismerősök vagy akár idegenek iránt. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Az ölelés nap célja az, hogy segítsen mindenkinek kimutatni az érzelmeit. Fölajánl egy ölelést, amit mindketten akarnak. A Nemzeti Ölelés Napja és a Szabad az Ölelés Napja számos hasonlóságot mutat, de nincs konkrét összefüggés a kettő között, mert az ölelés akár egy családtag vagy egy idegen részéről a mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatása azonos. Megrendezik az idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok Szárszói konferenciáját tehát augusztus 13-a és 16-a között rendezik a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet. Élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: 2026. június 4-én Barta István, balassagyarmati evangélikus lelkész beszélgetett Iványi Gáborral, Kamarás Istvánnal, Nagy Emesével és Ritók Nórával Oktatásunk dilemmái címmel. A beszélgetést az Agora számára Kamarás István szerkesztette meg.
1: Barta István vagyok, a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség lelkésze. Előzetesen ezt a címet adtam, a jövőre, sőt, inkább az örök jelenre. Miért is? Mert nagy a kísértés, hogy a múlton rágódjunk, és ami azt illeti lenne is, miért. Amikor 1987-ben megszakítva a teológiai tanulmányaimat egy rövid ideig egy alföldi falu iskolájában tanítottam képesítés nélküli nevelőként, nagyon sok szeretetet kaptam a gyerekektől. Nagy szeretettel köszöntöm kedves beszélgető társaimat, köszöntöm dr. K. Nagy Emesét, a Miskolci Egyetem Pedagógus Képző Központjának főigazgatóját, L. Ritók Nóra, grafikus művész pedagógust, az Igazgyöngy Alapítvány alapítóját, dr. Iványi Gábort, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület elnökét, a Vezgi János Lelkészképző Főiskola rektorát, Kamarás István, OJD, szociológust, akadémiai doktort. Őt kérdezem először, kedves István, milyen nemzeti alaptantervet képzelnél el a jövőre nézve?
0: Azzal kapcsolatban, hogy mit tanítsanak az iskolában, világszerte nagyon különböző jó megoldások is születtek. Az egyik, hogy szabadjára engedik különböző iskolák különböző elképzeléseit, és központilag csak a legfontosabb alapelveket rögzítik. Angliában például nagyon sok iskola saját tantervet és saját tankönyvet készít. Hollandiában a nemzeti alaptanterv két mondatból áll, tiszteld az embert, tiszteld a királynőt. És akkor meg van engedve, hogy bizonyos iskolákban bizonyos tantárgyakat ne tanítsanak, és helyettük más tantárgyakat jóval nagyobb óraszámban. És ez ott úgy tűnik remekül működik. Az egyik budapesti gimnáziumban, harmadik osztályban megjelent egy kislány, egy addig Hollandiában élő magyar családból, és a tanárok törhették a fejüket, mert a kislány Hollandiában nem tanult sem kémiát, sem fizikát, sem biológiát, csak valamiféle rövidebb természetismeretet. Ezzel szemben három nyelvet tanult, angolul úgy tudott, hogy az iskolai újság számára magával Göncz Árpáddal készített angol nyelven egy kitűnő riportot. Sokféle jó elképzelés adódik a valamiképpenni szabályozásra. Elképzelhető egy jó központi nemzeti alaptanterv, amely sokféle egyeztetés, sokféle szempont a szakértőkön kívül a tanulók és a szülők bevonásával készült nemzeti konszenzus alapján alakul ki. Elképzelhető jó megoldás, hogy egy nemzeti minimum alapján különféle változatok készülnek, ezek közül szabadon választhatnak az iskolák. Mivel ismereteink gyarapodnak, egyre újabb és újabb tantárgyak kerülnek szóba, növekszik úgymond a tananyag, kialakul a tantárgyak közötti polgárháború, aminek mindig a diák lesz a vesztese. Sok helyen bevált megoldásnak látszik a különböző műveltségi területek egy-egy tantárgy keretében történő összevonása. Elképzelhető a fizika, kémia, biológia, természeti földrajz, egészségismeret összevonása valamiféle természetismeret nevű tantárgy keretében, a lélektan, a társadalomismeret, antropológia, az etika, esetleg még politológia, ökológia összevonása valamiféle emberismeret keretében, vagy egy olyan társadalomismeret, melyben a gazdaságtan, a társadalomismeret, a politológia és az ökológia foglal helyet, és egy olyan művészet nevű tantárgy, melyben az irodalom mellett a művészettörténet, a képi művészet, a zene és a film is helyet foglal. megegyezés van abban, alaptantárgyként megtartható a matematika, valamint az anyanyelv és kommunikáció. A hazai 1976-os nemzeti alaptantervben megjelenő igazi hungarikum, emberismeret, későbbi nevén emberi és erkölcstan, még későbbi nevén ember-erkölcs társadalomismeret, egyfelől leíró embertudományokat tartalmazott, lélektant, társadalomismeretet, antropológiát, filozófiai embertant, valamint egy kis politológiát, meg egy kis ökológiát is. Emellett pedig a normatív embertudományt, az etikát, méghozzá egy konszenzus etikát legkülönbözőbb világnézetű tanulók és szülők számára elfogadható volt, mint ahogy ezt kutatásaink bizonyították is. Bár tankönyv nélkül is elképzelhető jó tanítás, mi azért próbálkoztunk egy olyan tankönyvvel, mely tulajdonképpen egy beszélgetés, és ebbe a beszélgetésbe kapcsolódhatott be tanár és diák. A beszélgetés résztvevői a szociológus, pszichológus, a biológus, a filozófus, a teológus és a költő voltak, valamint két gimnazista, egy 10 éves kisfiú, egy bocsárlapújtői idős nagymama, egy ausztráliai őslakos és az ördög ügyvédje. Ez a tantárgy csodák csodájára a NER-ben is megmaradt, igaz, borzasztóan megcsonkítva, erkölcstan, illetve etika néven, a 6-7 választható tankönyv helyett egyetlen kincstári tankönyvvel, és általában az iskolák többségében elmismásolva. Ritók Nórára tekintettel megemlítem, hogy a tantárgy gondolata az olvasótábori mozgalomban született, nevezetesen a mi bakonyoszlopi olvasótáborunkban, ahol többszörösen hátrányos, de érdeklődő gyerekek vettek részt, melyben a kis csoportos beszélgetés volt az uralkodó kommunikációs forma, melynek pedagógiai alapvelve a rólad van szó, érted, veled volt. Hogy elképzelésünk valamelyest sikeredett, az bizonyítja, hogy első napon egy odvas fába elhelyezte minden csoport, minden tagja saját én képét, én fényképét, az utolsó nap pedig egy másikat. Mi csoportvezetők engedélyt kaptunk, hogy ezeket megtekinthessük, majd utána természetesen visszahelyezzük, hogy a 10 éves találkozón az egész csoport megtekinthesse őket. Örömmel tapasztaltuk, hogy önismeretük, önbecsülésük meggyőző mértékben alakult.
1: Köszönöm szépen. Most ez egy ilyen ideális állapot lenne, tehát ahol mondjuk van egy normális társadalom, ahol vannak viszonylag konszolidált családok, azoknak a gyerekeit kéne tanítani. De hát azért ugye létezik olyan is, ahol mondjuk így hiányosságok is vannak. Most azért kérdezem MSZ-t először erről, hogy ugye itt a komplex instrukciós programról, amit ugye a Stanford Egyetemről adoptáltál magyar viszonyokra, hogy mennyire ültethető át egy amerikai társadalmi és kulturális közegben kialakított oktatási modell a magyar valóságba, és milyen tényezők segíthetik, vagy akadályozzák ennek a folyamatát.
2: Először is azt mondanám, hogy amit a NAT-ról most hallottunk, hogy milyen napot a NAT lenne jó, és hogy milyen irányvonalakat lenne érdemes követni, ahhoz kapcsolódóan azt mondanám, hogy tulajdonképpen a komplex instrukciós program az egy módszer talán, így mondhatnám, tehát mindenhez igazodik. Tehát, hogyha jön egy új NAT, és ott bármilyen tantárgyak is lesznek, és bármilyen tartalom is, itt az a kérdés, hogy a pedagógus tudja-e olyan elvek alapján szervezni a tanítási óráját, hogy az minden gyerek számára jó legyen. Na most a komplex instrukciós programról annyit nevezzük most már KIP-nek, hogy ez nem csak hátrányos helyzetű gyerekeknek, hanem tehetségeseknek, bárkinek, akár hátrányos, akár nem hátrányos, válogatott társaságnak, lemaradóknak, szociálisan lemaradóknak, mindenkinek alkalmas. Miért? Azért, mert mi abból indultunk ki, és ez a magyar specialitása tulajdonképpen a programnak, hogy a gyerekek egymást, szinte egymást akadályozzák a tanulásban. Ez az egymás akadályozása, ez azt jelenti, hogy azok a gyerekek, akik jobban mutatják meg magukat, bátrabbak a tantárgyal kapcsolatban, mondhatnánk azt, hogy jobban motiváltak, és ezért a háttértudásuk is több, ők tulajdonképpen szívesebben szerepelnek a tanítási órán. Azok a gyerekek pedig, akik státuszukban alul helyezkednek el, vagy szociálisan, és még ráadásul a tantárgy sem egy nekik olyan nagyon, ők egyszerűen elkezdenek lemaradni, és a kettő csoport között nyílik az olló. És ez a program arról szól, hogy a pedagógusok hogyan tudják úgy okosan felépíteni a tanítási órájukat, ehhez persze minden gyereknek az ismerete szükséges, hogy ezek a gyerekek a feladatokon keresztül, amit közösen kell egyébként megoldaniuk, hogyan tudnak egymásra úgy figyelni, hogy a pedagógus feladat kijelölésén keresztül észreveszik azt, hogy társuknak mi az erőssége, és mivel tud hozzájárulni a feladatoknak a megoldásához. És mi ezt használjuk ki. Na most a Stanford Egyetemen elsősorban afroamerikaiaknak, vagy mondhatnám azt, hogy a spanyol anyanyelvű bevándorlóknak szólt a program. Nálunk ez már másképp van. Teljesen mindegy, hogy melyik iskola alkalmazza. Ugye 200 iskola van már a hálózatban, egy kicsit több is, mint 200 iskola, és most készül még 40. Tehát tulajdonképpen a lényeg az, hogy a pedagógusoknak azt kell észrevenni, hogy ismernie kell a gyereket, hogy kell a feladatokon keresztül motiválni, hogyan kell jó élményt és egy önbizalmat adni a leggyengébb gyereknek is ahhoz, hogy ő meg tudja mutatni azt a képességét, amiben végül is erős. Tehát a kérdésedre válaszolva azt tudom mondani, hogy jól adaptálható, és hát ugye most már magyar innováció ez a program, tehát teljes mértékben megállja a helyét a magyar iskolákban. Egyébként ezt a programot most már Brazíliában is, Németországban, Svédországban, Olaszországban alkalmazzák, sőt, mint több egyre nagyobb a kereslet más országokban is. A mi környékünk Romániában van elég sok iskolánk már, ők érdeklődnek a program iránt, Szlovákiában egy pár iskola van, tehát tulajdonképpen az, hogy milyen iskolában vannak, egyháziskolák vannak, állami iskolák vannak, hát igen, vannak úgymond tehetséggondozó műhelyek, és vannak olyanok, amik teljesen tudásban heterogén tanulói csoportokat fogadnak be, tudásban és szocializáltságban. Ugye én ezért küzdök, és ezt szeretném, hogyha ez a program azért ezekben az iskolákban ott lenne, és a pedagógusok használnák. Szóval tulajdonképpen ez a módszer, ez azért lett átalakítva a magyar viszonyokra, hogy kövesse a NAT-ot. A NAT az azt jelenti, hogy amit nekünk előírnak, nekünk nem kell semmi specialitás, a pedagógusok tudják követni. A kettő az, hogy 45 perces tanítási órára szóljon, tehát tulajdonképpen ne kelljen a pedagógusnak még valamiféle pluszt belevinnie a tanításban, arra számítva, hogy hát igen, leterheltek. És tulajdonképpen a kötelező tanítási órákról szól elsősorban délelőtt, és a tanítási óráknak csak a 10-20%-áról szól, mert ez a 10-20% elég ahhoz, hogy egy gyerek úgy érezze, hogy ő kompetens lett abban a tantárgyban, amit eddig tulajdonképpen eleresztett, és nem is igazán szeretett volna bekapcsolódni a tanítási órába vagy a tanórába.

0: Kedves hallgatóink, Barta István beszélget Iványi Gáborral, El Ritók Nórával, Kamarás Istvánnal és Nagy Emesével, Oktatásunk dilemái címmel.
1: Ugye én azt gondolom, hogy Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott iskolákban is nagyon sokféle jár, és gyakorlatilag Gábor titeket kivéreztettek. Ezt mindegy, ugye pont azzal kezdtem, hogy inkább a jövő fele nyissunk, és mert itt most el lehetne ezen szerintem másfél órát legalább lamentálni, meg én rendetes indulatok dúlnak bennem. Na mindegy, szóval tehát inkább a tapasztalataidról szeretnélek kérdezni, Gábor, hogy én úgy tudom, hogy amikor voltak ilyen utolsó pillanatban megszüntetések, mondjuk szeptemberben, tanévkezdéskor, tehát valami egészen elképesztő módon, akkor talán pont az Evangélius Egyház vett át néhány helyen iskolákat tőletek azért, hogy ne szűnjenek meg, és legalább az a jellegű oktatás folyjon tovább. Ezzel kapcsolatban milyenek a tapasztalatok, illetve milyenek az általatok fenntartott iskolákkal kapcsolatos tapasztalatok és remények. Illetve hát egy picit ezt hadd tegyem hozzá, hogy az április 12-i választás eredmények ismeretében hogyan reménykedsz a jövőben, és hogyan látod a ti egyházatok helyét a magyar közoktatásban?
0: Szeretnék mindjárt arra csak egy-két mondat erejéig reflektálni, amit az imént Emese mondott, hogy engem borzasztóan érdekel az a módszer, amit kipróbáltak, ugye amerikai bevándorlóktól Brazílián át, egyáltalán a bevándorlás által érintett országok, és hát akármennyire kapálózunk, Magyarország is érintett lesz ebben, illetve nem sokkal jobb a helyzet azok között, a gyerekek között, akikkel mi foglalkozunk. Most iskoláink közül összesen 2 maradt meg, 2-re nézve van pozitív bírósági ítéletünk, hát ugye az iskola elvétele után mintegy 2 évvel, majdnem most már így elszaladt az idő, tartunk ott, hogy újraindíthatnánk az iskolát, hogyha az összes feltételt képesek volnánk biztosítani, ez ingatlantól kezdve sok minden egyéb, de szeptemberben megpróbáljuk legalább az alsó tagozatokat indítani. Szóval 2 maradt meg, egy művészeti iskola, ami ebből a szempontból nem olyan érdekes, mert annak megvan a maga programja, ami mindentől függetlenül működik. A másik pedig Orosházán egy sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó oktatási intézmény, és részben súlyosan hátrányos helyzetű gyerekeket, akik hát nálunk reggeliznek, ebédelnek, és uzsonnáznak délután, és ennyi a napi lehetőségük az étkezés tekintetében. Ez egyébként a többi iskolánkra is jellemző volt. Szóval ami problémánk volt, és még gyorsan befűzöm ide, hogy nem az Evangélikus Egyház vette át, az Evangélikus Egyház 3 idős otthonunkat vette át, hát ott tanításra szükség igazából nincsen. Az iskoláink azok hát maradtak a levegőben, vagy nem tudom én hol, valahol abban a reményben, hogy némelyeket közülük újraindíthatunk, hát itt Budapesten mindenképpen ez a helyzet. Talán sikerül a szegedi iskolánkat elindítanunk, és vidéken még 2 helyen látok reményt arra, hogy az iskoláinkat elindítjuk, a többi az valószínű, hát elveszett. De a legnagyobb problémát mindig a pedagógusokban láttam, bocsánatot kérek, hogy őket rávenni arra ezekben a nagyon távoli és nagyon sok szempontból elmaradott és ezerféle problémát fölhalmozó iskolákban őket motiválni arra, hogy adjanak reményt a gyerekeknek amellett, hogy mondom, hogy azzal kell kezdeni minden hetet, hogy meg kell őket alaposan etetni, mert hétvégén nagyon sok helyen egyáltalán étkezés sincsen. Tehát nem tudjuk, hogy mit esznek a gyerekek péntektől hétfőig. Úgyhogy itt ezekben az iskolákban, ami miatt haragszom az előző kormányra többek között, az egyik alapvető dolog, hogy úgy mondjam, élethalál kérdése volt az iskola, és azt tanultuk meg, különösen szegény helyeken, hogy az iskola nem egyszerűen az oktatásnak a helyszíne, hanem mondjuk a kocsma mellett az utolsó olyan hely, ahol valami történik, és ahol lehet a családokkal valamilyen kapcsolatot tartani, tehát ahol nagymamáig elmenően mindenkivel lehet foglalkozni, és nem lehet az oktatást magát, az egész családot, és, vagy még inkább így mondanám, az egész közösséget érintő probléma halmazból kiszakítani, és nem is szükséges talán. Tehát amikor azt kerestük, hogy mit is lehetne kezdeni ezeken a helyeken, ezekkel a gyerekekkel, akkor hát egyrészt a csoportban való tanulás, tehát hogy a feladatokat nem egyenként, egyesével oldják meg a gyerekek, hanem valami kis közösségben, mert mindenütt vannak elméletileg jobbak és gyakorlatilag jobb tanulók, és vannak olyanok, akik tudnak diktálni, és vannak olyanok, akik hát örömmel adják hozzá ehhez a közös munkához azt, amiben ők is jobbak, és ez az, amit felügyelnie kellene a pedagógusnak, vagy nem is annyira felügyelnie, hanem amiben együtt, mint egy együtt játszva kellene a dolgokat megtanulni, és azt hiszem, hogy ez hasonlít az, amiről Emese beszélt, és Isten őrizzen, hogy azokat a tankönyveket, amiket hát leszállítottak ezekbe az iskoláikba, és beleverjük a gyerekeknek a fejébe, tökéletesen értelmetlenek és fölöslegesek ott, hogy aztán Istvánhoz is kicsit kapcsolódjak, hogy mekkora a mozgástere a tanárnak, hogy mennyire ösztönözhető arra, hogy ő dolgozzon valamit. Én csak visszaemlékezni tudok az egyik középiskolás magyar tanáromra, a legtöbbet és a legjobbakat tőle tanultam, aki azt mondta, hogy tegyük félre a könyvet, és utáltam addig a verselemzéseket, és ő volt az, aki megszerettette velem egyrészt a költészetet, másrészt a verselemzést. Tehát hol van erre a lehetőség, vagy... Én ahogy mondjam, így a dolognak a végén vagyok,

0: alakítani a dolgot, hát egyrészt azt is tudva, hogy a gyerek egy olyan lakásba megy haza, ahol nincsen mindenkinek például széke. Nem akarok mélyebben bele menni ebbe, tehát leülni, és az asztal mellett egy feladatot elkészíteni, egyáltalán hazaviszi a feladatot egy olyan helyre, ahol egyetlen asztal van, amin csirkét bontanak, gyereket pelenkáznak, és nincs mindenkinek széke, aki le tud mellé ülni, de mégis szép kihívás ez nekünk, és mondom, ha valamiért haragszom erre a társaságra, amiért széttaposta az iskoláinkat, az éppen az, hogy egyfajta otthont lehetett teremteni, ami más volt, mint ahonnan jöttek, és ahol kihozható volt belőlük a lehető legjobb, és ahol a mi számunkra is nyilvánvaló volt, hogy a tehetség és a tehetség nem réteg specifikus, és hogyha nincs is kiugró tehetség, akkor is minden gyereknek joga van arra, hogy egy bizonyos szintig eljusson, hogy képes legyen folyékonyan olvasni, hogy meg tudja számolni a pénzt, amit kap, és nem tudom, hülyeségeket beszélek talán, de hogy egy olyan szintet el tudjon érni, amihez szükséges. Az, ami most nézem, az MSM mögött lévő könyvtárat, ami soha nem lesz a gyerekeknek, de hogy legyen 10 könyve, hogy szeresse azt, hogy a lakásban, ahol él, van egy kis polc, egy fiók, ami az övé, egy szék, amire le tud ülni, és hogy elkezdjen egy olyan világban gondolkodni, ami más, mint amiben felnőtt.
1: Nagyon szépen köszönöm. És hát ugye most éppen ugye vádlottként vagy benne egy folyamatosan lévő perben, de most ha Nórára nézek, akkor meg az jut eszembe, hogy Istenem, amikor megkerestelek téged, Nóra, akkor az volt bennem, hogy ja Istenem, itt egy képzőművész, egy tűzről pattant hölgy, aki alapítványt csinál, iskolát igazgat, tűzműködő iskolát, és közben meg odafigyel a körülötte lévő nehéz helyzetben lévő emberekre is. De most, amikor megnéztem ezt a partizános interjút, én így lepazóztam. Tehát, hogy miket kellett nektek átélni, nem tudom, megmondom őszintén, ez nekem elég durva volt, és na, szóval próbálom összeszedni magamat, hogy hogyan éltek most, hogyan tudtok dolgozni most, ellenszél, hogyan látod a jelenlegi helyzetben a lehetőségeket, a további lépést.
2: Hát talán azzal kezdem, hogy túléltük ezt a 16 évet, ez nagyon fontos volt. Az, hogy ami igazán nehéz volt, és most nagyon sokan megkérdezik tőlem, akik jártak nálunk ebben az időben, hogy nem is látszott rajtam, meg rajtunk, hogy ennyire nehéz a helyzet. Hát nyilván nem mutathattuk, leginkább nem mutathattuk a családok felé, és én a kollégák felé sem azt, hogy milyen kockázatai, vagy milyen nehézségei vannak ennek a munkának. Ezt nagyon fontos, hogy optimistán csináljuk akkor is, hát Gábor is tud erről beszélni, amikor megtiporják a lelkünket, a szakmaiságunkat. És hát az ok, hogy miért, tehát egyszerűen arra tudom visszavezetni, ami talán nem is ennek a 16 évnek a terhe. Tehát talán már a rendszerváltása óta nem tudtunk ezek mit kezdeni, és lehet, hogy előtte biztos nem, és nem tudom, más országok tudnak-e valamit kezdeni vele, hogy mindig minden döntési pozícióban levő embernek azt kell mutatnia, hogy őnála van a bölcsekköve, ő tudja, hogy mi a jó, ő sikeres, és ezzel biztosítja be tulajdonképpen a következő időszakra a megválasztását, legyen szó iskolaigazgatóról, polgármesterről, vagy kormányról. És ez a kényszeres sikerkommunikáció, ami mindig is megvolt, és szerintem zsigerileg épült velünk, ez nem teszi lehetővé az önreflektív gondolkodást. Az utóbbi 16 évben ez csúcsra

0: járt, én azt gondolom, és azokat a civil szervezeteket, vagy embereket, akik ennek a hibajelzésnek a részesei voltak, vagy már maga a puszta tényük, létezésük azt mutatta, hogy nincs valami rendben a rendszerben, hibák vannak, hézagok vannak, azok kezdtek kínossá válni. Hát ugye elmondtam a partizánból, hogy hogy váltam én is, és talán ezt Emese is meg tudja erősíteni, olyan emberré, akit nem kell, nem lehet meghívni a kormányzati kommunikációra, kommunikációt kihangosító konferenciákra, hogy lettem fokozatosan, és hát hogy lett ennek a vége az, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal is megpróbált nyomást gyakorolni rám. Tehát azt gondolom, hogy ezt, és azért is akartam elmondani ezt az egészet, hogy le tudjam tenni ezt a csomagot, mert nyilván nekem is egy lelki teher volt, és nagyon reméltem, hogy még az életemben eljön ez az idő, hogy tudok erről őszintén beszélni. Másrészt pedig azért, hogy a következő kormány gondolja át, hogy hol van a civilek szerepe, mert a civileknél nagyon sok innováció van. És hogyha már nyilván az idősebbek ránézünk azokra a civil kezdeményezésre, akár kezdeményezésekre, akár oktatásügyben, akár szociális területen, nagyon sok van, ami soha nem tud beépülni az állami rendszerbe. Megmaradunk egy ilyen zárványnak, egy szakirodalmi lábjegyzetnek, és ez nem jól van így. Nem tiltani, ellenségképbe tolni bennünket, ellehetetleníteni kellene bennünket, hanem építeni azokra az értékekre, amik a terepen dolgozóknál tapasztalattal megvannak. És én ezért is tartottam nagyon fontosnak az utóbbi években azt, hogy a szakmai kapcsolatainkat építsük, az egyetemi kapcsolatainkat építsük, hogy legyen bizonyíték arra, hogy szakmailag fontos dolgot végzünk. És talán ez volt az, ami miatt se lenyelni, se kiköpni nem tudta minket, hogy ezek a szakmai kapcsolatok azt üzenték, hogy igazán fontos és értékes az, amit végzünk. Most azt remélem, hogy egyrészt, hogy nem kell ellenszében dolgoznunk, és azokat az energiákat, nem is mondom, mert figyeljetek, nem volt ebben plusz energia, ebben traumatizáltság volt, frusztráció volt. Tehát a részemről ez nem ezzel kellett valamit kezdeni, nem azzal, hogy most milyen helyzetbe hoznak bennünket. Nyilván az anyagi megszorítások azok nehezek voltak, de szerencsére az emberek többsége a hiteles kommunikáció miatt segített bennünket mellettünk át, és ezzel túl tudtuk élni, és most is ez a helyzet még, hiszen hogy leérjenek a változások azért a legkisebb szegregátumokig, annak még nagyon sok időnek kell eltelni. Szóval én bízom abban, hogy ellenszél nem lesz, bízom abban, hogy az a tapasztalati tudás, ami nálunk van, az valahol a rendszert el fogja érni. Nyilván figyelem a változásokat, nagyon sokan keresnek, rengeteg civil kezdemény és indult el, intézményi is készülnek anyagok, gyerekvédelem, oktatásügy, mentális egészségét, most azzal kapcsolatban osztottam meg egyetemről indult el. Szóval fantasztikus dolgok vannak most, amire a kormánynak azt gondolom, hogy reagálni kell. És most jött egy olyan is, aki azt írta, hogy hiába küldi el az e-mailt, nem jön rá reakció. Hát most javasoltam, hogy küldje talán az info.kukac címre a Tiszához, és kérje, hogy továbbítsák annak a szakértőnek, annak a területnek, aki dolgozik rajta, mert nyilván el vannak havazva teljesen, és nem lehet várni azt, hogy Magyar Péter, Magyar Skán mindenkinek a kérdésére válaszol, vagy a felvetésére, de hogy a csapat bővül, és meg lesznek ezek a levelek hallgatva, vagy ezek az ügyek hallgatva, és szerintem fognak kezdeni vele valamit. Én nagyon bízom benne, felszabadultság van, tenni akarás van, változás igény van, és ezek a legfontosabbak most, amire építeni kell a kormánynak.
1: És hát most azért szabad hozzátenem, hogy ugye rajtadok kívül vannak azért még tényleg civil kezdeményezések, akiket most hála Istennek jó lenne, hogyha sokat össze lehetne gyűjteni még egy beszélgető körbe, de én azt gondolom, hogy szerintem ez most, hogy így együtt vagyunk, ez már óriási dolog. Hát most az oktatás, nem azt mondom, hogy ezt most így megbeszéltük az oktatás ügyet, hanem csak annyi, hogy mégis, de ha valami kérdésetek van egymáshoz, esetleg vagy valami fölvetés, vagy akkor nyugodtan ezt még tegyétek meg, mert esetleg áttérnénk a második.
0: Én szívesen elkapcsolódnék egy picit ehhez a NATO-s dologhoz, meg nyilván a módszertani megújuláshoz, amire nagyon nagy szüksége lenne, ezt mindannyian érezzük. Az, hogy a tartalmakat hogyan lehetne jól meghatározni, hát sokat töröm a fejem rajta, és nyilván akik megkeresnek bennünket, vagy vannak olyan programok, amik ebből a generációs szegénységben élő családokból egyből az egyetemet célozzák meg, és ez a siker, hogy egyetemre jutnak el gyerekek. De ugye az igazságnak van egy ilyen alaptézis mondata, alaptézise, hogy nem egy gyerekkel akarunk százat lépni, hanem százzal egyet. Ami azt jelzi, hogy természetesen mi is a tehetségeket felkaroljuk, és nekünk is van felsőoktatásban tanuló gyerekünk, de arra fókuszálunk, hogy tömegesen hogyan tudnánk valamilyen olyan hatást elérni velük, ami elviszi őket egészen a szakmaszerzésig vagy az érettségig. És azt látom, hogy ehhez egészen biztos, hogy valami olyan rugalmas tananyagra lenne szükség, ami alkalmazkodik ahhoz a végletesen nagy szakadékhoz, ami már kialakult. Tehát ma a szegregált iskolákból a gyerekek zene alapkészség hiányosan kerül ki. Nincs értő olvasás, nincs megfelelő matematikai készség, és elvész a motiváció is arra, hogy ezeket a hiányokat valahol bepótolják. Tehát én nem értek egyet a HEAT programmal, nem értek azzal egyet, hogy 16 éves gyerekeket kezdenek el egy évig olvasni, tanítani értő olvasásra. Ennek az alsó tagozatban van a helye, ott kellene csoportbontást csinálni, ott kellene segítő munkatársakat beépíteni, hogy a felsőbe úgy menjenek a gyerekek, hogy tudnak értő olvasással bírnak, mert innentől, hogyha nem tud, akkor nem fogja tudni azokat a tantárgyi ismereteket elsajátítani, amelyekhez kell az olvasás. Ez annyira világosan látszik, és annyira nem értem, hogy miért a középiskolát megelőző, vagy az azt annak az első évfolyamaira fókuszálnak ezzel a probléma megoldással, holott világos, hogy nem ugyanaz 7-8 évesen megtanulni olvasni, meg 15-16 évesen. Szóval nagyon fontos lenne, hogy ezeket átgondoljuk, átstruktúráljuk az oktatást, és most elkezdtünk egy nagyon érdekes programot egy nemzetközi, az UniCredit Bank nemzetközi alapítványának a támogatásával, amit én már nagyon régen szerettem volna, és a csiráit vittük is, de most indultunk el, hogy elindítani egy 10 éves kortól induló munkaszocializációs képzést ezeknek a gyerekeknek. Ennek része az is, hogy az alapkészségeket megszilárdítsuk, hiszen matematika meg olvasási készség megy, de hogy közben azokra, amire Emese utalt, azok az együttműködési készségek, a probléma megoldás, a kritikus gondolkodás, a világlátás, hogy legyen ismeretük arról, hogy egyáltalán milyen szakmák vannak, hogy megtanuljanak közösen tervezni, hogy tudják értékelni egymást és magát azt a projektet, amit végigcsinálnak. Ezek hihetetlenül fontos készségek ahhoz, hogy munkavállalóvá váljanak. Mi foglalkoztatjuk a szülőket is ebben, mert hát nyilván Gábor tudna ehhez kapcsolódni, és pontosan látjuk, hogy két generáció óta mit nem ad meg az oktatás ennek a társadalmi csoportnak. És ezt valakinek valamikor be kellene pótolni. A felnőtteknél is, mert ha nincs bepótolva, soha nem lesz olyan háttérrel a gyereke mögött, ami motivációt ad a hosszú távú gondolkodásra, a tanulásra. És ez egy nagy gond, hogy ez nincs meg. És hát pontosan látjuk az együttműködési képesség, a szabálytartás, a monotónia tűrés, a felelősségérzet, az mind hiányzik a felnőttekből. Nyilván a szürke és a fekete zónában helyezkednek el, ami meg meghatározza az egész élet stratégiájukat. És a gyerek ezt látja, ebbe nő bele, és ezt a mintát viszi tovább, hogyha nem változtatunk. És hát igen, a körülmények is baromira meghatározók. Tegnapi történet, hogy írok is már róla, hogy egy kolléganőm az Atoldi Oviba arcfestést csinált a gyerekeknek, és ott döbbent rá, hogy ezek a gyerekek nem látják magukat tükörbe. Mert nincs tükör, értitek, otthon, és az olyba sincs, és olyan katartikus élményt értek meg azzal, hogy látják magukat, hogy az ember elgondolkodik, hogy miről beszélünk. Miről beszélünk, amikor azok az lakhatási szegénységben, azok az alapvető feltételek hiányoznak, amitől ők gyereknek meg embernek érezhetnék magukat. És nekik ez adatot, meg itt találják meg a boldogságot, itt találják meg az örömöt, a boldogulást, csak mi látjuk, hogy a világtól ez nagyon-nagyon messze van.
2: Mert tulajdonképpen volt szó a komplex instrukciós programról, a KIP-ről, volt szó arról, hogy végül is sikeres. De akkor, mi már 26. éve vagyunk benne ezzel a programban, vagy vagyunk ebben a programban benne, és tulajdonképpen 26 éve hát próbáljuk terjeszteni, de ez nem ilyen erőszakos valami, hanem hogyha valaki jelentkezik, akkor nagyon szívesen segítünk neki. 26 év, tehát az első években, amikor mi bevezettük a programot, mi pontosan azt láttuk, hogy egy, a gyerekeknek kezdett élményt jelenteni az iskola, és a hiányzások kezdtek megszűnni. De nem csak az igazolatlan hiányzások, hanem már az igazolt hiányzások is kezdtek megszűnni. Tehát ez azt jelentette, hogy egy, a gyerek azért jön iskolába, mert úgy gondolja, hogy nincs félnivalója. Ugye itt egy tudásban heterogén iskoláról beszélünk általában, nincs félnivalója, nem fogja lenézni senki, van olyan feladat, amit ő meg tud oldani, sikerélménye van. A szülők pedig szívesen engedték a gyerekeket iskolába azért, mert tudták, hogy jó helyre megy, de ehhez viszont a tanároknak az attitűdje is ugye olyan volt, hogy a gyerekeket szívesen fogadja. És ami miatt most én itt hozzászólok, az az, hogy egy nagyon enyhe, de már kimutatható, mondhatnám azt, hogy társadalmi mobilitást lehetett megfigyelni, de csak picikében. Tehát egy ilyen pilotban. Tehát itt most három faluról beszélek, ugye Helyőkeresztúr volt az iskola központja, és itt van egy Helyőszalonta nevű község, ahol ott telep van, és hát magas a hátrányos helyzetű roma lakosságnak az aránya, és onnan és az iskolának körülbelül a 60-70%-át onnan teszik ki a gyerekek, ugye beutaznak az iskolába, és mi azt vettük észre, hogy tulajdonképpen érték lett a tanulás. De az elején még 18 éves volt a korhatár, és az még az is hozzájárult, hogy egy kicsit távlatokban gondolkodhatott egy szülő, hogyha beíratja a gyerekét, akkor meddig juthat el. Ugye a 16 éves korra levíve a iskolázási kötelező korhatár, itt már, amikor 8. osztályból elhagyják a gyerekek az iskolát, és beiratkoznak bárhova, bármelyik szakiskolába vagy szakképzőintézménybe, és ott már mindenféleképpen az lebeg a fejük felett, vagy a szemük előtt, hogy ők 16 évesen el fognak menni dolgozni, mert ő lesz a család fenntartó addig, amíg bírja. Tehát 20-valahány éves koráig, aztán utána ő is leamortizálódik, és akkor ő is már otthon fog lenni. Tehát tulajdonképpen Nórihoz ahhoz nagyon kapcsolódom, hogy itt valami nem nincs átgondolva, vagy nem megy jól, mert az iskola az próbál jól működni, akár a tanárok, akár mindenféle hát odafigyeléssel, de amikor hazamennek, akkor kezdődik minden előről egy másnap, mert otthon viszont nem az a közeg, nem az a mondhatom hozzáállás, és semmi nem úgy várja a gyerekeket, ahogy azt egy hát a társadalomba való beilleszkedést, vagy éppen a munkaerőpiacon való megjelenést támogatná. Szóval én azt gondolom, hogy a kettő, a civil szervezeteknek a munkája, meg az iskolának a munkája sokkal szorosabb kellene, hogy legyen, sokkal támogatóbb kellene, hogy legyen, és a civil szervezetek valóban rengeteg mindennel tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek az iskolában még sikeresebbek legyenek.
3: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Barta István vezetésével, Iványi Gáborral, Ritók Nórával, Nagy Emesével és Kamarás Istvánnal, Oktatásunk dilemmái címmel.
4: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Imádság a tanári ellenállásban. Csepregi András jegyzete. A tanári ellenállásban résztvevő egyházi iskolai tanárok egy csoportja nyilvános könyörgő imádságot szervezett 2022. augusztus 15-én. Nagy Boldogasszony napján a budai Szent Imre plébánia templomban tartott ünnepi mise utáni órára. Az imádságokat négy hangra komponálták. Lelkészek, tanárok, diákok és szülők mondtak 4-4 könyörgést. Majd hozzájuk csatlakoztak az egyik szervező tanár szülei, akik saját imádságukkal járultak hozzá a közös könyörgéshez. Minden könyörgés ezekkel a szavakkal zárult: Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Majd a jól ismert tézéi kánont énekelték: Jubilate Deo, Alleluja. Ez a nap számomra a közös egyházi iskolai tanári ellenállás egyik csúcspontja volt, öröm hozzá ma is visszatérni. Lelkészek! Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Hadd, Urunk, hogy egyházaink vezetői, iskoláink tanárai, diákjai és az ő családjaik egyre inkább figyeljenek a te igédre. Jézus mondja, aki az igét nem csak hallgatja, hanem meg is tartja, olyan, mint az az ember, aki kősziklára építi házát. Segítsd, Urunk, az építkezésben iskola fenntartó egyházainkat, és adj nekik bölcsességet, amikor kialakítják az egyházi oktatás külső és belső feltételeit. Pál apostol mondja, méltó a munkása maga bérére, add, Urunk, hogy iskoláink tanárai, dolgozói és az ő családjaik méltó körülmények között élhessék az életüket. Jézus mondja, a lámpa a házban mindenkinek világít, a hegyen épült város pedig messziről látszik. Add meg, Urunk, hogy az iskoláinkban végzett figyelmes és szakszerű munka sokaknak mutasson irányt és adjon biztonságot. Tanárok! Jézus mondja, aki engem követ, tagadja meg magát, és vegye föl keresztjét. Add meg, Urunk, hogy pedagógusként egyre inkább megértsük az önként vállalt áldozat jelentőségét. Urunk, a prófétán keresztül üzent nekünk békességet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Add meg nekünk, hogy tanárokként minél többet megtapasztalhassunk a te ígéreted erejéből. Jézus mondja, akinek van, annak adatik, és bővelkedni fog. Add meg, Urunk, hogy egyre inkább felismerjük tehetségünket és adottságainkat, és azokat egyre jobban kamatoztathassuk diákjaink javára, sokak és a magunk örömére. Pál apostol mondja, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Add meg, Urunk, hogy diákjainkkal és egymással épített kapcsolatainkban a szeretet vezessen bennünket. Diákok! Jézus mondja, keressétek az Isten országát. Add meg, Urunk, hogy tanulásunk során egyre inkább vágyakozzunk arra is, hogy a te ígéd szerint a te akaratodat is megismerjük. Pál apostol mondja, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Add meg, Urunk, hogy megtanuljuk felismerni és legyőzni a minket kísértő rosszat, és egyre inkább felemeljen bennünket a tőled kapott jó. Jézus mondja, ahogy én szeretlek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. Add meg, Urunk, hogy egymásnak ne ellenfelei és riválisai, hanem testvérei és barátai lehessünk. Az apostol mondja, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Add meg, Urunk, hogy szüleink és tanáraink életében felismerhessük a jót, értük hálásak lehessünk, és a tőlük kapott jó a mi életünkben is jó gyümölcsöket teremjen. Add meg azt is, hogy a tőlük kapott jót tovább adhassuk társainknak is. Szülők. Jézus mondja, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Add meg, Urunk, hogy szülői hivatásunkat jól tölthessük be, a ránk bízott gyermekeinknek példái és támaszai lehessünk. Pál apostol mondja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Add meg, Urunk, hogy szülői életünket hagyja el az aggodalom, távozzanak belőle a feszültségek, és egyre inkább töltse be a tőled kapott öröm. Pál apostol mondja, egymás terheit hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Add meg, Urunk, hogy gyermekeink iskoláinak bonyolult világában megtaláljuk azt a személyünkre szabott feladatunkat, amivel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy gyermekeink is, tanáraink is jobban érezzék magukat, nagyobb örömmel tehessék dolgukat. Jézus mondja, kérjetek és adatik nektek, keressétek és találjátok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Add meg, Urunk, hogy újra és újra imádkozhassunk gyermekeinkért, tanárainkért, iskoláinkért, saját magunkért, mindannyiunk értelmes, áldott jövőjéért. Mennyei Atyám, hálát adok, hogy most itt lehetünk és hozzád fordulhatunk egy újabb tanév kezdetén. Először is hála azért, hogy nagyapám, édesanyám után én és egyik testvérem is a tanári hivatást kaptam tőled. Könyörgök hozzád pedagógusainkért, hogy mindig a te áldásoddal végezzék munkájukat. Verba movent, exempla trahunt. A szavak megindítanak, a példa magával vonz. Segítsd őket, hogy életük példájával vezessék tanítványaikat a hit és megismerés útján. Másodszor hála, hogy gyermekekkel ajándékoztál meg minket, akik közül ketten a tanári hivatást választották. A szülők nevében könyörgök most hozzád, adj szeretetet, végtelen türelmet gyermekeink neveléséhez, tiszteljék és becsüljék meg tanáraikat, nevelőiket. Harmadszor, hála, hogy megélhettük unokáink megszületését, nevekedését, a nagyszülők nevébe könyörgök hozzád, hátralévő éveinkben igyekezzünk átadni tudásunkat, tapasztalatainkat, hogy ezzel is elősegítsük a nemzedékek közti harmonikus kapcsolatot. Lásd gondjainkat, erősítsd meg jó szándékainkat jövőnk alakulásáért.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Imádság a tanári ellenállásban. Csepregi András jegyzete.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a legfontosabb táplálék. A mai ige, Máté evangéliuma 4:4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából jön. Gondolatok az ígéről. Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk, hiszen Jézus is így élt 40 napon át, de ígéje nélkül nem tudnánk élni. Az íge által teremtettünk, csak az íge tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fönn. A kenyér csak másodlagos. Életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre. Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, amikor szűkös volt a kenyerük, lecsökkent az étvágyuk is. Másoknak az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik. Az Úr igéjét azonban soha nem nélkülözhetjük. Csak az ige által tudunk ellenállni az ördögnek. Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyöngülünk. Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr ígéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani megújult elméletünknek, csak az Úr szájából származó íg elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust. Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret. Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje. Együtt építjük. Az 1000 éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kantoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a 3. Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel, néhol eső is lehet, élénk a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelki látásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Miért biztos a prófétai beszéd? A prófétákat az Ószövetség több helyen is látóknak mondja. A próféták nem a múlt meg a jövő titkának tudósai. Ők Istennek olyan emberei, akik Isten szemével néznek. Bizonytalanságunknak és kételjeinknek oka a szemünkben van. Ahhoz, hogy valóban Krisztus követői és követei legyünk, szemünk gyógyítására van szükségünk. Hogyan tanít látni a profécia? Hogyan oszlatja el a bizonytalanságunkat és kicsinyhitű kételkedésünket? Ha a profécia egyszerűen az Isten által előre elmondott jövő lenne, akkor sehogyan sem. Akkor a profécia csak azt bizonyítaná, amit a hívő ember az életében is tapasztal. Isten a történelem ura. A prófétai igében többről van szó. A jelenünkről. Benne Isten nem eseményeket, hanem az események okát tárja fel. Teremtő urunk, a prófétai igében a történések mozgató rugóját akarja megértetni az emberrel. A keresztény ne a jövő titkait akarja kikutatni, hanem az örökkévaló Isten szemével akarja látni az életet. Az apokalipszis hatalmas látomásának elején van egy különös bevezető jelenet. János a 7 gyülekezetnek írt levele után így folytatja a jelenések könyvét. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáé, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. A próféta a mennyből látja a földet. Aki jól el akar igazodni a mindennapi élet eseményének kusza szövevényei között, annak ezt a mennyei nyitott ajtót kell használnia. A kereszténység nem azért beszél a mennyről, hogy disszidáljon a földről, hanem mert a dolgok igazi indítékai a mennyből nézve lepleződnek le. Isten János apostolnak akarta megmutatni, hogy emberi életünk történéseiben milyen törvényszerűségek lesznek. De ehhez szükséges belépni ezen a különös mennyei ajtón.

A Biblia elejétől végéig prófétai könyv. A Biblia első 11 fejezete, vagyis az őstörténet, látomás a múltról, amiben az emberi élet máig meghatározó alapjait mondja el az ige. A pátriárkák története, az Izrael sorsát megörökítő könyvek sora nem csupán életrajzi híradás, vagy nemzeti hőstettek felsorolása, hanem a menny véleményét tükröző beszámoló Isten ügyének földi alakulásáról. Az evangélisták sem arra vállalkoztak, hogy Jézus életrajzát megírják, hanem profétai ihletésű evangéliumot hirdetnek, vagyis olyan jó hírt, ami profétai módon világítja át jelenünket. Profétai igehirdetés nem ott van, ahol a Bibliára hivatkozva a jövőt akarják kitalálni, hanem ott, ahol Isten szempontjából, aki látja a kezdet és a vég között feszülő történelem minden titkát, megértjük a jelent. Ezért minden érvényes igehirdetés jelen idő egyes számban hangzik. Az ige addig él, amíg benne rólunk van szó. A proféta azt tudja, hogy Isten tőlem itt és most, ahol vagyok, mit akar. Ha profétai lesz az ige hirdetésünk, és így kezdjük látni önmagunkat, akkor Péter levelében leírtakkal együtt valljuk. Egészen biztosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Századunk kereszténységének nagy baja az, hogy nem látja a hajnalcsillagot, és ezért erőtlen. Ige hirdetésünk inkább szól a tanulságos csodákkal teli múltról, és a gyönyörűnek elképzelt jövőről, mint a jelenről. És ezért egyre kevesebb lesz a mondani valónk. Szép elméleteink vannak a helyesről és a jóról, de ennek megvalósíthatóságát nem látjuk. Álmaink sehogyan sem akarnak testet ölteni. Profétai látásunk elveszett, reménységünk csalfa és vak lett, mert nem Isten szemével akarjuk látni a jelenünket. Helyette elméleteket gyártunk, és csalódunk bennük. Krisztus aktív követői helyett passzív templomba járók lettünk, egyre álmosabb prédikáció hallgatók. Az élő Krisztus követése helyett hagyományokat őrző, nosztalgikus emlékeinken búsongó álmodozók.

Sokszor gondoltam arra, hogy a Jézus példázatában leírt 10 szűz bizonyára szépeket álmodott. Azért tudtak olyan nyugodtan aludni, mert elhitették magukkal, hogy a vőlegény késik. Közben ők késtek el. Profétai látás nélkül igazán szépeket lehet álmodni, mert mi is elhitetjük magunkat. Hogy a rossz nem is olyan rossz, meg különben is még mindig volt valahogy. Közben Isten egyre messzebb kerül tőlünk, és úrrá lesz rajtunk a bizonytalanság és a kételj. Így leszünk a laodiceakhoz hasonló langymeleg keresztények. Már nem vagyunk se hidegek, se forrók, se teljesen visszautasítók, se buzgók. Eldicsekszünk még az embereknek gazdag múltunk kincseivel. Kikiáltjuk magunkat az európai kultúra műemlékeinek, amit történetileg lehet is bizonyítani, de már régen nem tudunk sóvá, világító szövétnek ki lenni a mai társadalomban, hiszen nem látjuk a hajnalcsillagot. Mindenki tudja, csak mi nem ismerjük el magunkról, hogy mezítelenek vagyunk az emberek előtt. Isten kemény diagnózisa rólunk szól. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen.

Laodiceának rá kell döbbennie arra, hogy menjen és a földön uralkodó Jézus segítségére van szüksége. Ezért tanácsolja Jézus, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. A régi Laodicea, ahol ennek a levélnek az első címzettjei éltek, aranyáról híres, dúsgazdag város volt. Világszerte híres textilipara volt, és a kiváló szemkenőccsel gyógyító orvosai messze földön ismertek voltok. Bizonyára sértésnek vették ezt az isteni tanácsot. Úgy érezték, hogy képesek önmaguk is megoldani a problémáikat.

A mai kereszténység is így gondolkodik. Elegendő erőt, társadalmi, gazdasági, politikai cselekvőképességet érez magában ahhoz, hogy krisztianizálja a világot, és mindenkivel elhitesse, hogy egyedül ő képes a világ minden baját megoldani. A probléma csak az, hogy Jézus ma is ott áll és zörget az egyházak ajtaja előtt. Hát, ha meghallja valaki és kinyitja az ajtót. Jézus sohasem alkalmaz erőszakot. Ha csak beszélünk Krisztusról, de nem követjük őt, hitelképtelenek vagyunk. Hivatkozunk rá, de nem az az indulat vezet minket, ami a Krisztusban volt. A bizonytalanság erdejében eltévedünk, mert ismertető jegyünket veszítettük el. Erről ismerhetők meg Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Szeretni parancsszóra nem lehet. De önmagunkból sem tudjuk kitermelni ezt a csodás lelki kincset. Csak Krisztus szeretetét tudjuk továbbadni, ha önként megnyitjuk szívünk ajtaját előtte. Csak a szeretet űzi ki a félelmet, és erősíti bennünk a jót, ami erőssé teszi a hitünket.

0: A hit győzelme.
1: Mikor eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Hiszem, hogy igen. De ez csak úgy lehet, ha a szeretet által munkálkodó hit titkát felismerjük. Krisztus és a felebarát nélkül hinni sem lehet. Elhinni valamiről, valamit természetesen lehet. De mi nem valamiben, hanem abban a valakiben akarunk hinni, aki a szeretet titkára megtanít. Hit pótlékaink, hamis hiteink félrevezetnek minket. Ezért lett ma a hit a mindennapi szóhasználatunk szerint lejáratott fogalom. Jézus arról beszélt, hogy elhalnak az emberek a félelem és annak várása miatt, ami a földre vár. De ugyanakkor beszél felemelt fejű, bizakodni tudó emberekről is. Ezért van nagy szükségünk a hitre, hogy egyre biztosabban lássuk a célt. Minket a tapasztalatok fellege vesz körül, de a tapasztalat csak akkor szül hitet, ha Jézus szeretete meggyógyítja a látásunkat. A bizonytalanság ellentéte a szeretet bizonyossága, míg a kételyé a szeretet által munkálkodó hit. A hit és a bizonyosság a reménységből születik, de mindkettő azért van, hogy a szeretet alaptörvényéhez visszataláljunk. Ezért a legnagyobb a szeretet. Érdemes megfigyelni, hogy Pál milyen összefüggésben beszél a szeretet által munkálkodó hitről. Krisztus szabadsága szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

A galataiak számára a szolgaság igája a körülmetélkedés szertartása volt. Ma sem a különféle formai jegyek tesznek bennünket keresztényekké, vagyis Krisztus követőivé a bűn és a halál törvényszerűségeitől felszabadult boldog emberekké. Arra van szükségünk, hogy Jézus szeretete bennünk éljen. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Nem azok várják vissza Jézust, akik a mennyei Jeruzsálemről, az Arany utcákról, meg a gyöngykapukról ábrándoznak. Jézus azt tanította, hogy akkor lehetünk boldog szolgák, ha a szeretet gyakorlatát követjük. Jézus, amikor búcsúzott tanítványaitól az olajfák hegyén, 7 példázatot mondott a Krisztus várásról. A példázatokban nem csak arra figyelmeztet, hogy vigyázzunk, mert olyan váratlanul jön el, mint a tolvaj, hanem arra is, hogy őt csak okos szolgaként lehet várni. Akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az elrendelt idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, mikor megjön.

Jézus a második eljöveteléről szóló példázatsort a juhok és a kecskék szétválasztásának szóló példázattal fejezi be. Kikhez szól így? Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Az érdekes az, hogy a korabeli és a mai ember gondolkodása szerint ezekben a cselekedetekben semmiféle vallásos, szakrális szent nincsen. Nem is intézményesített jó cselekedetekről van szó, amit nagyvonalúan rábízunk olyanokra, akik helyettünk megteszik. Nem véletlen, hogy erre az igazak azt válaszolják, Uram, mikor láttunk téged? Erre esküvel megerősítve mondja a király, bizony, mondom néktek, mikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Ezek az észrevétlen, nem előre megfontolt szándékból elkövetett jó cselekedetek voltak.

0: tanúságos, hogy mi történik a király bal keze felől álló szolgákkal. Ezek sem követtek el cégéres gaztetteket. Éppen úgy találkoztak éhessel, szomjassal, ruhátlan mezítelennel, beteggel és fogolyal, mint társaik. Csak hogy ők nem Jézust látták meg a szükséget szenvedőben. A különbség csak annyi, hogy ő belőlük a szeretet által munkálkodó hit hiányzott. Az hisz a jóban, az tud reménykedni, aki a gyakorlati szeretetre rátalál. Mindenféle reprezentatív külsőségtől, vallásoskodó cselekedettől mentesen. Az ilyen embert Pál szavai szerint Krisztus szerelme szorongatja a szeretetre. Az ilyen embernek van hite a jóban, mely erőssé teszi.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár

0: püspök is, aki lassan nyugdíjba készül, viszont ha arra gondolok, hogy amikor katona voltam, és azt hallottam, hogy dandártábornok, hát ott két dolog nem volt elképzelhető, hogy lelkész legyen az illető, és hogy bármilyen köze legyen a hithez. Ugyanis akkor, abban az időben ez egy olyan magas beosztás volt, ami garantáltan egy ideológiai elkötelezettséget is jelentett. Szóval itt most egyszerűen nagyon sok furcsaság van az én szempontomból, és nagyon sok öröm, de nem úgy születik az ember, hogy dandártábornok lesz belőle egyszer, vagy református püspök lesz belőle egyszer. Úgyhogy, ha megengedik, kedves hallgatóim, akkor hadd induljunk úgy a kérdések sorával, hogy kérdezzük meg, hogy amikor Csuka Tamás püspök úr egy családba érkezett, az milyen család volt, ahol őt örömmel és szeretettel fogadták? Persze, hadd bocsássam előre, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérést, és pláne köszönöm, hogy az otthonában beszélgethetünk püspök úrral.
1: Én örülök a lehetőségnek, mert úgy vagyok vele, hogy az igen mondja, hogy legyetek készek megfelelni mindig, mindenkor, mindenkinek a bennetek levő reménységről. A hit szempontjából jó volt az indulás, hiszen édesapám volt az egyik elődöm a váci lelkipásztori szolgálatba, a másik elődöm pedig a nagybátyám. Tehát lelkészek voltak a családban, bár ez nem jelent tulajdonképpen. Nem azt mondom, hogy semmit nem jelent, de a hitre jutás szempontjából nyilván segítség, hogy hívő emberek közt nőhettem fel. De Urunk kegyelméből 17 éves koromban kaptam az elhívást. Tudni, én egy más pályán indultam el. Édesanyám már jócskán 30 fölött volt, amikor megszületett az egy évvel idősebb bátyám, és édesanyámnak az volt az imádsága, hogy e fiúból pap legyen, de bátyámnak semmiféle indítása erre nem volt, ő egészen más vonalon mozgott. Én második gyermekként az unoka bátyám javaslatára én műszaki pályára indultam. Tudnék, ő a gépelő technikumnak a tanára volt. És azt mondta édesanyámnak, hogy hát ezt a fiadat add már be hozzám tanulni. Úgyhogy nyitva is volt előttem a mérnöki pálya, de 17 éves koromban megragadott Isten igéje, és akkor döntésre jutottam, és mondtam édesapámnak, hogy én teológiára szeretnék jelentkezni, és szeretnék lelkipásztor, ige hirdető lenni.
0: Bocsánat, hogy közbevágok. Ez a megragadott Isten igéje 17 éves koromban egy picit mást jelent a mai fülnek, mint ami akkoriban ez lehetséges volt, hiszen azért, ha jól számolok, valahol a 60-as években lehetünk, és abban az időben rengeteg minden afelé nyomott mindenkit, hogy ne nagyon ragadja meg őt semmiféle Isten igéje, és az elhívást meg egyáltalában nem szívesen értelmezték az emberek, maximum pályaválasztásról lehetett és illet beszélni. Szabad erről egy kicsit többet tudni? Hogy történt ez?
1: Már azt is Isten kegyelmének tartom, hogy nagyon jól éreztem magam mindig a templomban. Tehát én édesapámmal együtt bibliaórákon részt vettem, istentiszteleteken, vasárnap délután, hétköznap voltak nálunk az úgynevezett bűnbáti előkészítők, amikben az volt az érdekes, hogy mindig a környékbeli lelkészeket hívták vendégségbe, tehát rengeteg emberrel találkozhattam, hívő emberekkel, akik evangéliumot hirdettek. Tehát érdeklődtem, utólag azt mondom, Isten már készítgette a szívemet, és 17 éves koromban édesapám beszélt egy nagyon jó ige hirdető volt, aki viccesen úgy szoktam mondani, hogy minden ige hirdetése után javítani kellett a szószéket, olyan elementáris erővel tudott prédikálni, és beszélt úgy az ítéletről, hogy az Isten kegyelmét is természetesen felragyogtatta, és engem megdöbbentett az, hogy nincs, és azóta olyan sokszor beszélek, hogy nincs arany középút. Tehát vagy üdvösség, vagy kárhozat.

0: és akkor született meg bennem el. Ez egy vasárnap Isten tisztelt volt a döntés, hogy hát akkor jó lenne az üdvösség felé lépni, és egyre inkább megerősödött bennem, és ezért mentem oda édesapámhoz, hogy én lemondok a műszaki pályáról, szeretnék teológiára jelentkezni. Az volt az érdekes, hogy ő igyekezett, persze utólag kiderült, hogy egy próbatétel volt, lebeszélni, hiszen ez 65-ben volt pontosan, és tehát ezek nehéz idők voltak, ugye nem sokkal, 56 után meg voltak a megtorlások, meg a recsk, meg sok minden, és azért próbált úgymond lebeszélni, hogy beláthassa ő is, hogy komoly ez a döntés, nem csak egy pillanatnyi felindulás. De amikor mondtam, hogy én nagyon komolyan szeretnék a teológiára, legnagyobb örömmel bekísért a felvételire, és el fel is vettek, úgyhogy 66-ban elkezdtem a budapesti teológiát, és 71-ben tettem segédlelkészi vizsgát, és hát onnan érdekesen alakult az életem.
1: Itt van egy közbekérdezésem, bocsánat, nagyon várom azt, hogy is alakult tovább, de itt volt két olyan elszórt információ, amire nagyon szeretnék visszakérdezni. Az egyik, hogy rengetegen állítják, hogy szinte lehetetlen, hogy valaki saját szüleinek a hatására jusson megtérésre, ahhoz valami külső erő kell, pláne ha lelkész gyerek valaki, akkor aztán megvégképp. És egy másik is volt, ami arról szólt, hogy hát ebben a borzasztóan nehéz időben, amikor állítólag nem lehetett Magyarországon semmit csinálni, a bűnbánati napokra, a hetekre jöttek a szomszéd lelkipásztorok, és beszéltek, és hangzott az ige, mégpedig nagyon erősen üdvösségről és kegyelemről, hogy vagy üdvösség, vagy kározat, nincs arany középút. Hogy volt ez, hol akkor most nem lehetett, vagy lehetett, vagy mind a kettő megtérni is lehetett, meg ilyen alkalmakat is lehetett, vagy hogy volt ez?
0: Olyan szempontból akkor én azt annyira nem éreztem, ugye tizenévesként, de édesapám aztán felhívta a figyelmemet arra, hogy figyeld meg, minden Isten tiszteleten van valaki, aki jegyzetel. És ezeket a jegyzeteket aztán bizonyos helyekre elküldték. Tehát sok mindent lehetett azért csinálni, de eléggé. Ugye az volt a mondás, és ezt az akkor idős lelkipásztoroktól hallottam, hogy tulajdonképpen egy ketrecbe vagyunk zárva, és a ketrecen belül van egyfajta mozgási lehetőség, és egyik kedves tanítómesterem, Gyökösi Vandi bácsi mondta, hogy hát a ketrec ajtóra meg kiírják azt, hogy etetésük tilos, majd hogy szépen kihalnak maguktól. Tehát ez volt a felfogás, hogy ugye ez egy régi beszéd, hogy valamit tiltanak, valamit támogatnak is, valamit meg eltűrnek. Tehát olyan eltűrt kategória volt ez, és aki vállalta ezt, hogy mozog egy kicsit, és elmegy a szomszéd gyülekezetekbe igét hirdetni, tulajdonképpen egy olyan döntést hozott, hogy úgymond, ami engem igazából soha nem érdekelt, nem fog komoly karrierbe futni. Tehát úgy figyeltek rá, hogy ő lehetőség szerint ne lépjen előre. Tehát az, hogy esperes vagy püspök legyen belőle, az szinte lehetetlen volt. Én azt hiszem, ma is ez a helyzet, hogy tulajdonképpen egy lelkipásztor annyit tud dolgozni, amennyit igazán akar. És ha Isten kegyelmét kéri, akkor rengeteg nyitott ajtót találhat. Bezáródtak bizonyos kapuk, mert most egy nagy ugrást teszek, de majd visszatérek, hogy amikor én hazakerültem Vácra lelkésznek, 40 esztendővel ezelőtt volt, 80-ban, édesapám után szerettem volna bemenni a fegyházba, mert ők annak idején nagybátyám a fegyházba is jártak szolgálni, és amikor megkerestem az illetékes elvtársakat, akkor az volt a válasz, hogy kövessen el valamit. Akkor bemehet, de egy darabig nem fogjuk kiengedni. Tehát 80-ban nem lehetett bemenni lelkészként a fegyházba, 90-től nyílt erre lehetőség. Tehát bizonyos ajtók bezáródtak, de egy gyülekezeten belül volt mozgási lehetőség.
1: Menjünk vissza 71-hez. 71-ben ugye segédlelkészként kellett kezdeni a munkát természetesen. Hol is kezdődött ez a munka?
0: 71 tavaszán még nem jutottam az 5 év végére, úgynevezett exmisszusként kikerültem Fótra. Fóti segédlelkész lettem, ott Madarász Lajos volt az esperes. Ez egy nagyon jó lecke és tanulási idő volt, mint egy másfél évig voltam Fóti segédlelkész. Ebből a másfél évből körülbelül fél évet esperes úr különböző betegségek miatt nem tudott szolgálni, tehát egy nagy gyülekezetnek a temetés, esketés, sok minden szolgálat. Úgymond a nyakamba szakadt, de én örültem a lehetőségnek, és hát az esperes úrtól is nagyon sok mindent tanultam. Akkor szembesültem például azzal, hogy amit én a természetesnek vettem, hogy Vácon estéről estére más lelkész szolgál ezeken a bűnbánati estéken, nem olyan egyszerű, mert egy csomó kérvényt kellett írni, hogy az államegyházügyi hivatal engedélyezte. Tehát mozogni az egyházon belül is csak úgy lehetett, hogy különböző kérvényeket. Főleg, hogyha bár ez ritkában fordult elő, a másik egyházmegyéből jött egy lelkész, akkor az illető egyházmegye esperesének, és ha netán az egyházmegye egy másik egyház kerületben volt, akkor a püspököknek az engedély, az espereseknek az engedélyeket ahhoz, hogy egy lelkész elmenje egy másik gyülekezetbe szolgálni. Tehát ott láttam igazán, hogy nem olyan egyszerű dolog ez, bizonyos áldozatokkal jár, és komoly adminisztrációval, hogy a lelkész szolgálhasson, és mondjuk evangelizálhasson egy másik gyülekezetbe.
1: De ezek szerint az édesapa ezt zaj nélkül meg tudta csinálni, hogy még a saját gyermekeinek se tűnt föl ez az adminisztrációs mindenféle a háttérbe.
0: Igen, erről ő nem beszélt. Ott láttunk valamit a dolgokból, hogy behívták őt egyszer, amire emlékszem, az államegyházügyi hivatalba, ott benn is tartották egy éjszaka, faggatták őt, ahogy elmondta később, hogy a másik plébánosról, a felsővárosi plébánosról, azt a plébánost is behívatták, faggatták a lelkészről, tehát ilyen idők voltak, hogy ugye vártak volna jelentést, vagy feljelentést egymásról, tehát nem volt könnyű, de mi ezt akkor annyira nem érzékeltük, csak azok, akik ebbe benne voltak igazán.
1: Másfél év Fóton, ami nagyon komoly tanulmányi lehetőség volt, ahogy az előbb hallottuk, mi volt a legnagyobb hozománya, ha szabad egyáltalán ilyet kérdezni ennek a másfél évnek?
0: Igazából ott tanultam meg, amit a teológián nem igazán tanítottak, hogy milyen a gyakorlati élet a gyülekezetben. Tehát a gyülekezet vezetését, presbiteri gyűléseknek a hogyanját, mert otthon a Váci gyülekezetben ezekben nem vettem részt, csak az igei alkalmakba. A szervezést, ugye esperes úr nagyon jó szervező volt, és óriási tekintélye volt, és mondott olyan dolgokat, amiből nagyon sokat tanultam. Mosolyogva meséltem sokszor, hogy volt, hogy leírtuk a presbiteri határozatokat még a presbiteri gyűlés előtt. Mert ő tudta, hogy egy 40 tagú komoly presbitérium volt, de ő tudta, hogy amit most szeretne elérni, az jó, az Istentől való, és ő tudott úgy érvelni, hogy a presbitérium, tehát biztos volt a döntésben, a határozatban. Én ezen csodálkoztam, hogy előre leírjuk a jegyzőkönyvet és a határozatot, és valóban keresztül tudta vinni, mert jó dolgokról volt szó, templomfelújítás, tatarozás, és egy nagyon komoly adakozó gyülekezet volt a Fóti gyülekezet, anyagilag is erős, létszámba is erős, amiért pedig hálás vagyok, hogy én nagyon szeretem általában a zenét, de az egyházi zenét is. Épp most meditálok azon, hogy 36 éve Tahiba az Egyház Zenei Hétnek az egyik lelkes résztvevő és lelki vezetője vagyok, és most egy kicsit tartok a vírus miatt, mert jönnének felvidékiek, kolozsváriak, tehát most meditálok azon, hogy vajon részt vegyek-e. Van bennem egy kis aggódás, meg félelem, de ott volt egy nagyon komoly vegyes kórus, egy nagy kórus, és sokat tanultam az ottani kántortól, és tehát mindenféle tekintetben gyülekezett, szervezés, vezetés, énekkar, sok ajándékot kaptam a Fóti gyülekezettől.
1: Hát ahhoz a sok jóhoz képest, amit most az előbb hallottunk, a másfél év nagyon rövidnek tűnik. Miért kellett akkor onnan tovább? Hát az ember úgy érzi, hogy ha ennyire fantasztikus jó volt a környezet, hát akkor gyorsan gyökeret kellett volna ereszteni ott, nem inkább, és akkor valahogy megpróbálni ott maradni. Persze ez nagyon emberi kérdés, én tudom.
0: Azért egy segédlelkész, ha szabad így fogalmaznom, egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben van, és Esperes úrnak volt egy nagyon jó tulajdonsága, hogy az egyház megyéjéből való fiatalokat hívta rendszeresen segédlelkésznek, és ahogy jónak látta, ő többet bízott rájuk, és másfél év után ő szólt nekem, hogy őrül egy gyülekezet az egyház megyébe, vállalod-e? Én félve megkérdeztem, hogy melyik gyülekezetről van szó. A válasz az volt, hogy az ne érdekeljen téged, vállalod-e azt, hogy önálló lelkész. És erre mondtam, hogy meglepődött viccesen, hogy még mindig jobb önállónak lenni, mint Esperes mellett ugrálni egész nap. Ezen jót mosolygott, de így értem a kiszolgáltatott hogy állapotot, hogy ugye azért van egy főnök közvetlen közelbe is, és az, hogy szaladj el az üzletbe, intézd ezt, intézd azt, tehát ugye olyan munkatárs vagyok, aki mindig ugrásra kész kell, hogy legyen, és ennél jobbnak látszódott az, hogy önálló legyek. És amikor aztán azt mondtam, hogy igen, én örülök annak, hogy önálló, akkor megsúgta azt, hogy ez a helyzet, Pilisvörösvár. Tehát az volt az első önálló helyem, Pilisvörösvári gyülekezet, csak jellemzőként hadd mondjam el, hogy az volt Esperes úrnak a kérése, hogy akkor menj, Pilisvörösvár úgynevezett misszióegyházközség, tehát a püspök nevez ki, menj be a püspök úrhoz, és akkor jelez neki, hogy én küldtelek, jónak látom. Én bementem az akkori püspökhöz, aki, na ez a jellemző, aki azt mondta, hogy voltál már az államegyházügyi hivatalba. Ez ügyben mondtam, hogy nem. Akkor légy szíves, oda menj, és ha ők is jónak látják, akkor gyere vissza. Tehát ugye ekkora hatalma volt az államegyházügyi hivatalnak, hogy ott le kellett jelentkeznem, várattak egy órát téli kabátba, meleg előszobába, míg se tudtam letenni, és amikor mondtam, hogy mi ügybe vagyok, fiatal emberként, akkor azt mondta az egyházügyi titkár, hogy csak egyet mondok, hogy ne legyen sok dolgunk egymással. Mehet. Tehát ennyi volt. És utána visszamentem a püspökhöz, aki mindjárt áldását adta, hogy hát az AIH-nak sincs kifogása, akkor menj Vörösvárra.
1: Azért, amikor valaki ezt ma hallgatja, és nem élte át, nekem volt szerencsém hasonlót átélni, akkor azt nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen melegedő szoba az nem csak azt jelentette, hogy az ember nem tudja letenni a kabátját, hanem úgy belülről is melegedik, mert időnként azért csak olyan dolgokat is hallott, meg úgy átfutott az emberen egy néhány gondolat, hogy hát tényleg milyen kiszolgáltatott. És hát nyilván nem véletlen, hogy elhívásról kellett beszélni. Szóval Pilisvörösvár. Mekkora volt a különbség Fót és Pilisvörösvár között?
0: Gyülekezeti szempontból és minden szempontból óriási volt a különbség. Ugye Pilisvörösvár egy sváb, akkor nagy község, ma már úgy tudom város, egy pici kis gyülekezettel, ahol templom sem volt, hanem volt egy régi sváb parasztház, ahol egyben nyitottak három szobát, és az volt tulajdonképpen az imaházi materem, egy icipici tornyat egy kis haranggal tettek rá, tehát, hogy mégis a templom kinézete legyen. És ami még rosszabb, hogy parókia se volt. Tehát egy éven keresztül én Budapestről, közben ugye történt egy fontos dolog, ezt nem is beszéltem, hogy 72-ben megnősültem.
1: Erre vissza fogunk még térni.
0: Tehát, és a feleségem nagynénikénél kaptunk egy szobát Pesten, a Dózsa-György úton, és onnan jártunk ki egy évig Pilisvörösvárra, és akkor ott volt egy elég romos állapotban lévő ház, amit neki láttunk, tataroztuk, és tulajdonképpen abból lett aztán parókia, és egy év után tudtunk a helyszínre kiköltözni. Ott pedig az volt a jó dolog, hogy kezdtem kitanulni a kőműves munkát, falazást, még csempésztem is, nem valami ragyogó volt, de hát kicsit kontárként.
1: Azt hiszem, ezt se a teológián tanították, ugye?
0: Nem. Mondtam is, hogy a gyakorlati teológiába be kellene venni ezt is, hogy falazni, csempézni, vízvezetéket szerelni, tehát sok mind. Nekem volt egy előnyöm, hogy aztán ugye gépipari technikumban érettségiztem, tehát azért a műszaki dolgokhoz értettem, a urambocsá elektrotechnikát is tanultam, tehát még a villanyszerelésbe is belemertem kontárkodni. Tehát úgy látszik, hogy az Úristen ezt előre tudta, hogy én azért gépipariba érettségiztem, hogyha ilyen műszaki dolgokhoz hozzá kell nyúlni, akkor ne legyek zavarba. És hát azért is volt érdekes és izgalmas ez a szolgálat, mert hozzánk tartozott Pilisvörösvár, Solymár, és egymásút követték másfél óra eltéréssel a két istentisztelet, és nagyon sokáig egy rozzant öreg csepel biciklivel jártam át Pilisvörösvárról. Most ha elmegyek arra altóval, akkor látom, hogy csodálkozom azon, hogy ezt akkor olyan könnyen meg tudtam tenni, mert vannak nagy kapaszkodók, lejtők, de hát, hogy akkor fiatal ember voltam, és akkor ez ment, és egy óriási előrelépés volt, hogy aztán sikerült vennem egy motorkerékpárt, amire még annak idején vizsgáztam, még gépiparistaként, tehát tudtam motorkerékpárt vezetni, de mondjuk téli időben, meg jeges úton nem olyan szerencsés a motorozás. Édesanyám nagyon féltett is, és mondta, hogy majd, ha idős leszel, meglátszik az ízületeiden, hogy és megérzi az ember a fiatalkori motorozást. Nem tartott túl sokáig ez az állapot, mert összesen 3 esztendőt, 72-től 75-ig voltam pilisvörösvári lelkész, mert 75-be megkeresett engem egy lelkész testvérem, Csákány István, aki először kiment Kenyába misszionáriusnak, aztán amikor hazajött, ő érdligeti lelkész volt, ő utána kiment Brazíliába, Argentina volt a szorványa, tehát az ott élő magyaroknak a lelkipásztor, és rágta a fülemet, jó barátságban voltam a Pistával, hogy menjek át Érdre, érdligeti lelkipásztornak. És hát ugye megharcoltuk imádságba is, hogy hát mégiscsak itt fölépült egy parókia, úgy látszik, hogy amit ott kellett, sikerült elvégezni, Érde sokkal nagyobb hely, nagyobb gyülekezet, több szolgálati lehetőséggel. Tehát megtusakodtuk ezt a dolgot, és elmentünk Érdligetre, meg bemutatkoztunk gyülekezet, meghallgatott, és 75-től 80-ig Érdem voltam lelkipásztor.
1: Ezt az időszakot nagyon nagy örömmel venném, hogyha egy kicsit részletesebben végigbeszélnénk. Kedves hallgatóimat is arra biztatom, hogy jöjjenek vissza, hiszen egy pár perc szünet után, a zene után újra Csuka Tamás dandártábornok úrral, aki református püspök, lelkipásztor, fogjuk folytatni a beszélgetést a saját otthonában. Visszavárok minden hallgatót.

0: hír összeállításunk következik.
1: Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az élet sűrűjében vagyunk jelen. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén. Ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hitben sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulta, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésének. Az idén nyáron is gyűjt tanszereket a református szeretett szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves református szeretett szolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző fölmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, az iskolatáska, a sportfelszerelés és az egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított ma a 15. Szél Rózsa találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és énekléssel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala mától július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Ma szombaton sok napsütést láthatunk, kis felhőzettel néhol eső is lehet, élénk a szél és 25-30 fokunk van. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Csuka Tamás református püspökkel, lelkipásztorral, és az elmúlt fél órában már többször egy jó pár egyéb címet is próbáltam emlegetni, beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy 1975 az már egy új helyre irányította őket, de mivel azt mondom, hogy őket, kénytelen vagyunk a történetben egy picit visszalépni, hiszen 71-ben kezdte püspök úr a lelkipásztori szolgálatát segédlelkészként, de 72-ben az életében volt egy döntő lépés, ami azóta is befolyásolja mindennapját. Egy picit hadd hallgassunk erről, mert azért abban az időben nem biztos, hogy a lányok számára a karrier csúcsát jelentette, hogyha egy lelkész kérte meg a kezüket, mert tudták, hogy itt sok minden egyebet is kell vállalni.
3: Utolsó éves voltam a teológián, ugye, amikor jöttek a gólyák, az első évesek, és megakadt a szemem egy szép leányon. Így ismertem meg a feleségemet, hogy ő teológa volt, tehát ő is kezdte a teológiát, tehát 4 év különbséggel, és hát sokat beszélgettünk, megszerettük egymást, és 71-ben, amikor segédlelkész voltam, eljegyeztük egymást, és 72. november 25-én, azóta is cukkolnak, mert tudják, hogy szeretem a focit, és hát ugye ez a november 25-e a 6-3-nak a dátuma, hogy pont akkor volt ősszel, vagy már majdnem télbe hajlóan az esküvünk, és hát így már nagyon örültem annak, hogy aztán 72. december 1-ével már nem egyedül kellett vállalnom a szolgálatot, hanem másodmagammal. Igaz, hogy ő akkor még teológa volt, de én tudtam néhány tanácsot adni, meg segíteni az ő teológiai tanulásába, felkészülésébe.
2: Itt azért egy furcsa kérdést szeretnék föltenni, ha nem bántó. Nagyon sokan azt mondják, hogy két tudás nem fér egy csárdába, és ez akkor is így van, hogyha a férnek és a feleségnek ugyanaz a hivatása, foglalkozása, egy lelkész meg egy lelkésznő együtt, hát azt nehéz elképzelni. Lelkész meg lelkészné az úgy jobban, és sokan úgy gondolják, hogy nem árt, hogyha a lelkészné az nagyon messze esik gondolkozásában, meg sok mindenben a férjének az elhivatottságát, amely jobban fogja érteni az egyszerűbb embereket, de a lelkészné akkor ott biztos állandó feszültséget okoz, még a Biblia olvasás is.
3: Hál' Istennek ez egyáltalán nem így van, mert sőt, ennek csak előnyét láttuk, hogy mind a ketten lelkipásztorok vagyunk. Már csak azért is, mert a feleségem sokkal jobban csinálja a személyes lelki gondozást, a beszélgetéseket. Az ige hirdetéseknek a nagy részét az úgymond rám bízta. Én pedig úgy voltam vele, hogy talán ez adatott inkább nekem, neki pedig a személyes beszélgetések, bibliaórák tartása, vagy asszonykörnek a vezetése. Tehát így olyan szépen kialakult, hogy semmiféle feszültség ebből nem adott, és soha nem volt vita abból, hogy ki menjen fel a szószékre, és kinek van fontosabb feladata, mert azt hiszem, hogy az egyszemélyes lelki gondozás vagy beszélgetés az legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint az, hogy az ember felmegy a szószékre, és adja Isten, hogy tele templomnak prédikáljon. Amiben igazán Pilisvörösváron ritkán volt részünk, hiszen egyrészt egy kis imaházunk volt, és hogy visszagondolok, egy átlag vasárnap, ha 25-30 ember volt, akkor annak már örültünk. Tehát ugye egy kis közösségről volt szó, és a nagy ünnepi gyülekezet is 50-60, esetleg 70 emberből állt. És talán a hallgatókat érdekli, egy aranyos sztori, amit el szoktam mondani. Nagyon kedves presbitérium volt Pilisvörösváron, és nem mondom a nevét, mert nehogy megsértődjön, úgy tudom, még él az a presbiter, aki a közeli ásványbányába dolgozott. Egy hatalmas nagy darab válas ember, egy izomember, de egy nagyon jó lelkű valaki, és akkor született meg 74-be Eszter lányom, aki aztán szintén teológiát végzett, és lelkipásztor lett, és olyan kis totyogós volt, amikor feleségemet azt hiszem valahova hívták helyettesíteni, tehát ő bejött Isten tisztelte, mert nem volt, aki vigyázzon rá, és hát ő oda totyogott hozzám, miközben prédikáltam, bebújt a palástam alá, egyik oldalon bement, másik oldalon kijött, és hát a gyülekezet jól szórakozott, hogy a kicsi ott mozgatja a palástomat, és a végén, ugye ez mindig szokás volt, hogy a presbiterekkel megálltunk beszélgetni, és én mondtam a presbiterekkel, hát elnézést kérek, de ugye nem volt, aki az Eszterkére vigyázzon, hát egy kicsit talán zavart titeket, hogy itt totyogott, és ez a keresztnevét mondom, Zoli barátom, olyan természetes egyszerűséggel, azt mondja, nem baj, Tomikám, legalább nem unatkoztunk.
2: Érd. Amikor Pilisvörösváról beszéltünk, akkor ott vizitáció a püspöknél, vizitáció az állami egyházügyi hivatalnál, Érdre viszont a jó barát bátorította a püspök urat. Most közben megváltozott a világ, vagy csak így egyszerűsítve van ez a történet? Tehát Érdre már olyan könnyen át lehetett csak menni egy gyülekezeti hívásra?
3: Nem volt azért olyan egyszerű, bár ezt a tortúrát már nem kellett végigjárni, tehát nem kellett, püspöktől természetesen kellett az engedély, de akkor már egyébként változott a püspök személye is, és hát itt majd nagyon érdekes és különös dolgokat tudok elmondani, hogy milyen püspökük lett, akinek én hálás vagyok sok szempontból, akinek a tekintélye olyan volt a világi hatalmasságok előtt is, hogy az ő szavára adtak és megnyíltak különböző ajtók. És akkor hadd folytassam ezzel, hogy érligeti lelkészként hozzánk csatolták, ugye Érden volt egy központi gyülekezet, volt az érligeti gyülekezet, és az Érd központhoz tartozott Érd parkváros. Itt a hallgatók kedvére, aki annyira nem ismeri Érdet, el kell mondani, hogy a parkváros és az Érd ófalú közötti távolság az van 10 kilométer. Tehát akkor azt mondták, hogy Közép-Európa legnagyobb faluja, de hát azóta már város Érd is, 60 ezer fölötti lakossal. Na most lelkész változás történt az Érd központi gyülekezetbe is, mert ott egy olyan lelkipásztor volt, akit én tiszteltem, becsültem, egy nagyon, azt így mondhatom, hogy vagány ember volt, és rámenős ember, Németh Géza. Csöndbe jegyzem meg, hogy az ő fia Németh Zsolt, a mostani külügyi államtitkár. Nos, a Gézáról, akit mondom, tiszteltem, becsültem, levették a palástot. Mégpedig azzal az ürüggyel, hogy engedély nélkül templomot épített. És itt van egy különös történet, ugye Érparkváros hozzátartozott, és ő látta azt, ami ténylegesen ilyen helyzet volt, hogy azon a felső részen, mondom, itt 10 kilométeres távolságról van szó, szükség lesz egy új gyülekezetnek a szervezésére, és hát folyamodott éveken keresztül templomépítési engedélyért. Ő is azt a választ kapta, amit később én is, hogy vegyék tudomásul, hogy a szocialista Magyarországnak nem célja, hogy az egyház terjeszkedjen. Tehát, hogyha összedől egy templom, azt megengedjük, mondták nagy kegyesen, újra fölépíteni, de új gyülekezetet szervezni és új templomot építeni nem lehet. Most a Géza megunta ezt a húzavonát, és vásárolta Képész utcába egy telket, ahol elkezdte a templomépítést. Jó másfél méteres alapokat húzott fel, tehát egy nagy betonmonstrum állt már ott, amikor egy nagy ügyet kreáltak belőle, ugye természetesen ment a feljelentés, és hát jöttek a különböző tárgyalások, és végül is a egyházi bírósággal levetették róla a palástot, tehát aztán Géza képügynökként dolgozott nagyon sokáig. No, én ezt a félbehagyott templomot örököltem a Gézától, mert azt mondták, hogy csináljam, én fiatal ember voltam még akkor, és hogy Érligethez akkor tartozzon Érparkváros. Természetesen rendszeresen volt istentisztelet, de hát ugye ott még csak az alapok meg a másfél méteres falak álltak, de volt egy kis deszka sufni, szerszámos sufni, és abba tartottuk az istentiszteletet, és volt egy keresztelés, méghozzá egy nagy cigány család hozta kereszteltetni a gyerekét, és ilyenkor mindig elnézést kértem, amikor olyanok jöttek, akik egyébként ritkán, hogy hát sajnos ezek a körülmények, és én nem voltam soha szívből, és elmondtam, az állami egyházügyi hivatal nem engedélyezi a templomot. Természetesen ennek híre ment, hogy én megjegyzéseket teszek az állami egyházügyi hivatalra, és akkor hivatott az egyházügyi titkár. Ugye ez az állami egyházügyi hivatal legalacsonyabb szintje volt, akkor még Pest megyei tanácsnál az egyházügyi titkár. És ő tulajdonképpen ordítozni kezdett velem, és mondta, hogy levesszük önről is a palástot, hogyha rontja az állam és az egyház közti jó viszont. Én rontottam, azon elmondtam, hogy nem engedik a templomépítést. A gyülekezet pedig mindig sírt és szomorú volt, mert hát be se fértünk jószerével abba a szerszámos sufniba. És az akkori esperes az pedig hivatott engem, és mondta, hogy hagyjam már abba ezt a fajta államellenes propagandát, hogy én megjegyzéseket teszek. Hát mondtam, esperes úr, legyen kedves segíteni ebbe. Mondta, én nem tudok segíteni, keres magadnak egy olyan embert, akinek óriási befolyása vagy hatalma van, akkor esetleg lesz belőle valami. Na ugye mit tesz Isten? 77-ben, ugye 75-től kezdődött ez a dolog, 77-ben új püspökünk lett, úgy hívták, hogy Tóth Károly, doktor Tóth Károly, aki a KBK-nak, a Keresztény Békekonferenciának az elnöke volt. Mi ezt így mondtuk, ma már elszabad mondani, ez a KGB vallási szárnya. Tehát ő, hogy mondjam, mindenféle kapcsolattal rendelkezett, és én kihallgatást kértem tőle. Én személyesen még nem is találkoztam Tóth Károllyal. Bementem a püspöki hivatalba, megálltam az ajtóba, tudta, hogy kiről van szó, mondta, hogy Tamás, ha föl akarjátok építeni a templomot, én keresztül viszem. Neki ekkora szava volt, de egyet kérek tőled. Ha egy mód van rá, akkor ne azt fejezzétek be, amit Németh Géza elkezdett, mert be lehetne azt is fejezni, de akkor nekem egy sokkal fontosabb közegyházi ügybe engedni kell, hanem ha lehet másutt, építsétek fel a templomot. Értettem, püspök úr, és valóban ez történt, hogy ezt elmondtam a gyülekezetbe, akkor egy Kovács Sándor nevű aranyos bácsi a feleségével őt felajánlotta a saját házát meg a telkét. Kötöttünk egy eltartási szerződést, és nem is sokkal elmentek ők a minden élők útján, és a házukból alakult ki a parókia, és ezen a telken sikerült egy kis templomot. Ezt már nem én építettem fel, hanem az utódom, de ment. Tehát azóta van külön Érparkvárosban templom, és van gyülekezet.
2: Volt itt egy megjegyzés, és erre vissza kell, hogy térjek, mert talán a hallgatók is visszatérnének, különösen azok az idősebbek, akik átéltek sok mindent, és itt ugye volt egy megjegyzés, hogy a KGB-nek a vallási ága, vagy az egyházi ága. Hogy látja püspök úr, most visszanézve, mert ugye azért közben sok minden változott, például a felelősségek is változtak, az a felelősség is, amit Csuka Tamás lelkipásztor a hátán vitt, és egyre több mindenbe belelátott. Mekkora volt a szükségszerűség, és kara volt az emberi gyengeség abban, amikor valaki kiszolgálójává vált, esetleg az akkori államhatalomnak?
3: Én azért mondtam, hogy tisztelem Tóth Károly püspök urat, mert ő egy nagyszerű, hogy mondjam, diplomata volt, és ő úgy, nem is mondanám azt, hogy kiszolgálta azt a rendszert, hanem úgy tudott lavírozni, hogy tulajdonképpen minden összeköttetését, és az, hogy ő 6-7 nyelven, de oroszul is folyékonyan beszélt többek között, arra használta ilyen dolgokra, hogy az egyházba előre jussanak a dolgok. Tehát én ezért tisztelem őt, mert van, aki a saját karrierjét építgeti a különböző összeköttetéseivel. Az, hogy Oroszországba is rendelkezett, vagy az akkori Szovjetunióba kapcsolatokkal, és sokfele volt jó kapcsolata, ő ezt mindig az egyház érdekébe használta. Tehát ezért tudom őt tisztelni, mert mint sok másnak nekem sincs jó véleményem a diktatúráról, a Szovjetunióról, de a kádári diktatúráról sem, mert személyesen átéltem és tapasztaltam. Egy picit visszatérve, ha nem hívtak 30-40-szer az egyházügyi titkár, és mindig letolt, és mindig megkaptam a fenyegetést, hogy palástvesztés lesz a dolog vége, hogyha ha én piszkálom ezt az ügyet, és a templomépítést erőltetjük. Sőt, egy alkalommal, és ez is most eszembe jut, hogy az Esperes úrral együtt behívattak az egyházügyi titkárhoz, és az Esperes volt az előszobában, hótsápadtan mondta, hogy miért kell neked nyugtalankodni, muszáj ezt a templomot erőltetni. És mondtam, hogy ha Esperes úr úgy komolyan látná, hogy a gyülekezetnek a vágyát, és azt, hogy ott van gyülekezet, és ott több ezer ember lakik Érparkvárosba. Amiközben erről beszélgettünk, ugye nyílt az ajtó, behívott az egyházügyi titkár, és minősítetetlen stílusba elkezdett ordítozni, hogy én egy nyughatatlan alak vagyok, aki piszkálom ezt az ügyet. Esperes úrat hótsápadtan állt a sarokba, hogy mi lesz ebből, és akkor én megszólaltam, hogy hát kihallgatást kértem Tóth Károly püspök úrtól, és amikor kiejtettem ezt a nevet, majdnem vigyázva vágta magát, és megváltozott abban a pillanatban a hangnem, és egészen szelíd módon kezdett beszélgetni, és tulajdonképpen nem azt mondom, hogy áldását adta, de tudomásul vette, hogy lesz templom Parkvárosba. Tehát az összeköttetések akármilyen irányba is, KBK irányába és a KGB irányába azt jelentette, hogy mehetnek az ügyek.
2: Volt itt egy kifejezés, ami úgy belekapaszkodott a fülembe, és nem tud békén hagyni. Mégpedig az, hogy nagyon hosszú éveken keresztül szinte egy sufniban kellett tartani. Ugye jól értettem, nem félreértés.
3: Igen.
2: Hát nem szégyen ez Isten népére, nem fordult meg a gyülekezet, inkább keresünk egy másik gyülekezetet, és oda járunk, hát egy sufniba, Isten tisztelet, télen, nyáron, ünnepség, minden, hát mégiscsak.
3: Hála Istennek, azt mondhatom, hogy annyira elkötelezett, öntudatos hívők voltak, hogy ők hallani se akartak más gyülekezetről, meg tulajdonképpen annyira tisztelték és szerették, joggal hozzáteszem Németh Gézát, elődömet, hogy már csak az iránta való. Egy nyilván elsőbb az Isten iránti tiszteletből, de a volt lelkipásztorok iránti tiszteletből is ragaszkodtak, főleg amikor ő ekkora áldozatot hozott, hogy tulajdonképpen a hivatásába került. És talán ez is érdekli a hallgatókat, mert ezen aztán a fél egyház, hanem az egész jót mulatott, hogy Németh Gézának volt egy óriási húzása, amikor elkezdte ezt a templomot építeni, és mondom, a másfél-két méterre fölépültek a falak, és őt piszkálták már, és nagyon úgy nézett ki, hogy ebből palástvesztés lesz, akkor Magyarországra jött látogatóba az Abernáthy lelkész, Martin Luther King utódja, és egy csepeli munkásgyűlésen beszélt ugye a fajvédő harcokról a munkások előtt, és akkor Németh Géza elment erre a munkásgyűlésre, és természetesen ékes angol nyelven felszólalt és felkérte a Bernáti lelkész testvérét. Ezt ott találta ki, hogy a Martin Luther King emléktemplom alapjait szentelje fel. Kitört a tapsihar, mert azt hitték, hogy ez a protokollhoz tartozik. Aztán ugye ment a szöveg, hogy erről szó se volt, ez egy lelkésznek a magánakciója, és próbálták az Abernátit leállítani. De az Abernátit nem lehetett leállítani, hanem az amerikai tévéstábbal kivonult ide Ért Parkvárosba, fölvették a elkezdett építkezést, és ugye egy nagy beszédet tartott, és felszentelte az alapokat, mert hogy egy lelkész, magyar lelkész testvér őt erre megkérte. Mindenki újongott, csak ugye az államegyházügyi hivatal illetékeseit kerülgette a gutaütés, hogy ez egy teljesen magánakció volt. Tulajdonképpen ez volt az utolsó csepp a pohárban, ami miatt a Gézáról levették a palástot, de egy ilyen, tehát nem riadt vissza ettől a húzástól sem, csak hát ugye a szocialista Magyarországnak ez nagyon rosszul esett, hogy egy amerikai fajvédő, ugye színesbőrű lelkészt is bevont az ő akciójába, hogy legyen templom. És hát lett is templom, ha nem is ott.
2: De már csak az utód építette meg, mert a hogyan tovább, ha jól emlékszem, onnan viszont a hívás már Vácra érkezett.
3: Igen, én úgy vállaltam aztán az érdi szolgálatot, hogy talán onnan fogok nyugdíjba menni, de nem így történt, hanem édesapám sajnos már korábban megbetegedett, lebénult az egyik oldala, és aztán így is halt meg, hogy tolókocsiba kényszerült, és nagybátyám tovább lelkészkedett, de ő is súlyos beteg lett, és hát 70 éves korában nyugdíjazták őt is, és akkor megkeresett a gyülekezet, hogy mégis az ő fiúk, hogy jöjjek haza lelkipásztornak, és ez a bizonyos Esperes úr is eljött hozzám személyesen, akivel ugye együtt folytattuk a harcokat még a parkvárosi templomépítés ügyében, és mondta, hogy hát Tamáskám, akkor ha ez a gyülekezet kívánsága, össze is gyűjtöttek több mint 300 aláírást, amivel kérték a felsőbséget, hogy az ő fiúk, hogy jöjjek haza Vácra lelkésznek. És hát mondjuk ennek a kedves hívásnak, meg noszogatásnak már nehéz volt ellenállni. És hát eddig se volt olyan unalmas a lelkipásztori szolgálat, de aztán Vácot lett igazán izgalmassá és érdekessé, mert itt aztán adódott egy csomó olyan szolgálati lehetőség, ami hát nem tartozik igazán a, így mondanám, a hétköznapi lelkészi szolgálathoz.
2: Ilyenkor szokták elővenni a Bibliának azt az idézetét, ráadásul ugye mégis az Úr Jézus mondta, hogy de hát egy profita sem profita a saját házájában. Hát ez borzasztó kockázatos, hazamenni oda, ahol az ember felnőtt, hát ott mindig kisfiúkként fogják kezelni az idősebbek, és egyébként is a tekintélye az mindjárt az elején megkérdőjeleződhet. Nem volt ilyen félelem?
3: Eszembe jutott, és hát néhányan idézték is ezt az igét nekem, de én inkább azt éreztem, hogy ennek előnyét látom majd, hogy ugye volt iskolatársakat könnyebben elérem, vagy úgymond be tudom csalni a templomba, akik sose jártak még templomba, és valóban azt tapasztaltam, hogy sok tekintetben előnyt jelentett. Mert az az igazság, hogy amikor én ugye elkezdtem a teológiát, és miután jött ez a hazahívás, azért a gyülekezet egy része már kicserélődött. És ahogy teltek az évek, hát sajnos volt olyan esztendő, hogy ez volt a rekord, hogy 60 temetés volt egy évben, tehát egy év alatt 60 gyülekezeti tagot eltemettem, tehát cserélődött a gyülekezet. Nem láttam igazán hátrányát annak, hogy sok mindenkit ismerek, és én itt nőttem fel be a városba.
2: Csuka Tamás református püspökkel, lelkipásztorral beszélgetek Váci otthonában. A zene után visszavárok minden hallgatót, mert a legizgalmasabb részek most következnek a Váci szolgálathoz kapcsolódóan. Jöjjenek vissza, ha tehetik.

0: jól ismert közösség, de itt hirtelen aztán úgy fölgyorsultak az események.
1: Amikor hazakerültem, akkor találkoztam néhány olyan szolgálati lehetőséggel, ami Vácot nem számít kuriózumnak, de az egész egyházban igen. Például a presbitériumban és a gyülekezetben volt, és most is van több gyógypedagógus, és ugye itt van Vácon egy híres siketnéma intézet. Ez volt az első különleges szolgálat, hogy siketnémákat taníthattam és konfirmálhattam. Természetesen a gyógypedagógusok segítségével, mert a jeltolmácsra szükség volt a siketnémák felkészítésével. Egy kedves esemény jut eszembe, hogy Mikó Gyuszi presbiter testvérem, azóta már ő is elment az örökös hazába, hozta a csoportot, a siketnémákat, és elmondta a bibliai történetet, és akkor a Gyula azt mondta, hogy te ülj oda a harmóniumhoz, és játsszál nekik valamit. Nem tudom, hogy milyen képet vághattam, hogy játszott az agyomban a siketeknek, hát miért harmóniumozzak, de odaültem a Gyula kérte, és ezek a siketnémák, persze nem mindenki volt teljesen siket, tehát nagyot halló készülékkel volt, amelyik azért valamennyire hallott, de rátették a kezüket a harmóniumra, és így mosolyogtak. Tehát a rezgést érzékelték, hogy itt valami zene, muzsikálás történik. És hát a gyülekezet nagy örömére, megelégedésére azt mondták, hogy ilyen konfirmációt ők még nem láttak, amikor egy siketnéma azzal a jellegzetes, nagyon nehezen érthető beszéddel, mert ugye a siketnémák többsége az nehezen tud beszélni, ha egyáltalán meg tud tanulni beszélni, de válaszoltak a kérdésekre, tehát a gyülekezet is a megrendülten hallgatta az ő vizsgájukat, vagy fogadalomtételüket. Tehát ez volt az egyik különös szolgálat, a másik, és hát itt ugranom kell egyet, egészen 90-ig, mert ahogy mondtam, 90 előtt én már próbáltam bejutni a Váci Fegyházba, jelentkeztem, hogy szívesen tartanék istentiszteletet, bibliórát, vagy egyetem beszélgetést az elítéltekkel, és ugye akkor azóta válasz, hogy kövessek el valamit, akkor bemehetek, de egy darabig nem engednek ki, de 90 után mindjárt lehetőség nyílt arra, hogy rendszeresen bemenjek a fegyházba, és hát vasárnap délutánonként tudtam. Ez olyan tűzoltás volt, ugye, hogy egy alkalom egy héten, egy istentisztelet, illetve hát utána még volt arra lehetőség, hogy bejöttek, kaptunk egy szobát, egy irodát, ahol beszélgethettünk, akik ezt igényelték. Aztán az az igazság, hogy nekem ez már egy idő után sok volt, hogy délelőtti nagy istentisztelet, ebéd után a fegyház, beszélgetések, délután 4-kor otthon istentisztelt, és rávettem a feleségemet, hogy vedd át ezt a szolgálatot, és én nagy örömmel átvettem, mert ahogy mondtam neki, igazán ez a kegyelmi ajándéka, hogy a személyes beszélgetés, és aztán sikerült megszervezni, hogy 2000-től teljes joggal volt fegyház lelkész, tehát ott napi 8-10-12 órát mondta, és hogy ő már életfogytos a fegyházba. De így kezdődött a dolog.
0: Itt egy pillanatra megállunk, mert ez itt egy férfi börtön. Ez a rávettem a feleségemet, mert önmagában kicsit nyomasztóan hangzik valószínűleg a hallgatóknak. Hogy lehetett őt erre rábeszélni? Nem volt benne az a tartás, hogy de hát ezek, bocsánat, de tőről metszett emberek. Legalábbis a legtöbb ember így gondolkozik arról, aki a börtönben van, és az nem jut eszünkbe, hogy azok Krisztusra váró bűnös emberek. De hogy jutott eszébe a feleségnek erre igent mondani?
1: Hát tulajdonképpen az az igazság, annyira nem is kellett őt rávenni, mert ugye kezdetekkor bejártam, aztán őt is vittem magammal, és látta ezt a nagy lehetőséget. Tehát benne soha nem volt félelem. Tudtuk, hogy milyen emberekről van szó, és ugye ezekből a beszélgetésekből kiderült, hogy itt bizony, ugye a hivatalos elnevezés szerint van köztük nem egy életellenes, tehát ugye itt szokták mondani gyilkos, sőt olyan, aki nem is egy embert ölt meg,

0: Tehát ezek nehéz fiúk, kemény fiúk, ugye, mert ez börtön és fegyház, tehát a börtön a lazább, a fegyház a nehezebb fokozat, de ő soha nem tartott tőlük, hanem inkább azt a lehetőséget látta, hogy beszélni nekik Jézus Krisztusról, az új élet lehetőségéről, és hála Istennek, ugye, láttuk az eredményét is. Tehát történtek megtérések, olyan életváltozások. Épp a múlt héten látogatott meg az egyik volt elítélt, aki több mint 30 évet, ugye több mint 30 évet azt nem zsebtolvajlásért, vagy ilyen lazább bűncselekményért kapják, aki tulajdonképpen most járja az országot, és evangélizál börtönökbe, és jár iskolákba is, és beszél arról, hogy lehet Krisztusban új életet élni. Tehát vannak ilyen, és voltak ilyen jó példák. Amikor én először bementem, és beszéltem a nevelőtisztek vezetőjével, akkor azt mondja, hogy jó, hát csinálja, tiszteletes úr, de mi úgy köszönünk el, mikor, hogy a viszontlátásra. Ezek olyanok, hogy úgyis vissza fognak esni, tehát így álltak hozzá. Én mondtam akkor, hogy az a reménységem, hogy aki komolyan hitre jut, az nem fog visszaesni. És aztán statisztika is azt mutatja, hogy akik hitre jutottak, akik rendszeresen jártak Isten tiszteletre, nem mondom, hogy nincs visszaeső, de alig-alig van. Tehát sokkal jobb az arány, mint a nem hitre jutottaknál.
1: Viszont a férjnek is jutott közben egy olyan terület, ami szintén férfi terület, vagy akkoriban még elsősorban férfi terület volt, és az sem nagyon könnyű, miközben nem fegyház, meg nem börtön, tehát a katonaság, különösen a zsoldos típusú katonaság, amikor már nem sorállományúak vannak katonaságban, soha nem volt a szép lelkű és harmadgyenge embereknek a területe.
0: Talán az életemnek ez a legizgalmasabb része, bár a fegyház sem volt akármi, hogy 90-ben ugye újra alakult a zsinatunk, a legfelsőbb törvényhozó testület, és engem akkor az egyház megye delegált, megválasztott zsinati tagnak, és 94-re újra megszervezték a tábori lelkészi szolgálatot. Ugye régen volt természetesen, mint ahogy régen volt a Kádár idők előtt börtönlelkészség is, de aztán a szocializmus megszüntette a tábori lelkészetet is, de 90 és 94 között újra szervezték. Ez emberileg, ugye Isten utána Fürl Lajosnak köszönhető, aki akkor honvédelmi miniszter volt, és mellesleg egy ideig a zsinatnak a világi vezetője, elnöke is volt. És akkor a zsinat akkori elnöke, Hegedűs Loránd püspök úr föltette ott a kérdést, hogy na, ki vállalna tábori püspökséget? Mint egy 100 tagú zsinatban, hogy mindenki velem együtt úgy csúszott be a pad alá, hogy van nekünk elég gondunk a gyülekezetben, nem katonaságnál nem akarnánk igazán szolgálatot végezni. És akkor hát ezt úgy hallatlanná tettük, és nem is erőtette a püspök úr, hanem körülnézett, és egy-két hét után megtalálta azt a Takaró Károlyt, aki volt 2 évig katona, és aki olyan katonás ember, és ő szívesen vállalta a tábori püspökséget, csak pechemre, a Karcsi nekem évfolyamtársam volt a teológián, és ugye őt kinevezték, és innen jön ez a magas rendfokozat, hogy egy olyan egyességet kötöttek az egyházzal, hogy a különböző beosztásokhoz különböző rendfokozat jár. Tehát ha fiatal lelkész kerül ki, akkor főhadnagy, százados, a főiskolai lelkész alezredes, az esperes az ezredes, és egy tábornok a tábori püspök. Tehát ezt így eldöntötték, és hát a Karcsi elkezdte szervezni, és hát első között megtalált engem, mint volt osztálytársát, és akiről tudta azt, hogy mint Váci lelkész, és ugye ez a másik érdekes része, vagy a harmadik érdekes része a szolgálatnak, hogy Vácott volt 2 laktanya. Volt egy híradó laktanya és egy tüzér laktanya. Most sajnos, hogy annyira leépítették a honvédséget, hogy már egyik sincs, de akkor létezett a híradó laktanya, az Esze Tamás laktanya. Itt van tőlünk egyébként egy olyan 200-300 méterre, még az őrtorony is áll. És 90 után hívtak engem oda többször ünnepi beszédet tartani, Esze Tamásról megemlékezni, tehát katonai alkalmakra. Tehát tudta azt a Karcsi barátom, hogy nekem van kapcsolatom a honvédséggel, bebe járogatok, és megkeresett, hogy vállaljak tábori lelkészi szolgálatot. És mondtam neki, hogy Károly, én nem szoktam szolgálatot visszautasítani, de Vácon egyház van, Siketnéma intézet van, hittanosok vannak, tehát annyi tennivaló van, hogy ez már részemről szélhámosság lenne. De addig-addig nyúzott engem, hogy végül is ugye Duna mellett élő emberek tudják, hogy mi ez a beetetés, amikor beetetik a halakat, hogy aztán horogra akadjanak. Azt mondta, hogy vállald el a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola lelkészségét, mert tudom, hogy te szereted az egyháztörténetet, vallástörténetet, tehát heti 2-3 alkalommal tartasz a leendő katonatiszteknek egy ilyen általános vallás, meg egyháztörténeti órát. Na, beadtam a derekam, csak kiderült, hogy ez nem egészen így van, nem heti 2-3 óra, hanem mikor igent mondtam, 2-3 hét múlva jött a hivatalos papír a honvédelmi minisztertől, akkor már Keleti György volt a miniszter, a Csuka Tamást alezredesi rendfokozattal kinevezem a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola lelkészévé, ekkor és ekkor jelenjen meg a főiskola parancsnokánál, és kezdje meg a szolgálatot. Ugye, katonai rendtartás szerint ez is történt, és jelentkeztem dr. Farkas Tivadar vezérőrnagynál, ő volt a két diplomás egyetemi tanár, a parancsnok, és mondta, hogy jaj, nagyon örülünk neked, engem nem érdekel, mondta, hogy te milyen gyülekezeti szolgálatot végzel, de napi 8 órát itt el kell tölteni. Napi 8 órát, tehát ugye egy vagy a főiskolának az alkalmazottai közül, és hát így kezdődött az én katonai pályafutásom, hogy...
1: Azért ezzel haza is kellett jönni, és el kellett mondani a feleségnek, hogy mi történt hétfőről kedre, vagy hogy van ez?
0: Igen, hát egyáltalán próbáltam a gyülekezettel is megértetni azt, hogy rávétettem erre, és hát mit szóltok hozzá. Volt, akinek nem tetszett, de a többség azt mondta, hogy hát ha bírod, akkor csináld, mert ez nyilván érdekes dolog lesz. A feleségem az tudomásul vette, hogy azt valószínűnek látszott, hogy a vasárnapok azért többnyire szabadok. Tehát a nagyisten tiszteleten a szolgálatot el tudom látni. Nyilván ugye a feleségem tudta, hogy akkor a hétközben sokkal több alkalom rá fog hárulni, de hát ő tudomásul vette, hogy ugye megpróbáltuk ezt megbeszélni. Az egészben az volt az érdekes, hogy az a takarókarcsi, ugye, aki rávett, akit kineveztek végül is tábori püspöknek, dandártábornokként, ő 2 évig volt katona. Én nem voltam katona. Aztán egy érettségi találkozón mondtam a többieknek, akik jöttek a katona élményekkel, egy kicsit cukkolva, hogy ti honvédként, meg alhonvédként kezdtetek, de én alezredesként kezdtem. De ennek van egy története, hogy 10 éves voltam, amikor ugye Vácon mondtam, hogy 2 laktanya volt, és volt egy komoly tisztiklub. És a tisztiklubban volt egy nagyon komoly asztali tenisz élet, és én oda jártam pingpongozni, ahogy a köznyelv mondja, mivel akkor nagyon jól ment ez a sport nekem, kínai tolszárfogásba játszottam, és oda jött hozzám az egyik alezredes, és mondta, hogy hát légy szíves, alakítsd meg, szervezd meg a pingpong szakosztályt, és indulunk ilyen meg olyan bajnokságokba, és mondtam neki, hogy hát köszönöm a bizalmat, de én teológiára jelentkezek, hogy elsápadt, hogy akkor inkább ne, mondta, hogy járhatok, de akkor ne én szervezzem, mert ez hogy néz ki. És akkor jött a sorozás. 3-szor soroztak, és mind a 3-szor azt mondták, hogy 1 héten belül megkapom a behívót. És ugye, ahogy végig sétáltam a sorozó bizottság előtt, akkor ez az alezredes mindig oda ment, az sutyorgott valamit. Tehát én azt hiszem, hogy a sportnak köszönhetem, hogy nem hívtak be sorkatonának. Úgymond megúsztam, aztán a végén 10 évet töltöttem el a honvédségnél. Tehát én nem 2 évet, hanem 10 évet töltöttem a honvédségnél. De hát ez nem panaszként mondom, mert alezredesként kezdtem, és végül is ugye dandártábornokként szereltem le.
1: Napi 8 óra bent a tiszti főiskolán. Úgy, hogy valaki lelkipásztorként próbálja bibliai tartalommal megtölteni valahogy ezt az egészet, hogy mi történik ilyenkor, ha nem hadititok elmondani?
0: Nem volt könnyű, hiszen általában tisztnek katonai családokból jelentkeztek, és a katonai családokra hát ugye nem az volt a jellemző, hogy ott hívő emberek lennének, sőt, inkább amikor ott végig látogattam a tanszékvezetőket, meg sok vezető tisztségviselőt, mindig láttam a szobájuk falán a cirilbetűs diplomát, tehát ők szovjet katonai akadémiákra jártak, és ott végeztek. Úgyhogy kicsit meg is szégyenültem, mert volt, jött orosz delegáció, és ők folyékonyan beszéltek oroszul. Én meg csak úgy hebegtem. 8 évig én is tanultam oroszt, ugye abban az időben nőttem fel, de azért nem tudok folyékonyan oroszul. Ők tudtak, mert hát ők ott tanultak. Azt tapasztaltam, hogy az orosz egy rendkívül vallásos nép. Egy példát hadd mondjak. Ugye mivel sokan orosz országban, vagy Szovjetunióban tanultak, volt, aki onnan nősült, tehát orosz felesége volt, és az egyik alezredes elhunyt, és mondták, kérték, hogy hát ugye természetesen ezért is vagyok tábori lelkész, hogy akkor a temetési szolgálatot én végezzem, és adtak egy címet, hogy itt lakik a felesége, meg tudom vele beszélni a dolgokat. Meg is látogattam, Újpesten laktak, törve beszélte a magyart, orosz nő volt, de egy mélyen vallásos. Tehát ugye az a, majdhogy nem azt mondom, kicsit bigott vallásos, de ezt egyébként, amikor a Donkanyart megjártam 2-szer katonai küldöttséggel, ott is tapasztaltam, hogy nagyon mélyen vallásosak az orosz emberek, és tisztelik, hát engem pópának néztek a pópákat. De volt, aki azt mondta, és ez egy érdekes dolog, hogy amikor bemutatkoztam, hogy én vagyok itt a tábori lelkész, hogy te vagy az új politikai tiszt, mert eddig politikai tisztet ültöttek a nyakunkra, most ugye rendszerváltozás volt, most ti lesztek az új. Mondom, nem egészen nem politikai tiszt vagyok, hanem lelkipásztor. És sok lehetőség volt a főiskolán. Ugye egyrészt tudtunk bibliaórát szervezni. Kaptunk egy szép imatermet a kollégiumi épületnek a földszintjén. Természetes volt, hogy a különböző katonai ünnepségeken, eskütételeken és egyéb alkalmakkor. Azért mondom a többes számot, mert ugye katolikus kollégával együtt végezhettünk szolgálatot. Tehát arra vigyáztak, hogyha én 5 percig beszélek, akkor a katolikus is, vagy fordítva 5 percig szólhasson. Tehát ez egy nagy lehetőség volt. Sőt, olyan lehetőséget is kaptunk, hogy a társadalomtudományi tanszék vezetője azt mondta, hogy hát akkor tényleg tartsál nekik egy órát. Mondom, én nem biztos, hogy társadalomtudomány, lehet, hogy ez egy kicsit evangelizáció. Az a te dolgod, hogy mit mondasz. Tehát ránk biztos, hogy ott a 250 ülőhelyes nagy előadó terembe ültek a leendő katonatisztek, és hallgatták azt, amit én mondtam. Istenről, igéről, egyház történetéről, de igyekeztem abba az irányba vinni, hogy itt az embernek dönteni kell üdvösség és kárhozat kérdésébe. Tehát ilyen lehetőségek adódtak, vagy egy nagyon kedves lehetőség, hogy a kollégiumi parancsnok a nagy ebédlőbe felsorakoztatta az egész állományt, ott állt 1200 fiatal, és azt mondta, beszélj nekik, ez valamikor december elején volt, aztán ugye hazamehettek a ünnepre, beszélj nekik a karácsony lényegéről. És 1200 fiatal vigyázállásba hallgatta a karácsonyi evangéliumot. Tehát ezt egy gyülekezetbe se lehetett megtenni. ott meg lehetett tenni, hogy 1200 fiatal pisszenés nélkül, mert hát ugye katonaságnál rend van, fegyelem van, hallgatták azt, amit én Karácsonyról el tudtam és el akartam nekik mondani.
1: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha valaki ilyen magas pozícióba kerül, dandártábornok, ugye ez, ennél sokkal följebb azért nem lehet egy katonai rangfokozatot elképzelni, meg hát egyébként is püspök, akkor már biztos réges-rég a magánéletéből kiszorult az egyszerű hívő ember. Már csak néhány perc van ebből a műsorból. Most, ha lehet, ezt a néhány percet szenteljük annak, hogy mit jelent személyesen a hit Csuka Tamás életében?
0: Egyáltalán nem láttam ennek hátrányát, hogy katonaként is hívő ember maradok és maradhatok. Csak egy példát hadd mondjak. A főiskolára visszagondolva, hétfőn kora reggel volt mindig egy eligazítás. És hát azaltán nem mondok újdonságot a hallgatóknak, hogy egy katonai parancsnoki eligazításon nem mindig virágnyelven szólalnak meg a parancsnokok. Itt vaskosabb kifejezés is elhangzik. És mivel ott ültünk a katolikus lelkipásztorral együtt, ilyenkor a parancsnok, aki így a messze fölöttünk állt, hiszen akkor én alezredes voltam, ő pedig vezérőr, nagy kétcsillagos tábornok, azt mondta, hogy jaj, bocsánat, itt vannak a lelkipásztorok is. Tehát visszafogta magát. Tehát pusztán a jelenlétünk is azt sugallta, hogy azért ezek az emberek Istenre figyelő emberek, és komolyan próbálják venni az Isten igéjét. És nekem nem volt kérdés, ezt ott is elmondtam a honvédségnél, hogy ugye ott van egy bizonyos korhatár, amit most egy kicsit fölemeltek, hiszen minden nyugdíjas korhatárt fölemeltek, de mondtam, hogy ha én honvédségtől nyugdíjba megyek, szeretnék még, ha a Jóisten éltet, lelkipásztorként szolgálni. Tehát ez soha nem volt kérdés, és ezen úgy csodálkoztak, hogy visszalépsz. Én mindig azt mondtam, hogy ez nekem előrelépés. Az, hogy a szószékre mehetek fel, ez mindennél többet jelent, és ezt soha nem tagadtam le a honvédségnél se. Ott volt néhány alkalommal ilyen kerekasztal megbeszélés a tábornokoknak. Ez a tábornoki megbeszélés érdekes volt, mert ezt kimondják a katonák, hogy és ez így igaz, hogy a katonaság az karrierpálya. Tehát mindenkinek az a célja, aki elmegy, hogy minél magasabb rendfokozat. Ugye nyilván a vezérezredes a csúcs, a négycsillagos tábornok. És a kerekasztal beszélgetésnél, amikor egymást cukkolták, ugye akinek egyel több csillaga volt, az mondta a másiknak, hogy igyekezzél, vagy viccelődtek egymással, akkor megszólaltam és mondtam, hogy azért van ezeknél sokkal magasabb rendfokozat is, és néztek rám, hogy milyen magasabbat tudok, de valaki mondta, hogy hát esetleg a sivatagi hadművelet vezetője, mert az egyetlen ötcsillagos tábornok volt az amerikai tábornok. Mondtam, nem rá gondoltam, hanem arra, hogy Isten gyermeke. Mondtam, ennél magasabb rendfokozat nincs ezen a világon, és én ezt így is érzem, hogy ez tulajdonképpen egy érdekes kitérő és lehetőség volt számomra, hogy a katonaságnál is tulajdonképpen lelkipásztor voltam. És egy gyakorló katonával találkozok, akkor azt mindig elmondom, hogy én elsősorban lelkipásztor vagyok. Ez egy a szolgálat szempontjából jó dolog volt a magas rendfokozat, mert sokféle lehetőséget megnyitott az ember számára, vagy sok ajtót megnyitotta előttünk. Csak egy példát megint a főiskolás koromból, hogyha bementem civilbe, akkor nem azt mondom, de szinte félrelökték az ember. Hát itt a civil bagázs volt megjelent. Ha egyenruhába mentem be, akkor ugye jött egy csoport hallgató, egyik elkiáltotta, majd előjáró közelít. Fölsorakoztak, libasorba tisztelektek. Tehát egészen más volt a légkör. És ha a civilbe próbálok 1200 fiatalnak beszélni, más az eredmény, mint hogy egyenruhába is azt mondják, hogy valaki, akinek jóval magasabb a rendfokozata, mint az övék. De feleségemmel sokat vitatkoztunk, mert aztán engem kértek meg arra a zsinatból, hogy szervezzük meg a börtönlelkészi szolgálatot. Akkor Bökönyi tábornokkor, ugye a fegyintézetek országos parancsnoka elkérte tőlem a szervezési és működési szabályzatot, és igazából mi úgy próbáltuk megszervezni a tábori lelkészség mintájára, hogy a börtönlelkésznek is legyen rendfokozata. És itt vitatkoztam a felségem, mondta, hogy minek az. Mondtam, csak abból a szempontból, nem azért, hogy legyen egy egyenruhád, hanem azért, hogy a fegyveres testületnél az egyenruha rendfokozat nagyon sokat számít. Ha civilbe bemegyek, megállok egy laktanya ajtóba, akkor esetleg fél óromba beengednek. Ha tábornoki egyenruhába, akkor felsorakozik a vezetés és nyitott ajtó. Tehát sokkal több a lehetőség. Nem csak ebből ilyen szempontból számított az egyenruha. És hát én hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. És jó volt erre így visszagondolni, mert idestova most már 15-16 éve vagyok opsitos, tehát nyugdíjas katona. De még mindig félig meddig aktív lelkész.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt másfél órának sok-sok kitérő kérdéseire is adott választ, és őszintén remélem, hogy ez a legmagasabb rangfokozat a soha nem homályosul el, mert ez egy nagyon-nagyon üzenetteljes mondat volt, hogy annál magasabb, mint hogy Isten gyermeke, nincs. És ez tényleg így van, hiszen az összes rangfokozatunk itt marad, ha van olyan, de az Isten gyermeke állapot mennyei polgárjogot biztosít. Hadd kívánjak ebben a félig meddig nyugállományban levő lelkipásztori állapotban is Püspök úrnak nagyon sok áldást Istentől, és köszönöm a türelmes válaszokat a sok kérdésre.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és ez az én reménységem, és ez éltet, hogy amíg tudok, addig szíves örömmel szolgálok, és hirdetem az evangéliumot, mert ez a legfontosabb.
1: Köszönöm. Hallgatóinktól is elbúcsúzunk, abban a reményben, hogy ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva találkozunk ugyanezen a csatornán. Viszont hallásra!
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
1: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 25 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 45 perc. A Tórából ezen a héten a Pinchász heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchász, a protestáns fordításukban Fineász, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. Mózes 4. könyve 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchász, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban, mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Mózes 4. könyve 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgolkodik, az tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Íme én adom neki béke szövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. Mózes 4. könyve 21:34. Tanítja Szerdóc Ervin rabbi a Pinchász heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulások után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisülésükre törő ellenség fogalmával. Eljöve pedig Amalek és hadakozik Izrael ellen. Mózes 2. könyve 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökkévaló, vagy nincsen? Ugyanott 17:7. Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok. Hétfőn felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, a szél élénkülhet, és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották. Yes,
2: A Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szeminárium sorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! Nagyon hálás vagyok, hogy ezen a közvetítésen keresztül találkozhatunk egymással. János evangéliumában sokféle igét olvashatunk. Itt a Bibliában a házasságtörő asszony történetét olvassuk. Azt mondja nekünk ez a történet, hogy a házasságtörésen ért asszony miképpen kapott bűnbocsánatot. Olvassuk el ezt az igeszakaszt a 8. fejezet első versétől. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vívének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írvala a földre. De amikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondanékig: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeretet által váltoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt vala és az asszonya középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik és senkit nem látta az asszonyon kívül, mondané ki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatta téged? Azt pedig mondta: Senki, Uram. Jézus pedig mondané ki: Én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél. Ebben a történetben ez az asszony paráznaságot követett el. De Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy én sem kárhoztatlak téged. Ez azt jelenti, hogy Jézus elhordozta minden bűnét ennek az asszonynak, aki házasságtörést követett el. Nem követnénk el hibát azzal, hogyha azt mondanánk, hogy a lényegi része a János evangéliumának ebben a történetben összpontosul. Természetesen az összes többi történet a Bibliában nagyon szépen leírja azt, hogy hogyan is jött el Jézus, ugye a földre is váltott meg minket a bűneinkből, de ebben a történetben nagyon szépen használja ezt a példát. Itt ugye ezt az asszonyt, aki házasságtöréssel lett érve. És ez az asszony, mikor hazamegy, bűnbocsánatot kap, akkor ér véget ez a történet. Tehát a lényege nem csupán az, hogy ez az asszony paráználkodott, és aztán pedig bűnbocsánatot kapott, hanem az, hogy ez az asszony egy bűnös, ugyanúgy, mint ő, mi is bűnösök vagyunk. Mi is vétket követtünk el, bűnt követtünk el. Mindazonáltal nem tudjuk pontosan megérteni először, hogy hogyan is kapunk üdvösséget. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogyha majd tűzeső esik ránk, miközben imádkozunk, akkor, vagy hogyha könnyezve, térden csúszva könyörgünk minden egyes nap, akkor kapunk üdvösséget. Azonban a Biblia pontosan elmondja nekünk, hogy hogyan kapunk bűnbocsánatot.

Akkor, amikor Jézus a sokaságot tanította a templomnál, az írástudók és a farizeusok odavitték hozzá ezt az asszonyt, aki paráznaságot követett el. És halálra akarták kövezni ezt az asszonyt. Miért nem visszük ezt az asszonyt Jézushoz? Kérdezzük meg, hogy ő vajon megkövezné-e vagy sem, hiszen ő mindig azt mondja, hogy szereti a bűnösöket, azt mondaná, hogy kövezzük meg, nem mondhatja azt. De akkor, hogyha azt mondja, hogy ne kövezzük meg, akkor pedig a törvény ellen lesz, hiszen az azt mondja, hogy halálra kell kövezni az ilyet. Akkor viszont Jézus a törvény ellen mondana valamit. Így hát oda horcolták ezt az asszonyt, csak azért, hogy valamilyen fogásuk legyen Jézuson. És aztán azt mondják neki, hogy Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben kapták rajta. Azt mondja nekünk a mózesi törvény, hogy az ilyet halálra kell kövezni. De Mester, te mit mondasz? Ez egy olyan történet, amit azt hiszem mindnyáján nagyon jól ismerünk már. De tegyük fel, hogy nem ismerjük. Beszéljünk most róla úgy, mintha először hallanánk. Hiszen ezt az asszony paráznaságon érték, oda viszik Jézus elé, és akkor, hogyha ő kaphat bűnbocsánatot, ez azt jelenti, hogy én is kaphatok. És ez az, amit a Biblia tanít nekünk. Vagyis először ők kérdezik Jézust. Akkor rögtön Jézus nem válaszolt, hanem letérdelt, vagyis legugolt, és elkezdett a földre írni az ujjával. Felkelt, és azt mondta, hogy az, aki még sosem követett el bűnkövetőket, az vesse rá az első követ. Minden ember, aki ott állt, úgy gondoltak erre az asszonyra, mint bűnösre, viszont önmagukra nem tekintettek így. De akkor, amikor hallották Jézusnak ezeket a szavait, akkor észrevették, hogy eddig azt gondolták, hogy ők nem követtek el bűn, de valóban ők vétkeztek. Hisz nincsen olyan ember, aki ne vétkezett volna, és ők is bűnösök voltak. Azonban csak ítélték és elítélték ezt az asszonyt a bűnei miatt. Ezen a ponton Jézus szavain keresztül elkezdtek szégyent érezni a szívükben. És egyen-egyenként fogták magukat és elmentek onnét, mindaddig, amíg már csak Jézus maradt.

Azt szeretném elmondani önöknek ezen keresztül, a történeten keresztül, hogy ugye ezt olvassuk, Jézus írta a földre az ő ujjával. Tudják, ahogyan tanítottam a Bibliát, meg tanítom mindig, gondolkodtam rajta, hogy vajon mit írhatott a földre? Mi volt az oka annak, hogy ő írt? És ezt a kérdést nekem nagyon-nagyon sokszor, gyakran feltették, azonban nagyon sokáig sajnos nem tudtam rá választ. Azért, mert a Biblia nem mondja ki konkrétan, hogy mi az, amit ír oda. Nem mondja ki azt, hogy mik azok az ikék, amiket odaírt. És nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy itt mit írhatott Jézus. Tudják, én mindig állandóan olvasom a Bibliát, és egy napon, ahogyan olvastam, arra gondoltam, hogy ó, igen, ez az. És ami ez volt, ez a Jeremiás 31:31. Mielőtt elolvassuk ezt, előtte, tudják, hogy mi történt akkor, amikor Isten odaadta Mózesnek a 10 parancsolatot? Ugye odaadta a hegyen ezt a 10 parancsolatot, és azt mondta az izraelitáknak, akkor, hogyha betartjátok az én törvényeimet, és jól cselekszetek, akkor áldottak lesztek, és papi nemzeté teszlek benneteket. És mit válaszoltak rá az izraeliták? Ó, hát persze, mindent, amit Isten parancsolt nekünk, be fogunk tartani, és megteszünk. És így adta oda a 10 parancsolatot Isten nekik. Mindazonáltal pontosan közelről részletesen olvassuk a Bibliát, más részeket is találunk erre vonatkozólag. Képesek lennénk talán betartani az összes törvényt? Különösen is, amikor Mózes 5. könyvét olvassuk a 10 parancsolatról, azt olvassuk, hogyha betartod ezeket a törvényeket, áldott leszel, hogyha kimész a kapudon, hogyha bemész, akkor, hogyha a munkádat végzed, ha alszol, hogyha valaki jön be a te házadba, a te vendéged, a te az egész családod. Azonban azt is olvassuk, hogyha megszeged a törvényt, akkor átkozott leszel, ha kimész, ha bejössz, a te családod is az lesz, minden termésed, azok az emberek, akik vendégként maradnak a házadban. Tehát mi is igazán a törvény? Akkor, hogyha betartod az összeset, áldott vagy, de hogyha megszeged, akkor átkozott. De mit mondanak az izraeliták a 2. Mózesben? Azt mondják, hogy mindet be fogjuk tartani. Képesek voltak talán az izraeliták betartani mindet? Azon a napon, amikor odaadták a törvényt nekik, ők megcsinálták az aranybórjút. Ott van az az ige, hogy ne legyen más istened rajtan kívül, ne csinálj magadnak faragott bálványt. Tehát ezekre az emberekre halál várt. Azért, mert Isten ilyen ígéretet tett, a törvény, az, ami a célja a törvénynek a Bibliában, nem az, hogy betartsuk őket, és hogy azáltal legyünk áldottak. Azért, mert azt mondtuk Istennek, hogy betartanánk ezt a törvényt, és az ember azt mondta, hogy ő megígéri, azonban Isten tisztában volt vele a kezdetektől, hogy az ember ezt meg fogja szegni. Mert Isten nem csak a törvényt adta, hanem akkor, amikor Mózes fönt volt a Sínai hegyen, akkor megmutatta az alatt a 40 nap alatt Mózesnek a templomot a mennyben. És azt mondta Isten Mózesnek, hogy amikor lemész a hegyről, pontosan ugyanilyen templomot építs, amilyet láttál a mennyben is. Ez azt jelenti, hogy az emberek, akik bűnt követnek el, tudjanak oda menni a Szentek Szentjéhez, a Szent Sátorhoz, és megszabadulhassanak az ő bűneiktől, mutathassanak be áldozatot. Isten talán nem volt vele tisztában, hogy bűnt fognak elkövetni, de pontosan tudta, hogy bűnt fognak elkövetni. És azt akarta, hogy áldást kaphassanak, mert igen, persze, hogyha betartod a törvényeket, akkor áldást nyersz, de hogyha nem, akkor pedig átkot. Ahhoz, hogy ezt pontosan megértsük, ott van a római levélben, hogy ki a törvény alatt van, azokra vonatkozik a törvény. Tehát aki ragaszkodik a törvényhez.

Vajon mi volt először a törvény, ami arra vonatkozik, hogy ne paráználkodjunk, vagy pedig a paráznaság? Akkor, hogyha nem lett volna paráznaság, született volna olyan törvény, ami erre vonatkozik? Hogyha nem lett volna lopás, akkor lenne erre vonatkozó törvény? Hogyha az emberek nem hazudtak volna, akkor lenne olyan törvény, hogy ne hazudj? Persze, hogy nem. Azelőtt, mielőtt a törvény egyáltalán létrejött volna, már létezett a paráznaság. Ezért mondja Isten, hogy ne paráználkodj. Azért, mert létezett a hazugság, azért mondja Isten, hogy ne hazudj. Azért, mert létezett a rablás, azért mondja Isten, hogy ne lopj. Tehát valójában a bűn volt először. A bűn volt az, ami először jött, nem pedig a törvény. Azt mondja a törvény, hogy ne lopj. De hogyha nincsen olyan ember, aki senki se lopott volna, akkor nem lenne rá szükség. Akkor, hogyha azt mondja az ige, hogy ne paráználkodj, és nincs is olyan ember, aki paráználkodna, akkor mi értelme van, hogy van egy ilyen törvény? Az, hogy van ilyen törvény, azt jelenti, hogy az emberek már paráználkodtak. Pontosan ezért a törvény igazából átkot hordoz magával, hiszen ez az egyetlen, amit kaphatnak az emberek, mivel nem tudják betartani. Azért, mert az izraeliek megígérték, hogy betartják, de nem képesek rá, és ezért folytatódott tovább az átok. És aztán ugye azt olvasok, hogy Jézus írt a földre. Tudják, hogy miért írt a földre? A Bibliában két hely van, ahol azt látjuk, hogy Isten az ujjával írt. Az első alkalom az volt, amikor a Sínai hegyen odaadta Mózesnek a kőtáblákat, ugye az ujjával írt rájuk a 10 parancsolatot. Isten az Isten ujjával írta ezeket a parancsolatokat. Ő volt az, aki létrehozta a törvényt. És aztán a következő alkalom, amikor az, amikor Jézus írtott a homokba. Mert ugye Jézus és Isten. Tehát ez a két alkalom van, amikor Isten írt a kezével. Az első törvény, amit írt, az a parancsolat volt, az a szövetség volt, ami ugye a törvény, a 10 parancsolat. A második pedig az a szövetség, amit Jézus írt az ujjával. Nyissuk meg a Bibliánkat, a Jeremiás prófétakönyv 31. fejezet, 31. vers. Olvassuk közösen. Ími eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával. Isten az ő ígéretét az ő törvénye szerint hozta létre. Azon a napon, amikor ugye létrejött a törvény, akkor jött az aranyborjú, az emberek panaszkodtak, és folytatódott az átok. Nem volt olyan törvény számukra, ami megmentette volna őket, hiszen képtelenek voltak tökéletesen betartani a törvényt. Ezért Istennek szüksége volt egy új törvényre. Isten nem akarta azt, hogy az összes ember elpusztuljon, hanem Istennek az volt végig a célja, hogy megmentse az embereket. Azt mondja, ímé eljönnek a napok. Azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával.

itt van ez az asszony, aki házasságtörésen lett érve. Ami, hogyha Mózes törvénye szerint van ítélve, azt jelenti, hogy halálra kell kövezni. Hiszen paráználkodott. Akkor, hogyha Mózes törvénye által vagyunk elítélve, megítélve, akkor nincs egyetlen egy ember sem, aki itt megmenekülhetne. Azért, mert minden ember vétkezett, nincs olyan, aki ne vétkezett volna. Azonban pontosan ezért volt szükségünk egy új törvényre, egy új szövetségre, Istennel. És ezért mondja azt, hogy új szövetséget adok nektek. Azért hívják szövetségnek, mert egy olyan ígéret, ami a törvényhez kapcsolódik, abban gyökeredzik. Az első az a törvény volt, a második azonban, mivel Isten szeret minket, szükségünk volt egy olyan törvényre, hogy még azok az emberek is, akik bűnt követtek el, hadd legyen boldog életük, és hadd kapjanak áldást. Azért, mert mindez idáig mindnyájan meghaltak az átok által. De Isten azt mondja, hogy újat ad. Isten szereti az embert. Nem akarja azt, hogy elpusztuljunk, és hogy átkot kapjunk, mert meg akar minket megmenteni. Azért, mert a törvény az a halálnak és az átoknak a törvénye. Akkor, hogyha vétkezel, akkor halált érdemelsz. De Isten nem akarja megítélni az Izrael házát, úgyhogy erre a törvényre néz. Ezért olvassuk a Jeremiás 31:31-ben. Azt mondja az Úr, új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Aztán a 32. versben azt olvassuk, nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Az a szövetség, amit akkor adott nekik, amikor Egyiptom földjéről kihozta őket, azáltal átkot nyernek. A törvényen keresztül egyetlen egy ember sincsen, aki megváltást nyerhetne. Nincs egy ember sem, aki szent lehetne azáltal, hogy betartja a törvényeket. És Isten adta ezt az ígéretet, de az emberekre pusztulás vár a bűn miatt. Nekünk, akik bűnt követtünk el. Isten új törvényt akart adni nekünk, ami által élhetünk és megmenekülhetünk. 32. versben. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogva őket, kihoztam őket Egyiptom földjéről. Az a törvény, amit akkor adott nekik, az a szövetség, amit Egyiptom kijövetelével hozott nekik, az nem egy olyan törvény, ami megmenteni őket. Azért, mert mindenkire halál és pusztulás vár általa. Ezért akar adni nekünk egy olyan törvényt, ami megment, annak ellenére, hogy bűnöztél, vétkeztél, gonoszságot tettél, megszegted a törvényt, Isten meg akarja váltani ezt az embert, és felemelkedést akar neki adni. Ezért mondja azt, hogy eljön az a nap, hogy új szövetséget adok. A 33. versben azt olvassuk. Hanem ezt lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom, és Isten öké leszek, ők pedig a népemmé lesznek. Azt mondja az Isten, én leszek az ő Istenük, ők pedig népemmé lesznek. Aztán a 34-es vers. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket és vétkeikről, többé meg nem emlékezem. Azt mondja itt az ige, nem tanítja többé senki az ő fele barátját, hogy ismerjétek meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fogják. Mert én megbocsátom az ő bűneiket, és én az ő vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ezt mondja az Úr. Az első törvény az a törvény volt, ami arról szólt, hogyha betartod, akkor áldást nyersz, hogyha megszeged, akkor átkot. És így a törvény által csak és kizárólag átkot kaphattak az emberek. Az emberek csak is kizárólag pusztulást nyerhettek. Azonban Isten adott egy új törvényt, ami megment és feltámaszt bennünket. Hogyan lehet olyanokat megmenteni, akik bűnt követtek el? Azt mondja Isten, hogy a kicsinyektől a legnagyobbakig mindenki ismerni fog engem. Hogyan fogják őt ismerni? Úgy, hogy én megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé én meg nem emlékezem. Ezt mondja az Úr. Az első törvény
azokat áldja meg, akik betartják, és megáldja azokat, akik, megátkozza azokat, akik megszegik. Itt van ez az asszony, aki házasságtörést követett el, paráznaságot követett el, és a törvény szerint átkot kellene kapjon, és halálra kéne, hogy kövezzék. De az a törvény, ami megmentheti azt, aki hazudott, aki lopott, aki csalt, aki paráználkodott, aki megszegte a törvényt, halleluja, Isten új törvényt adott. Ennél fogva ez az új törvény, hogy én megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem. Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták rajta. Akkor, amikor a Mózes törvénye szerint van megítélve, azt olvassuk, hogy halál várna rá. Ahhoz, hogy ő megmeneküljön, ahhoz, hogy Jézus megmentse ezt az asszonyt, Mózes törvénye szerint csak az várhatott rá, hogy meghaljon. Azonban egy új törvény által Jézus új törvényt írt, mert hogy ott volt az első törvény,

0: tedett és megbocsátotta a mi bűneinket. Ez azt jelenti, hogy ő többé nem emlékezik meg a mi bűneinkről. Itt van ez az asszony, akit az új szövetség alapján van megítélve, és azt mondja Jézus, én sem kárhoztatlak téged, mert hogyha Mózes ítélne, Mózes törvénye ítélne meg, akkor csak is átok várhatna rád. De azért, mert Mózes törvénye szerint mindnyájunkra átok vár és pusztulás, de Isten megváltoztatta ezt a törvényt. Jeremiás 31-34, megbocsátom az ő bűneiket, és nem emlékszem többé vétkeikről. Isten megbocsátott nekünk, megbocsátotta a mi vétkeinket, nem emlékezik meg róluk többé. Így kapjuk meg mi a bűneinkre bocsánatot, és így élhetünk áldott életet. Ez az, amit a János 8. fejezete tanít nekünk. Remélem, hogy önök mind kapni fogják ezt az igét, és ezt az áldást. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Pákok Szulelkész úr prédikációit a www.clfeu.org weboldalon követhetik figyelemmel. Címünk 1147 Budapest, Ilosvai Sejmes Péter utca 110. Honlapunk www.jóhírmisszió.com. Telefonszámunk 0630 407 70 34, illetve 0630 533 81

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: Tudsz titkot tartani? Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. verse azt mondja: a rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. Hallottál már a hippokratészi esküről? Szövege évszázadok óta ismeretes. Van benne egy ilyen mondat is: amit kezelés közben, vagy akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben látok vagy hallok, azt nem fogom kifecsegni, hanem szent titokként megőrzöm. Az orvosok és más bizalmi pozícióban lévők esküt tesznek, de ennek a fogadalomnak mindannyiunkat kötnie kellene. Te hogy éreznéd magad, ha orvosod, ügyvéded, lelkészed vagy egy bizalmasod elárulná bizalmadat és világgá kürtölni szent titkaidat? Salamon kemény szavakkal ír a témáról, érdemes megfontolni őket. Minél több a beszéd, annál kevesebb az igazság, az okos megválogatja szavait. Példabeszédek könyve 10. fejezet 19. vers. Vagy máshol: a becsületes ember nem árulja el más bizalmát. Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. vers. Gondoltál már így a becsületesség fogalmára? És végül: megfontolt szavak biztonságos élethez vezetnek, a meggondolatlan beszéd minden tromba dönthet. Példabeszédek könyve 13. fejezet 3. vers. Minél tovább élünk, annál inkább felismerjük, hogy nagyon kevés megbízhatóan titoktartó ember van, ezért annál jobban értékeljük őket. Ha megkérnének, hogy határozd meg a becsületes ember fogalmát, ugye, hogy a megbízhatóság a lista legelején állna? Itt van tehát néhány alapszabály arra, hogyan éld az életed. A. Amit bizalmasan mondtak neked, ne ismételd el. B. Bármikor is csábít, hogy elmond, állj ellen. C. Akárkiről van is szó, ne pletykálj. D. Ha nem is értesz egyet, ne rágalmazz. Tudsz titkot tartani? Bizonyítsd be! Imádkozz így:

Uram, add, hogy ajkaim ne engedelmeskedjenek nekem, mikor szívemben erős a vágy arra, hogy pletykáljak. És mikor jól esik más bajain csámcsognom, atyám, ítéld meg bűnömet.

Rugalmas a lelki ismereted? Zsoltárok könyve 119. fejezet 11. verse azt mondja, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem. Hallottál már a húsevő növényről? Vonzza a rovarokat élénk színeivel, de amint bent vannak, elveszítik a talajt lábuk a lábuk alól, és lecsúsznak az egykor édesnek tűnő növény belsőn egy folyadékba, melyben megfulladnak. A sátán is pont így cselekszik. Cukormázzal vonja be a romlás ösvényét, és mielőtt észrevennéd, már csapdába estél. Adam Clark egy időben egy selyemárukat kínáló boltban dolgozott. Egy nap a főnöke azt javasolta neki, hogy nyújtsa ki a sejmet, amikor méri, ez növelni a bevételt és Adam értékét is a vállalatnál. Ő visszautasította a kérést. Ezt mondta a főnökének. Lehet, hogy a sejme rugalmas, de az én lelkiismeretem nem. Jeb Magruder, Richard Nixon amerikai elnök szárny segédje, a következőképpen nyilatkozott a Watergate-i botrányról. Becsaptuk magunkat. Beszéltük magunknak, hogy semmi rosszat nem teszünk, és mire valóban törvénybe ütközőt tettünk, már kicsúsztak a kezünk közül a dolgok. A nap, amikor Amerika igazat mondott című könyv arról ad jelentést, hogy az interjú alanyok 91%-a rendszeresen hazudik, és 70%-a gondolja, hogy nincsenek abszolút igazságok a jó és a rossz kérdésében. Isten azt mondja, ne mozdítsd el az ősi határt. Példabeszédek könyve 22. fejezet 28. vers. Miért? Mert a te érdekedben állnak ott. Pál azt írja, a jót tartsátok meg. Pál Tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. fejezet 21. vers. Mert a helyes helyes akkor is, ha mindenki ellene fordul, és a rossz rossz akkor is, ha mindenki támogatja. Miután Jézus 40 napig böjtölt, az ördög azt mondta neki, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Máté evangéliuma 4. fejezet 3. vers. Nos, helyes az, ha eszel, amikor éhes vagy, de az ördög javaslatait követni nagyon is helytelen. Míg a sátán kiforgatta a Szentírás szavait, hogy a bűnt igazolja vele, addig Jézus az igét arra használta, hogy ellenálljon a sátánnak. És ezt te is meg tudod tenni. Imádkozz így. Segíts meg, Uram, hogy ne loholjak a siker után veszélyeztetve hitemet, segíts erősnek maradni amellett, amiről tudom, hogy igaz és tisztességes. Add, hogy beszélgetéseim bátorítóak és felemelőek legyenek, telve olyan szavakkal, melyek életet öntenek a körülöttem lévő emberekbe. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Melyik hangnak engedelmeskedsz? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. verse azt mondja, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Max Lucado írja, egy íróasztalnál ülök egy hotelben, távol az otthonomtól. A bátorító hangok távoliak, a csábítóak közel vannak. Az éjjeli szekrényemen egy szórólap a halba hívogat, hogy új barátokat szerezzek egy nyugodt légkörben. Egy másik a tévé tetejéről ígér olyan késő éjszakai filmeket, melyek valóra váltják legmerészebb álmaimat. A telefonkönyvben több oszlopnyi hirdetés kínál kísérőket, és ígér szerelmet otthonról távol is. Hangok. Néhány az élvezeteket, néhány a hatalomvágyat szólítja meg. A világ dörömböl az ajtódon, Jézus kopogtat. A világ csillogó élvezeteket ígér, Jézus egy csendes vacsorát. Vele. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Jelenések könyve, 3. fejezet, 20. vers. Kinek a hangjára hallgatsz? Hogyan kezeljem a csábító helyzeteket? Kérded. A. Töltsd meg gondolataidat Isten igéjével. B. Kerülj el mindent, ami vágyat kelt benned a házastársadon kívül valaki másra. C. Rendszeresen telefonálj haza, ha távol vagy. A valódi boldogságot az adja, ha elkötelezed magad arra, hogy abban a kapcsolatban keres élvezetet, melyet Istentől kaptál. D. Ne légy túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérj, ha szükséged van rá.
Leslie Durkin azt mondja. Édesapám szokása volt, hogy lerakott a földre egy kis darab húst a kutyán közelébe, és azt mondta, nem. A kutya egyszer sem ért hozzá a húshoz. Viszont rá sem nézett, mert ha megtette volna, akkor az engedetlenség kísértése hatalmas lett volna. Csak apám arcát nézte. Figyelj! Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Zsoltárok könyve 34. fejezet 6. vers. Gondolkozz el ezen.

Az Úr imája. Máté evangéliuma 6. fejezet 13. verse azt mondja: Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Lehet, hogy ismertél olyan embereket, akik azzal a téveszmével élnek, hogy az ördög menő. Talán valamikor még neked is megfordult ez a fejedben. A helyzet az, hogy a sátán ereje nagyon is korlátozott. Nincs szabad keze arra, hogy tönkretegye életed, ha csak te magad nem adod neki. Az Úr imádságának e sora segít, mikor a sátán csapdái között jársz, hogy megfogd Isten kezét, és ő biztonságosan kivezethessen. Első számú csapda – elterelés. Az Istennel való járás útja hosszúnak és olykor nehéznek tűnhet, de ígéretet kaptunk. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Zsoltárok könyve 121. fejezet 3. vers. A sátán számos ravasz trükkel azon lesz, hogy eltérítse életünket Isten útjáról, olyan ártalmatlannak tűnő dolgok, mint egy tévésorozat, egy új kedvenc együttes vagy egy kapcsolat által. Önmagukban semmi baj nincs ezekkel a dolgokkal, de elterelhetik figyelmedet Istenről. Második számú csapda – félrevezetés. A kettes számú csapda lényege úgy csűrni, csavarni Isten hozzád intézett szavait, hogy magad is kételkedni kezdj igazságukban. Réges-régen az Édenben a kígyó azt kérdezte Évától: csak ugyan azt mondta Isten. Mózes első könyve, 3. fejezet 1. vers. Vigyázz! Imádkozz, hogy Isten ma is emlékeztessen szavainak igazságára. Hát nem csodálatos, hogy Isten veled van? Imádkozz így: Uram, segíts emlékezni a Szentírásra, mely ellenáll az ellenség hazugságainak. Igéd azt mondja, hogy győzhetek, töltsd be ma is a gondolataimat ilyen ígéretekkel. Tudom és vallom, Uram, hogy a te ígéd megszabadít a gonosztól és távol tart a kísértéstől. Imádkozom, hogy a lélek gyümölcse betöltse életem minden részét. Az ördög 4 lépéses módszere. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 2. fejezet 11. verse azt mondja: szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. A sátán kiszámítható. Minden kísértése az ismerős 4 lépéses sémát követi. Elsőként vágyakozás. Elsőként felismeri a benned lévő vágyakozást, például a bosszú vágyat, vagy a természetes vágyat a szeretetre és örömre. Majd azt csugalja, hogy jogos vágyaidat helytelen módon teljesítsd be. Az igazság az, hogy ha nincsenek vágyaid, nem hat rád a csábítás. A Biblia azt mondja, hogy bennetek gonosz kívánságok egész hadereje van. Jakab levele, 4. fejezet 1. vers. Másodszor, kételj. A sátán arra próbál rávenni, hogy kételkedj abban, amit Isten a bűnről mondott. Ez tényleg nem helyes? Hogy van az, hogy mások mégis csinálják? Isten nem akarja, hogy boldog legyek. A zsidókhoz írt levél figyelmeztet: vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Pál zsidókhoz írt levele, 3. fejezet 12. vers. Harmadszor, félrevezetés. A sátán képtelen igazat mondani. Ő a hazugság atya. János evangéliuma 8. fejezet 44. vers. Bármit is mond neked, az vagy nem igaz, vagy féligazság. Azt csúgja, senki nem fog rájönni. Ez megoldja majd a problémádat. Ez csak egy kicsi bűn. A kis bűn olyan, mint egy kicsit teherbe esni. Előbb-utóbb látszódni fog. Negyedszer, engedetlenség. Ha egy gondolat megfogan az elmédben, és kellő ideig ott is marad, viselkedésmód fog születni belőle. Minden függő egy adaggal kezdi, és minden alkoholista egy pohárral. Összetört házasságok kezdődnek látszólag ártatlan flörtöléssel. Jakab figyelmeztet: mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Ne tévelyegjetek! Jakab levele 1. fejezet 14-től a 16. versig. Mi a megoldás? Kérdezed.
Éj közelebb Istenhez, és kevésbé leszel sebezhető a kísértés által. Imádkozz így. Uram, tudom, hogy az ember bukása miatt egy velem született vágy van bennem a bűnre. Kérlek, hogy mikor ez a vágy fellép, erős legyek, hogy felül tudjak kerekedni, és meg se forduljon a fejemben, hogy az előttem álló kísértés egy járható út. Add, hogy tisztán lássak, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, míg a legkisebb dolgokban is. Szeretnék mind közelebb és közelebb kerülni hozzád. Ámen.

A kísértés lépcsőfokká lehet. Jakab levele, 1. fejezet 12. verse azt mondja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri jutalmát. A kísértés inkább lépcsőfokká válik, mintsem botlást okozó akadályjá, mikor rájössz, hogy ez ugyanakkora lehetőség arra, hogy jót cselekedj, mint arra, hogy rosszat. A kísértés csak választási lehetőséget ad. Értsd meg! Isten úgy érleli bennünk a lélek gyümölcsét, hogy megenged olyan helyzeteket, melyekben kísértés ér, hogy megmutassa a másik lehetőség értékét. Például úgy tanít meg szeretni, hogy ellenszenves embereket hoz életünkbe. Nem kíván nagy jellemet olyan embereket szeretni, akik kedvesek és viszont szeretnek minket. Isten a szomorúságok közepette tanít örülni, mert így hozzáfordulunk vigaszért és erőért, mikor már semmi más támaszunk nem maradt. Békét teremt bennünk, nem úgy, hogy minden úgy történik, ahogy mi elterveztük, hanem úgy, hogy zűrzavaros időket enged meg. A béke akkor jön el, mikor eldöntjük, hogy bízunk Istenben akkor is, mikor az aggodalom vagy a félelem kísért. Hasonlóképp a türelem is olyan körülmények által fejlődik ki bennünk, mikor várakozásra kényszerülünk és harag vagy indulatkitörés kísért. Nem állíthatod magadról, hogy jó vagy, ha még soha nem éreztél kísértést arra, hogy rossz légy. Nem mondhatod, hogy hűséges vagy, ha még soha nem volt lehetőséged hűtlennek lenni. A becsületesség a tisztességtelenség legyőzése által épül. Az alázatosság akkor nő, ha megtagadod, hogy helyet adja gőgnek. Az álhatatosság akkor alakul ki, amikor nem vagy hajlandó feladni. Az igazság az, hogy minden egyes alkalommal, mikor legyőzöl egy kísértést, egy kicsit jobban kezdesz hasonlítani Jézusra. Vigyázz, hova lépsz! Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. verse azt mondja, a becsületes ember kikerüli a veszélyt, útjára vigyázz. Nem számít, mennyire vagy lelkileg érett ember, sosem fogod kinőni a kísértést. Éppenséggel a kísértés egy bók azt jelenti, hogy a sátán fél a benned rejlő lehetőségtől. Tehát minél közelebb kerülsz Istenhez, annál többször támad majd meg. Imádság közben bűnös gondolattal próbálja elterelni figyelmed, hogy szégyenbe hozzon. Ne rémülj meg! A sátán retteg az imáidtól, és bármit megtesz, hogy megakadályozza őket. Mielőtt kárhoztatnád magad, ráncsd le róla a leplet, és koncentrálj újra Istenre. Íme két dolog, ami segíteni fog, hogy leküzdhesd a kísértést. Elsőként, ismerd fel a mintát. Kérdezd meg magadtól, mikor esem kísértésbe? Általában akkor vagyunk a legsebezhetőbbek, mikor fáradtak vagy magányosak vagyunk, ha unatkozunk, ha depressziósak vagyunk, vagy nagy a nyomás rajtunk. Ha megbántottak minket, ha haragszunk vagy aggódunk, vagy éppen egy nagy sikert, lelki magasságot követően. Ismerd fel a mintát. Figyelj! Életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. vers. Másodszor, kérd Isten segítségét. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak. Zsoltárok könyve 50. fejezet 15. vers. Miért nem fordulunk hát Istenhez gyakrabban? Mert abban a pillanatban azt tesszük, amit éppen tenni akarunk, ugye? Vagy azért nem, mert szégyeljük, hogy folyton ugyanazoknak a kísértéseknek adjuk meg magunkat. De Isten nem fog haragudni ránk, és nem lesz türelmetlen velünk szemben. Figyelj! Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 16. vers. Ha egy nap 100-szor kell is segítségért kiáltanod Istenhez, ő ott lesz számodra. Csak úgy, ahogy a fa gyökerei erősebbek lesznek, ha a fát ellenszél éri, te is minden egyes alkalommal, mikor ellenállsz a kísértésnek, egy kicsit jobban hasonlítasz majd Jézusra.

0: Isten hatalmában bíz, ne a saját erődben. Zsoltárok könyve 44. fejezet 2-tól a 9. versig azt mondja, Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjainkban a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten, parancsodra megszabadul Jákob. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyenéted meg. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Ezek a sorok Isten mindenható hatalmáról tanúskodnak, mely csatákat nyer meg azoknak, akiket szeret. Szétmorzsolja az ellenséget és szeretteit felvirágoztatja. A népeket űztél el sor Kánaánnak, az ígéret földjének meghódítására utal, amiről Józsué könyve számol be. Isten a zsidóknak adta ezt a földet, és az volt a feladatuk, hogy bejussanak és kiűzzék a gonosz és Isten ellenes lakosságot. Izrael azt a parancsot kapta, hogy telepedjen le ezen a földön, és legyen tanúja Isten hatalmának és szeretetének. Ellenségekkel körülvéve a zsoltárírú visszaemlékezett arra, amit Isten tett népéért, és ebből bátorságot merített. Mi is ugyanígy bízhatunk Istenben, amikor támadások érnek minket. Ha Jézus király, és mi bízunk benne, ő leveri ellenségeinket és letiporja támadóinkat. Bizalmunkat nem szabad saját fegyvereinkbe vetnünk, azaz korlátozott emberi erőforrásokba, hanem az Úrban kell feltétlenül megbíznunk. Dicsőítsd őt és magasztald az ő nevét. A Zsoltár első sora, Isten, saját fülünkkel hallottuk. Annak következményeire emlékeztet, amikor egyedül próbálunk meg testünk gyengesége ellen harcolni. Két közeli jó barátom, mindketten keresztjének, megindultak a visszaesés alattomos, csúszós lejtőjén. Egyikük sem volt teljesen tisztában azzal, hogy mi történik, figyelmeztetéseim és mások figyelmeztetései ellenére sem. Akárhogy is, a tünetek jelen voltak. Kezdtek elmaradozni az Isten tiszteletekről, több időt töltöttek egyéb dolgokkal, nem keresztény tevékenységekkel. Hamarosan újra alkohollal és drogokkal kezdtek kacérkodni. Rövidesen ellentétek éleződtek közöttük, és barátságukban feszülté vált a helyzet. Egy éjjel a drogok hatása alatt érzelmileg kimerülten és viharverten csúnyán összeverekedtek. Az egyik megtámadta a másikat, leharapta mindkét fülét, és megpróbálta kinyomni a szemeit. Milyen szemléletes képe ez annak, ahogyan vakok és süketek voltak Isten szívszaggató könyörgésének szavára, mellyel vissza akarta hívni őket. Megpróbáltak harcba szállni lelkük ellenségével, mely testi gyengeségükkel támadt rájuk, de borzalmas vereséget szenvedtek. A megpróbáltatásokban és kísértésekben, melyeket életünk során átélünk, mindig az Úrban kell bíznunk, hogy győzelmet ad nekünk. Kiben vagy miben bízunk? Egyedül Isten megbízható. Benne sosem fogunk csalódni. Atyáink Istene a mi Istenünk is. Ha csak ő benne bízunk, győzni fogunk és felvirágzik életünk. Ha Isten segítsége nélkül próbálkozunk, nyomorúságosan és teljesen elbukunk majd. Urunk Jézus, segíts, hogy sose próbáljunk egyedül harcba szállni. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig csak benned bízzunk. Ámen. Írta Peter Stanway.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a legfontosabb táplálék. A mai ige Máté evangéliuma 4:4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából jön. Gondolatok az ígéről. Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk, hiszen Jézus is így élt 40 napon át, de ígéje nélkül nem tudnánk élni. Az íge által teremtettünk, csak az íge tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fönn. A kenyér csak másodlagos. Életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre. Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, amikor szűkös volt a kenyerük, lecsökkent az étvágyuk is. Másoknak az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik. Az Úr igéjét azonban soha nem nélkülözhetjük. Csak az ige által tudunk ellenállni az ördögnek. Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyöngülünk. Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr ígéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani megújult elméletünknek, csak az Úr szájából származó íg elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust. Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret. Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban nyárhó, vagy az áldás hava, amelyet a rómaiak Marcus Antonius javaslatára az e hónapban született Julius Cézárról neveztek el. A keresztény hagyomány az apostol után Szent Jakab havának mondja. Jeles nap, július 2-a, vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a viselő Szűz Máriának Erzsébetnél tett látogatására emlékeznek ekkor. Az ezen a napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat ilyenkor megáldották. Ez az életet jelentő kenyérgabona tiszteletét jelenti, amely máig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostjában. A Sarlós boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval. Július 22-én az 1456-os nándorfehérvágyi győzelemre emlékezünk. 31-e a segesvári ütközet és Petőfi halálának napja. Az időjós napok, ha 5-én sarolta napján esik, akkor rossz, déhó és magyaró termés lesz. Ha illés napján, 20-án dörög az ég, azt mondják, illés próféta szekere zörög. 22-én bizony esik az eső, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Ha Jakab napján, 25-én vonulnak a hangyák, igen hideg lesz a tél. Az ölelés napja. Magyarországon a Nemzeti Ölelés Nap ünnepe július 1. szombatja. Az ölelés világnapja október 15-e. Kampányszerűen is tartanak egyes szervezetek ölelés napját az év különböző napjain. A Nemzeti Ölelés Napja országonként változó időpontokban rendeződik. Az ölelés egy terápia, véletlenszerű önzetlen kedvesség családtagok, ismerősök vagy akár idegenek iránt, Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Az ölelésnap célja az, hogy segítsen mindenkinek kimutatni az érzelmeit. Fölajánl egy ölelést, amit mindketten akarnak. A Nemzeti Ölelésnapja és a Szabad az Ölelés napja számos hasonlóságot mutat, de nincs konkrét összefüggés a kettő között. Mert az ölelés akár egy családtag vagy egy idegen részéről a mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatása azonos. Megrendezik az idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négy napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját tehát augusztus 13-a és 16-a között rendezik a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával együtt.
0: Kulturális programajánló.
1: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Az élet sűrűjében vagyunk jelen. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén. Ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnökigazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai. A stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hitben sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulta, miért tartja a hitépítést vezetői küldetésének. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított ma a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és énekléssel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala mától július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. 15 éves a görögkatolikus házi segítséget nyújtó szolgálat. Másfél évtizede Bodogán László görögkatolikus parókus és a pécsi görögkatolikus parókia képviselőtestülete úgy döntött, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalása keretében és az akkor nyíló lehetőségek mentén házi segítségnyújtó szolgálatot hoz létre. 2011. július 1-én kezdte meg működését a pécsi görögkatolikus parókia fenntartásában a Szent Piroska házi segítségnyújtó szolgálat. A városban ilyen jellegű katolikus intézmény addig még nem létezett. Az első években, hogy elegendő ellátottat tudjanak segíteni, Pécsen kívül Siklóson és Harkányban, valamint ezek vonzás körzetében is végeztek gondozást. Majd a kis falvak elmaradtak, és a három városban vert mélyebb gyökeret a szolgálat. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Fölfrissüléssel indult az év második fele. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok. Hétfőn felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, a szél élénkülhet, és már 27-32 fok várható. A hét végére megnyugodott az időjárásunk több órás napsütéssel. A hőmérséklet nagyjából az ilyenkor megszokott átlagoshoz közeli tartományban alakul.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek gyógyszerei. A legcsodálatosabb, a legjobb és leghatásosabb orvosság az ember számára az, ha megölelik, ha megértik, ha segítik, ha megnevettetik, és ha szívből szeretik. Lippai Marianna.

0: A Lelkipostán műsorát közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A sok tavaszi napsütés korai gyümölcsérést hoz. Így van ez a lelki területen is. Ha Isten napsugara beragyogja a szíveket, ott lelki gyümölcsök teremnek. Remélem, hogy a mai adás is bizonyítani fogja ezt minden kedves hallgató számára. Az első levél Budakesziről érkezett.
0: 1949. október végét megelőző héten evangelizáció volt Pátyon, a református templomban. Egész héten a tékozló fiú történetéről volt szó. Míg gyülekeztünk, énekeket tanultunk, engem nagyon megragadott egy gyermekének. 100 juhocska mind együtt legel. Egy közülük vajon hova lett? Valahol a zöld erdőbe ment, a jó útról jaj, de messze ment. Ezt az egy juhocskát megragadta a lélek. A hideg-rideg templomot betöltötte a lélek szele, átmelengette Krisztus szeretete, melegítette énekünk párája. Sírtunk és örültünk. A döntés felkérésére az úrasztala körül kígyóztunk hosszú sorban, és életünket átadtuk Krisztusnak. 12 éves voltam akkor. Édesanyám és öcsém is megtértek. A következő évben pedig nagy küzdelmek közepette, édesapám kemény szíve is megtört, és megtért. Amikor négyen mentünk haza, ez a nagy öröm feszült mindnyájunk szívében. A kapuban elénk szaladó cicát öcsém fölkapta, magasba emelte, és hangosan közölte vele a jó hírt. Cicám, cicám, megtért a papa! Fejesné Budakesziről.
1: A második világháború utáni évek sok ember számára hoztak megtérést, új életet. S igaz, amit hallgatónk írt, az egész környezetünk tud arról, ha szívünkben változás történt. Egy megbékélt szívű ember még a szerszámaival és az állataival is másként bánik.
0: Szeretett testvéreim az Úrban, járok itt városomban egy kis helyi gyülekezetbe, ahol szinte minden összejövetelünkkor szóba kerül, Jézus mennyire tud munkálkodni egyéni életünkben. Itt értettem meg, hogy ehhez az én énemnek kell naponta halálba kerülnie. Visszaemlékeztem gyenge, erőtlen, szinte semmi állapotomra, a 2007-ben kapott agyi katasztrófa idejére, és megpróbálom leírni, hogy Krisztus hogyan munkálkodott az életemben. Mert amikor előtlen vagyok, akkor tud igazán Jézus belenyúlni az életbe. Elég neked az én kegyelmem, mondja ő, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, csak hogy a Krisztus lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségben, bántalmazásokban, nyomorúságban, üldöztetésben, szorongatatásban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Munkahelyem megszűnt. A nyugdíjig hátra volt még 5 év. Munkanélküli járadékomból és fiam fogyatékossági pénzéből éltünk, ebben az időben nyílt meg a Spár áruház nem messze tőlünk. Hosszú tusakodás után atyám megmutatta, hogy innen is tud segíteni. A záróra után kirakott és a szavatosság idejét lejárt élelmiszereket, mint kenyér, gyümölcs, zöldségféle, behoztam. És lemosás után elfogyasztottuk. Alig volt bizony erőm a cipekedéshez. Szégyeltem Isten és az emberek előtt is, de kevés volt a jövedelmünk, és Isten így erősített. Aki tudna segíteni és nem segít, majd én segítek. Itt az utcán sok Jézustól messze levő emberrel találkoztam. Először egy alkoholizáló fiatalasszonnyal, akinek még segítettem is, hogy ki tudja venni a konténerből gyerekeinek az aznapi élelmet. Aztán Révkomáromból járt át Magyar Komáromba minden nap egy roma fiúcska, aki testvéreinek vitte az ennivalót. Szülei nem dolgoztak, szinte zavarták őt, hogy menjen, hozzon haza valamit. Édesapja sokszor megverte, de ennek ellenére mindig olyan szeretet és öröm volt a szemében. Hát még mikor igés lapokkal ajándékoztam meg őt, ilyenkor ragyogott az egész lénye. Nagyon belopta magát a szívembe az a hajléktalan fiatalember, aki az utcánkban lakott többet magával egy hajléktalan szállón. Még nem is ismertem őket, csak azt láttam, hogy egész nap hol itt, hol ott verődnek össze csoportokba, és boros üvegeket adják körbe-körbe egymásnak és hangoskodnak. Egy téli napon, mikor kinn az utcán melegítették magukat a borral, találkoztunk. Fiammal az utcára kidobott karácsonyfákat húzgáltuk haza tüzelőnek, fiam már hazáért, én még mentem. Havas eső esett. Éreztem, kabátom már átázik. Egyszer csak odalép hozzám a fiatalember, és felajánlja a segítségét. Aztán beszélgettünk. És már az Úr Jézus kereszthalálát is elmondtam neki. Ott guggoltunk az útpatka mellett, hajamról folyt a havas eső, de csak beszéltem, és ő hallgatta. Aztán még máskor is tudtunk beszélgetni. Nem szégyelte barátai előtt, hogy meghallgat engem, és mindig elfogadta az olvasnivalókat. Nem tetszik szégyelni? Kérdezte egyszer, hogy velem leáll az utcán beszélgetni. Azóta évek teltek el. Nem tudok róla semmit. Elkerült a szállóból. 2 évig kellett kimennem a konténerhez, aztán Isten kegyelméből megkaptam az előrehozott öregségi nyugdíjat, és így jobb lett a helyzetünk. Talán, ha ez a betegség nem ér, ezt az alázatot, a másik lényének elfogadását, a Jézusnak való engedelmességet, a másik ember mellé állást biztosan nem tudtam volna így megtenni. Hála érte az Úr Jézusnak, és dicsőség szent nevének. Szeretettel, Éva néni.
1: Lám, aki belülről ismeri, mit jelent bajban lenni, maga is könnyebben fordul azok felé, akik bajban vannak. Köszönjük hallgatóknak, hogy megosztotta velünk ezt a szép bizonyságtételt.
2: Sebőkné pap Ildikóval beszélgetek, mégpedig Kamara erdőben. Ez Budapestnek hát a legvége. Egy nagyon szép hely, és a beszélgetésnek az az apropója, hogy itt van egy idős otthon, ahol misszió is folyik. Ildikó, a te életed hogy indult?
3: Református családban származom, aki tényleg nagyon sokat kaptam otthon a családtól. Tehát az anyukám az olyan volt, aki abban az időben is merészen kiállt a hit mellett, amikor a kommunista
2: időszak volt. Ez az 50-es, 60-as évek voltak?
3: Igen. És otthon erre tanítottak bennünket, imádkozni tanítottak bennünket, de az édesanyám nem olyan hívő volt, aki templomba járt, hanem csak aki a szavaiban volt az. Az édesapám pedig olyan volt, hogy ő neki nagyon nehéz, ő is hívő család, hívő református családból származott, és a testvére lelkész volt, akit a hite miatt üldöztek, elvittek ilyen börtönbe, csapták hosszabb ideig, aztán kiszabadult, és utána pedig egy ilyen balatoni kirándulásnál pedig végképp elveszett valahova az.
2: Mármint a nagybátya?
3: A nagybátya, ez a lelkész.
2: Ha véletlenszerűen elveszett.
3: Nem véletlenszerűen veszett el, hanem elrabolták valószínűleg az oroszok. Tehát és nem is lehetett, keresték a család, de aztán a rendőrség azt mondta, hogy ha még tovább meri a apám kerestetni, akkor ő is börtönbe került, tehát megfenyegették
2: a családot. És nem is tudtok róla semmit a élete végéről.
3: Most az én apám annyira szerette a testvérét, és ezen kívül egyéb ilyen családi tragédiák is lettek, hogy utána ő már a hitről nem szólt nekünk, hanem mindenkinek, minden ott volt közöttünk, ti döntsetek, ti választhatok. Tehát ő nem tudott bizonyságot tenni, mert a szívében nem tudott megbocsájtani azoknak, akik miatt elveszítette az ő testvérét. De ennek ellenére én olyan erős késztetést kaptam otthonról, és pontosan az a lelkész nagybátyám az írt egy könyvet a hitről, egy kétkötetes könyvet, amit akkoriban nem lehetett kiadni, de nekünk ott volt...
2: Lehet tudni ennek a könyvnek a
3: címét? Igen, az a címe Új Teremtés, és pap Béla írta, és én azt olvastam kéziratban. Ott, amikor akit hívőnek gondoltak, az mind... megszégyenítették meg mindent, és én egy olyan mély bizonyságtételt kaptam ott akkor, fiatal lánykorom, amikor ezt olvastam, hogy ez egyszerűen csodálatos volt. Tehát nagyon nagy, mély ismeretem volt a hitről. De ez meg nem volt igazi hit. De én ezt nem tudtam.
2: Én tudásszinten volt.
3: Tudásszinten, a legmélyebb szinten. Úgy, hogy a Bibliának az igazi lényegét tudtam ennek alapján fölismerni, amikor olvastam. És hívőnek is gondoltam magam, és jártam is templomba, és fontosnak is tartottam azt, hogy a férjem az keresztény legyen, hogy olyan vallásos legyen. Tehát ezeket a dolgokat én mind tudtam. De szerettem volna egy családot. Nem voltak nagy elképzeléseim, csak jó családot gyerekeimnek átadni ezt a hitet, ami nekem van. Ez volt az én kis álmom. És ugyan kaptam is egy férjet, egy nagyon szerető férjet, aki református, de aki nem hívő. És én azt gondoltam, hogy semmi gond, hát majd én elmondom neki, hát olyan egyértelmű, hogyha én elolvas a Bibliát, hát nem
2: rá
3: tudom
2: már. Fog jönni
3: rá fog jönni, nem lehet rá más mondani, mint nem. De ez azért nem olyan egyszerű. Aztán az életben
2: nem így működik.
3: Nem így működik, igen. És akkor utána egyszer az Úristen engem eljutott az olyan helyzetbe, ahol egyszerűen rá döbbentem arra, hogy a hitem nem más, csak betanult emberi parancsolat. Hogy mélyen kemény a szívem. Hogy nincsen bennem, hogy nem ismerem Istent, csak tudásom van. Arra döbbentett rá engem, hogy a legnagyobb bűn az a Jézus nélküli kereszténység. Tehát, hogy az a
2: mikor
3: Jézus nélküli...
2: Mikor is lehetted föl?
3: Hát most egy kicsit mélyebben kellene. Olyan helyzetbe kerültem, Isten csinálta azt, hogy nem volt mellettem senki, és egy olyan döntési helyzetbe, ahol nem volt más, csak a bűn. Olyan helyzetbe, amit én magam is elítéltem. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor hogyan fogok én ezután szembenézni a gyerekeimmel, hogyan tudom őket hitre nevelni, amikor itt ebben a helyzetben ezt csinálom, és nyilvánvaló, hogy én csinálom. És akkor az Úristen úgy szólt hozzám, hogy én nem tudtam semmit csinálni, hanem elmentem a templomba, és ott hallottam egy igehirdetést, aminek az volt a lényege, hogy Jézus nagyobb a te bűnös szívednél. Ezt mondta nekem. És egyszerre csak eszembe jutott, hogy valamikor régen, lánykoromban, én jártam ilyen biblia olvasó kis csapatba, ahol olvastuk a Pál apostolnak a leveleit, de én akkor nagyon visszahúzódó gyerek voltam. És nem szóltam én semmit, csak írtam, volt egy titkos naplóm, amiben beírtam a gondolataimat. És az utolsó gondolatom az volt, amikor a Róma beli levélből olvastuk, hogy senki sem szakíthat el az Isten szeretétől, sem magasság, sem mélység, sem semki. És én odaírtam egy gondolatot, hogy jaj, de mi van akkor, hogyha én bűnbe esek? Akkor mi lesz velem? Itt volt vége, aztán nem foglalkoztam, el is felejtettem. És amikor én ebben a helyzetben voltam, és Isten megszólított, hogy ő nagyobb az én bűnös szívemnél, Isten eszembe jutatta, hogy most évekkel, évtizedekkel később az én gyerekkori kérdésemről megválaszolta azt. Olyan magasságba emelt. Egyszerűen hihetetlen. Nem változott semmi az ég, ugyanabban a borzasztó nyomorult mélységben voltam. És mégis a magasságba, mert éreztem az Isten szerető kezét. Tehát Isten egy pelatralt mindent. Elrendezett az életemben mindent. De attól kezdve én tudtam az Istennel való kapcsolatot. Attól kezdve más lett az életem. Attól kezdve más lett a hitem. Akkor kinyíltam arra is, hogy mit csináljak. Hogy akkor hogy tudtam engedelmeskedni. Addig mégiscsak a saját gondolatom szerinti hívő életet éltem, és nem egy engedelmes hitet. És akkor hallottam meg azt, hogy Kamaraerdőn várnak szolgálókat. És akkor a fülem már nyitott volt, hogy hát én itt lakok Kamaraerdőn, nekem mennem kell oda. Pedig semmi kapcsolatom nem volt az öregekkel. Semmi. Olyan voltam, hogy hát az öregek azok biztos csak mind nehéz természetű, veszekedő, zsörtölődő emberek, és mindenki, aki megöregszik, csak előbb-utóbb beteg lesz, és előbb-utóbb a legrosszabb tulajdonsága jönnek ki ebből. Mi közöm nekem azokhoz?
2: Tehát nem ilyen szociális területen nem. Dolgoztál.
3: Azon kívül még Istennek a hatalmas nagy ajándéka, hogy ha valaki...

0: hogy nem is jutottam el ilyen körökig, hogy engem valaki is támogasson én ügyben, mert akkor azt mondták volna, na te erre nem vagy alkalmas, tényleg neked találunk valami más, ha akarsz és valamit csinálni, valami irodai, adminisztratív dolgot csináljál. De az, aki nálunk vezette ezt a szolgálatot, az nagyon-nagyon örömmel fogadta, hogy én jövök. És elvitt az egyik testvérhez, a másikhoz, akit rögtön testvérnek éreztem már. Egy olyan viszonylag fiatalabb nőt, aki súlyos betegségek miatt volt ott az öregek otthonban, és tényleg segítségre és ápolásra szorult, de mély hit sugárzott belőle. És én csak egyszerre csak láttam, hogy jé, hát tényleg, hát itt ezerben az öregek otthonban Jézus működik. Itt tényleg láttam azt, hogy a sánták járnak, meg a vakoknak a szeme kinyílik, meg a süketek hallanak, mert élő hitű gyülekezet volt már akkor. És minden héten volt Isten tisztelet, minden kedden, és nekünk először csak annyi volt a feladatunk, hogy a betegeket odavinni, meg visszavinni. De mivel engem vonzottak ők, én bejártam hozzájuk többet is. És olyan csodálatos volt ez, hogy ezt nem is tudom elmondani. Szóval engem megváltoztatott ez.
1: Igen, azt mondtad, hogy egy nagyon zárkózott emberke voltál, és most pedig, hogyha látnák a hallgatók, mert ugye a rádió az csak hallatszik, de szerintem a hangban is hallatszik, egy sugárzó, mosolygos arc meséli ezt, aki kinyílt. Mi változott meg benned?
0: Isten változtatott meg. Tehát ez a legcsodálatosabb, hogy én ezt nem tudtam volna magamról elképzelni sem. Hogy én tudok beszélni, az, hogy alkalmaként ott elmentem a icipici kis gyülekezetből, és akkor egyszerre a szemük sugárzott. Amikor felolvastam egy igét, az, aki eddig feküdt még, fölült, és egyszer más ember lett, mert láttam azt, hogy az Isten igazi erőt és gyógyulást ad annak, akiről beszélek. Szóval olyan hihetetlen az ő munkáját tudtam felfedezni ott, ahol mások azt látják, hogy hát betegek, nyomorultak, esetleg szenilisek is, vagy ilyesmi. Szóval, és én nem ezt láttam, hanem igenis az Isten munkáját láttam bennük.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, nagyon-nagyon sok vita van mostanában azon, hogy mit kell tenni azért, hogy üdvözüljünk. És egyre többször hallom azt, hogy igazából semmit. Mit is tehetnénk, hiszen az Úr Jézus kegyelméből van az üdvösségünk, és ebből adódóan mi aztán nem tehetünk semmit. És abban az értelemben, hogy tehetünk-e valamit azért, hogy a Golgotai kereszt áldozata helyett valami mást iktassunk Isten és magunk közé, ami által mi üdvözülhetnénk, hát erről szó sem lehet. De vannak az üdvösségnek teljesen egyértelmű jelei, a léleknek a gyümölcse. De van más is, amit viszont világosan mond Isten igéje, hogy gyakorolnunk kell. Tessék csak nézni a római levélben, mit mond Pál apostol. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Nagyon-nagyon világos és egyszerű Pál apostol ilyenféle mondása. Tudják, a római gyülekezet pontosan tudta, hogy egyáltalában nem felhőtlen a környezet. Bár amikor a levelet kapták, éppen egy picit jobb volt a környezet a kereszténység szempontjából, a római levél írás akkor már Aquila és Priscilla visszaköltözhetett Efézusból Rómába, később aztán majd újra menekülniük kellett onnan, de véget ért az a bizonyos antiszemita rendelet, hogy azonnal el kell hagyni minden zsidónak Rómát, ennek az ideje már lejárt, és házanként sok helyen gyülekezetek alakultak, úgyhogy sok biblia kutató úgy értelmezi és úgy gondolja, hogy Rómában ekkora már 10000-es nagyságrendű lehetett akár a különféle udvarházakban, különböző helyeken összejövő hívőknek a száma. De tudták, hogy vallást tenni az Úr Jézus Krisztusról, az mindig fogja hordozni azt a kockázatot,

0: hogy szembe megyünk az éppen irányadó elvekkel, vagy éppen ideológiákkal. És ebben a környezetben, mondja azt Pál, teljesen világossá teszi a hitvallás azt, hogy ki hova tartozik. Ha száddal Úrnak vallod Jézus Krisztust, akkor, amikor esetleg a környezet azt követeli, hogy nem vallhat senki mást Úrnak, egyedül csak az uralkodó császárt, később, ha nem császárnak hívták, akkor másnak hívták, volt, amikor egyedül üdvözítő egyháznak kellett valakit vallani, mert különben mágiára küldtek, vagy különben kivégeztek mindenféle kegyetlen módszerekkel. Ha valaki Krisztust vallja Úrnak, egyedüli Úrnak, egy olyan helyzetben, amikor más a társadalom elvárása, akkor világos, hogy üdvössége van. Világos, hogy ő ismer valamit, ismer valakit, aki messze túlmutat azon a fenyegetettségen, amit át kell élnie. Az Úr Jézus azt mondta, amikor itt járt a Földön, hogy ne azoktól féljetek, akik megölhetik akár a testet. Attól féljetek, aki a testet is és a lelket is el tudja veszíteni a gehennában. Ilyen pedig senki más nincs, csak az egyedüli Isten, akinek joga van ítélkezni az életünk fölött, joga van arra, hogy elbírálja a földi életünknek az eredményét, és végső, örökké való ítéletet hirdessen fölötte. Ezt senki más nem tudja megtenni. Néha ijeszgethetnek bennünket sok mindennel, de ez a hatalom egyedül az élő Isten kezében van. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, azaz neked is van ebből adódóan örök életed, akkor üdvözülsz. És itt Pál folytatja egy nagyon érdekes mondattal, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szánkkal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ha nyersen fordítanánk az eredeti szöveget, akkor valahogy így hangozna ez a nyers fordítás. Szívünkkel hiszünk a megigazulásra, tehát magyarul ez a hit megragadja azt, hogy Isten elfogadott engem, hogy eltörölte Krisztusért a bűneimet, hogy megváltóm van, és a szánkkal teszünk vallást az üdvösségre, ami azt jelenti, hogy a szánk vallástétele pedig amolyan ellenjegyzés a mi oldalunkról. Krisztus üdvösséget adott nekünk, mi pedig ebben az üdvösségben élünk. Mi nem csak elfogadtuk a mennyei polgárjogot, hogy egy másik bibliai képpel éljek, hanem ennek a polgárjognak a birtokában úgy is viselkedünk, mint akik már itt a földi létben, legyenek bármelyik országnak az állampolgárai, már itt a földi létben a mennyei haza állampolgáraiként élnek. Nem mindig egyszerű ez. De ugye nem felejtjük el, az írás így szól, mondja a 11. versben, a folytatás a Római Levél 10. fejezetében, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet akár pellengére állítani, nem lehet róla mindenféle rosszat mondani, nem lehet megrágalmazni, nem lehet megszégyeníteni országvilág előtt. Itt a megszégyenülés, az a végső megszégyenülés, amikor reménykedett valaki esetleg valamiben, például abban, hogy Isten örök életet ad neki, de hát nem lesz ez. Miért? Mert hű az Isten, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi, amit megígért. És Krisztus azért jött a világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És nem véletlenül mondja azt az Úr Jézus, hogy az Isten országa olyan, mint az igaz gyöngy, amire valaki rátalál, és elad mindenét, hogy azt a gyöngyöt megszerezhesse. Tessék csak arra gondolni, mit jelent az, hogy valaki mindenét eladja, hogy azt megszerezhesse. Azt jelenti, hogy innentől kezdve semmi nem olyan fontos a számára, mint az a kincs, amire rábukkant. És nekünk, az üdvösségünk, a Krisztussal való közösségünk, az, hogy szeret minket az Isten és életet ad, örök életet ad, minden kincsnél fontosabb.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 4-én, szombaton, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetében a 8. versként olvashatjuk. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak, a Korintusbeliekhez írott 2. levelének 5. fejezetében a 20. versként találjuk. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Az elmúlt napokban Péter és Pál napján ünnepeltem ordinációmat. S rögtön másnap emlékezhettem úgynevezett primíciámra, azaz első misémre, vagy első Luther kabátos szolgálatomra. Smidélius Andrés barátommal, akkori kőbányai lelkésszel zögykölődtünk a 9-es buszon a Vajda Péter utcai templomba, majd vissza a szeretett Kápolna utcába. Mindkét helyen erről a csodálatos ézsaiási elhívásról kellett prédikálnom, amelynek 4 szavas válasza a 2000-es, akkor utolsó debreceni Szél Rózsa mottója is volt. Ez volt a kiírt perikópa. Eltelve az előző napi áldásokkal és a konfirma élményével, a néhány nap múlva velünk 3 éves missziói szolgálatra Indiába tartó repülőgép felszállása előtt talán tudtam hitelesen hirdetni azt az Istent, aki szeretne velünk párbeszédben lenni. Itt ő kérdez, mi válaszolunk. Máskor meg mi kérdezünk, ő válaszol. De mindenképpen szeretne velünk dialógusban lenni, maradni. Ezt az Istent szeretném hirdetni azóta is. Talán tudtam hirdetni azt a Krisztust is, aki által megbékülhetünk Istennel. Talán tudtam hirdetni azt a Krisztust, akiről azóta is igyekszem tanúságot tenni. Szavaimmal, döntéseimmel, életemmel. Ott indultam lelkészként 2002. június 29-én, 30-án, Kőbányáról a világba ezekkel a szavakkal. Itt vagyok, engem küldj. A nap imádsága, Urunk, kérünk, áldj meg minket itt, ahol Te szeretnél tudni bennünket. Áldj meg minket Te, aki azt mondod magadról, vagyok, és aki miatt én is vagyok. Áldj meg minket, áldj meg engem, áldj meg és küldj áldásoddal, mert anélkül nem érdemes. Amen. Mesterházi Balázs áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. A nap újszövetségi igéje, tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Egy velem folyamatos közösségben lévő életre hívlak. Az alapképzésnek része, hogy megtanulsz a körülményeit fölé emelkedve élni, miközben még az életnek ezen zsúfolt színterén mozogsz. Egy leegyszerűsített életforma után sóvárogsz, hogy a velem való kommunikációd zavartalan legyen. Én azonban arra intelek, hogy engedd el a letisztult világ illúzióját. Fogadj el minden napot úgy, ahogy jön, és találj meg engem mindazok közepette. Beszélgess velem napod minden vonatkozásáról, az érzéseidet is beleértve. Ne feledd, a célod végső soron nem az, hogy irányításod alá vonj, vagy rendbehoz mindent magad körül, hanem az, hogy közösségbe maradj velem. Az a tökéletes nap, amelyiken kapcsolatba maradtál velem. Még akkor is, ha maradnak a nap végére elvégzetlen dolgok. Ne hagyd, hogy a tennivalók írott vagy gondolati listája életed irányító bálványává váljon. Inkább kérd lelkemet, hogy vezessen percről percre. Ő megtart a küzdelemben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Tesszalonika beliekhez írt első levél 5.17, példabeszédek 3.6.

0: Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. János 13:35.
1: Életünk össze van kötve más emberek életével. A Biblia tanítása alapján emberré, igazán emberek közösségében lehetünk. Mindig a másokkal levő kapcsolatban éljük meg az életünk lényeges részét. Rajtunk keresztül kell az Istentől jövő szeretetnek tovább áradni a minden teremtett lényhez. Az Új Szövetség hirdeti, hogy minden szeretet Istentől van, és a hívőnek kötelessége embertársait szeretni. Aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent, mert ő a szeretet. Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ám azt nem mondhatjuk, hogy szeretem az Istent, és gyűlölöm valamely fele barátomat, hiszen aki nem szereti a testvérét, hogyan szerethetné az Istent? A szeretet keresése lényünk mélyén annyi, mint Isten keresése. A szeretet, minthogy önmagunktól elszakít, Istenhez visz közelebb, mert minden ember életében csak két vonzási pólus van. Önmaga, vagy a többiek és Isten. Az önzetlen, valódi szeretet mindig Isten jelenlétének a jele, mert Isten minden szeretetben jelen van, mint ahogy a nap is jelen van minden sugarában. A Biblia tanítása alapján Isten egykor azt szerint fog megítélni, hogy a felebaráti szeretetben milyen hűségesek voltunk. Jézus tanításainak alapja az Isten szeretetre és a felebaráti szeretetre épül, és az evangéliumok alapján a kettő átfedésben van egymással. A szeretet az egyik legfontosabb bizonyítéka annak, hogy igaz keresztények vagyunk. Az Úr nem csak azt parancsolta nekünk, hogy ne ártsunk fele barátunknak, hanem azt is parancsolta, hogy szeressük és segítsük őt, mint önmagunkat.
0: Köszönöm, szerető Istenem, hogy életem az örök élet fényében nem csak magamról szól, hanem másokról is. Add, Uram, hogy fölismerhessem fele barátaimat. Kérlek, ne hagyj beleesni személyválogatásba, és add, hogy ne méricskéljem a magam gyártotta mérlegen, kihez fordulok oda. Kérlek, hozd őket elém, add, hogy megláthassam, meghallhassam, megérezhessem, hogy ők az én fele barátaim. Tudom, hogy most, ebben a pillanatban is vannak olyanok, akiknek rám van szükségük. Hadd tudatosuljon bennem, hogy a Krisztus követésemben nekem is szükségem van rájuk. Hadd gyakorolhassam az irgalom tetteit, ahogyan tőled is kaptam. Legyek, Uram, megígért és váratlan segítség másoknak. Legyek, Uram, a te gyermekedként követed az irgalomban. Legyek szereteted eszköze fele barátom számára, még ha ki is kell lépnem megszokott kereteim közül. Köszönöm, hogy mindezt az örök élet fényében tehetem meg. Add, hogy ez a fény másokat is bevilágítson. Mindazokat, akiket ma felebarátomként nekem szánsz. A kereső egyén fölismeri, hogy a teremtőben mindnyájan testvérek és egyek vagyunk. Már e világban érvényesül az, hogy amikor másnak okozunk kárt vagy bajt, önmagunknak is kárt okozunk. Amikor másokon segítünk, önmagunkon is segítünk. Hálával köszönöm hitemet, szeretetemet, hogy Jézus Krisztus nyomdokain járhatok, és mindent alárendelhetek az ő örök szép parancsolatainak. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban nyárhó, vagy az áldás hava, amelyet a rómaiak Marcus Antonius javaslatára az e hónapban született Julius Cézárról neveztek el. A keresztény hagyomány az apostol után Szent Jakab havának mondja. Jeles nap, július 2-a, vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a viselő Szűz Máriának Erzsébetnél tett látogatására emlékeznek ekkor. Az ezen a napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat ilyenkor megáldották. Ez az életet jelentő kenyérgabona tiszteletét jelenti, amely máig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostjában. A Sarlós boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval. Július 22-én az 1456-os nándorfehérvágyi győzelemre emlékezünk. 31-e a segesvári ütközet és Petőfi halálának napja. Az időjós napok, ha 5-én sarolta napján esik, akkor rossz, déhó és magyaró termés lesz. Ha Illés napján, 20-án dörög az ég, azt mondják, Illés próféta szekere zörög. 22-én bizony esik az eső, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Ha Jakab napján, 25-én vonulnak a hangyák, igen hideg lesz a tél. Az ölelés napja. Magyarországon a Nemzeti Ölelés Nap ünnepe július első szombatja, az Ölelés Világnapja október 15-e. Kampányszerűen is tartanak egyes szervezetek ölelés napját az év különböző napjain. A Nemzeti Ölelés Napja országonként változó időpontokban rendeződik. Az ölelés egy terápia, véletlenszerű önzetlen kedvesség családtagok, ismerősök vagy akár idegenek iránt. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Az ölelés nap célja az, hogy segítsen mindenkinek kimutatni az érzelmeit. Fölajánl egy ölelést, amit mindketten akarnak. A Nemzeti Ölelés Napja és a Szabad az Ölelés Napja számos hasonlóságot mutat, de nincs konkrét összefüggés a kettő között, mert az ölelés akár egy családtag vagy egy idegen részéről a mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatása azonos. Megrendezik az idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négy napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok Szárszói konferenciáját tehát augusztus 13-a és 16-a között rendezik a Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok. Hétfőn felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, a szél élénkülhet, és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Lóri, hallottad amúgy, hogy a héten meglett az 1000 feliratkozónk az Érted Podcasten?
4: Oj, még nem mondtátok, és kapunk-e véleményeket, vagy miket mondanak rólunk?
3: Az érdekes dolog a véleményekről, hogy mindenkinek megvan, és sokszor azt hiszük, hogy a másoknak a véleményétől függ a mi saját értékünk is. És jó, hogy ezeket félretesszük és megvizsgáljuk. Te hogy gondolod?
4: Érdekes, hogy az, hogy mindenkinek megvan a véleménye. Nem mindenki mondja el, vagy magában tartja, és még az is felvetődik benne, hogy vagy még a jobb személyiség, aki így kimondja, beírja, odaírja, kikürtöli a véleményét, vagy aki magában tartja, vagy magába fortja. Nagyon érdekes, hogy ha őszintén magunkban nézzünk, nem csak azon, hogy megvan a véleményünk, hanem érdekel is bennünket a másik véleménye rólunk. Másról is, ezt nevezik pletykának, főleg amikor negatív köntösre beszélünk a másikról, de az is érdekel, hogy rólunk hogyan vélekednek. Ez a szeretetnek van egy olyan megnyilvánulási formája, hogy elismerő szavak, tudjuk az öt szeretet nyelvekből, és vannak, akiknek ez nagyon sokat számít. Nekem is az egyik szeretet nyelvem ez, hogy örülök, amikor elismernek. Tehát, hogy...
3: Meg egy másik faktor, ami szerintem nagyon közel játszik erre, az úgy gondoljuk, hogy ebből fakad a mi értékünk, hogy mások mit gondolnak rólunk.
4: Igen, van egy ilyen nyomás, ahogy mondtad, ez egy marketing fogás egyébként. Mi is alkalmazzuk ezt a polgári munkámban, hogy a partnert, ha meg akarom győzni, vagy a potenciális felült, akkor azt mondja, na menj, kérdezd meg mások véleményét. Vagy kérdezd meg annak az ügyfelemnek a véleményét, aki már kezet rázott velem. Tehát, hogy így jön az üzleti életből is ez a nyomás, hogy a vélemény, a másik vélemény, az nagyon is meghatározó is számít. Vagy akarok valamit vásárolni, mint ahogy te mondtad, és megnézem a kommenteket, megnézem a hanyas pontozáson, hogy menni akarok valahol nyaralni, nézzük, hogy milyen pontozást kapott az a hely.
3: És ami még eszembe jutott erről, hogy az, hogy valaki megmondja nekünk face-to-face, szemtől szembe, hogy mi a véleménye rólunk, az sokkal többet segített, mint árthat. Pedig mi azt hiszük, hogy ettől mi rosszabbak leszünk, ettől mi kevesebbek leszünk, és a saját önértékelősünk is sokszor alább csökken emiatt.
4: Az is igaz, hogy amikor ennyire szomjazunk, meg keresünk a vélemények, meg futunk a vélemények után, azt is be kell látnunk, hogy ahányan véleményeznek bennünket, akár kommentet is írnak, nem mind őszinte, vagy meggondolt, vagy átrágott, vagy személyes. És ezeknek nem kéne akkora jelentőséget tulajdonítsunk. Viszont egy barátomnak, egy testvéremnek, egy közelállónak a véleményére sokkal többet kellene adnunk. Én azt látom, hogy van itt egy csapda. Hogyha azokra hallgatok, azokra figyelek, azoknak az embereknek a véleményére, akik szeretnek, akik elfogultan rajongnak értem, azok az egekbe fognak emelni. Viszont ha arra vagyok receptív, azokra az emberekre, akik kritizálnak, mindig megtalálják bennem a hibát, akkor meg sárba fognak tiporni. És akkor most kire hallgass, kire nem? És itt jön az be, amit Jézus tett, hogy nem bízta magát az emberekre, hanem a legfontosabb az atyának a visszajelzése volt. És nekünk is ez kell lenni, hogy Uram, hogy látsz te engem? Stb. Stb. Én így látom.

0: egy másik oldalát, amit észrevettem a fiatalabb generációknál, hogy nagyon próbáljuk magunkat egy olyan formára faragni, amik nem is mi vagyunk igazából. Tehát, hogyha az egész világ meg a barátságunk egy puzzle darab lenne, és pont hiányozna egy bizonyos forma, de mi nem azok vagyunk, akkor is próbáljuk magunkat beleerőltetni abba a formába, hogy olyanok legyünk. És ugye ebben nagyon közel játszik a FOMO, Fear of Missing Out, félünk, hogy kimaradunk, mert minden közösségben megvannak azok a kisebb közösségek, mikroközösségek, akik ahova szeretnénk tartozni. És hogyha kimaradunk egy viccből, hogyha minket nem hívnak valóva, akkor rosszul esik, ugye? És ezért próbáljuk magunkat úgy olyanra formálni, hogy ne érjenek minket ilyen kritikák, hogy mi próbáljunk meg tökéletesek lenni. Meg hogy adjunk magunkra egy olyan képet, ami nem is igazából mi vagyunk. És érdekes, hogyha megnézzük a Bibliában, akkor kicsit bemutatja mind a két végletet. Azt is, hogy mi van akkor, mikor nem kell érdekeljen az a más véleménye, meg az is, mikor érdekelne kell más véleménye. Az egyik evangéliumban írja azt, hogy Jézus mondta, hogy eljött bemerítő János, aki nem evett és nem ivott, és azt mondtátok róla, hogy bolond. Eljött Jézus, aki evett és ivott, és azt mondtátok róla, hogy részeges, meg hogy mindenkivel, vámszedőkkel van, és ez nem tetszett az embereknek. És Jézus, hogyha maga Jézus tudott megfelelni az embereknek, akkor hogy várjuk el mi azt magunktól, hogy megfelelünk mindenkinek? A másik pozitív oldala pedig a pásztori levelekben írja azt a presbiterektől, az elüljárókról, hogy ők olyan emberekkel legyenek, akiket mindenki szeret, akik közkedveltek, akire hallgatnak, aki ott áll az öregekkel a kapuba, és tanácskozik velük, és bölcs. Tehát meg kell találni bizony ezt a bizonyos középutat, de ami még fontosabb az, hogy megtaláljuk, ki vagyunk mi igazából, és hogy mi a mi személyiségünk, és miben vagyunk mi jók, és hogy hosszú távon hol akarunk lenni. Mert lehet, hogy most az a menő, hogy ott legyünk azokkal a barátokkal, ott mozogjunk azokba a körökbe, de lehet, hogy hosszú távon ez nem segít nekünk egyáltalán. Lehet, hogy 5 év múlva nem tudjuk elképzelni magunkat velük. Sőt, hogyha belegondolok, az utóbbi 10 évbe a barátaimnak a 90%-át le is cseréltem teljesen. Pedig akkor mindent megtettem volna, hogy megfeleljek nekik, és hogy ne kritizáljanak.
1: Lehet két véglet is. Az egyik az, hogy az ember nem ad semmilyen véleményre, tehát nem érdekli mások véleménye. És a vezetők esetnek ilyen hibákba, akár keresztény vezeték, akár üzletvezetők, vagy üzleti életben, vagy más polgári foglalkozásban, hogy egyszerűen nem érdekel mások véleménye. A trénerek ezt mondják, hogy jó néha visszaigazolást kérni, akár névtelenül is a beosztottaitól. És ez lehet egy tükör. Viszont ha hetente kéred ezt, vagy havonta, akkor meg beleesed egy olyan csapdába, hogy állandóan az ő kedvükbe akarsz járni, és nem biztos, hogy mindig azt kell mondani, vagy azt kell tenni, vagy úgy kell viszonyulni, ahogyan a közkedv megkívánja. Tehát, hogy ott kell legyen a benned az egyensúly, hogy oké, figyelj a visszajelzésre, vagy kérni a visszajelzés, hogy értékeld ki magad a körülötted lévők által. Viszont a legfontosabb tényleg az, amit Isten mond rólad. Tehát, hogy ő hogy lát, ki vagy te, milyen vagy te. Ezért fontos, hogy Istennel való kapcsolat itt is bejön. Tehát, hogy mi is kapunk véleményeket, Márk. És ahogy mondtad, kaptunk hideget és meleget is. Most kimondottan, hogyha a podcastre értjük. De akár az életünkre néző is, te tudsz az életemből olyan véleményeket, hogy azt mondtad, hogy milyen szuper vélemény, meg olyat is, hogy szinte keresztet vetettünk. Tehát annyira brutál véleményeket kaptunk. És mégis egyensúlyban maradtunk, nem lendített ki. Miért? Mert ott van az Istennel való kapcsolat, aki tudjuk, hogy hogyan vélekedik rólunk, vagy ő reagál erre, vagy már előreagálja, és már tudod, hogy mire számíts abban. Tehát, hogy erre kell figyelni. Viszont ennek azt is hangsúlyozom azért, ne essünk abba a csapdába, hogy nem akarunk adni a mások véleményére egyáltalán, mert valakit felruházhat az Isten, vagy felhasználhat ebben. Nem lehetek ennyire zsarnok, hogy azt mondom, én csak az Úrra figyelek, és nem érdekel az ifinek a visszajelzése, nem érdekel a többieknek a visszajelzése, a szeretteimnek a visszajelzése. Tehát van bennünk egy ilyen, hogy félünk a direktségtől, félünk az egyenességtől. Tény, Isten egészen másképpen egyenes, mint az emberek. De el kell hinnünk azt, hogy ezeket a csiszolatlan embereket, mint amilyenek mi is vagyunk, használhatja Isten az irányunkba. De az egyensúlyát mindenképpen azt Istentől kapjuk meg.
0: Így van, és van egy idézet Oswald Chambers-től is, aki azt mondja, hogy a lenyűgöző dolog Istenről az, hogyha féled Istent, akkor nem félsz semmi mástól. Ha nem féled Istent, akkor pedig minden mástól félni fogsz. Tehát, ha nincs ott az életedben Isten, az a bizonyos karó, aki mellette növekedhet, aki mellette kiteljesedhetsz, akkor fújni fog téged a szél, mint egy kis ágat.
1: Így van, és ha emberekre figyelsz, ez lesz. Nekem volt egy ilyen időszakom, hogy mindig vártam a visszacsatolást, a visszaigazolást, és szaladtam az emberek véleményén iránt. Nem jó. Tehát ha Isten valakit akar véleménnyel felhasználni az életedbe, az küldi. Neked meg kell legyen az bölcsességed, hogy kit nem küldött az Úr, hanem az indulata küldte, vagy az, hogy tényleg téged sehogy nem bír megszűrni ezt. De azt hiszem, hogyha lelkileg fejlődünk, és van egy érettségi fokunk, ezeket meg tudjuk szűrni.
0: Uh-huh. És hogyha már itt vagyunk, akkor mondtad, hogy kaptál hideget és meleget is személyes életedbe is, meg hogy többféle emberektől is. te hogyan kezeled a kritikát, hogyan reagálsz rá? Elsősorban hogyan szűröd meg azt, hogy kitől kell fogadni, és másodszorban pedig hogyan szűröd meg azt, hogy mi az, ami tényleg valós, és fejlődött kell benni, meg mi az, ami csak, nem tudom, akarnak adni neked egy pofont.
1: Jó, ha itt lenne a feleségem, azt mondaná, hogy nagyon nehezen viselem a kritikát, mivel nincs itt, én azt mondom, jól. Tehát vannak helyzetek, amikor nagyon viselem, van, amikor nem viselem jól. Én azt vettem észre attól függ, hogy én milyen paszban vagyok, tehát ha nyilván feldúlt vagyok, és akkor még oda pörkölnek valamit, akkor azt nem tudom jól viselni. De ha egy kiegyensúlyozott, erős lelki állapotban vagyok, és akkor úgy mondok, hogy nagyon jól fogadom. Tehát tényleg én fogadom a kritikát, és örülök is, hogyha jön kritika, mikor valaki így kezd és próbál magyarázkodni, hogy jaj, Lóri, meg mondom, nyugi, mondja direktbe, kérlek, egyenesen. Meg megérzed azt, ráérzed, hogyha szeretettel mondja valaki. De van, akitől nem fogadom. Tehát olyan is volt, azt hiszem, hogy be is írtam a jegyzetembe, hogy valaki odajött, és valami mondott nekem, de nem mert konkrétumokat mondani, és direkt, hogy kitől van, mi az, stb. És akkor azt mondtam, bocsi, ezt a beszélgetést nem folytassuk. Tehát egyszerűen nem adok rá. Meg ha valaki indulattal mondja, vagy támadásból, féltékenységből, irigységből, falcs motivációval, akkor igyekszem ezt kiszűrni, és egyszerűen nem adni rá. Tehát de na, én valahogy így állok a kritikához. De nem szaladgálok, nem keresgélem.
0: És egyébként úgy vagyok vele, hogy mikor kapok valami pozitív kritikát, meg valaki, nem tudom, túl sok jót mond, akár bármilyen olyan dologra, amiben része voltam, akkor mindig kérdem, hogy mondja valami negatív dolgot is. Mert hogyha valaki csak pozitívat mond, akkor azt jelenti, hogy nagyon elfogult. És ezt is meg kell szedni, nem csak a negatív kritikákat, hanem a pozitív kritikákat is. Mert vannak olyan emberek, akik bizonyos olyan, mint negatív okokból, ugyanolyan pozitív okokból mindig csak a jót tudják mondani. És hogy ezeket kicsit kiegyenlítsük magunk miatt is, hogy ne szálljunk el magunktól, meg ez segít a fejlődésbe.
1: Meg lásd azt, hogy az ember tényleg teljes képet lát róla, nem elfogult. Tehát, hogy objektíven néz, amennyire tud az ő szubjektivizmusából.
0: Meg az ilyen embereknél, hogyha akik negatív kritikákkal jönnek, amit tanácsos megtenni, hogyha beszélgetünk már vele, akkor lássuk, hogy mennyire kritikus szellemű. Hogyha olyan, hogy neki az ég se elég kék, meg a fű se elég zöld, akkor lehet, hogy az ő kritikája se a legépítőbb, vagy lehet, nem kéne túl sokat adni rá. Ezért az embert is meg kell figyelni, hogy milyen történelme van, meg hogy hogyan járul hozzá a dolgokhoz, meg hogyha kapunk valami kritikát, akkor az tényleg double checkoljuk valaki mással, és olyan, aki ismer minket, és meg tudja állapítani, hogy ez tényleg egy rossz tulajdonság, vagy csak nem tudom, a karakterünknek ez a része, és ő látja kicsit rosszul a dolgokat, mert minden perspektívától függ tulajdonképpen.
1: Nekünk, akik racionálisabbak vagyunk, ezt nagyon könnyű megszelektálni és visszautasítani valaki, és mész tovább. De aki egy érzelmi beállítottságú, azt nagyon ki tudja lendíteni. Egy rossz vélemény, vagy egy helytelen vélemény. De nekik is meg kell ezt racionalizálni, hogy ezt megszűrjük. Ki is mondta? Miért mondta? Milyen állapotban mondta? Mi van e mögött? És akkor tudod, hogy ennek nincs alapja, erre nem kell adni. És mész tovább. Ez tényleg fontos. Csak mondom, vannak karakterek, akiknek sokkal nehezebb ezt megélni, meg vannak, akiknek ez könnyebb.
0: És most szeretném, hogy egy kicsit beszélnénk arról is, hogy nem mikor kritikát kapunk, hanem mikor kritikát adunk. Mert ugye, hogy te is mondtad, Isten van, hogy küld embereket, hogy adjon visszajelzéseket, és olykor minket is küldhet Isten, hogy adjunk visszajelzéseket. Mikor egy kritikát fejezünk ki, vagy valamit meg szeretnénk osztani másokkal, hogyha oda jön ez a sztori, hogy lehetek veled őszinte, akkor mire figyelsz általában oda, hogy hogyan mondod el ezeket a kritikákat?
1: Az soha nem jó, amikor indulatból. Tehát ez legyen bármilyen közeli szeretted, lehet a feleséged, lehet a anyukád, apukád, az nem jó, ha indulatból.
0: Tehát adj rá egyet.
1: Igen, mert olyan is előfordul, nagyon érdekes ez, hogy indulatból mondasz valamit, ami igaz, de a másik bezárul, tehát bezárkózik, nem fogadja. Tehát, hogy lehet ez is, amit te mondasz, hogy aludj rá egyet, meg várj egy kicsit. Illetve mindig ott kell legyen az, hogy szerintem. Tehát itt is ott kell legyen az, én úgy látom Márk a te életedbe, Gedi a te életedbe. Ezt vettem észre. Én ezt a következtetést vontam le rólad. Amire még figyelek, majd figyelnünk kell, ezek az abszolútumok, meg a vélemények közötti különbség. Tehát, hogy a véleményeket ne emeljem az abszolútumok szintére, az abszolút dolgokat meg ne süllyesszem a vélemények szintére, tudod? Tehát akik az abszolútumokat a vélemények szintjére alacsonyítják, ezek a liberálisok, akik a véleményeket az abszolútumok szintjére emelik, azok meg a törvénykezők. Tehát, hogy erre is nagyon, nagyon vigyázzunk kell. Tehát, hogy tényleg Isten előtt megállni, hogy tőle van ez. Meg érzed azt, amikor valaki szeretettel mondja el, tehát, hogy elmondja a véleményét, és lehet, hogy fájt is, de ez a javadat munkálta, vagy elmondod a véleményed. Nekem volt olyan, valakinek elmondtam a véleményem, és sírt, de utána én is sírtam. Tehát, vagy olyan, hogy nagyon jól fogadta. Olyan is, hogy nagyon rosszul fogadta. De tudtam, hogy el kell mondjam. volt, akivel nagyon határozott voltam, és nagyon kemény. Tehát én úgy gondolom, a vélemény nyilvánításnak a pátosszát meg kell találni. Nem, a vélemény nyilvánítás nem mindig alakul, hogy én nagyon szeliden, nagyon kis visszafogottan. Van, amikor igen, de van, amikor nagyon kemény retorikával kell ezt tenni.
0: Uh-huh, ez jó.

0: hogy hogyan mondjuk el másoknak a véleményt, konkrétan. Tehát én nagyon nem bírom a főleg keresztény közösségben, amikor nem mer valaki konkrét lenni. Tehát, hogy annyira finomítani akar, annyira általánosítani akar, és akkor abból valami nagyon nagy következtetés vonjunk le. Tehát volt olyan, vagy többször előfordult velem, hogy odajött valaki hozzám, és azt mondta, hogy Lóri, valaki azt mondta, hogy, és akkor mond valamit. És akkor én mindig leállítom az életet, hogy állj, ki az a valaki, és mi az, amit konkrétan mondott. És hogy itt elbukik legtöbbször a dolgok. Esetek 95%-ában nem mondja meg, hogy ki mondta, és azt, hogy konkrétan mit mondott. És azt mondja neki, drága barátom, innentől kezdve, egyszerűen nincs mit tárgyaljunk. Tehát leállítom. És ugyanígy, tehát én nem mehetek úgy oda hozzád, hogy valaki azt mondta már rólad, hogy úgy látta, hogy talán, hogy. Érted? Nem, ez nem jó, ez nem jó. Így nem szabad. Az apostolok is kaptak sokféle véleményt. Tehát Apcsel 21-28, hogy Páról miket hord össze, meg felbuzdítják ott a tömeget, és tudták ezt szűrni, most adunk, nem adunk erre, mikor reagálunk, mikor nem reagálunk. Tehát, hogy kell bennünk legyen egy ekkora, vagy efajta józanság, meg önismeret, meg istenismeret, talán ez a legfontosabb. De arra vigyázzunk, hogy mi mikor formáljuk a véleményünket, tényleg álljunk Isten el, és megfelelő lelkülettel mondjuk ezt annak a valakinek. De el kell mondanunk. Arra meg nagyon kell vigyázzunk, hogy nem akarunk senkinek sebeket okozni. Talán majd egy későbbi podcastben beszélhetnénk erről, hogy amikor a véleményt formáljuk, vajon milyen sebeket okozunk másoknak. Erről majd beszéltünk egy másik téma kapcsán, hogy ne akarjunk műkedvelő gondviselést játszani, hogy na, mi semmit, nem, nehogy már megsértsük valakinek és a mimóza lelkét, hogy elmenjünk mondani van egy direktbe. Félünk is egymástól. Tehát egyszerűen félünk attól, hogyha én elmondom a véleményem, neki milyen véleménye lesz rólam. Tehát ez egy ördögi csapda. Bocsi, nem mondok véleményt, hogy nem, ő véleményt mondjon rólam.
1: Meg ez egy védekezési mechanizmus is. Ha kapok valami rosszat, hát ebbe ezek te is ezt csináltad múltkor. Hát te se vagy jobb, meg hasonlóak. Úgy visszatérve arra, amit mondtál, hogy legyünk konkrétak, ez nagyon jó lenne tényleg komolyan venni, mert sokkal inkább mondjuk ki a mi saját igazságunkat az emberek háta mögött, mint az emberek szemébe mondjuk. Miért? Mert félünk mi is attól, hogy ezektől a konfrontálódósoktól, hogy mi lesz, hogyha elmondjuk, mert megosztjuk velem. És van egy pásztor kint Amerikában, akinek van egy nagyon jó trükkje erre, amit alkalmazott a gyülekezeti vezetőségnél, hogyha vagyok én meg te, és én mondok valamit Gediről, és de Gedi arról nem tud, hogy nekem mi a véleményem, akkor te számunkra kérjél, hogy van 24 órád arra, hogy el kell mondjam ezt Gedinek. És ha nem mondtam el 24 órán belül, akkor te neked jogod van elmondani az én véleményemet róla. És ez nagyon megszünteti a belső pletykálódásokat, konfliktusokat, mert tényleg szembesítjük a másikat azzal, és kétszer meggondoljuk, hogy mit mondunk, mert a szavainknak felelőssége van.
0: Nevel bennünket egy kiemelkedő erényre, ami nagyon fontos a közösségi kapcsolatokban, a keresztény kapcsolatokban, az őszintesség. Tehát én azt veszem észre már, hogy nem menünk őszinték lenni egymásra. Tehát mi testvérek se. És az őszintesség nem azt jelenti, hogy na, nem éreztem a deódat, vagy rosszul állt a frizurát, nem. Az a isteni őszintesség. Tehát, hogy mi mindig jól vagyunk, soha nincs gondunk, mindig topon vagyunk, mindig csak bizonyságot tudunk tenni, lelkesen énekelünk Istennek, tudod? Jól érezzük magunkat a gyülekezeti ifjúságban. Tehát, hogy néha úgy őszintékben kellene legyünk egymással, sokkal őszintébbek. És akkor emögött ne azt látni, hogy a másik bukott, a másik hogy áll lelkileg, a másik milyen, hogy lehet ilyen, hanem megnyílni és segíteni egymást, felemelni egymást, vinni. Tehát én ezt látom Jézusnak az életében, teljesen őszinte volt. Tanítványok, hát annyira őszinték voltak vele, hogy elaludtak, mikor tűsök, vagy vitatkoztak a Kálvária kellős közepén, hogy ki a nagyobb közöttük, amikor Jézus megy a Kálváriára. Tehát, hogy hihetetlen. Tehát, hogy tart Jeruzsálem felé, ezek meg ezen vitatkoznak.
1: Meg az igazi őszintesség az lenne, hogyha én mennék oda hozzád, hogy féle úr, most ez a bűn van az életemben, és nem csak azt osztanánk meg, hogy figyelj úr, kaptam fizetésemelést, figyelj, elkezdtem beszélni ezzel a lányra, vagy nem tudom mi, hanem hogy figyelj úr, gondom van ezzel, összevesztem az anyukámmal, és hogy ez ennyire fedetlenek lennénk egymással, és ennyire átláthatóak lennénk. Ez nagyon sokat segítene a gyülekezetünkön.
0: Igen, itt még bejön egy dolog itt a véleménynyilvánítása kapcsolatban, hogy sokan azért félnek véleménynyilvánítani, mert én nem ítélkezhetek felettet, hogy ez ítélet, hogy én mondok valamit. És én úgy gondolom, hogy van egy nagyon komoly mesdje a között, hogy vélemény, meg a között, hogy ítélet. Tehát a Biblia fel is hívja arra a figyelmünket, és erre sarkal is bennünket, hogy ítéljük, megítéljük a dolgokat, ez a jó szó, megítéljük a dolgokat, megvizsgáljuk a dolgokat, járjuk körbe, szaglásszuk körbe, tegyük mikroszkóp alá, mondok egy néhány igelyet, 1 Korintus 6.1.8, 1 Korintus 5.9.13, Máté 7.15.20, 1 Korintus 14.19, 1 János 4.1, 2 Korintus 6.14, 1 Timóteus 3.1, 1 Tesszalonikus 5.14, mind arra sarkal, hogy meg kell ítélni a dolgokat, meg kell vizsgálni a dolgokat, körül körül kell nézni. Viszont elítélni nincs jogunk. Tehát nem mondhatnám, tehát hogy Márk, te a pokolra kerülsz. Márk, te egy elveszett alak vagy. Lóri, te ez és ez vagy. Tehát, hogy innen már Isten sem tud kiemelni. Isten az ítélő bíró. Nekem meg kell vizsgálnom viszont a dolgokat. És felhasznált ebben, hogy éles látást ad valami felől. Egyébként Chambers-re visszatér az előbb idézted őt, ő azt mondja, hogy azért is ad nekünk Isten néha éles látást, ha tetszik a téma kapcsán, mondhatjuk azt, hogy vélemény nyilvánítási készséget, hogy te azért valakiért kezdj közben járni. Ne légy Isten szerepébe, kezdj azért a valakiért közben járni.
1: A Biblia is ad utasítást arra, hogy hogyan tegyük ezeket a megítéléseket. Ugye ezt szedjük ki a saját szemünkből a gerendákat, mielőtt a másiknak segíthetnénk kiszedni a szálkát az ő szeméből. Tehát jó, hogyha van annyi önismeretünk, hogy tudjuk, hogy most milyen életvitelünk van. Hogyha mindig csak kritizálunk, hogyha mindig bűnkövetünk el, akkor nem sok jogunk van arra, úgymond, hogy nem jó, hogyha mi másokat megítélünk, akkor azzal is csak, nem tudom, bűnkövetünk el szerintem.
0: Itt van ez a csapda, hogy ne szóljatok hozzám, én sem szólok hozzátok. És el leszünk, úgy eltűrjük egymást, úgy teszünk, mintha minden oké lenne is. Csak hadd ne mondjam el a véleményem rólatok, vagy rólad, de te sem mondd el rólam. Nem, ez nem jó. Ez nem jó. Ez nem jó. Isten hadd használja fel a testvéri közösségeket arra, hogy a véleményüket elmondhassák, úgy, hogy Istennek az üzenetét közvetítik az irányunkba. Viszont a legfontosabb vélemény, forrás az Isten legyen számukra.
1: Lóri, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést is neked.
0: Márk, ma úgy alszunk el, hogy elolvassuk a kommenteket?
1: Nem így alszunk el, néha talán beleolvasunk és megszűrjük őket, hogy mi az, amit fogadjunk, és mi az, amit nem.

0: Hát olyan nyugat hangvétellel kezdeni, ugye meglátjátok a témánkat. Ugyanis a konfliktusokról szeretnénk beszélni, meg ezeknek a kezeléséről. És nagyon érdekes, hogy ez azért átjárja egy fiatalnak is, vagy egy gyereknek is az életét. Egy tininek is, egy fiatalnak is, és mehetünk egész időskorosztályig, hogy ez előfordul. Oké, mielőtt meghatároznánk a konfliktusnak a fogalmát, így előrebocsátólag hadd olvassak fel két ige verset, az egyik a Róma 12:16, egyszerű fordítás. Éljetek egyetértésben és összhangban egymással. Ne legyetek büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget. Ne becsüljétek túl magatokat. Nagyon jó. Aztán 18. versben pedig tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Na, határozok már meg, mi az, hogy konfliktus.
1: Konfliktusok azok az élet elejárói. Tehát, hogyha valaki olyan életet akar élni, amiben nincsenek konfliktusok, akkor menjen ki a Holdra, mert ott nem
0: fog senkivel. Ugyan,
1: ott nincs konfliktus. Nyugodt élete.
0: Tehát, ahol élet van és mozgás van, ott konfliktus is lesz.
1: Ez az élet elejárója. Tehát ez ellen nincs mit tenni. Arról tudunk mit tenni, hogy mi hogy kezeljük ezeket.
0: Mm-hmm. Ne akar olyan életet élni, amikben nincsenek konfliktusok. Na, de határozok meg, mi is az a konfliktus?
1: Hát én nagyon röviden, hogyha egy szinonimát mondanék rá, akkor azt mondanám, hogy megütközés. Tehát én valamit akarok, másik meg valami mást akar. És ez előfordul már a legkisebb kortól, tehát egy pár éves gyereknél is, hogy akar egy játékot, a szülei nem akarja megvenni. Nem akar aludni, a szülei meg azt akar, hogy aludjon. És ez eltorkolhat elégész odáig, hogy világháborúk alakulnak ki egy megütközésből. Mert hogy én valamit akartam, te mást akartál. És ezeknek három fokozatra vontanám fel őket. Van olyan konfliktus, mikor mind a ketten nyertesen jövünk ki. Mikor te megtudtad az én véleményemet, én megtudtam a te véleményedet, és mind a ketten megyünk tovább, úgyhogy
0: gazdagod... is egyeztetek.
1: Igen, és gazdagodtunk egy plusz véleménnyel, egy plusz sztorival, nevezük ezt bárhogy. Van olyan, mikor valaki nyer, és valaki veszít. Tehát lehet, hogy te megnyerted a szócsatát, a másik elvesztette, és úgy mentek tovább. És van a legrosszabb helyzet, mikor mind a ketten vesztetek. És úgy gondolom, ilyenek a világháborúk is maga, mert hiába nyeri meg valaki az adott területet, ott sokkal több veszteség van. Az a kérdés, hogy ki az, aki kevesebb veszteséggel megy tovább. Tehát én így látom a konfliktusokat, hogy ott vannak mindenhol, az ellen nincs mit tegyünk. Néha ki is tudjuk őket kerülni, hogyha látjuk őket előre, tehát hogy tudom, hogy valakit fölöltéket nagyon bosszant, hogy felhozom a focit, akkor nem hozom fel nálad a focit. Ha nem próbálom burkoltam volna, próbálom kikerülni.
0: Ne törj a másik orral a borsot,
1: igen,
0: nem muszáj.
1: Abszolút. De amiről inkább tehetünk, hogy mi az egésznek a kimenetele. Tehát tudjuk, mikor kell megállt mondani, és hogy mikor nem menjünk már tovább.
0: Na, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Értek, én is visszatérnek, amit mondtál, hogy mi is a konfliktus, tehát hogy egymással szemben menni, vagy szemben állni, illetve ütközni. Ezt jelenti a konfliktus. És nagyon érdekes, hogy az a baj velünk, hogy mondjuk figyelj meg ezt a barszás reálos dolgot, úgy is elsüthetünk volna, hogy te nagyon érvelsz a Barsza mellett, én a Reál mellett, és én adott pillanatban bepötszenek ezen. Érzelmileg feldúl. Megpiszkál az emóciós egyensúlyomat. És akkor én, mivel érzelmileg feldúlt engem a te véleményed, vagy a te látásod, vagy a hozzáállásod, vagy tudom is én micsoda, vagy hogy gólt rúgtál nekem, vagy hogy nyertetek a röpiben, nagyon érdekes a fiataloknál, tehát, hogy, vagy akár időseknél is, hogy játékon is össze tudunk veszni, tehát hogy egy játékban is konfliktusok alakulnak ki, hogy az nem is konfliktus, tehát nem egymással szembe menés, vagy egymással ütközés, hanem csak, hogy az én érzelmi világomat megpiszkáltad, és ezért én szemben akarok venni veled, én úgy érzem, hogy konfliktusban vagyok veled, vagy konfliktusban akarok lenni veled, de az nem konfliktus. A konfliktus az az, hogy ütközünk, szemben állunk egymással. Egyébként természetünkből fakadóan nem egyformán reagálunk a különböző dolgokra. Tehát van, akikről lepereg, van, akit feldúl, van, akit mélyen érint, van, akit kevésbé érint. De úgy gondolom, hogy a kezelés a legfontosabb. Tehát nem élhetünk, nincs ilyen, hogy olyan életet éljek, hogy ne legyen konfliktusok. Én nem is pártolom ezt az elképzelést, hogy úgy élj közösségben, úgy szocializálódj, hogy ne legyenek konfliktusait. Oké, lehetnek konfliktusok, de rendez ezeket. Nyilván ne azt keresd, hogy az albumedét bottal pitiszkálod, hogy mikor fog már felébredni és megkergetni téged, és hogy ebből a konfliktusból hogyan tudsz kivergődni. Én le tudtam úgy élni az életem, hogy soha nem volt részem bunyóban. Tehát, hogy nagyon sok fiatal ennyire keres, hogy bunyóztunk, jó megvertük, adok én neki. Tehát, mintha keresnénk a konfliktusokat, hogy a konfliktusok kezelésében nagyon fontos az elköteleződés, hogy mennyire áll közel a másikhoz az elköteleződésnek a mértéke, tehát a feleségemmel, a testvéremmel. Nem szakítom meg a kapcsolatot egy konfliktus miatt, mert nem értettünk egyet abban, hogy mit vacsorázzunk, vagy hogy hova menjünk, vagy hogy hol üljünk. Tehát barányos dolgokon veszünk néha össze. És ha van egy ilyen kötődés, akkor ennek az elköteleződésnek a mértéke, ez meghatározza ennek a kezelési módját, vagy hogy hogyan tudjuk ezt minél jobban
2: kezelni.
1: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez nagyon személytől függő. Tehát vannak, akik nagyon konfliktuskezelőek, és hogyha valami nagyon is bántja őket, magukba szorítják, és nem mondják el világért
0: sem. Áldott jó emberek, senkivel nincsenek haragban, senkinek, még a lénynek se ártottak. Ezek azok az emberek, de hogy belül mi van bennük, erről senki nem beszél, de külsőleg tényleg ezek profik a konfliktusok közepette, vagy hadában.
1: De hogy azt is kell mondjuk, hogy ez a podcast se azért van, hogy mindenkit bátorítsunk a konfliktusra, és amint ezt meghallgattad, menjél és veszel
0: össze valakivel. Hallgassad a végét az adásra, itt csak provokálunk.
1: Tehát nem tudom, hogy kell ezt megnevezni, mondanám úgy, hogy konfliktus management. Tehát ezt kell nagyon megtanulni, és kicsit kívülről látni a dolgokat, hogy mikor vannak azok a szituációk, mikor oké, most inkább hallgatok, mert tudom, hogy ebből nem fog jó kisülni, meg mikor van az, mikor igenis fel kell álljak az én igazságomért, és ki kell álljak azért. Például, hogyha nagyon sokat elkezdünk vitázni munkatársakkal, barátokkal, akkor egyébként nagyon meghidegül közöttünk a kapcsolat, és jó néha kicsit csendben maradni, jó néha ráhagyni, mert hiába nyertünk meg egy vitát, hogyha ezt az embert elveszítjük.
0: Kell tudni hallgatni, így van. Tehát figyelj, nem minden konfliktust úgy tudunk kezelni, hogy reagálunk. Tehát valamikor a konfliktus úgy oldódik,

0: mondanak valami rosszat, akkor nem néz ki, hogyha te hallgatsz és bólogatsz rá, hanem kiállsz érte, és elmondod, hogy figyelj, ez nem igaz, meg elmondod róla a jó tulajdonságait, hogyha vannak is rosszak. Tehát mind a kettőnek kell fejlődni, bármilyen személyiségtípus is vagy.
1: Így van. Itt én aláhúzom azt is, hogy nagyon értékes gondolatot érintette, hogy nagyon sok emberre jelenlőz, ez főleg az első kategória, akik a konfliktus, az volt az első kategória, bocs, konfliktus kerülők, hogy tehát béke minden áron. Tehát a békesség legyen köztünk, békesség legyen köztünk. Ez tény, Jézus is azért imádkozott a főpap imájában, hogy egyetértés legyen közöttük. De az, az olyan egység legyen köztünk, ami a vele és atyával való egységet tükrözi le, ugyanolyan egység, tehát hogy vele vagyok összhangban. Nem békesség bármi áron, akár még olyan áron is, hogy az igazat feláldozom. Tehát, hogy a békesség oltárán feláldozom még a keresztény elveimet is. Tehát a legtöbben szinte bármire képesek vagyunk, hogy elkerüljük a konfliktusokat. Ez se jó, ez se jó. Felteszem például azt a kérdést, Márk. Beszéltünk már erről, nem a podcastet keretein belül, hogy vajon az előttünk álló generációban miért van annyi kimondatlan, seb és rejtett ellenségeskedés? Hát éppen ezért, mert sejünk vették a hiteles kapcsolatok legalapvetőbb feltételét, hogy őszintessék, hogy rendezzék ezeket a konfliktusokat, amik voltak. És már csak azt eszélt, hogy már nem jelent nekem semmit, nem érdekel, hogy van. Nem hat meg, hogyha valami baj éri, hogy értek ellen imádkozni. Fontos, hogy rendezzük ezeket, hogy ezek később ne legyenek tényleg ilyen eltemetett ellenségeskedések, rejtett ellenségeskedések, meg ilyen sebek, amelyeket cipelünk magunk után.
0: Igen, tehát hiába nyerünk meg egy vitát, hogyha elvesztettünk valaki mást. És ez a vita, ez lehet sokkal értékesebb, és lehet ez egy kocsi, lehet ez egy örökség, és ilyeneken bújik el az egész. Mert úgy látom, hogy ez a vitatkozás arról szól, hogy neked van egy realitásod, meg nekem van egy realitásom. És az igazi realitás, tehát ahogy élünk, azt hogy próbáljuk átalakítani. És hogyha mind-mind úgy alakítjuk, hogy az nekünk tetsző legyen, akkor az csak a mi kis világunk lesz. És ha mi világunkban élünk, ott nem lesz senki más. Tehát elveszítjük azokat, akik körülöttünk vannak, elveszítjük a szeretteinket, a barátainkat, azokkal, akikkel jobban voltunk. És ezt is mérlegelni kell, hogy vállalom én azt, hogy most meghidegítsem a barátságomat. Nyilván, amelyik barátság egy vita után feloszlik, az nem is volt igazi barátság, de hogyha ezt újra és újra eljátsszuk, akkor annak komoly következményei lehet. És oké, vannak olyan helyzetek, amiket is szívesen felbontunk, például egy ilyen alkalmi közös munka, egy osztálytársal, vagy egy idegennel, egy kollaboráció, tudom is én, de az igazi gondok akkor vannak, mikor egy házastársal teszük ezt, akitől nem tudunk szabadulni.
1: Egy jó barát.
0: Igen, és elhidegülünk tőle, és eltaszítjuk magunktól, csak azért, hogy a mi világunkat érvényesítsük rá, ő rá, és hogy mindig az én, amit mi akarunk.
1: Ezt úgy hívják, hogy egoizmus, önzőség.
0: Igen, hogy az egésznek az önzőség az alapja.
1: Igen, azt is meg kell tanulnunk. Tehát úgy gondolom, a konfliktusok kezelésében, a konfliktusok megfelelő menedzsmentében, ahogy mondtad te, ez a fontos, hogy tegyük félre az indulatokat, tegyük félre az érzelmi dolgokat, tehát hogy racionalizáljunk. Szeretettel próbáljuk megbeszélni, higgadtan, nem kiabálva, stb. De azt is meg kellene tanulnunk, ha érvelünk valami mellett vagy ellen, az nem azt jelenti, hogy vitatkozunk. Tehát, hogy konfliktusban vagyunk. Tehát ennyire kellene azért életek legyünk. Tehát, hogy bocsi, kimondhatom a véleményem meg az érvelésem, de ez nem azt jelenti, hogy mi vitatkozunk. Apostolok cselekedeteiben is látjuk. Így látták jónak, úgy látták jónak. Erre menjünk, arra menjünk. Vagy amikor összekapnak azon, hogy na most mi legyen a pogány keresztényekkel? Körül kell metélni őket, vagy nem kell körülmetélni őket? És az Abcsel 15:7-11-ben egy kicsit úgy látjuk, mintha Péter és Jakab engedik, hogy egy kicsit menjen a vita, és aztán ők reagálnak, és felállnak, és akkor elmondják a véleményüket. De vita volt, tehát úgy fogalmazott Lukács, hogy vita. Vita volt köztük. A keresztények közt vita volt. Jú, van most keresztények közt vita? Persze, hogy van vita, csak ezek legyenek rendezve. Na azért, hogy a testvérek, mennünk el a testvér órára, meg kiül az ebéd, hanem rendezve legyenek a dolgok. Tehát, hogy ne tegyünk úgy, mintha rendezve lenne, ha nincs rendezve. Tehát tényleg legyenek rendezve a dolgok. És a rész második felében 14-21-ig ilyen gyakorlati felszólításokat látunk. Tehát kitől mástól, mint Jakabtól, tudjuk a nagy gyakorlati írót. Az igével érvel, profitai szavakat mond, és ez azt mondja, egyeznek Péternek a tapasztalatával, amiket átét, és aztán én a csúcspont, ez nagyon érdekes, a 28. versben, hát amikor én ezt olvastam, alá is húztam a Bibliában, hogy azt mondja, a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, figyeled? A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is jónak láttuk. Az lenne a legszuperabb a konfliktusokban, a Szentléleki szóhoz jutna, meglátnánk mi az, amit ő jónak lát, és arra azt mondanánk, hogy igen, na erre megyünk. Lehet, hogy eleinte Márk nem jól mondta el, és indulat volt benne, vagy Lóri, de tényleg, amit ő képviselt, vagy még amit mondott a másik testvér, ez ez tényleg

0: meg a Szentlélektől van, és akkor mi is most már ezt jónak látjuk, és erre megyünk. Olyan jó lenne nem megnünk egy ilyen készség. Csak abban a csapdában is beleszünk, hogyha véletlenül te belevittél valami pátosz, hogy érzelmi dolgot, akkor már ott lehúzzuk azt, hogy jaj, leseperjük az asztalról. Biztos nem jó. Pedig csak lehet csak a csiszolatlanságod miatt valamit hoztál bele, de jót mondtál attól.
1: Igen, és ez teljesen az ellentétje annak, ami az egésznek a tüze, az indítója, az egoizmus, az én. Tehát, hogyha bele kell egyezek abba, hogy a Szentlélek rámutatott arra, hogy az én igazam nem az igazság, és nem arra kell menjünk, akkor tudjak beleegyezni, hogy figyelj, oké, uram, te nyertél. Még akkor is, hogyha ez a Szentlélek valaki más használ fel.
0: Ebben. Igen, mert sokszor azt érezzük, ez van bennünk is, vagy bennem is sokszor az volt, hogy akkor van megoldva egy konfliktus, ha nekem lesz igazam. Nem igaz. Tehát nem. Akkor van megoldva egy konfliktus, ha az megvan oldva. És tényleg a Szentlélek ahogy jónak látta. Tehát arra az egységre jutunk el. Vagy lehet, hogy bocsánatot kell kérni, és ki kell mondani egy konfliktusnak. Az a megoldás, hogy azt mondja, bocs, itt hibáztam. Itt indulatos voltam. Itt nem tudtam magamon uralkodni. Itt bocsáss meg, itt... Érted? Tehát, hogy bocsánatot kell kérnünk. Beszéltünk arról, hogy mitől alakulnak a konfliktusok, tehát, hogy sokszor magunkat akarjuk igazolni, az önzés, az egoizmusunk, a bukottságunk, a csiszolatlanságunk miatt. Egy kicsit beszélünk már arról, hogy vajon a konfliktusok, mert azt mondtuk, hogy elengedhetetlen feltételi az életünknek, hogy ahol élet van, ott konfliktus is van, akár egy házasságban, akár egy baráti kapcsolatban, testvéri közösségben, az ifiben lehetnek konfliktusok, hogy ezek a fejlődés jelei a kapcsolatainkban, vagy a közösségben, vagy pedig a hanyatlás, hogyha vannak konfliktusok.

0: maga az lehet jel, hogyha valaki kimeri mondani már az igazságát, mert akkor az eléggé kényelmesen érzi magát egy adott közösségben. Viszont én azt mondanám a fejlődésnek a elejénnek, hogy jelül, ahogy rendezik az egész dolgot. És hogyha már az abcsát említettük, ott is van egy jó példa erre, ott van Pál és Barnabás. Aki azt mondja, Pál, hogy ne vigyük magunkkal Márkot, mert hátráltat minket, Barnabás meg azt mondja, hogy de vigyük magunkkal Márkot, mert hogy én magammal akarom vinni. És ott se azon kezdtek el vitázni, hogy most mi legyen Márka, nem sorsot húztak, nem megimádkozták, hanem figyelj, oké, te mész Márk nélkül, én megyek Márkkal. És milyen jó lenne, hogy az életben is ezt néznénk, hogy megnéznénk, hogy mi a nagy cél. Mi az, amiért te is küzdesz, meg én is küzdök. És csináljuk azt. Ne azt nézzük, hogy most kelling bejönni, vagy jó pólóba is jönni, hanem hogy mit akar az Úr üzenni, mit akar ő elérni az életünkben, mit akar a közösségünk életében elérni. És akkor tegyük félre a mi igazságunkat, vagy ami a legjobb, ugye mondtam, ezek a win-win szituációk, hogy te is jól jársz, meg én is jól járok. És vannak ilyen szituációk, és csak kell egy kicsit gondolkodni, kell bölcsnek lenni ilyen szituációkban.
1: Én azt a kulcsszót mondanám, hogy légy formálható. Uh-huh. Tehát enged, hogy formáljon Isten, meg enged, hogy formáljon másik. Vassal formálják a vasat, egyik ember formálja másikat. Akkor van baj velünk, vezetők esnek ebbe a hibába, akár keresztény vezetőkre gondolunk, vagy cégvezetőkre, hogy csak ők formálhatják a többieket, a beosztottakat, a bárenkákat. Nem igaz.
0: Két irányú.
1: Nem igaz. Nem. Így van. Tehát mi vagyunk Krisztus nyája, és formáljuk egymást. Hatással vagyunk egymásra. Erről beszél a példaszék könyve. Illetve én olvastam egy könyve, hogy azt mondja a szerző, hogy óvakodjunk a konfliktus kerülő magatartástól. Az igaz és tartalmas örömteli kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az őszintesség. És azt mondja, a néhai konfliktusok és nézeteltérések nem hátráltatják a kapcsolatot, a problémákkal való szembenézés és egymás megértésére való törekvés elmélyíti a kapcsolatot. Tehát adódik egy probléma a közösségben, köztünk, velünk, egymással, ezzel szembenézünk, na miért van ez a probléma? És törekszünk arra, hogy ezt megértsük, megoldjuk, akkor ez elmélyíti kapcsolatot. Ha még úgy teszünk, minden rendben közöttünk van, áldott légkör van a mi gyülekezetünkben, a mi ifjúságunkban, a mi baráti kapcsolatunkban, a mi házasságunkban. Hogy... Tehát az úgy teszünk, mintha, az nem megoldás. Az a megoldás, amikor kimerjük mondani, mi a valóság. És ezzel szembenézünk, és engedjük, hogy megint bejön a Szentlélek, hogyan látja jónak, hogy hogyan rendezzük ezt. Hogyan formálódjak én, hogyan formálódjon a másik.
0: Meg nincsen tapasztalatom benne, de gondolom ezért is mondják azt, hogy egy olyan házasságból még nem vitatkoztak, még nem veszekedtek, az nem egy jó házasság. Mert igen. Ki kell mondani a véleményedet?
1: Én annyira nehezen tudok reagálni erre, amikor megkérdezek egy fiatal házas, hogy, és az elmúlt egy olyan vitatkozik, hogy nem, köztünk nincs vita. Minden, tehát le a kalapa, komolyan le a kalapa, de vannak bizonyos trénerek, akik megkérdezik, hogy szoktatok egymással beszélgetni, kommunikálni. Tehát...
0: De miért van ez? Tulajdonképpen miért nem fontos, hogy egy házasságban, vagy bárhol vitatkozzunk? Főleg házasságban.
1: Nem fontos. Tehát én nem azt mondom, hogy fontos. Én úgy tapasztalom, meg ezt látom, hogy amikor két különböző természet összekerül, azok csiszolódnak egymáshoz. Tehát nekünk sem már olyan jellegű konfliktusaink vannak a feleségem, mint amelyek voltak a házasságunk első évében. Ezt is akartam mondani az előbb, hogy azért, tehát ezt meg kell vizsgálnunk, hogy van-e fejlődés a konfliktus menedzsmentünkben. Hogy oké, legutóbb összevesztem a srácokkal a fociban, mert miért nyertek ők, lehet, hogy 10-szer is, de 11-re már nem fogok. Vagy hogy többször előfordul az, hogy nem vitatkozok velük, hanem tudok engedni, vagy tudok örülni a másik sikerének, hogy ebben legyen előre haladás. De a különbségek miatt van szerintem visszatérve a kérdésedbe. Na, hogyan lehet rendezni a konfliktusokat? Erről még egy kicsit beszélgessünk, mielőtt zárjuk ezt a podcastet, meg ezt a beszélgetést.
0: Hogyha semmi esetre se tudunk kompromisszumot találni, akkor, ahogy említettük, az korábban is jó, a kicsit lehiggadunk. Én például mindenféleképp kell ráaludjak egyet. Tehát, hogyha hirtelen feljön, akkor azt néha úgy is tudom értelmezni, mint egy személyes támadás, hogy velem nincs megelégedve, vagy, de tényleg az ember csak segíteni akar. És miután ez megtörtént, miután lehiggadtam, összettem a gondolataimat, utána jó, hogyha ezt megbeszéljük. De hogyha meg egy olyan embertől rá csiszolódok így, akivel nem vagyok olyan jóba, akkor szeretek időt tölteni vele. És ezt szeretem is alkalmazni, hogy azokat az emberekre, akikről általában rossz véleményem van, töltsek egy kis időt velük, mert akkor találunk ki közös pontokat az életünkbe, és nem csak a rosszat látjuk egymásban, hogyha te, nem tudom, mindig csak konfliktusokkal jössz elém, hogy mindig csak azt mondod, hogy te ez nem jó, az nem jó, akkor az nem fog vezetni sehova. Tehát meg kell találni a közös célt, ahogy volt Pál és Barnabás példájában is, meg volt a közös cél, az, hogy hirdessék az evangéliumot. És nem illetünk, és hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb rendezni. De említettem azt egy korábbi podcastben is, hogy meg kell hallgatni a másnak a véleményét. Tehát fogadjuk el azt, hogy nem csak a mi igazságunk van, hanem másnak is lehet egy vagy igazság, vagy véleménye. És azt mindenféleképp hallgassuk meg, és miután elmondta, mérlegeljünk, hogy most kinek van igaza, kinek kell tennie, ki az, aki olyan elvekhez ragaszkodik, amik igazából nem is valósak. És hogyha ezek megtörténtek, akkor próbáljunk meg lecsiszolni magunkból. Ami mondva nagyon könnyű, de valóságban nehéz.
1: Meg is lehet. Figyelj, én nekem szoktak konfliktusaim lenni, de én úgy érzem, hogy rendezett kapcsolatokban élek. Tehát, hogy nem tartom meg a konfliktusokat. Én nem bírok úgy élni, hogy konfliktusban maradjak valakivel. Ettől független biztos vannak olyan emberek az életemben, akik ha fejreállok is, vagy bármit teszek, akkor is bajuk lesz velem. Ez más kérdés, mert mindjárt ki fogunk erre talán térni, de maradjunk itt a központi kérdésen, amit mondtam, hogy hogyan lehet ezeket helyesen rendezni. Az egyik az, hogy tényleg meg kell bocsájtani. Meg kell bocsájtani. Vagy bocsánatot kérni.
0: Igen.
1: Tehát meg kell tanulnunk engedni. Sokkal kevesebb konfliktusunk lesz, mint ahogy te is mondtad, ha engedünk. Tehát engedünk a másiknak. Engedjük, hogy beszéljen, engedjük, hogy mondja, engedjük, hogy kifejtse a véleményét. Engedünk abból, amiből engedhetünk. Most bocsi, tehát milyen károm származik abból, hogy engedem neked, hogy te képviseld azt a véleményt, hogy a Barcelona sokkal jobb csapat, mint a Real Madrid. Hol érint ez bennünket? Tehát, hogy most emiatt legyen rossz kapcsolatunk, és akkor mától kezdve nem podcastezünk együtt már. Tehát, hogy banális dolgokon akad össze néha bajszunk, és tartjuk, ragaszkodunk az igazságunkhoz, mert én reálos vagyok, te pedig barcelonás vagy. Tehát, hogy engedjünk. Olyan korban élünk, amikor nem divat ez az alázat, a másik előnyben részesítése. Ezt divatos dologgá kell tegyük az életünkbe, hogy megalázkodni, előnyben részesíteni másokat. Oké, legyen úgy. És egyébként a legbiztosabb jelennek, hogy Isten munkálkodik egy ember élet, amikor ki tudja mondani, hogy vétkeztem. Tehát, hogy ez is fontos, hogy akiket megbántottam a konfliktusban, akiknek fájdalmat okoztam, akikkel konfliktusban vagyok, azoktól kérek bocsánatot. Erről beszél az ige is. Eszedbe jut? Menjél, rendezzed. Mondjam, rajtad áll, tehát tényleg rendezzed. Ha nem tartjuk értékesnek a bűnbánatot, akkor sötétségben vagyunk. Tehát, hogy nem bánjuk meg, amiket nem csak Isten ellen vétkezünk, ez legyen világos számunkra, hanem egymás ellen vétkezünk, és meg bocsánatot kell kérnünk, rendeznünk kell ezeket a dolgokat.
0: Sőt, egy ilyen bocsánatkérés után egy kapcsolatok sokkal megerősödnek.
1: Így van.
0: Tehát,
1: így
0: hogyha hozzám odajön egy bármilyen vezető, tehát például, amikor a főnököm bocsánatot kért tőlem, akkor látom, hogy igen, ő tényleg ember. Meg ő nem csak dirigálni akar, hanem ő tud velem azonosulni, és tudja, hogyha engem megbántott, tudja, hogyha esetleg nem volt igaza, és ezek után én is teljesen másképp tekintek rá. Meg mondom, hogy ez a konfliktus kezelés, mert mikor kell elhagyni, idővel sokkal könnyebben jön. Tehát mondjuk egy idős ember nem annyira forró fejű, mint egy fiatal, ugye ez egyértelmű. És Keanu Reeves mondta egy interjújában, hogy most aznak olyan pont vagyok az életemnek, hogy azt mondod nekem, hogy 2 + 2 az ott, akkor én ezt elfogadom. És ezt is hogy meg kell tenni, hogy mondtad a Barcás példánál is, hogy azt mondod, hogy a Barca jobb, legyen jobb, hát kit érdekel, inkább elvesztek egy csatát, mint hogy elveszítsem a barátomat, vagy hogy elveszítsem azt, hogy azt akarjam, hogy te rosszat gondolsz rólam.
1: Nyilván ezek az ilyen banális dolgok, de vannak nagyon fontos értékek, amikor nem engedem, hogy meggyalázzák Isten, vagy olyat mondanak, ahol nem tűrök, tehát ahol nincs kompromisszum, ahol nem engedek ebből, és azt mondom, figyelj, drága barátom, megértettem a véleményed, én nem ezt képviselem, kérlek ezt itt, és most fejezzük be, mert sért engem, sért az én Istenem, stb. Azt mondtuk és kihangsúlyoztuk, hogy bocsánatot kell kérni. Vajon mindent meg lehet bocsátani? Meg jogom van el megsértődni. Tehát milyen érdekes, hogy érted, hogy kérjünk bocsánatot azoktól, akik megsértettünk, tehát meg lehet mindent bocsátani? Meg jogom van el megsértődni?
0: Ha már egy ember felajánlja az ő bocsánat kérését, tehát bocsánat kér, akkor alászkodjunk meg mi is annyira. Tehát ne mindig tartsuk a mellünket, meg verjük a mellünket, hát, hogy mekkora emberek vagyunk, hogy mi, hanem tényleg bocsásson meg az embereknek, és ne csak úgy, mint az oviba, hogy fogjatok kezet, most jobbak kell lenni, hanem tényleg bocsássunk meg, és megkérjünk bocsánatot, mert biztos vétkeztünk mi is. Ha csak rosszat gondoltunk róla, ha csak indulatosan beszéltünk, akkor az azt jelenti, hogy mi is követtünk el bűnt, és kérünk bocsánatot.
1: Krisztus meghalt minden bűnért. Tehát ő, ha megbocsájtott, meghalt azért annak az embernek a vétkeimért, velem szemben követett el, akkor ne legyek nagyon mit Istennek az áldozata, és mondjam, Uram, ha te megbocsájtott, akkor én is meg kell tudjak bocsátani.
0: És az ilyeneket meg ne húzzuk el túl sokáig. Ugye a Biblia is írja, hogy ne menjél a nap a ti haragotokkal. Tehát, hogyha tudod, hogy mit kell tegyél, tudod, hogy bocsánatot kell kérjél tőle, akkor menj oda és kérjél bocsánatot tőle.
1: Hívj fel, rendezd. Igen. Van. Nagyon sokáig tudjuk ezt alkalmazni a feleségem, hogy nem feküdtünk úgy le, nem tértünk úgy nyugóra, hogy nyitott konfliktusra. Azt hiszem, egyszer vagy kétszer fordult elő, amikor annyira parázsolt a vita, hogy reggeli kellett ráaludni egyet, hogy reggel bocsánat kérünk, de olyan, hogy 2 napig tartson, hála Istennek nem volt. De ez bármilyen kapcsolatban igaz kell legyen, hogy igyekezzünk el rendezni. Szoktak ilyet is mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ez hamis. Tehát kell tudni felejteni is. Kell tudni. Mert az azt jelenti, hogy cipelem a sebét, cipelem a fájdalmat, hogy megbocsátok neked, hogy de te úgy odapörköltél nekem, meg te olyan voltál, meg ilyen vagy, meg úgy éreztem, hogy ez nagyon haragít. És visszatér arra, hogy jogunkban áll megsértődni. Most mi az, amit tehet az ember, hogy én nekem jogomban áll megsértődjek? Tehát én próbálok úgy hozzáállni az élethez, hogy én tényleg bukott vagyok, és okozhatok fájdalmat. Ráléphetek a tyúkszemedre, Márk. Most én, hogy olyan emberekkel vegyem állandóan körben magam, akik soha nem lépnek a tyúkszemedre, szerintem az utópia. És akkor ilyen szempontból azt mondom, hogy nem áll jogom a megsértődni se. Hát Krisztus meghalt azért a csetlésért, botlásáért, amit ő elkövetett velem szembe, vagy úgy érzem, hogy elkövetett velem szembe. Mert nagyon sokszor nem is akart semmi sértőt mondani a másik, csak mondta, és akkor én bepipultam ezen, megsértődtem ezen.
0: Tulajdonképpen az ilyen rendezetlen kapcsolatok is terhek a méretünkbe. Úgy gondoljuk, és a haragot úgy kell elképzelni, mint egy méreg, amit mi iszunk, és azt hiszem, hogy a másik fog meghalni tőle. Pedig nem, hogy minél többet haragszok, minél többet kibeszélem a másikat, minél többet táplálom ezt a rossz tüzet, annál rosszabb lesz nekem. És valaki ezt a rendezetlen kapcsolatokat úgy szemléltette, hogy minden egyes emberért, akire haragudott, tartott magánál egy követ. És egyszer, és mindenhol magával vitte, és ott volt egy zsákba 5-10-15 kő. És egyszer repültek is valahova, és leállították, hogy figyelj, túl nehéz a táska, de valamit ki kell tegyél belőle. És a köveket ott hagyta. Tehát akkor se tette ki, mert ragaszkodott azért ehhez a gyakorlathoz. És kirakott mást. És egyszer mind mentek, és csak ezt vette észre rajta a pásztor, hogy fogja és kidobja a köveket, és akkor sikerült igazán megbocsátania. És mi is ilyenek vagyunk, hogy hordozzuk magunkat, cipeljük ezeket a fölösleges terheket, kibeszéljük, ott van a gyűlölet bennünk, és ez magunkra nézve se jó, mert bűn, hogyha tartjuk a haragot, és mások se szeretik hallgatni azt, hogy mi hogy plegykálkodunk, hogy panaszkodunk másokról.
1: Iszonyat mennyire le tudja terhelni az embert. Márki, én ismerek olyanokat, akik nem bocsátottak meg, akik konfliktuson maradtak, hogy mennyire megbénítja a lelki életüket, elveszi az életörömüket, meg tudnak keseredni, akik állandóan ciperik ezt a sérelmet, vagy a rendezetlen konfliktusoknak a következmény borza, és egy közösséget is, tehát megmérgez egy közösséget. Tehát ha akarjuk, hogy felüljön az ifjúságunk, felüljenek a közösségünk, felüljenek a családjaink, felüljenek a baráti kapcsolatunk, rendezett kapcsolatok kell legyenek. Semmilyen kompromisszum nem tűr, rendezett kapcsolatok. De az nem azt jelenti, hogy én vagyok, aki diktálok, és mindenki hozzám rendeződik, hanem Isten rendezzen bennünket. Megint bejön az, ahogy a Szentlélek jónak látta. Tehát, hogy engedjük, hogy Isten lelke munkálkodjon közöttünk, és rendezzük ezeket a dolgokat, vagy rendeződjenek ezek a dolgok köztünk.

0: Na mi van akkor, hogyha elmész, bocsánatot kérsz, próbálod rendezni a konfliktust, és az illető nem akarja, vagy nem ismeri be a hibáit, nem akarja veled rendezni, nem fogadja bocsánatkérésedet. Mi van ilyenkor? Akkor te konfliktusban maradtál? Nem rendezted? Mit tettél? Hogy hogyan állják ehhez?
1: Hát nem tudom, csak a Biblia jut eszembe, amit Biblia mond, hogy
0: na, ez a legjobb válasz.
1: Ha ketten nem értenek egyet, akkor hozz be egy harmadik szemét, és legyen ő a tanú. Vagy hozzá be két szemét, aki ott van, és mind a ketten elmondjátok. Tehát az a kívülálló személy lássa az éremnek mind a két oldalát, és ne olyan bíró tíver, aki a te oldaladra fúj, aki korrupt, hanem egy olyan embert, aki tényleg bölcs, pásztor a legjobb opció erre nyilván, és rendezzétek úgy a kapcsolatot, hogy beszéltek meg úgy, és az a legjobb, hogyha végén tényleg tudtok imádkozni azért, hogy tegyétek le, és ne legyenek utána se szurkálódások, hogy hát már pedig ez ezt mondtam, vagy visszahozzátok, hanem ami rendezve volt, az maradjon is rendezve.
0: Én is így látom, ezeket a fokozatokat kell követni, tehát négy szem közt, aztán bevonva egy testvért, és így tovább menni, és akár a gyülekezet elé is vinni a dolgot, hogyha annyira meghatározó. Most nyilván ilyet nem hiszem, hogy a gyülekezet elé kell vinni, hogy a parkolóban kikarcolta meg a kocsimat, mert nem tudok rájönni sehogy, és ez akkor itt magadban kell rendezni ezt a feldúlt lelki állapotot. Illetve én még azt azért mondanám már, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy rendezni akar. Te, tehát önmagadért felelsz. Én nem felelek a másikért. Az más kérdés, hogy belekerültem konfliktusba vele, mikor Isten lelke erre rávilágított, hogy hol hibáztam, én bocsánatot kérek, elmondom neki, és ha ő nem fogadja, bocsi, ez az ő magánügye. Vagy ha tagadja, tehát hogy nem akarja rendezni, rávilágította, hogy mi itt a valós dolog, vagy rávilágított valaki az a harmadik szem, a negyedik szem, és ő csak hazugságban marad, sötétségben marad, akkor én úgy gondolom, hogy az fel vagy szabadulva. Tehát, hogy te bocsánatot kértél, akartad, Isten előtt elrendezted, és ő mégsem akarja ezt fogadni, tehát nincs mit tegyél. Tehát tényleg részedről szabad, és azt mondod, figyelj, teljes mértékben megbocsátottam neked, nem haragszok rád, bezzeg, én még élek, nem felejtem, hogy tettél velem, vagy mondtál nekem, vagy tagadja, tehát, hogy nem fogadja, hogy ő volt a ludas, ő hibázott abban a dologban. Hogy ilyenkor be kell ismernünk, hogy sajnos nem mindenkit ér utól Istennek a lelke, a vizsgáló lelke, és nem enged ennek. Imádkozunk érte, hogy engedjen meg, ismerje ezt be. Tehát, hogy jusson bűnbánatra valóban. Valaki egyszer azt mondta, hogy az új élet mindig a tudatos bűnbánat és az öntudatlan szentség bizonyítja, nem pedig fordítva. Hogy tudatos szentség és öntudatlan bűnbánat. Tehát tudatos bűnbánat, hogy Uram, megint vétkeztem ellened, vétkeztem a barátom ellen, a barátnőm ellen, a pásztorom ellen, az ifjúsági társam ellen, stb. És az öntudatlan szentség, nem pedig fordítva. Mi olyan sokszor tudatosak, hogy mi milyen szentek vagyunk, hányszor járunk imázva, milyen szolgálatot vállalunk, hány beosztottunk van, stb. És öntudatlan bennünk a bűnbánat. Tehát én ismerek olyan hívő embereket, most vezetőkre is gondolok akár, akiket nem is tudom, mikor hallottam utoljára bocsánatot kérni, vagy nem hallottam soha. És bocsia, annyira nem látom tökéletesnek őket. Tehát, hogy kell ennyi alázat bennünk legyen, hogy ha megsértettelek, megbántottalak, akkor kérlek, bocsáss meg. Vagy úgy érzem, van valami bajod velem, mondd el, mi az, amivel én fájdalmat okoztam neked. És elmondja, és akkor mondd, ne haragudj, nem azt akartam. Vagy bocsáss meg, tényleg ott undokul viselkedtem vele. Tehát, hogy akarjuk rendezni, legyen bennünk ennyi alázat.
1: Igen. És ezt nem azért kell tenni, mert mi mondjuk, hanem azért, mert a Biblia mondja, hogy tűrjetek egymás szeretettel, meg írja, hogy áldottak azok, akik békét teremtenek.
0: Amikkel kezdtem az igék, vagy a mi atyánk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát, hogy annyi minden megbocsátott nekünk az Atya Isten, mi ne bocsássunk meg egymásnak. Tehát nem győzöm ezt hangsúlyozni, már sokkal jobb rendezett kapcsolatokban élni, mint rendezetlen kapcsolatokban. Rendezetlenség lesz köztünk, mert bukottak vagyunk, meg jön az ámító és becsap bennünket, de van egy Istenünk, aki a rendnek az Istene, és rendet tud teremteni a kapcsolatainkban. Én hiszem azt, hogy a családjainkban is, a baráti kapcsolatainkban is, az ifjúságainkban is, a gyülekezeteinkben is. És ne elégedjünk meg azzal, mintha úgy teszünk, mintha rend lenne, pedig nincs rend, a szőnyeg alá söpörtük a dolgokat. Tényleg legyen kiporszívózva, legyen lepókhálózva. A fiókokban is legyen rend. Engedjük, hogy Isten szépen lassan rendet rakjon. Ő a legjobb takarító. És az én életembe kell először takarítson, aztán a tiédbe. Csak mi mindig azt hiszük, hogy na hát a tiédbe, ott takarítson meg, azért rend van.
1: Igen. Hát úgy gondolom, ez nagyon jó végszója ennek a podcastnek.
0: Volt már köztünk konfliktus már?
1: Persze, hogy volt.
0: Ugye? De nem azon volt konfliktus, hogy most megüljünk valakit, mert ne üljünk meg valakit, tehát nem ilyen brutál, bibliaellenes dolgon, hanem ja, banális dolgokon volt konfliktusunk, rendeztük.
1: Igen,
0: rendeztük.
1: Itt vagyunk most is, beszélgetünk. Itt vagyunk
0: most is, békességen köztünk, meg is tudjuk egymást találni. Tehát ez a fontos, hogy rendezzük. És igen. Én erre hívom a hallgatókat, meg ahogy követek bennünket, hogy ne ijedjünk meg a konfliktusoktól. Ismerjük, amikor hibáztunk. Rendezzük, és engedjük, hogy a Szentlélek Isten legyen az, aki takarít, aki jónak lát, és arra azt mondom, hogy Uram, mi is jónak látjuk. Én ezt mondanám egy végszóként. Te?
1: Hát én csak azt tudom mondani, hogy hallgassunk a Bibliára, mert sokkal régebben van, mint mi voltunk, és sokkal nagyobb bölcsesség rejlik benne, mint magunkba, és parancsként mondja, hogy szeressük egymást, és rendezzük a konfliktusokat. Tehát, hogyha nekünk nem is hisztek, ne is higgyetek mindenben, vizsgáljátok meg az ige alapján, és az igét olvassátok, és ott tisztán kimondja, hogy mit kell tegyünk.
0: Legyenek őszinte rendezett kapcsolataink.
1: Így van.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Sziasztok.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a legfontosabb táplálék. A mai ige, Máté evangéliuma 4:4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából jön. Gondolatok az ígéről. Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk, hiszen Jézus is így élt 40 napon át, de ígéje nélkül nem tudnánk élni. Az íge által teremtettünk, csak az íge tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fönn. A kenyér csak másodlagos. Életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre. Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, amikor szűkös volt a kenyerük, lecsökkent az étvágyuk is. Másoknak az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik. Az Úr igéjét azonban soha nem nélkülözhetjük. Csak az ige által tudunk ellenállni az ördögnek. Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyöngülünk. Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr ígéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani megújult elméletünknek, csak az Úr szájából származó íg elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust. Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret. Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kantoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról kellemesebb napjaink jönnek. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok. Hétfőn felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, a szél élénkülhet, és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Szombati Isten tiszteletre gyűltünk össze, hogy együtt álljunk az Úr elé, és mondjunk hálát az egész évben kapott áldásaiért. Énekeljünk! Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. A 20-as számú énekünk énekeskönyvünkből.

Imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, szerető Istenünk! Hálával és alázattal fordulunk hozzád, együtt emelve fel szavunkat és gondolatainkat, hogy kifejezzük irántad tiszteletünket, megfogalmazzuk hálánkat és köszönetünket, és elismerjük bűneinket, gyengeségeinket. Mindannyian egységesen úgy látjuk, hogy a mögöttünk lévő év ismét más volt, mint az előzőek. Minden évben, minden hónapban és minden héten, napon érezzük, hogy az idő halad, és nem csak a világ, de mi is változunk. Ez a változás, amelynek irányától függ örök életünk, csak akkor nyugtat meg bennünket, ha mindannyian érezzük, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint ő velünk van minden nap, egészen a világ végezetéig. Te pedig, jó atyánk, elfogadod az ő nevében mondott imánkat, amelyet a Szentlélek segítségével fogalmazunk meg, és juttatunk el hozzád. Kérünk, segítsél bennünket most abban is, hogy a mögöttünk lévő évek eseményeit, eredményeit helyesen értelmezzük, és ennek megfelelően gondolkozzunk és tervezzünk az előttünk álló évre. Szeretnénk elérni, hogy a fő cél Jézus eljövetelére való komoly felkészülésünk legyen, de mindent, amit a világban elvársz tőlünk, azt küldetéstudattal fogadjuk és végezzük el. Add, hogy a mai ige is beépüljön szívünkbe, és nyugodt, békés, reményteli lelkülettel induljunk neki az új évnek. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.

Reményik Sándor, azt mondják. Azt mondják, fényt hintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség. És benyugtalan vagyok. Benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mea culpázva verem mellemet. Azt mondja, ki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot. És én tehetetlen sajgó kínnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Barátaim, ha egy fénysugár lelketekig hullott át a lelkemen, nem az enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem.

0: Alapigénket Lukács evangéliuma 5. fejezet 4. verséből olvasom. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondd a Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Ez egy átlagos nap volt, amit Krisztián előbb felolvasott az evangéliumból. Ez egy átlagos nap volt a Genezáret tópartján. Átlagos meleg, átlagos emberek, átlagos érzések az emberekben. Jézus végig sétált, végig tekintett azokon az embereken, akik ott szorgoskodtak, akik ott lődörögtek. Néhány emberrel elkezdett beszélgetni, és ez a néhány ember egyre nagyobb tömeggyűrűvé vált. Hallgatták a tanítását, hogy miről beszélt Jézus. Nem a zsidóságról, nem önmagáról, nem a messiási öntudatáról, hanem az Isten eljövendő országáról, az Atya szeretetéről, az Isten békességéről. És valami megfoghatatlan nyugalom árat. Ebből az ismeretlen rabbiból, ott a Genezáret taván, amely megfogta az embereket. Nem csak a környezet volt valami csodálatosan idillikus, hiszen rezzüléstelen volt a tó kifeszített víztükre, és mintha még a halak is hallgatni akarták volna. A sekély vízben ott úsztak a kisebb és nagyobb harrajok, a halászok pedig egy kicsit féltékenykedve és irigykedve néztek. Az egész éjszakai hiába való fáradtság után, mert egyikőjük sem fogott egyetlen egy halat sem. Genezáret tava környékén mindig nagy volt a mozgás. Tengernek is nevezték. Ahogy mi a Balatonunkat tengernek nevezzük. És ha ide jön egy angol, vagy egy spanyol, akkor csodálkozva mondja, hát a magyaroknak nincs is tengerük, de nekünk van. Ugyanígy tengernek nevezték, nem csak Genezáret tónak, Genezáret tengerének, és nyilván nagyon sok hasonlóság van a két víztükör között. Ott is hatalmas hegyek veszik körül az egyik oldalt, ott is hatalmas viharok csaphatnak le váratlanul a hajósokra is, az emberekre, és ott is ugyanolyan gyorsan eltűnnek a fellegek és a vihar, mint ahogy a mi tengerünkről. Miközben Jézus beszél, egyre nagyobb tömeg veszi őt körbe, egyre többen hallgatják, egyre többen abból a békességből, ami belőle áradt, és a környezetből, egyre többen birtokba veszik ezt a békességet. Egyre inkább megnyugosznak az emberek, és kiesnek a térből és időből. Ők már nem ott vannak a Genezáret tavánál, csak fizikailag, lelkileg már az Isten országában járnak. Már azon gondolkoznak, milyen lesz majd ott. Jézus két hajót lát nagyon csendesen ringatózni a tópartján. A halászok pedig a hálóikat rendezték, az egész éjszaka használt hálóikat. Fáradtak voltak, elcsigázottak voltak, kicsit reménytelenek voltak, hiszen nem fogtak semmit. És abban az időben nem úgy volt, hogy hozzá lehet nyúlni a bankban félretett nyugdíjamhoz, az átutalással megérkezett fizetésemhez, vagy akár a segélyemhez. Nem volt másnapra való félretett tartalék az átlag ember számára. Semmi nem volt. És Péter talán azon gondolkozik, hogy most mit fogok mondani a családomnak, tudom, hogy amikor hazatérek, a gyerekeim elé fognak rohanni, és mit fogok mondani, nincs hal, nincs kenyér, nincs olaj, nincs ennivaló, otthon van a beteg anyósom. A gondoktól, nehézségektől, az élet vívódásaitól megterhelten, már nem a hálójára figyel, már félszemmel nem a tó sekély vízében úszkáló harrajokkal szemezget, hanem a názáreti Jézusra figyel, belülről, teljes erejével. És egyszer csak Jézus hozzáfordul, és ez az ismeretlen rabbi azt mondja Simonnak, Péternek, átengeded a hajódat? Hogyne, Uram? Rögtön beül mellé. És még néhányan a társai, mindazok, akik egész éjszaka hiába fáradtak. Jézus leül a hajóba, és azt mondja, evezz egy kicsit beljebb, hogy mekkora lehetett az a hajó. Ennek a terem szélességének minimum a háromnegyede, és körülbelül egy 4 széksornyi távolság lehetett a szélessége. Nem volt nagy hajó, nem volt kicsiny hajó. Egy átlag hajó volt. És Jézus a parton összeselegrett embernek a víztükör segítségével felerősített hangján keresztül kezd beszélni hozzájuk, és folytatja a korábbi gondolatát. A tó jól vezette a hangot. Az emberek megnyugodtak, leültek és hallgattak. Ez nem egy szombati prédikáció volt, nem egy olyan dolog, mint amit most teszünk. Ez egy átlag hétköznapi dolog volt. De mégis úgy érezték, mintha szombat lenne. Úgy érezték, mintha az Isten megszentelné jelenlétével ezt a beszédet. Már százak hallgatják Jézus beszédét. És ő csak beszél. Miről beszél? Az Atya szeretetéről, az Isten országáról. Azokat a régi jól ismert gondolatokat, amit általunk Ószövetségnek nevezett könyvek gyűjteményét jelzi, abból is idéz, a Tórából, Ézsaiástól, Jeremiástól, és a kis és nagy prófétáktól, a Zsoltárokból, mind egy-egy gondolat elhangzik, de valahogy más összefüggésben, más megvilágításban, mint amikor az ember csupán magában olvassa a Szent Szöveget. És az emberek tucatjai már nem a Genezáret partján ültek, nem az árnyékot keresve ültek és hallgatták a názáreti Jézust, ezt az ismeretlen rabbit, akinek a legtöbben még a nevét sem tudták, ők már lélekben felemelkedtek őseik Istenéhez. És valami olyan csodálatos élményben, valami olyan leírhatatlan és kimondhatatlan belső lelki élményben volt részük, ami meghatározta ezt követően az egész életüket. És egy pillanatra, legalábbis a beszéd elejéig, a tanítás elejéig, hiszen ez nem beszéd volt a szó igazi értelmében, ez nem szent beszéd volt, ez nem prédikáció volt, ez tanítás volt. És az emberek elfelejtették a tanítás idejére a szegénységüket. Elfelejtették, legfeljebb gyomorkorgásukat hallották, hogy már egy napja nem fogyasztottak élelmet. Elfelejtették, hogy szomjasak. Elfelejtették azt, hogy otthon talán valamelyik családtagjuk súlyos beteg. Elfelejtették azt, hogy a hitelezőik lefoglalták a csónakjaikat, hálóikat, házaikat, állataikat. Elfeledkeztek arról a nyomásról, hogy mi lesz holnap, hogyan fogjuk folytatni az életet. Elfelejtették azt, hogy korábban elfelejtették az Istent. Új relációba, új kapcsolatba, új megvilágításba került a mindenható Isten. Na ezt az Istent ők tudják szeretni. Ez az Isten egy élő Isten. Nem egy történelem felett álló Úr, hanem egy olyan Isten, aki a szegény emberekkel, a nélkülöző, a nincstelenekkel, a betegekkel, a szenvedőkkel, az átlag emberrel is vele tud lenni. Elfeledkeztek a mindennapi küzdelmekről, a magányról, a csalódásról, a betegségről, a sikertelenségről, a kudarcról. Elfeledkeztek a meg nem hallgatott imádságról. Egy új csíra hajtott ki az életükben. Egyszerűen csak hallgatták ezt a rabbit. Nem a rabbit látták, az Istent. Nem a rabbit hallgatták, hanem a batkolt, az égi hangot. És olyan jó volt a múlt csalódásait. Le tudták tenni oda a Genezáret tó partjára. Legalábbis addig, amíg Jézus beszélt. Ők nem az Amháárec voltak, ők nem a föld szegényei, ők az ígéret örököseivé váltak. Ez az igazi misszió. Jézus nem a szombatról beszélt, nem a tizedről, nem az eljövendő Mesiás nagyságáról, az Isten országáról és a mennyei atyáról. Többet kellene nekünk is erről beszélni. Milyen lesz az Isten országa? Milyen a mi mennyei atyánk? Ehelyett beszélünk dogmatikus igazságokról, amelyet nem értenek az emberek, amely mellett elmennek közönösen, hiszen elveszítették ezt az értéket. És elfelejtünk olyan mélyre menni az emberekhez, amilyen mélyen vannak ők. Mert csak onnan lehet ezeket az embereket kivezetni. És Jézusban ez volt a nagy és a csodálatos, hogy ezeknek a szekuláris embereknek, ezeknek a hitüket veszett embereknek, ezeknek a kortársaknak, ezeknek az ígéret fiainak, ezeknek a zsidóknak, le tudott menni abba a mélységbe, amelybe ők voltak, és fel tudta őket emelni abba a magasságba, amelyben Jézus volt. Hadd kérdezzem, mikor misszióztál így? Mikor evesztél a misszióban a mély vízbe? Vagy mi csak el szoktuk mondani, hogy aki disznóhúst és egret és egeret és pockot eszik, az mind el fog pusztulni. Hát persze, benne van a Bibliában. És tudjátok, hogy hány emberrel találkoztam, akik azt mondják, hogy azért nem járok az adventistákhoz, mert amikor beléptem az ajtóba, akkor ezt vágták a fejemhez. Tudjátok, hogy hány emberrel találkoztam, akik azt mondták, hogy azért nem járok az adventistákhoz, mert a fejemhez várták a szombatot? Olvassátok el Jézus nagy beszédeit. Olvassuk el Jézus nagy tanításait. Úgy tudta átformálni az embereket, és úgy tudta ezeket, a mély biblikus gondolatokat elmondani, megértetni, hogy ki sem mondta, csak rávezette őket. Ez a mély, biblikus gondolkodás el tudta vezetni ezeket az embereket a régi, beporosodott, elhasználódott, megkérgesedett igazságok megértéséhez. Nekünk is meg kellene újuljunk. Nekünk is többet kellene beszélnünk az Isten országáról, a mennyei atyában való örömünkről. Nekünk is többet kellene szólni arról, hogy mit jelent megváltozni, az én életemben mit jelent megváltozni. Mert lassan az terjed el rólunk, adventistákról, hogy mi csak azt akarjuk, hogy mások változzanak meg, de mi hajthatatlan keménységben, tradicionális gondolkodásban évtizedeken keresztül nem vagyunk hajlandók változni. Akkor nem találkoztál Jézussal. Akkor még nem jártál a mélységben. jól jegyezd meg, a mennyei atyánk, ami Istenünk, sokkal többet tartogat annál, hogy csak tömegben hallgassuk az igazságot. Ezeknek az embereknek tanítványokká kellett válni. És tudjátok, kik lettek a tanítványok? Mert ebből a beszédből lettek tanítványok. Péter, András, Jakab, János. Azt mondja az ige, és hasonlóképpen Jakabot, János, Zebedeus fiait, akik Simonnak társai valának, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz, és a hajókat a szárazra vonván elhagyják mindenüket, és követék őt. A mi bajunk az, hogy mi úgy akarjuk követni a názáreti Jézust, hogy nem hagyunk el dolgokat az életünkből. Mi meg akarjuk tartani továbbra is. Mi egy picit úgy akarunk, hogy a régi világunkat, az énünket és az új énünket egyszerre tartjuk meg. Valószínűleg ott ült Péter a csónakjában, a saját csónakjában. Csak egyetlen egy dolog van, amit az életben fel tud mutatni. Ez a csónak. De ez sem az övé volt. Ezt is az apjától kapta, az pedig az ő apjától, az pedig az elődjétől. 5-6 generációs csónak. És ez jelentette számára az életet, milyen sokszor megrakodva, halaktól süllyedezve kötött ki a Genezáret partján, és milyen sokszor reménytelenül, üresen, egyetlen halat nem fogva, reményt vesztett el, korgó gyomorral, elkeseredve kötött már ki. És most egész éjjel sem fogott semmit. A hálók pedig igencsak viseletesek voltak. Hosszú hálók, kerítő hálókat használtak abban az időben a halászok. Olyan hálót, amelyet egy átlagember ma azt sem tudna, hogyan kell összehajtani. Összegubancolódna egy perc alatt a kezedben. De ő tudta, hogy kell használni. És egyszer csak azon kezd gondolkozni Péter, a halász, hogy változtatnom kellene. De min kellene változtatnom? Az életemen kellene változtatnom, de mit kellene változtatnom? Abba kellene hagyjam a halászást, és követnem kellene ezt a rabbit, ezt az ismeretlent. De hát ne hagyd abba a halászást, ez egy biztos megélhetés. Apád, nagyapád, dédapád is ebből élt. De én nem élek meg, én ügyetlenebb vagyok, butább vagyok, mint ők. Nem, megváltozott a világ. De hát még a nevét sem tudod, aki itt áll a hajódban, vagy itt ül a hajódban. Hát még a nevét sem tudod, és őt akarod követni? Te Péter, éhen fogsz halni, mert tegnap fogtál, ma nem fogtál, de holnap megint foghatsz. Ne menj el! De elmegyek. És Péter vívódik magában. Senki nem tudja. Senki nem látja, csak Jézus. Pedig azt hiszi Péter, hogy Jézus a tömeggel foglalkozik. A sok száz ott ülő hallgatókkal. Arra gondol Péter, hogy Jézus csak a tömeg érdekli. Pedig Pétert látta. És Péterben felébred, Péterben megszólal a lelkiismeret. Na!

János is, aki még talán csak 13 éves, de oly mélyen érintették Jézus szavai, hogy ő is elhatározta, hogy elmegy ezzel a rabbival. Testvérem, miért nem tudsz felemelkedni a problémáidon? Miért mindig magad körül forogsz? Miért nem veszed észre, hogy az Isten hív? Miért mindig a betegségre, a szegénységre, a nyomorúságra tudsz csak figyelni? Isten hív, hogy nagy dolgokat tegyen érted. Ekkor még nem tudja Péter, de majd el fog menni a názáreti Jézus a saját házába, és meg fogja gyógyítani a beteg anyósát, azt mondja Károli, a napát. Néhány évvel ezelőtt fedezték fel a Genezáret partján Péter házát. Csodálatos felfedezés volt. Sokat tudnék beszélni róla, ma egy csodálatos múzeumot emeltek Péter háza fölé. Ott fedezték föl azt a zsinagógát, ahová nem csak Péter, hanem az egész családja járt. Kis keskeny utcákon, csodálatos kis házak, porták, rendezett körülmények lehettek. Innen indul el a kereszténység. Egy ilyen no name, egy ilyen kis névtelen szürke faluból. Miért? Mert egy halász, egy egyszerű ember azt mondja, hogy követem a názáreti Jézust, akinek még a nevét sem tudja. Meg kellett kérdezni, Uram, és mi a te neved? Jehósua. Jehósua. Milyen szépen hangzik. És Uram, én követhetnélek. Én követlek. Elfogadsz? Elfogadsz tanítványnak? Én szeretnék tőled tanulni. Én szeretnék mindent megtanulni abból, amit te tudsz. Én szeretnék minden nap a te prédikációdban elhallgatva növekedni. Uram, elfogadsz? Gyere! De abban a pillanatban megszólal András, Jakab, János, én is! És Péter csodálkozik a legjobban. Ti is jöttök, és már nincsenek egyedül. És talán még akkor nem is gondolják, hogy mi csodálatos és mi nehéz útra vállalkoztak. Az Isten vésője és kalapácsa 3,5 esztendőn keresztül fogja faragni ezeket a durva, kemény, az élettől keményé nevelődött embereket. Isten azt szeretné, bármennyire kemény vagy, bármennyire az élet keményé nevelt, azt szeretné, ha megtapasztalnád, hogy milyen az ő szerető atyai gondoskodása. Egy feltétel van. Hagyd ott a hajódat. Kövesd a názáreti Jézust. Isten azt szeretné, ha a szeretete átformálná az egyéniségedet, a gondolkodásokat. Ismerd meg, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek gondoltad. Ő más. Mert az Isten igazságos. Lehet, hogy az Isten nevében az emberek nem igazságosak. Lehet, hogy az Isten nevében sokszor becsaptak, sokszor ráderőszakoltak olyan dolgokat, amihez az Istennek semmi köze nem volt. Ne rájuk hallgass! Az Isten igazságos. Tapasztald meg, hogy nem csak meg nem hallgatott imádságok lehetnek egy keresztény életében. Tapasztald meg, hogy Isten meghallgatja az imádságodat. És ha remegsz, félsz, sírsz, mert nagyon nagy probléma van az életedben, tapasztald meg, hogy az Isten meghallgatja az imádságodat. Mert a mi Istenünk jó. Isten jobb, mint gondolod. Isten sokkal jobb, mint ahogy gondolod, és az eseményekből kiszámíthatnád, mert Isten váratlan jósága meg

fog lepni. Csak egy feltétel van. Húzd a hajót a partra. Isten nem azt akarja, hogy egész életedben beteges bűntudattal birkózz. Isten nem azt akarja, hogy a problémák előtt menekülj. Mert a problémák úgyis utolélnek és elgázolnak, letaposnak. Isten nem azt akarja, hogy gátakat építs. És hogy arra törekedj, hogy a gátak csak 20-30-40 centivel legyenek magasabbak a romboló víznél. Isten győzelmet akar adni. Isten nem azt akarja, hogy a kudarcaid, hogy a kudarcba fulladt jó szándékodat valahogy viseld el, hanem azt akarja, hogy egész jellemedben újulj meg, és ez a megújult jellemed vezesse az életedet. Ennek a Péternek olyan tapasztalatai lesznek az elkövetkezendő 3,5 esztendőben a názáreti Jézussal, amely megújítja életét. Igen, benne volt az ó ember, néha piszkálták, néha bántották egymást, de átalakult Péter jelleme. 3,5 év alatt átalakult 35 év megkérgesedett jelleme. És kérdezd meg magadtól, neked szükséges változnod? Neked szükséges átalakulnod? Ha igen, akkor jó helyen ülsz. Ha igen, akkor hallgass Jézusra, hiszen azt akarja a mennyei atyád, hogy új tapasztalatokat szerez ő vele ezen az úton. Hogy legyenek friss élményeid. Hogy ne a gyerekkorodra emlékezz vissza. Az is szép. Különösen, ha itt a gyülekezetben nőttél fel. Az is szép, meghatározó. De legyenek mai és tegnapi élményeid. Friss élményeid az Úrral. Néhányan alapvetően megváltoztatják az életüket. És mi történt a többiekkel? Mi történt a százakkal? Mi történt azokkal az emberekkel, akiknek Jézus elmondta ezt a prédikációt? A 99%-a elment, és nem történt semmi. Lehet, hogy ezekből az emberekből néhányan majd azt kiabálták, feszítsd meg! Lehet, hogy 3,5 évvel később már mindent elfelejtettek Jézusról. Igen, testvéreim, ha nem történik bennünk valami, amit nevezhetünk csodának, ha bennünk munkálkodó Szentlélekre nem hallgatunk oda, akkor megyünk a magunk útjára. Akkor meghallgattuk a csodálatos tanítást Jézus ajkáról, akkor nyiladoztak szemeink, és gerjedezik a mi szívünk, de amikor vége, fölállunk, és hazamegyünk. Ha nem történik bennünk valami csoda, akkor elfelejtjük a szép beszédet. Nem tudom, hogy ma délelőtt hány emberhez szólt a Szentlélek által a mennyei Atya. Nem tudom, hányan kerültünk közelebb az Isten országához. De ha nem történik bennünk a teremtés csodájának folytatása, akkor felkelünk, hazamegyünk, és 2-3 hét múlva, vagy 2-3 év múlva semmire nem fogunk emlékezni, ezekről a pillanatokról. A tömeg hallgatta a názáreti Jézust, a csónakban ülők pedig megtértek. Hol állsz? Hol vagy? A parton? A tömegben? Az itt-ott kommentálód sugó közepette állsz, ülsz, vagy, létezel?
És egy nagyon érdekes dolgot mondott a megtért Péternek. A már megtért Péternek. Jehósua rabbi. Azt mondja, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Jézus azt mondta, akkor délelőtt, Péter, én kiszállok a hajódból, de mielőtt a szárazra vonod, van még egy feladatod. Evezz a mélyre. Te evezz. Egyedül. És amikor benn vagytok a mélységben, nagyon mély Genezáret tava. Azt mondják, hogy van olyan helye, ahol 1800 méter mély a tó. Maga a tó nem olyan nagy. Talán, ami kisebbik tavunkhoz, tehát nem a Balatonhoz hasonlíthatnánk. Csodálatos hegyek veszik körül. Pontosan, ahol Jézus ezt a történetet mondja, ezzel szemben ott van az a hegy, ahol a kiűzött ördögök a disznónyájba fognak menni, és rohanva, meg nem állva beesnek majd a tóba. Ennek a tónak minden egyes méterén valami nagy történelmi múlt lappang. És mielőtt Péter a jól ismert evezőjét. Mert tudjátok, hogy egy halász mit ismer a legjobban? Az evezőjét. Ez a kenyere. A hajója csak az eszköze, mint a háló is. A kemény munkát mindig az evezővel teszik, végzik. Hányszor mentette már viharban meg az életét? És nem tudja ekkor Péter, hogy talán utoljára fogja az evezőt a kezében. És amikor a kezébe vette, akkor megkérdezhette volna, Uram, csak egyetlen egy kérdés. Én engedelmeskedek neked. Csak egyetlen egyet szeretnék. Uram, mi a te foglalkozásod? Úgy. Te ács vagy. Értem. Akkor még egy. Uram, te értesz a halászáshoz? Itt vannak a hálók, tessék, itt vannak. Uram, te be tudnád vetni a kerítő hálót? Vetetted már be a hálót hajóból? Mert ahogy beléptél a hajóba és ingadozott, ahogy beléptél a csónakba, ingadozott alattad, nem valami nagy rutint mutattál? Uram, már csak egy kérdés. Fogtál már életedbe egy ekkora halat? De Péter nem ezt tette. De Péter bement. Hová? A mélybe. Minden halász tudta, hogy a mélyben, nappal nem lehet halászni, mert a halak a nappali sekély vízbe jönnek ki napközben, és ott napoznak, szemtelenül napoznak. És ha az emberek halat akarnak fogni, akkor a sekély vízbe kell őket nappal megfogni. Éjszaka kell a mélybe venni, de nappal a sekély vízbe. Uram, ezt te nem tudod? Hát nálunk a gyerekek is többet tudnak a halászásról, mint te. Tudod, valami olyan dolgot mondott Péternek, ami földi fülekkel, földi szívvel valami banális tévedés volt. De jól jegyezd meg, a megtért ember nem földi füllel
és földi szívvel veszi az üzenetet. A földi szív és a földi fül ezt mondta volna. És tudta generációk óta, hiszen ő ezen a tengeren, ezen a tavon nőtt fel. Járni még nem tudott, de már volt kis csónakja, volt kis lapátja. Soha nem felejti el azokat a boldog, csodálatos pillanatokat, amikor 3 évesen, 4 évesen, 5 évesen az apjával húzta a hálót és fogta a halakat. És az apja megtanított, mikor, hol vannak a halak, melyik napszakban, merre kell, mindent tudott a halászásról. És most azt mondja Jézus, hogy evezz a mélyre, ahol nincs hal, és vessétek be a hálóitokat fogásra, ahol nincs hal. Ott nem lehet hal. Ellentmond minden tapasztalatnak. Minden szakmai érvnek, minden tudásnak, az apámtól szerzett ismeretnek, ellentmond, ott nincs hal. Tudta ezt Péter? Jobban, mint te meg én. Jobban. És elment. Volt benne egy kis vitatkozás, mert azt mondja, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazonáltal a te parancsolatodra bevetem a hálót. Egy kicsit fickándozott Péter. Volt benne valami a régi Péterből, de ezt a Pétert, ezt az új Péter lehengerelte a régi Pétert. Mindazonáltal bevetem. Hihetetlenül hangzik, amit mondasz, de megcsinálom. Volt-e már az életedben olyan tapasztalat, hogy valami olyan dologra kért az Isten, amit földi érzékeiddel teljesen banális tévedésnek tűnt? Én azt hiszem, hogy számtalanszor átéltünk. Tudjátok, a nagy problémánk abból áll, hogy mi ezekre a tapasztalatokra nem figyelünk oda. Bevetette a hálót, és azt mondja, és ezt megtévén halak nagy sokaságát keríték be, szakadoz vala az ő hálójuk. Szakadoz, de nem a szikláktól, nem a partmenti növényzettől, a halaktól. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek. Ez azt mutatja, hogy a másik hajó nem ment utánuk. A másik hajó nem hitt ebben. Ó, nappal a mélységbe menni. Badarság. És amikor a másik hajóban látják, hogy ezek ott 3-an, 4-en teljesen erőt megfeszítve húzzák be a halakat, és azt látják, hogy mintha halak repkednének a lábuk körül, akkor nem kellett kétszer mondani. Most már nem mondják azt, hogy a mélységben nincs nappal hal. Most már mennek, eveznek, sietnek. Nem kell nekik semmit mondani, ők nagyon jól tudják, mi egy halász feladata, és ők is elkezdik a saját hálóikat, a saját hajójukba a hálókat húzni, és a halak tömege jelenik meg. Hadd kérdezzem, mi ebben a csoda? Nem fogtak már ennyi halat? Korábban az életükben nem volt nagy halfogás, ez volt az első. Nem. Csoda az, ha egy halász fog halat. Csoda az, hogy kérem szépen halak garmadát szakadozó hálókkal kifogják. Attól függ, melyik oldalról nézed. Ha a hitetlenség és a szkeptikus oldalról nézed, akkor nem csoda. Hogy semmi nem történt. Szerencséjük volt, mondhatná a szkeptikus ember. De menjünk csak a másik oldalra.
Péter tudja, hogy a lehetetlen dolog történt meg vele. És Péter túl tudott látni az evezőn, a hajón, a hálón és a halakon. Tudod, a nagy dolgok azon dőlnek el, hogy túl tudsz-e látni ezeken a dolgokon, ami körbeveszi az életedet. Isten jó. Isten jobb, mint gondolod. A java még hátra van. Egyszer még be kell szállj a hajódba. És egyszer még az életben ki kell vesd a hálódat. Ne mondd, hogy nem tudod. Tudod. És amikor szakadozni fog a hálód, akkor nincs nekem. És ha nekem szakadozni fog a hálóm, intek neked. Azért, hogy olyan élményben legyen részünk, amelyben még soha nem volt. Evezzünk a mélybe, az ő kegyelméből. Amen. Édesatyánk, te néked köszönjük meg ezt a történetet, a kereszténység megszületésének történetét. Köszönjük, hogy elhívtad ezeket az embereket. Kívülről nézve alkalmatlan, durva, kemény embereket. De megfaragtad őket, jellemüket, szokásaikat, gondolkodásaikat. Mi önmagunkat látjuk ezekben a halászokban. És köszönjük, Urunk, azt, hogy te beültél a mi hajónkba, a mi csónakunkba. Köszönjük, hogy ma is hallhattuk a te tanításodat, és add, hogy tudjunk megváltozni. És ha beküldesz a mélybe, akkor, Urunk, tudjuk, hogy a hálóinkat ki kell vetni fogásra. Ezt az áldást, ezt a tapasztalatot kérjük tőled. Nem csak személyesen, nem csak családonként, hanem az egész közösségünk, gyülekezetünk nevében is, a te végtelen jóságodban és kegyelmedben bízva. Amen.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom Visszivárosi Plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az élet sűrűjében vagyunk jelen. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén. Ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hitben sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulta, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésének. Az idén nyáron is gyűjt tanszereket a református szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves református szeretetszolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző fölmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, az iskolatáska, a sportfelszerelés és az egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított ma a 15. Szél Rózsa Találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és énekléssel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala mától július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. Az időjárásról. Kellemesebb napjaink jönnek. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok. Hétfőn felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, a szél élénkülhet, és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek gyógyszerei. A legcsodálatosabb, a legjobb és leghatásosabb orvosság az ember számára az, ha megölelik, ha megértik, ha segítik, ha megnevettetik, és ha szívből szeretik. Lippai Marianna.

0: Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. János 13:35.
1: Életünk össze van kötve más emberek életével. A Biblia tanítása alapján emberré, igazán emberek közösségében lehetünk. Mindig a másokkal levő kapcsolatban éljük meg az életünk lényeges részét. Rajtunk keresztül kell az Istentől jövő szeretetnek tovább áradnia minden teremtett lényhez. Az Új Szövetség hirdeti, hogy minden szeretet Istentől van, és a hívőnek kötelessége embertársait szeretni. Aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent, mert ő a szeretet. Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ám azt nem mondhatjuk, hogy szeretem az Istent, és gyűlölöm valamely fele barátomat, hiszen aki nem szereti a testvérét, hogyan szerethetné az Istent? A szeretet keresése lényünk mélyén annyi, mint Isten keresése. A szeretet, minthogy önmagunktól elszakít, Istenhez visz közelebb, mert minden ember életében csak két vonzási pólus van. Önmaga, vagy a többiek és Isten. Az önzetlen, valódi szeretet mindig Isten jelenlétének a jele, mert Isten minden szeretetben jelen van, mint ahogy a nap is jelen van minden sugarában. A Biblia tanítása alapján Isten egykor azt szerint fog megítélni, hogy a felebaráti szeretetben milyen hűségesek voltunk. Jézus tanításainak alapja az Isten szeretetre és a felebaráti szeretetre épül, és az evangéliumok alapján a kettő átfedésben van egymással. A szeretet az egyik legfontosabb bizonyítéka annak, hogy igaz keresztények vagyunk. Az Úr nem csak azt parancsolta nekünk, hogy ne ártsunk fele barátunknak, hanem azt is parancsolta, hogy szeressük és segítsük őt, mint önmagunkat.
0: Köszönöm, szerető Istenem, hogy életem az örök élet fényében nem csak magamról szól, hanem másokról is. Add, Uram, hogy fölismerhessem fele barátaimat. Kérlek, ne hagyj beleesni személyválogatásba, és add, hogy ne méricskéljem a magam gyártotta mérlegen, kihez fordulok oda. Kérlek, hozd őket elém, add, hogy megláthassam, meghallhassam, megérezhessem, hogy ők az én fele barátaim. Tudom, hogy most, ebben a pillanatban is vannak olyanok, akiknek rám van szükségük. Hadd tudatosuljon bennem, hogy a Krisztus követésemben nekem is szükségem van rájuk. Hadd gyakorolhassam az irgalom tetteit, ahogyan tőled is kaptam. Legyek, Uram, megígért és váratlan segítség másoknak. Legyek, Uram, a te gyermekedként követed az irgalomban. Legyek szereteted eszköze fele barátom számára, még ha ki is kell lépnem megszokott kereteim közül. Köszönöm, hogy mindezt az örök élet fényében tehetem meg. Add, hogy ez a fény másokat is bevilágítson. Mindazokat, akiket ma felebarátomként nekem szánsz. A kereső egyén fölismeri, hogy a teremtőben minnyájan testvérek és egyek vagyunk. Már e világban érvényesül az, hogy amikor másnak okozunk kárt vagy bajt, önmagunknak is kárt okozunk. Amikor másokon segítünk, önmagunkon is segítünk. Hálával köszönöm hitemet, szeretetemet, hogy Jézus Krisztus nyomdokain járhatok, és mindent alárendelhetek az ő örök szép parancsolatainak. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A jelenések könyvének csúcsán vagyunk, és itt található a harmadik angyali üzenet, amit jelenések könyve 14. fejezetéből a 9-től 11. versig következőképpen olvasok. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, mely készen van elegyítetlenül haragporrának borában. És gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Eddig Isten igéje. A jelenések könyvének csúcsán Isten utolsó felkínált szövetsége van. Ennek a szövetségnek, aminek a tartalma az örökkévaló evangélium, amit egy ég közepén repülő angyal hirdet minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, a kibontása a hármas angyali üzenet. Hogy mit jelent az örökkévaló evangélium, ezt a három angyal üzenete mondja el. Az első angyali üzenet az a Teremtő Isten félelmére és imádatára szólít fel, aminek az a tartalma, hogy nem a fejlődés véletlenje viszi előre a világot, hanem Isten imádata az azt jelenti, hogy észreveszem azt, hogy az én életem elején Isten áll, és az én életem végén is ő fog állni. Ahogyan a világ elején Isten áll, és a világ végén szintén Isten fog állni. Nem a véletlen vak törvényszerűsége irányít, hanem Istennek rendje. Ez az első angyali üzenet tartalma. A második angyali üzenet egy történeti háttérről szól, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk. Arra a kérdésre válaszol, hogy milyen körülmények között kell a szövetségre lépnem a kezdet és a vég urával, Babilon hármas szövetségének ellenében. Lényegében a jelenések könyvének ez az utolsó nagy záró szakasza, pontosan a közepe a jelenések könyvének, az egy nagy küzdelem a hamis hármasság és a szent háromság között. És ennek a hamis hármasságnak az összefoglaló neve az, hogy Babilon, egy hármas szövetség, és a jelenések könyvének a csúcsán azt olvassuk, hogy az a hármas szövetség leomlott. Nem le fog omlani, hanem leomlott. Ahogyan a babiloniai képnek az első megnyilvánulási formája, Bábel torony története, az tulajdonképpen azt mondja el, hogy amikor az első téglát, sártéglát egymásra tették ott Bábelben, amikor a tornyot építették, abban a pillanatban leomlott az a torony, mert Isten előtt olyan volt, mintha nem lett volna. A harmadik angyali üzenet, az tulajdonképpen arról szól, hogy mi az az igazoló hűségjel, amelyik elválasztja egymástól a két tábort. Hogyan lehet megtudni azt, hogy ki az, aki Istenhez tartozik, ki az, aki az Istent féli, ki az, akinek a számára Babilon leomlott, ezt mondja el a harmadik angyali üzenet, és a döntést azzal segíti elő, hogy feltárja az olvasó előtt a végső következményét, a szövetség elutasításának, vagy a szövetség elfogadásának. Feltárja azt, hogy mi lesz a végső sorsa annak a hamis hármasságnak, aminek az a tulajdonsága, a 13. fejezet vizsgálata során ezt többször láttuk, hogy elhitesse a Földet. És látszólag nagy sikereket ér el. Mi a végső sorsa a hamis hármasságnak? Erről szól a harmadik angyali üzenet.

Azt is elmondtuk az elmúlt alkalommal, hogy ez a három egybetartozó üzenet, ami egymás nélkül értelmezhetetlen, mert az első angyal üzenet feltételezi a harmadikat, és a második pedig megadja ennek a történeti hátterét. Ezért nem három angyal üzenetéről, hanem hármas angyali üzenetről beszélünk helyesen. Ez formailag is különböző. És azt is elmondtam, hogy ez a formai különbség abból adódik, hogy ez minden szövetségkötésben előfordul, ez a három nagyon fontos szerkezeti egység. Ha gondolunk mondjuk arra a szövetségre, amit a Sínai hegynél kötött az ószövetségi néppel az Isten, abban is ott van a nagy történelmi tapasztalat, hogy aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. De nem csak ez van meg a szövetségkötésekben, hanem mindig a szövetségkötéseknek az alapja egy alapelv, hozzátartozik egy történelmi háttér, és utána következik egy kazuisztikus rész, ami azt jelenti, hogy van egy olyan szakasz, amit akkor, ha szócskákkal lehet jelölni, akkor, hogyha ezt és ezt teszed, akkor ez és lesz. És ha azt teszed, akkor meg ez és ez lesz a következménye. Így látjuk a jelenések könyvében is. Az első angyali üzenet az az alapelve, egy apodiktikus kijelentő forma, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órá, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. A második rész az egy történelmi rész, ahogy láttuk, míg a harmadik rész, a harmadik angyali üzenet, az ilyen akkor-ha szerkezetű. Szabad döntésünket azzal segíti elő, hogy elmondja a következményeket. Erről nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni. Nagyon sokszor megkérdezik azt, hogy miért vannak olyan kemény igék a Bibliában. Miért van az, hogy a Szentírásban nagyon sok kemény, nagyon kemény ítéletet hirdető szó is van. Az ítéletnek van egy nagyon érdekes természete a Bibliában. Az ítélet az nem úgy van, ahogy a földi életben, hogy valamit elkövet valaki, és akkor arra majd valaki egyszer kimondja az ítéletet. A Bibliában ez egészen más szerkezetben szerepel. A Biblia szerint, hogyha én elkövetek valamit, akkor biztos, hogy annak a következménye visszahúr rám. Ezért van az, hogy a héber nyelven például az az alapszó, ami a bűnt jelenti, az avón, így van héberül, az egyszerre jelenti a bűnt és annak a következményét. Na most éppen ezért, hogyha a bűn természetes következményét hagyná az Isten, hogy érvényesüljön, akkor már régen nem léteznénk. Tudnélik, a bűnnek az a lényege, hogy benne az ember egy önmegsemmisítő akciót kezd el. A bűnnek az a lényege, hogy én magam alatt vágom a fát. A bűnnek az a lényege, hogy én önmagam ellenségévé leszek. Hogy ez a folyamat ne teljesedjen ki, és ne hújjon semmibe az életünk, ezért Isten ítél. Az Isten ítélete az ő kegyelmének a szférájába tartozik. Ha az Isten nem ítélne, ha az Istennek nem volnának történelmi ítéletei, akkor az ember már régen megsemmisült volna, mert minden eszközünk megvan ahhoz, hogy magunkat megsemmisítsük. Na most, ha én azt mondom, hogy eljött az ő ítéletének órája, akkor ez nem fenyegetés, hogy féljetek emberek, mert most eljött az ítéletének órája, és éppen mérges lett a jó Isten, hanem ez azt jelenti, hogy Isten véget akar vetni az egész megváltási tervnek, célba akarja juttatni ezt a tervet, és ezért ítél, hogy az ő kegyelme nyilvánvalóvá legyen. Azért ítél, mert nem akarja, hogy az embert a saját bűne megsemmisítse. És éppen ezért minden szövetségkötésben megvan ez az akkor-ha kazuisztikus rész. 10 parancsolat után is ilyen törvények egész sorát találjuk felsorolva Mózes második könyvének 20. fejezetének 18. versétől egészen a 23. fejezet végéig, ha megnézzük. Itt is erről van szó.

A harmadik angyali üzenetben miről van akkor tehát szó? Most már értjük a szerkezetet, értjük, hogy ez egy szövetségkötési szerkezet. Miről van szó itt a harmadik angyali üzenetben? Röviden úgy lehet meghatározni, hogy a harmadik angyali üzenet arra felel, hogy mi lesz a bárány és a bárányt követők ellen támadó sárkánynak és szövetségeseinek, a tengerből és a földből feljövő fenevadnak a sorsa. Mi lesz a következménye annak, hogy valaki a Teremtő Isten ellen lázad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus ellen támad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus hűséges követője ellen támad? Erről beszél a harmadik angyali üzenet. Ha megvizsgáljuk a 13. fejezetet, ami háttere ennek a harmadik angyali üzenetnek, akkor nagyon sok párhuzamot találunk. Azt látjuk, hogy a 13. fejezet igéire felel ez a felolvasott harmadik angyali üzenet. Hiszen a sárkány és társai is imádatra szólítják fel az embereket. Éppen ez az egyik nagy bűnük, hogy mindent elkövetnek, hogy az emberek őt imádják. Itt viszont arról van szó, hogy mi a következménye annak, aki a sárkányt és társait, a földből feljövő és a tengerből feljövő vadállatot imádja. Aztán, hogyha megnézzük, akkor azt is látjuk, hogy úgy tűnik a 13. fejezetben, hogy semmi nem történik. Úgy tűnik a 13. fejezetben ilyeneket olvasunk, hogy megadatott néki, hogy hadat indítson a szentek ellen, a 7. vers a 13. fejezetben, és legyőzze őket, megadatott néki a hatalom minden törzs, nép és minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva az életnek a bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Úgy látjuk, mintha ennek korlátlan hatalma lenne, ennek a tengerből feljövő fenevadnak, hasonlókat olvasunk a földből feljövő fenevadnál is, és hasonló a törekvés a sárkánynak is, akinek tulajdonképpen a segítői ezek a fenevaddal jelképezett hatalmak. Na most Isten kegyelmének nem az a célja, hogy a mi bűnös döntéseinket tolerálja, nem az a kegyelem, hogy Isten azt mondja, na jó, jó, hát gyengék vagytok, hát jó, így, ahogy vagytok, elfogadlak titeket, hanem az az Isten kegyelmének a célja, hogy a teremtés rendje helyreálljon, hogy mi emberek legyünk igazán. Ha megfigyeljük a hármas angyali üzenetnek, de az egész Jelenések könyve csúcs részének, amiről beszélünk most már estéről estére, lényegében az a célja, hogy a Teremtő Istenre irányítsa a figyelmet. Mennél közelebb ér a világ a megváltási terv kiteljesedéséhez, vagy beteljesedéséhez, annál fontosabb lesz a kezdet problémája. Annál fontosabb lesz az, hogy Isten áll a dolgok elején, ő a teremtő hatalom. Ő az, aki a világot megteremtette. Ő a kezdet. Ezért van az, hogy az első angyali üzenetben is az, hogy imádjátok azt, aki teremtett az eget, a földet, és felsorolja ezt az egész sorozatot, de éppen ez a 10 parancsolat 4. parancsolatának is az igazi dolga, hogy a 4. parancsolat visszautal a Teremtő Istenre. Hiszen Mózes első könyvének az elején is azt látjuk, hogy a 7. nap megszentelése, az tulajdonképpen nem más, mint a teremtés emlékünnepe. Ezért van az, hogy a teremtés körül forog itt minden. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Isten azt akarja, hogy az ember ember legyen. Nem azt akarja, hogy angyal legyen, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani. Nem azt akarja, hogy mi úgy tudjunk repülni, mint az angyalok. Nem azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint az angyalok, hanem ő azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint akinek teremtette az embert. A bűn elrontotta az ember emberségét. A bűn azért szörnyű, mert benne nem arról van szó csak, hogy az ember szófogadatlan, hanem mivel az ember szófogadatlan, az ember többé nem ember. Mert az embernek nem önmagában van a titka, az ember az mindig kapcsolataiból érthető.
Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagával való kapcsolatából érthető. Úgy vagyok ember, hogy elrendezett viszonyom van az Istennel, a másik emberrel, a teremtett világban benne élek, művelem és őrizem, Isten parancsa szerint, és önmagammal is kibékültem. A bűn ezt megrontja. És az ember, és ha megnézzük a 21. századi embert, a 21. századi embernek pontosan az a tragédiája, hogy az Istennel való kapcsolata megtört. Elfelejtett szót fogadni az Istennek az ember. És az Isten ezért csak ilyen ja Istenem szituációkba kerül elő. Amikor baj van, akkor kell az Isten. Ha nem, nincs baj, akkor meg vagyunk nélküle is.

Azután, az ember és az ember közötti kapcsolat megoldatlan probléma. Nem csak nemzet és nemzet között, ország és ország között, gondoljunk azokra a konfliktus helyzetekre, amit józan ésszel senki nem ért meg. Lehetne jó pár ilyent sorolni a világ jelenlegi helyzetéből. Hanem ember és ember között is ezer és ezer ilyen kapcsolatot, illetve ilyen ellenségeskedést ismerünk. Megoldhatatlannak tűnik. Ugyanakkor a 21. századi ember egy új dolgot is produkált. Tönkre tudjuk tenni úgy a világot, Isten teremtett világát, hogy ez a teremtett világ szembefordul velünk. És kiesünk a teremtett világból. A bioszférát tönkre tudjuk tenni, és azt gondoljuk, hogy ezt majd mesterségesen meg tudjuk oldani. Majd mesterségesen lesz egy olyan világ, amit mi teremtettünk magunknak, és ebben jól élünk. Felfedezzük a természet törvényeit, ezt mesterségesen produkáljuk, és valami csodálatos nagy inkubátorba bebújunk, és a világ ezer dolgai elől elbújunk, és ott élünk úgy, ahogyan a mi önzésünk diktálja. Ez nem csak biológiailag van így, hanem nagyon sok ember úgy gondolja, hogy egyénileg is így kell tenni. Az életnek az az igazi célja, hogy önmegvalósítsak. Az az igazi célja, hogy az énemet diadalra juttassam. És nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. És ez az az öngyilkos állapot, amiben Isten újra felkínálja azt a szövetséget, ami az Éden óta egy. Mert minden isteni szövetségnek az a lényege, hogy a bűnt, vagyis ezt az önellentmondó állapotot, amiben én, Isten és én köztem és a másik között, másik, én köztem és a világ között, és én köztem és önmagam között, nincsen béke. Isten azt akarja, hogy helyreálljon ez a béke. És ennek a helyreállítója tulajdonképpen nem más, mint Isten ítélete. Isten az önzést ítéli meg. Isten azt az önzést ítéli meg, ami ezt az önellentmondást létrehozta, ami ezt a rövid zárlatot létrehozta. A világ a bűn következtében így is lehetne mondani, rövid zárlatban van. És ezt a rövid zárlatot kell megszüntetni ahhoz, hogy a világ ismét talpára álljon. Éppen ezért, ha most megnézzük a harmadik angyali üzenetet, akkor ebben a következőket látjuk. A tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad különböző akcióira felel ez az ítélet. Ha megnézzük, ugye a sárkány és a földből és a tengerből feljövő fenevadnak az a célja, hogy imádják az emberek, ahogy említettem.

ókori görögöknek a hiedelme, hogy egy-egy szobor megelevenedik egyszer. Itt is a fenevad képe is ilyen szobor, amiről azt elhiteti, mintha élő lenne, mintha megelevenedne. És ez is imádatra indítja az embereket. A hamis hármasságnak az a célja, hogy csodákat produkáljon. És ezek a csodák hitessenek. A Jelenések könyvének, és nem csak a Jelenések könyvének, hanem hogyha Jézus Krisztusnak arra a beszédére gondolunk, amit az ő második eljöveteléről mondott, ami Máté Evangélium a 24., Márk Evangélium a 13., Lukács Evangélium a 17., illetve 21. fejezetében található, annak is a kulcsszava a hitetés. A hitetés az majdnem olyan, mint a hit, csak éppen a hitenek a tárgya nem az a valaki, akiben egyedül érdemes bízni, hanem a hitetésnek az a lényege, hogy valaki más, vagy valami más kerül Jézus Krisztus helyére.

földből feljövő fenevadnak az volt a célja, hogy minden embert megbélyegezzen. A bélyeg az tulajdonképpen nem volt más, mint az ókorban a tulajdonjel. Ha én vásároltam az ókorban valamit, rányomtam a bélyegem, abban a pillanatban az én tulajdonom volt. Elidegeníthetetlen tulajdonom. Ugyanígy akarja elpecsételni magának a földből feljövő fenevad az embereket. És ezért mondja azt, hogy aki viszont a homlokára vagy kezére felveszi a fenevadnak ezt a bélyegét, az is inni fog Isten haragjának borába. És megkérdezhetjük, hogy ez a kép mit jelent. Megint ugye a Jelenések könyvének örök tanulsága az, hogy itt nem szabad másra gondolni, csak az Ószövetségre. János ezt annak idején úgy írta le a hét gyülekezetnek, akik a Jelenések könyvének a címzetjei voltak, hogy az ószövetségi képeket használta. Az Ószövetségben többször is megtaláljuk ezt a képet, hogy az is inni fog Isten haragjának poharából. Két ige helyet említek, most nem is olvasom el, csak elmondom, Ézsaiás 51.17-re, Jeremiás 25.15-re gondolunk. Ez az ítéletnek a megszokott képe volt. Ézsaiás 51-ben arról olvasunk, hogy öblös poharát, a harag öblös poharát kiitta a nép a babiloniai fogsággal, és most már itt van a kegyelem ideje, mert a harag beteljesedett rajtatok. Csak hogy a Jelenések könyvében nem ilyen haragról, hanem elegyítetlen haragról van szó. És ez az elegyítetlen harag, ez azt jelenti, hogy Isten ítélete teljesen, gyökeresen megszünteti ezt a visszaélő állapotot, amiben az emberek élnek. Jeremiás könyve 25. fejezetében pedig arról olvasunk, hogy ha valaki kiitta a harag poharát, akkor Isten népe felszabadul azoktól a nehézségektől, amikben élt eddig. És itt az összes pogány népre hirdeti ezt a harag poharát, akik Izrael ellenségei voltak. Ez a kép él itt. Tehát Isten pontot akar tenni a bűn történetére. A harmadik angyali üzenetnek ez az evangéliumi tartalma. A hamis hármassággal nem megalkudni fog az Isten, hanem a hamis hármasságot Isten meg akarja szüntetni, meg akarja végképp ítélni. Ezért mondja, hogy készen van elegyítetlenül Isten haragjának a poharában az az ítélet. És ez azt jelenti, hogy a kegyelmet visszautasító emberre teljes egészében ráhull az ítélet. Teljes egészében, hogy így mondjam, Babilon képében, Babilon Bábel tornya rádől és agyonnyomja. Ha most tovább nézzük, akkor azt mondja, hogy a kegyelmet

visszautasítók gyötrődni fognak tűzben és kénkőben. Ez megint egy nagyon érdekes motívum, mi mindig úgy összeborzatunk, hogy kénkővel égő tüzes tó, meg kénkőben fognak gyötrődni, de ezt szoktuk felejteni, hogy ennek az Ószövetségben van egy alapmotívuma. Volt egy város, volt pontosan két város, akiről Mózes első könyvében van szó. Biztos tetszenek gondolni rá, Sodoma és Gomora. Sodoma és Gomora az a város volt, akiért Ábrahám Istennél közben járt. Alkudott érte Ábrahám. Alkudott azért, ha 100, ha 50, ha 10 igaz van, akkor Uram, ne tedd az ítéletet. De ez a Sodoma és Gomora még Isten küldötteit is el akarta csábítani, és ezen beteljesedett a kénkővel égő tüzes tó képe. Ez egy vándor motivum, ami innen jön. A Jézus előtti évszázadokban kialakult apokaliptikus irodalomban ez a kép újra és újra előjön. Az első olvasók előtt teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt miről van szó. Ahogyan Sodoma és Gomora öröktűznek büntetését szenvedte el, ugye Júdás levelének 7. versére gondoljunk, ahol szó szerint ez van. Ez nem időtlenül örököt jelent, hanem ez azt jelenti, hogy teljesen. Az ólám héber szónak nem az időtlenség a tartalma. Mi az örök alatt az időtlenséget értjük, örök az, aminek nincs eleje és nincs vége, hanem mindig. A héber ember az ólám alatt nem ezt értette. Héber ember azt értette, hogy teljesen. Sodoma és Gomora Jézus idejében nem égett, ma se ég. Sőt, nagyon hamar nem égett, már a honfoglalás idején nem égett, hanem a tűz teljesen elpusztította, helyén van a holttenger. Az örök tűznek büntetése az azt jelenti, hogy teljesen megszűnik. Ez benne a kegyelmi üzenet, hogy a bűn és következménye, a hamis hármasság minden csábítása, az teljes egészében kiiktatódik az ember életéből, az emberiség életéből, és a megváltási terv teljes egészében célba jut.

Nos, hogyha tovább nézzük, akkor azt mondja itt, hogy az Istennel szembeforduló ember szenvedéseit a zsidó közgondolkodás szerint ugyanígy szemléltették. Nagyon érdekes apokrif könyveink vannak, például harmadik Esdrás könyvében, azután Énok apokalipszisében. Szinte szóra ezek a ítéletes szavak, hogy gyötrődésük füstje felszáll örökkön örök, és eméllyel sem nappal, nincs nyugalmuk azoknak, akik, stb. Ez nagyon sokszor mondja. Ezzel azt akarja érzékeltetni, úgy az apokrif irodalom, mint más is. Ez egy ilyen toposz volt, ilyen megszokott mondás volt, olyan frázis volt, amit mindenki értett, hogy a megváltási terv az nem egy részterv. Nem arról van benne szó, hogy Isten valamit javít az emberek életén, hanem arról van szó, hogy egy új teremtés diadalra jut. Ezért beszél a Szentírás új égről és új földről. Ezért beszél Jézus Krisztus akkor, amikor valaki elfogadja őt személyes megváltójának az újjászületésről. Ezért beszélünk új emberről. Ezért beszélünk új teremtésről. Ez az új teremtés az, aminek az az alapja, hogy Isten a régit teljességgel megítéli. És azt mondja, hogy nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Az ember békességre teremtetett. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük. A békesség alatt mi egy kicsit mást értünk, mint amit a héber ember értett. A békesség az nem csak azt jelenti, hogy békén hagynak engem. Így gondolkodunk, az a békesség, hogy a békén hagynak engem. Ha ez így volna, akkor a békesség nem lenne jó dolog. Minden nyugdíjas tudja, hogy ha békén hagyják 10 napra az embert, vagy 14, 15, 20 napra, egy hónapra, vagy egy életre, abban nagyon hamar bele lehet halni. Ezért szoktuk mondani azt, hogy a stresszmentes élet, azt tudják, hol van? A temetőbe. Ott stresszmentes élet van. Ha így az lenne a béke, amit mi békének gondolunk, akkor a stresszmentességre gondolnák. De a Bibliában nem ez a béke. Nem ez a nyugalom. A Bibliában az a nyugalom, amit én úgy mondhatnék más szóval, hogy harmónia. Amikor én harmonikus kapcsolatban vagyok az Istennel, amikor én harmonikus kapcsolatba kerülök a másik emberrel, amikor én megtalálom a helyemet a világba, és a világgal is harmóniába kerülök, akkor békülök meg magammal, és akkor lesz az életem jellemzője a belső harmónia. Isten, a Szent Háromság ezt a harmóniát építi bennem. De, és ez a harmadik angyel üzenet záradéka, azt mondja, akik a fenevadat imádják, és az ő képmását magukra veszik, azoknak sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk. Ezt a harmóniát veszítik el. A mai világnak ez a legnagyobb tragédiája. Harmónia vesztett emberek lettünk. Isten ítéletének, amit a harmadik angyel üzenet elmond, ennek a harmóniának a visszaállítása a célja. Ennek a harmóniának a visszaállítása az, amit úgy hív a Biblia, hogy üdvösség.

Nagyon sokszor hatáskeltő prédikátorok is kezdik ecsetelni, hogy milyen lesz majd a menny, mennyi szőlőket fogunk ott kapálni, meg milyen lesz az új Jeruzsálem, lehet diavetített képeket látni, szép lakótelepi mennyországokat látni, ugye elképzeljük. Ez azért van, mert a jelképekkel rosszul élünk. A tartalmat kell látni, nem a formát. A tartalom, ez a harmónia. A menny ott lesz, ahol én harmonikusan ember lehetek igazán. Mit mond tehát ez a harmadik angyal üzenet? És hogy koronázza meg ezt az utolsó nagy szövetségkötést, amiben szó van az alapelvről, szó van a történeti megvalósulásról, Babilon leomlásáról, és most szó van arról, hogy egy döntés előtt állok, akkor ha. A harmadik angyali üzenet elsősorban Isten evangéliumának része. Az evangélium arról szól, hogy Isten az embert biztosan, minden kétség nélkül újra emberré fogja teremteni, újjáteremteni. Ez az újjáteremtés biztos. Mindjárt, akik itt a teremben vagyunk, biztos, hogy ez az újjáteremtés bekövetkezik a mi életünkben. Ha nem döntünk ellenére. Mert nem úgy van, hogy az ember döntése hozza az üdvösséget, hanem úgy van, hogy az üdvösség Jézusban, amikor én elfogadtam őt, abban a pillanatban az én üdvösségem biztos, ezt megnyerni már nem lehet, csak elveszíteni. És elveszíteni úgy lehet, hogyha a hamis hármasság útján járok, és nem pedig az igaz hármasság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dolgozik az én szívembe. A második nagyon fontos dolog, hogy ebben az üzenetben különös hangsúly kerül a teremtésre. Úgyhogy most hagyd mondjak néhány szót erről. Itt nem arról van szó, hogy hogy alakult ki az ember az evolúcionista gondolkodás szerint. Erről mi nagyon sokat szoktunk vitatkozni. Miközben vitatkozunk, nagyon sokszor lenyeljük a békát, ahogy szokták mondani. Itt az evolúcionista gondolkodási módról van szó. És ez a 21. századi ember tragédiája. Az evolúcionista gondolkodási mód az egy ilyen lineáris gondolkodási mód. Ahogy a régi rendszerben mondták, a fiatalok már hála az Úrnak elfelejtették ezt, hogy elvtársak oda vettük az irányt. Hogy minden 5 éves tervel ma jobb és jobb lesz, és majd úgy felépítjük a boldogságot. Ezt nagyon sokszor keresztény emberek is így gondolják. Ó, igen, fejlődünk. Az amerikanizmus, ami rátört az egész világra, az csak ilyen mennyiségi fejlődésekbe tud gondolkodni. Ma úgy gondolkodunk, hogy a GDP növekedésével nő a boldogságunk. Óriási téve. Ez az evolúcionista gondolkodás. Az evolúcionista gondolkodás az az, hogy mindig jobb lesz, mindig fejlődünk, mindig több lesz, mindig ez, mindig az, és megyünk előre, előre, előre. És ha megnézzük az életet, mondjuk megnézzük a természetet, az nem így gondolkodik ám. Az élet az nem így gondolkodik, hanem olyan úgy gondolkodik, mint a színuszgörbe. Megszületünk, kisgyerekek vagyunk, elkezdünk tanulni, egyre többet és többet gyűjtünk, aztán érett férfiak leszünk, és azután sajnos eljutunk a második gyerekkorba, és végül visszaadjuk az életünket annak, akitől kaptuk. De ugyanígy gondolkodik a természet is, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, az egymás után így szépen ciklikusan jön. Ilyen hullámvonalban. Isten így gondolkodik. És a világgal tudják, mi a baj? Nagyon egyszerűen az, hogy a fejlődés illúziójába akarunk élni mindenütt. Mindig több és több kell. Mindig csak előre és előre.
És ezért van az, hogy tönkretettük a természetet is. Szétrobbantjuk a bioszférát, mert egyre több és több és több és több kell. Ma harácsoló hiánygazdaságot élünk. Ez az evolúcionista gondolkodás csődje. Helyére Isten a teremtés alapelvét teszi.

És hogy ez mennyire így van teológiailag, ezért én nem a saját szavaimat akarom elmondani, vagy saját szavaimmal akarom elmondani. Korunknak az egyik legnagyobb teológusát, szerzőt idézek. Legnagyobb protestáns teológusát, egy német teológus, úgy hívják, hogy Jürgen Moltmann. Ő a protestáns teológia egyik legnagyobb alakja. És nem is egy valamilyen lehetetlen nyelven, hanem magyar nyelven megjelent könyvéből szeretnék idézni. Ez a Reménység fényei című könyv, ami 1989-ben jelent meg a Magyarországi Református Egyház sajtóosztályának a kiadásában. Ebből csak néhány mondatot olvasok. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak is kell lennie. Mert szombaton és a szombat által ismerte fel az ember azt a valóságot, amelyben él, és amely önmagunkban van, mint az Isten teremtése. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé az ember gondolkodását, szombaton történik a világ megváltásának előünnepe, a szombat maga az örökkévalóság jelenléte az időben, és az eljövendő világ előíze. És ez egy nagyon megdöbbentő mondat. Ez egy református teológus írja. Református sajtóosztály adta ki. Ha én rádöbbenek arra, hogy a világnak az a baja, az én kis életemnek is az a baja, hogy mindig evolúcionista módon gondolkodom, hogy majd jobban megvalósítom, majd én hozzáteszek, majd én úgy fejlődök, hogy majd én, ha ma nem ment, akkor holnap még többet, még többet, még többet. Akkor én egyszer csak elvesztem a teremtőt, aki nem csak teremt, hanem gondot is visel. A tenyerén tartja az én életem. És helyesen gondolkodni csak úgy lehet, hogyha rájövök arra, hogy az idő is ciklikus, és nem lineáris. Az idő sem olyan, mint egy grafikon előre, előre, előre, és fel, és fel, és ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, és ez sose jön el, mert mindig lefele megyünk, nem felfele. Ha rájövünk arra, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy 6 napon át munkálkodjál, és a 7. nap az övé, ami a tervszerű megelőző karbantartás napja minden embernek, akkor rájövünk arra, hogy a teremtésnek van egy logikája. És az újjáteremtésben annak lesz része, aki a teremtés logikáját elfogadja. Ezért van az, hogy a 3. angyali üzenetnek a tartalma pontosan a Teremtő Isten. És hogyha ezt megértjük, akkor rádöbbenünk arra, hogy ahogyan a sínai szövetségnek, ahogyan az Ádámmal kötött szövetségnek, ugye a teremtés történetében ezért van ott a szombat, az volt a lényege, hogy 6 plusz 1, ez az időt ciklusa. Az életünk is így működik, a természet is így működik, minden így működik. Ha erre rájövök és abba hagyom a lázadást, hogy átalakítsam valami evolúcionista képpé a világ képét, akkor a 3. angyali üzenet nem hiába szól. Ezért van a 3. angyali üzenet nagyon kemény ítéletekkel, nagyon kemény következmények elmondásával előttünk. Hogy észrevegyük azt, hogy nincs más út, csak az, hogyha Isten teremtői elgondolása szerint éljük az életünket. Még egy mosógép sem működik másképp, csak úgy, hogyha a gyártónak a használati utasítását betartjuk. Adja Isten, hogy mi ezt értsük, és e szerint éljünk. Amen.

Szluha Gyula Antal, Még kellenek. Kellenek a csodák, Jézusom. Barbár még a nép, tudod, s tudom. Még mindig kenyér s cirkusz kell. Legtöbbször csak átkozódnak a neveddel. Csak ha nagy a baj, hívnak segítségül, tehetetlen dühükben, s mindig végül, akkor sem gondolják komolyan, csak szólásmondás lettél, mint olyan. A bűn győz nap, mint nap, dacos fejed új koronát, szíved új döfést kap minden percben. Mind meg annyi koron át, s tehetetlen dühében gyilkol, aki ember, csak jót tenni, csak jót tenni nem mer. Csak azt nehéz, amire kértél, azóta is az, ami célt ér. Nem tudunk önmagunkon győzni, önmagunkon a sátánt megelőzni, mely most is uralkodik a tobzódó világ felett. A kihívó kérdésre csak te vagy a felelet. De jaj, falak közé zártak, hol vannak a csodák, kell lesz a világnak? Az emberek most is ostobák, só kell, fényes megváltás, s nem elég az égre kiáltás, én Istenem, miért hagytál el engem? Csoda kell, hogy a dőzsölő jólét odafigyeljen rád. Csoda kell, hogy az éhező kolduló nép jöhessen hozzád. Csoda, hogy a szkeptikusok lelkesüljenek. Csoda, hogy a nem láng lelkek felhevüljenek. Csoda, hogy az emberek soha senkit, semmit ne írtsanak. Csoda, hogy a beteg lelkek megnyugodhassanak. Mert csoda lenne, ha megtérne az emberiség. Csoda, csoda, add, hogy hadd higgyem még.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Isten szereti és keresi a bűnöst. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel. Hóseás 11.4. A bűnösök menedéke. Lukács evangéliuma 15. fejezet, az elsőtől a 10. versig. A rabbiknak nem tetszett, hogy a vámszedők és a bűnösök Jézus köré gyűlnek. Ez bűnösöket fogad magához, mondták, és velük együtt eszik. E váddal arra céloztak, hogy Krisztus szereti a bűnösök, a becstelenek társaságát, és nem törődik gonoszságukkal. A rabbik csalódtak Jézusban. Ő, aki olyan emelkedettséget mutat, miért nem velük barátkozik, és miért nem követi az ő tanítási módszerüket? Miért jár kell olyan szerényen, és miért dolgozik mindenféle ember között? Ha igazi próféta volna, mondták a rabbik, egyetértene velünk, és olyan részvétlenül kezelné a vámszedőket és bűnösöket, ahogy megérdemlik. A társadalom lelki őreit bosszantotta, hogy Jézus, akivel állandóan vitatkoztak, de akinek tiszta élete ámulatba ejtette és elmarasztalta őket, szemmel láthatóan rokon szenvez a társadalom kivetettjeivel. A rabbik művelt, csiszolt és kivált képvallásos embereknek tartották magukat. Krisztus példája azonban leleplezte önzésüket. Az is bosszantotta őket, hogy azok az emberek, akik semmibe veszik a rabbikat, és nem járnak a zsinagógába, Jézus köré gyűlnek, és elragadtatással figyelnek szavaira. Az írástudók és farizeusok Jézus jelenlétének tisztaságában elmarasztalva érezték magukat. Hogyan lehetséges, hogy a vámszedők és bűnösök vonzódnak Jézushoz? Az írástudók és farizeusok nem tudták, hogy a magyarázat éppen vádaskodó gúnyos szavaikban rejlik. Ez bűnösöket fogad magához. Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a bűncsapdájából. A farizeusok csak megvetették és elítélték őket. Krisztus pedig Istennek az atyai háztól elidegenedett, de az atya által el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Nyomorult és bűnös voltuk miatt még inkább szánta őket. Minél távolabb tévedtek tőle, annál mélységesebben vágyakozott megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó szabadulásukért hozni. Izrael tanítói mindezt megtanulhatták volna a szent tekercsekből, amelyek őrzésével és magyarázásával büszkélkedtek. Vajon nem írta-e a halálos bűnbe esett Dávid? Tévejgek, mint valami elveszett jó, keresd meg a te szolgádat. Zsoltárok 119-176. Nem tette Mikeás tanúságot Istennek a bűnösök iránti szeretetéről, amikor ezt mondta. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Mikeás 7.18. Az elveszett jó. Krisztus ezúttal nem a Szentírás szavaira emlékeztette hallgatóit, hanem saját tapasztalataikra. A Jordántól keletre szélesen elterülő fensíkok gazdag legelőt nyújtottak a nyájnak. Sok elveszett jó kóborolt a szakadékokban, és az erdő borította dombokon. A pásztornak kellett megkeresnie és visszavinnie őket a nyájhoz. Jézus társaságában voltak pásztorok és nyájtulajdonosok is. Mindnyájuknak érthető és érdekes volt Krisztus példázata. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt? Azok, akiket ti semmibe vesztek, mondta Jézus, Isten tulajdonai.
övéi a teremtés és a megváltás jogán. Értéket lát bennük. Miként a pásztor, Isten is szereti juhait, és nem tud nyugodni, amíg egy is hiányzik. Isten szeret minden tévejgőt, mérhetetlenül jobban, mint a pásztor a juhát. Az emberek kétségbe vonhatják Isten szeretetét, hátat fordíthatnak neki, választhatnak más gazdát. Akkor is Isten tulajdonai, ő újra magához akarja vonni őket. Így szól, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélett juhai között, így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek és borúnak napján. Ezékiel 34:12.

A példázatban a pásztor kimegy, hogy megkeressen egyetlen juhot, egyet, amely a legkisebb mennyiség. Ha csak egyetlen elveszett lélek lett volna, Krisztus meghalt volna azért az egyért is. A nyájtól elkószált juh a leggyámoltalanabb teremtmény. A pásztornak kell megkeresnie, különben nem talál vissza a nyájhoz. Ez arra a lélekre is érvényes, aki eltávolodott Istentől. Olyan gyámoltalan, mint az elveszett juh. Ha a szerető Isten nem siet segítségére, nem talál vissza hozzá. A pásztor, aki észreveszi, hogy hiányzik egy juha, nem nézi közönnyel biztonságban levő nyáját, és nem mondja, van 99 juhom, túl fárasztó lenne kimenni és keresni az eltévedtet. Jöjjön vissza magától, én pedig kinyitom az akol ajtaját és beengedem. Nem így tesz. Mihelyt a juh eltéved, a pásztor szívét elfogja a bánat és az aggodalom. Újra meg újra megszámolja nyáját. Amikor meggyőződik arról, hogy egy juh elveszett, nincs nyugalma többé. Az akolban hagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse az eltévedtet. Minél sötétebb és viharosabb az éjszaka, minél veszélyesebb az út, a pásztor annál jobban aggódik, és annál nagyobb igyekezettel keres. Mindent megtesz, hogy megtalálja az elveszett juhot. Hogy fellélegzik, amikor a távolból meghallja az erőtlen sírást? A hangot követve megmássza a legmeredekebb csúcsot is, elmegy saját életét kockáztatva egészen a szakadék széléig. Így keres, és az egyre halkuló sírásból tudja, hogy juha haldoklik. Igyekezetét végül siker koronázza, megtalálja az elveszettet. Nem korholja, hogy olyan sok bajt okozott, nem is hajtja ostorral, még csak vezetni sem próbálja. Örömében vállára emeli a reszkető teremtést. Ha megsérült, karjába veszi és magához szorítja, hogy saját szívének melegével tartsa életben. Hálás szívvel viszi vissza a nyájhoz. Fáradtsága nem volt hiába való.

Istennek hála, a pásztor nem szomorúan, üres kézzel ballak haza. A példázat nem kudarcról, hanem diadalról, megtalálásról és örömről beszél. Krisztus e példázattal kezeskedik arról, hogy nyájának egyetlen eltévet juhát sem felejti el, és nem hagyja magára. Mindenkit kiszabadít a romlottság verméből és a bűn hálójából, aki engedi, hogy megmentse. Csüggedt lélek, bátorodj, akkor is, ha gonoszul cselekedtél. Ne gondold, hogy Isten talán megbocsátja vétkeidet, és talán közel enged magához. Isten megtette az első lépést. Amikor még lázadtál ellene, keresésedre indult. A meleg szívű pásztor ott hagyta a 99-et, és kiment a pusztába, hogy megkeresse az elveszettet. A sérült, megsebzett, pusztuló lelket szeretettel karjába zárta, és örömmel vitte a biztonságos akolba. A zsidók azt tanították, hogy a bűnösnek először meg kell bánni a bűneit, mielőtt Isten szeretetével felé fordulna. Véleményük szerint bűnbánattal érdemeket lehet szerezni Istennél. Ebből kiindulva a farizeusok döbbenten és haraggal kiáltották, ez bűnösöket fogad magához. Azt képzelték, hogy Jézus csak a bűnbánókat engedheti közel magához. Krisztus azonban azt tanítja az elveszett jurról szóló példázatban, hogy üdvösségünk nem azon múlik, hogy mi keressük Istent, hanem azon, hogy ő keres minket. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak. Róma 3.11.12. Nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket, hanem Isten kinyilatkoztatta irántunk való szeretetét azért, hogy megtérjünk. Amikor az eltévedt jó végre hazajut, a pásztor öröménekben fejezi ki háláját. Összehívja barátait és szomszédait. Ezt mondja nekik: örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. Amikor tehát a juhok nagy pásztora megtalál egy tévejgőt, a menny és a föld hálaadásban és öröménekben egyesül. Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Ti, farizeusok, mondta Krisztus, akik a menny kedvenceinek tartjátok magatokat, és azt képzelitek, hogy saját igazságotok miatt biztonságban vagytok, tudjátok meg, hogy ha nincs szükségetek megtérésre, akkor Isten nem hozzátok küldött. Azért jöttem, hogy megmentsem a maguk szegénységét és bűnösségét érző lelkeket. A menny angyalait érdekli az elveszettek sorsa, ti pedig megvetitek őket. Akadékoskodtok és gúnyolódtok, amikor közülük valaki hozzám szegődik. Tudjátok meg, hogy az angyalok örülnek nekik, és győzelmi éneküktől visszhangzik a menny. A rabbik azt tanították, hogy örvendezés van a mennyben, ha a bűnös elpusztul. Jézus pedig azt tanította, hogy a pusztítás munkája Istentől idegen, és hogy az egész menny örül, amikor Isten visszaállítja saját képmását teremtményeiben. Ha a bűn útján messzire elkalandozó ember vissza akar térni Istenhez, bírálgató és bizalmatlan emberekkel találkozik. Kétségbe vonják megtérése őszinteségét és álhatatosságát. Ezek nem Isten munkáját végzik, hanem Sátánét, az atyafiak vádolójáét. Sátán a bírálattal el akarja csüggeszteni az embert. Azt szeretné, ha még távolabb kerülne Istentől, ha elvesztené reménységét. A megtérő bűnös gondoljon arra, hogy a menny örül, ha az elveszett visszatér. Nyugodjon meg Isten szeretetében,
és ne csüggedjen el, amikor a farizeusok gúnyolják és gyanúsítgatják. A rabbik értették, hogy Krisztus a vámszedőkre és bűnösökre vonatkoztatja példázatát. A példázatnak azonban tágabb értelme is van. Az elveszett juval Krisztus nem csak egyes bűnösöket ábrázol, hanem az Istentől elszakadt, bűntől megrontott egyetlen világot is. E világ csak egy atom abban a roppant mindenségben, amelyet Isten kormányoz. Mégis ez a kis bukott világ, az egyetlen elveszett jú drágább szemében, mint a 99, amely nem tévejgett el a nyájtól.

Krisztus, a menny szeretett parancsnoka, lehajolt a magasságból, félretette atyánál élvezett dicsőségét, hogy megmentse az egyetlen elveszett világot. Ezért hagyta el a magasságot, a bűntelen világokat, a 99-et, akik szerették, és eljött erre a földre, ahol megsebesítetett bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért. Ézsaiás 53:5. Isten odaáldozta önmagát fiában azért az örömért, amelyet az elveszett jó megtalálása nyújt. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy az Isten fiainak neveztetünk. Krisztus mondta, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra, hogy betöltsék, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az ő testéért, ami az egyház. 1 János 3:1, János 17:18, Kolossé 1:24. Krisztus minden egyes megmentett lelket arra szólít, hogy mentse az elveszetteket az ő nevében. Izraelben elhanyagolták ezt a munkát. Azok, akik ma Krisztus követőinek vallják magukat, vajon nem ugyanezt teszik? Hány tévejgőt kerestél meg, és hoztál vissza a nyájhoz, kedves olvasó? Tudod-e, hogy Krisztus keresi azokat, akiket látszólag javíthatatlan és visszataszító voltuk miatt te elkerülsz? Talán éppen akkor van a legnagyobb szükségük részvétedre, amikor elfordulsz tőlük. Minden Isten tiszteleten vannak nyugalomra és békességre vágyó lelkek. Talán látszólag felszínesek, de nem érzéketlenek a Szentlélek befolyása iránt. Közülük sokan megnyerhetők Krisztusnak. Az elveszett jó, ha nem hozzák vissza a nyájhoz, addig kószál, míg el nem pusztul. Sokan elvesznek, mert nincs kéz, amely mentésre nyúlna utánuk. Lehet, hogy e tévejgők látszólag nehezen kezelhetők, meggondolatlanok, de ha olyan lehetőségeik lennének, mint másoknak, talán nemesebb lélekről és hasznosabb képességekről árulkodnának. Az angyalok szánakoznak a tévejgőkön, és sírnak, mialatt az emberi szem szárazon marad, és az emberi szív nem szánakozik. Ó, milyen szükségük lenne a megkísértett tévejgő lelkeknek, szívet érintő, mélységes megértésre. Bárcsak többet merítenénk Krisztusból, és kevesebbet, sokkal kevesebbet a saját énünkből. A farizeusok megértették a példázatból Krisztus dorgálását. Krisztus ahelyett, hogy munkájáról mondott bírálatukat elfogadta volna, megrótta őket, amiért mellőzték a vámszedőket és a bűnösöket. Ezt nem nyíltan tette, nehogy a farizeusok elzárkózzanak tőle. Példázatával elébük tárta azt a munkát, amelyet Isten elvárt tőlük, de nem végeztek el. Ha Izrael vezetői igazi pásztorok lettek volna, akkor a pásztor munkáját végezték volna. Krisztusi irgalmat és szeretetet árasztva, egyé váltak volna vele a szolgálatban. Mivel nem ezt tették, bebizonyosodott, hogy kegyességük csupán üres formaság. Sokan elutasították Krisztus dorgálását, de egyeseket meggyőztek szavai. Ezeket Krisztus mennybe menetele után a Szentlélek érintette, és a tanítványokkal együtt végezték azt a munkát, amelyet az elveszett jóról szóló példázat bemutat. Az elveszett drachma. Az elveszett jó példázata után Krisztus egy másik példázatot is mondott. Ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és 1 drachmát elveszt, nem gyújté gyertyát, és nem seprié ki a házat, és nem keresié gondosan, míg nem megtalálja. Keleten a szegények háza rendszerint csak 1 szobából állt,
és ez is sokszor ablaktalan sötét helyiség volt, amelyet csak ritkán söpörtek ki. A földre hullott pénzdarabot csak hamar belepte a por és a szemét. Megkereséséhez még nappal is gyertyát kellett gyújtani, és a házat alaposan kisöpörni. Az asszony hozománya többnyire néhány pénzdarabból állt, amelyet legdrágább kincsként gondosan őrzött, hogy örökségül hagyhassa lányainak. Súlyos csapásnak tartották, ha egy ilyen pénzdarab elveszett, és nagy volt az öröm, amikor megtalálták. Ebben az örömben szívesen osztoztak a szomszédban lakó asszonyok is. Ha megtalálja, mondta Krisztus, egybe hívja az ő asszonybarátait és szomszédait mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, melyet elvesztettem vala. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. E példázat, mint az előző is, olyan dolog elvesztéséről beszél, amely gondos kereséssel meglelhető, és megtalálása nagy örömet szerez. A két példázat két különböző osztályt ábrázol. Az elveszett jó tudja, hogy eltévedt. Elhagyta a pásztort és a nyájat, de megmenteni nem tudja magát. Az elveszett jó azokat ábrázolja, akik érzik, hogy elszakadtak Istentől, és tele vannak kétségekkel, szégyenérzettel, kísértésekkel. Az elveszett pénzdarab azokat ábrázolja, akik bűneik miatt vesztek el, de nincsenek tisztában helyzetükkel. Elhidegültek Istentől, de nem vették észre. Lelkük veszélybe került, de erről mit sem tudnak. Nem is nyugtalanítja őket. Krisztus azt tanítja ebben a példázatban, hogy Isten azokat is szánakozva szereti, akik közönösek parancsolataival szemben. Őket is meg kell keresnünk, hogy visszatalálhassanak Istenhez. A jó elkóborolt a nyájtól, és elveszett a pusztában vagy a hegyekben. A pénzdarab a házban veszett el. Közel volt, mégiscsak szorgalmas keresés árán lehetett megtalálni. E példázat tanítása a családnak szól. A család tagjai sokszor nagyon felelőtlenek egymás lelki életével szemben. Lehet, hogy egyikük elhidegült Istentől, de nem nagyon aggasztja őket, hogy valaki elvész Isten reájuk bízott ajándékai közül. A pénzdarab, ha a porban és szemétben hever, akkor is ezüst. Gazdája keresi, mert értékes. Hasonlóképpen minden lélek, bármilyen mélyre vitte a bűn, Isten szemében drága. Mint ahogy a pénzdarabon rajta van az uralkodó képe és neve, a teremtéskor az ember is magán viselte Isten képmását és jellemét. És bár a bűn hatására Isten képmása megkopott és elhomályosult, nyomai megmaradtak minden lélekben. Isten meg akarja tisztítani az ember lelkét, hogy újra Isten képmását, az igazságot és szentséget tükrözze.

A példázatbeli asszony szorgalmasan keresi elveszett pénzét. Gyertyát gyújt és kisöpri a házat. Mindent elmozdít, ami a keresésben akadályozná. Csak egy darab veszett el, mégis addig keres, míg nem megtalálja. Ha a család egy tagja Isten számára elveszett, mindent el kell követnünk, hogy megtaláljuk. A család többi tagja

gyújtsák meg a gyertyát. Kutassák Isten igéjét, és fényénél gondosan vizsgáljanak meg mindent családjukban, hogy meglássák, miért téveigett el gyermekük. A szülők vizsgálják meg saját szívüket, tanulmányozzák szokásaikat és életformájukat. A gyermek az Úr öröksége, és számot kell adnunk arról, miként kezeltük Isten tulajdonát. Apák és anyák szeretnének távoli misszióterületen dolgozni. Sokan szorgoskodnak, keresztényi szolgálatokat tesznek családjukon kívül, miközben saját gyermekeik mit sem tudnak a megváltó szeretetéről. Sok szülő a lelkészre vagy a szombatiskolai tanítóra bízza gyermekei megmentését, és ezzel elhanyagolja azt, amiért Isten őt teszi felelőssé. A gyermek keresztényé nevelése a szülők legszentebb szolgálata. Ez a munka türelmes fáradozást, élethossziglan tartó, szorgalmas, kitartó erőfeszítést igényel. E megbízatásunk elhanyagolásával hűtlen sáfároknak bizonyulunk. Ilyen hanyagságra Isten nem fogad el semmilyen mentséget. Azért ne essenek kétségbe azok, akiket a hanyagság bűne terhel. Az asszony addig kereste pénzét, míg nem megtalálta. A szülők hasonlóképpen munkálkodjanak szeretettel, hittel és imával családjukért, amíg boldogan el nem mondhatják, ím hol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr. Ézsaiás 8:18. Ez igazi belmisszió munka, amely épp oly hasznos annak, aki végzi, mint akiért végzik. Családunk iránti odaadó érdeklődésünkkel alkalmassá válunk az Úr nagy családja tagjaiért való szolgálatra, akikkel, ha hívek maradunk Krisztushoz, együtt leszünk az örökké valóságon át. Lelki testvéreink iránt tanúsítsunk épp oly érdeklődést, mint családunk tagjai iránt. Isten azt akarja, hogy ezen az úton alkalmassá váljunk még több embert felölelő szolgálatra.

és szeretetünk elmélyül, mindenütt találunk magunknak munkát. Isten nagy emberi családja felöleli az egész világot, és nem szabad figyelmen kívül hagynunk egyik tagját sem. Mindenütt elveszett pénzdarabok várnak arra, hogy megkeressük őket. Vajon keressük-e? Nap mint nap találkozunk a vallással szemben közömbös emberekkel. Beszélgetünk velük, elmegyünk hozzájuk, de tanúsítunk-e érdeklődést üdvösségük iránt? Bemutatjuk-e nekik Krisztust, mint bűnbocsátó megváltót? Krisztus szeretetétől átforrósodott szívvel beszélünk-e nekik erről a szeretetről? Hogyha nem, miként fogunk találkozni velük, mint örökre elveszettekkel Isten trónja előtt? Ki mérheti fel egyetlen lélek értékét? Akarod tudni, mennyit ér? Gondold végig a Gecsemáné kerti jelenetet, Krisztus gyötrelmét, amikor nagy vércseppeket verejtékezett. Nézd a keresztre feszített megváltót, halld meg kétségbe esett kiáltását. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Márk 15.34. Nézd megsebzett fejét, átszegzett oldalát, összeroncsolt lábát. Ne feledd, hogy Krisztus mindent kockára tett, maga a mennyis veszélybe került. A keresztnél, amelyen Krisztus egyetlen bűnösért is feláldozta volna életét, felmérheted egyetlen lélek értékét. Ha közösséged van Krisztussal, az ő mértékével mérsz minden embert, és olyan mélységesen szereted őket, mint Krisztus téged. Akkor nem elűzöd, hanem megnyered, nem támadod, hanem vonzod azokat, akikért Krisztus meghalt. Soha senkit nem lehetett volna visszavezetni Istenhez, ha Krisztus nem fáradozott volna személyesen értük. Ez a személyes munka a lélekmentés titka. Ha nem nézed nyugodtan, közömbösen a haldoklókat, és minél bűnösebbek, minél nyomorultabbak, annál nagyobb buzgósággal és szeretettel igyekszel menteni őket. Ha meglátod, mire van szükségük a szenvedőknek, az Isten ellen vétkezőknek, a bűnterhe alatt roskadóknak. Ha megesik rajtuk a szíved, és segítő kezed feléjük nyújtod. Ha hited és szeretetet karján viszed őket Krisztushoz. Ha vigyázol rájuk és bátorságot öntsz beléjük. Ha megértéseddel és bizalmaddal véded őket az eleséstől.

71. Zsoltár. Öreg ember könyörgése. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan, fordítsd felém füledet és segíts nekem. Légy erős kősziklám, ahova mindig fölmehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából, mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta. Te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek, szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap. Öreg koromba se vessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el, mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak. Elhagyta őt Isten, üldözzétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siess segítségemre, megszégyenülve vesszenek el, akik ellenem támadnak. Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek néked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha neked zenghet, lelkem is, melyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a legfontosabb táplálék. A mai ige, Máté evangéliuma 4:4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából jön. Gondolatok az ígéről. Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk, hiszen Jézus is így élt 40 napon át, de ígéje nélkül nem tudnánk élni. Az íge által teremtettünk, csak az íge tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fönn. A kenyér csak másodlagos. Életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre. Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, amikor szűkös volt a kenyerük, lecsökkent az étvágyuk is. Másoknak az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik. Az Úr igéjét azonban soha nem nélkülözhetjük. Csak az ige által tudunk ellenállni az ördögnek. Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyöngülünk. Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr ígéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani megújult elméletünknek, csak az Úr szájából származó íg elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust. Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret. Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kantoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kantorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kantoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról kellemesebb napjaink jönnek. Vasárnap is a felhők mellett napos időre van kilátás, de eső nem valószínű. Északias a szél, és még tart a 25-30 fok. Hétfőn felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, a szél élénkülhet, és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsorfolyamának mai adásában, amikor is közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól, az inspiráció befogadása. Ha ezt a címet halljuk, akkor első hallásra talán azt mondhatjuk, hogy hát egy olyan címmel van megint csak dolgunk, ami nehezen megfogható. Hiszen az inspiráció maga az is egy olyan különleges aha élménye az embernek, amikor valóban szinte váratlanul, mintha azt mondanánk, hogy a semmiből megszólít és megérint lényem legmélyéig hatolva egy különleges, meggazdagító érzés. Hogyan lehet ezt egyáltalán befogadni, vagy azt is lehetne mondani talán máshogyan megfogalmazva ezt a kérdést, hogy hogyan lehet ezt az élményt megágyazni, előkészíteni, hogy valóban otthon érezze úgymond magát bennünk. Nos, valahogy ahhoz tudnám hasonlítani ezt a kérdést, mint amikor annak idején különböző tanulmányi kirándulásokon vettünk részt, az általános iskola vagy a középiskola tanulmányai során, és ilyenkor rengeteg múlott azon, hogy a pedagógus, aki elvisz bennünket egy-egy ilyen kirándulásra, előtte megteszi-e azt, hogy felkészít bennünket azokra az élményekre, amelyek ott ránk várnak. Vagy akár hozhatnám a jó idegenvezető példáját is, aki a csoportját mindazokkal a háttérinformációkkal, érdekességekkel, amelyek rendelkezésére állnak, felkészíti azokra az élményekre, amelyek a csoportjának tagjait érik, amikor egy-egy látványossággal találkoznak. Nos, úgy gondolom, hogy az inspiráció befogadása az ezen az előkészítésen múlik, ha egy harmadik példát megengednek kedves hallgatóim, valahogy ugyanúgy, mint ahogyan az őszi mélyszántás készíti elő aztán a vetést, a földet arra, hogy az új vetést befogadja. Ez az előkészítő munka az, amely az inspiráció befogadása kapcsán a mi feladatunk. Ha ezt az előkészítő munkát most egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, akkor erről az előkészítő munkáról három nagyon fontos jelenvonást emelhetünk ki, és erről a három jelenvonásról szeretnék most egyenként is beszélni. Először is az inspiráció befogadása, vagy az inspirációt előkészítő befogadó munka, az egy úgynevezett saját kezű munka. Ez a saját kezűség, ez görögül úgy szól, hogy autokeirosz, innen is ered az általam kidolgozott modellnek a neve, az autokeirikus látásmódé, és most szeretném egy kicsit alaposabban megmagyarázni ezt a úgynevezett saját kezűséget. Miből áll ez? A saját kezűség felfogása az egy bibliai őstörténetre vezethető vissza, amikor is Pál apostol egy általa kezdeményezett úton odáig jut, hogy elhatározza ügyét nem csupán a helyi közigazgatás vezetőire, hanem a közigazgatás csúcsára, a római császárra akarja bízni, ő elé akarja hozni mindazt, ami őt foglalkoztatja, ami miatt őt üldözik, és ebben a vonatkozásban éli meg mindazt, amit itt aztán a saját kezűség címkéjével foglalunk össze, hogy tudnélik a hajó, amelyet a százados és az ő legénysége lefoglal annak érdekében, hogy a foglyokat, mert hogy az ő Rómába tartó igyekezete kapcsán Pál apostol is fogolyán válik, szóval, hogy a foglyokat Rómába vigyék, ez a hajó, ez sajátos logikával dolgozik, a hajó tulajdonosai, akik gabonakereskedők, ugyanis arra jutnak, hogyha mások előtt érkeznek meg Rómába, még a tavaszi idény elején, akkor ők sokkal nagyobb áron fogják tudni eladni gabonájukat, mint akkor, amikor már a többi gabonaszállító hajó is megérkezik. És ennek érdekében egy dolgot kell tenniük, kockáztatniuk kell, a viharos földközi tengeren is el kell indulniuk, hogy Rómába érjenek. A hajózása nem alkalmas időszakban is kockáztatniuk kell, mert ahogy azóta is, sőt, azelőtt is tudják az emberek, idézőjelben értve ezt a tudást, aki mer, az nyer. Nos, hát ez a kockáztatás nem jól sikerül, hatalmas nagy viharba keverednek, és ebbe a viharba keveredésbe lassan fogy minden erőtartalék. Elfogy a bizakolom, elfogy a reménység, elfogy a jövőbe vetett hit, nem látnak már hetek óta semmit, tájékozódni sem tudnak, a csillagokat sem látják, és a hatalmas hullámok ide-oda dobálják a hajót, és ennek következtében egy mélységes depresszióba süllyed mindenki. A hajóból kidobálják először ugye a nyereséget rejtő gabonát, kidobálják a tájékozódást megkönnyítő eszközöket, a különböző hajó berendezésekből minden nélkülözhetőt, egyedül a segédcsónakokat tartják még meg, és aztán ott ülnek magukba gubbasztva, és tehetetlenül. És Pál apostol azt mondja nékik, aztán felállva közöttük, és bizonyságot téve az inspiráció csodájáról, hogy engem megszólított az Istennek angyala, és azt mondta, hogy nem fog elveszni semmi sem, hogy bátorítsd a többieket, hogy közeli szigetre vigyék ki a hajót, álljanak talpra, újból erősödjenek meg, mert senki nem vész el, csak a hajó. És ekkor lesz ez a saját kezűség egy annyira időszerű jellemvonássá, mert a saját kezűség az azt jelenti, hogy azokat az elképzeléseket, álmokat, vágyakat, amelyeket a saját életem kibontakozása kapcsán én olyan fontosnak tartottam, és amelyet én annyira görcsösen megpróbáltam megvalósítani, és ami aztán nem jött össze, és most én itt gubbasztok teljesen kiégve és reménytelenül, és nem látok semmit. Nos, ennek kapcsán egyetlen egy dolgot kell tennem, amit ezek a hajós emberek is megtettek, saját kezüleg kidobták a nyereségük vágyát, a tájékozódó készségüknek, pontosabban a tájékozódást hazudó, különféle segédeszközeiknek tárházát, kidobálták a különböző segédeszközeiket, amelyekre hagyatkoztak az életvezetési modelljeiktől kezdve, sok minden egyebet. És most egyetlen egy üzenet szól nékik, az pedig ez, hogy álljatok talpra, gyűjtsetek erőt, mert nem fog senki elpusztulni, egyedül a hajó. És ez a hajó, amelyet végül is aztán Málta felé irányítanak, és ott egy zátonyra fut, és valóban a hullámok szétverik gyakorlatilag a hullámverés ezt a hajótestet, ez lehetővé teszi aztán számukra, hogy mindenki, azok is, akik nem tudnak úszni, a hajó roncsokba belekapaszkodva kisodródnak a partra. Senki nem vész el. És ez a saját kezűség, ez látszólag ugye első pillanatra, mintha önmaga ellen fordulna. de inkább azt lehetne mondani, hogy a saját régi életmodell ellen fordul. Mindazt, amit addig fontosnak, helyesnek, szükségletesnek tartottunk, azt adjuk fel, saját kezüleg dobáljuk ki az életünk hajójából, míg meg nem érkezünk arra a partra, ahonnan aztán valahol egészen újfajta módon építjük fel az életünket. Málta szigetén egy gyülekezet jön létre, emberek gyógyulnak meg fizikai és lelki betegségeikből, egy egészen új életközösség alakul, és ebben az életközösségben mindazok, akik eddig ezen a hajón együtt utaztak, valóban egymásra találnak. Ez tehát az első, az inspiráció befogadásának első nagyon fontos jelenvonás, ez a saját kezűség, hogy az ember újból és újból ki tudja mondani, hogy nem a saját vágyaihoz akarja szabni a világot, hanem hagyja magát meglepni mindazoktól az eseményektől, amelyeket az inspiráció atya, a mindenség ura az életébe belerejtett. A második nagyon fontos jellemvonása és kihívása az inspiráció befogadásának a függőségektől való szabadulás. Az előző történeti részben, amelyben egy bibliai őstörténetet mutattam be röviden, már utaltunk erre. Milyen függőségről is van ott szó? Ott a nyereség, mindenáron való nyereség, függtől való függés az, amiről ez a történet beszél. És ez a történet azért olyan nagyon szemléletes, mert azóta is így van ez. Az embernek a legősibb függése az, hogy mindenképpen nyerni akar, mindenképpen jelen akar lenni ennek a világnak nagy színpadán, és erről semmilyen módon nem akarja magát úgymond letolni hagyni, nem akarja megengedni, hogy már mellékszereplővé váljon. És ebben a fajta egyértelmű elköteleződésében nem veszi észre, hogy ki van szolgáltatva teljesen ennek a fajta nyereségvágynak. A nyereségvágynak való kiszolgáltatottsága pedig éppen azt munkálja, hogy mindaz, ami elvileg áldására lenne, az ellene fordul. A nyereség ugyanis kizárólagosságokban gondolkodik. Egy mérkőzésen nincs két nyertes, csak egy nyertes van és egy vesztes van. És ezt képezi le a mindennapi életünknek is a különböző fordulata. Nem tudunk abba belenyugodni, hogy mind a ketten nyerjünk. Nem tudunk abba belenyugodni, hogy neked is legyen ebből sikerélményed, hanem a függőségeinket alapvetően az mozgatja, hogy én minden áron győzni akarok, és pedig úgy akarok győzni, hogy a másik az vesztes legyen. És hogyha ez a győzelem nem jön össze, hogyha végül is valamilyen módon a vesztesek táborába sodródom, akkor én ezt a veszteség élményt nem tudom máshogyan feldolgozni, mint újabb függőségeknek a láncolatában a bonyolult és egyre nagyobb cselekvőképtelenséget munkáló rendszerében, amikor emberektől kezdek el függeni, akik majd így úgy amúgy biztosítják nekem is a sikert, ha más nem, akkor én is tapsolhatok neki, akkor én is mondhatom, hogy az ő győzelmének rivalda fényéből egy-két fénysugár én rám is esik. Vagy hogyha ez az út már nem járható számomra, akkor majd a különböző pótszerek, amelyek azt hazudják nekem, hogy én is győztes vagyok, és én is meg tudom oldani az életem problémáját, majd ezektől való függésekben fogom úgymond elfeledni az én életemnek a kudarcait. Most éppen ezért szeretnék nagyon egyértelműen, amennyi erő csak a kis erőtlen életembe belefér, határozottan megkérdezni, hogy tényleg erre vágyunk, tényleg erre van szükségünk, tényleg ezekre a győzelmekre van szükségünk, ezek azok, amik bennünket előrébb visznek, hogy végre nyilvánítsák ki, végre lássák be a környezetemben, hogy én vagyok a győztes, és ők a vesztesek. Ez az, ami a mi életünket valóban meggazdagítja. És hadd kérdezzem, megint csak ezzel a fajta belső szomorúsággal a szívemben, hogy nem volt még elég, nem volt még elég a sok-sok harcból, háborúból, a másikat megalázó, kisemmiző akaratokból, vagy a magunk veszteségét sírató keserűségekből. Nem akarunk végre ezekből kilépni, és nem akarunk helyette egy olyan élet szemléletet befogadni, ahol az inspiráció csodája lesz a legnagyobb érték, és nem az, hogy hogyan tudok büszkékedni azzal, hogy hány emberen tiportam, és hány embert tudtam háttérbe szorítani, vagy nem éppen azt csiratom, hogy mások tették velem ugyanezt. És a harmadik dolog, amit szeretnék elmondani még, ami az inspiráció befogadásának előkészítő munkájához tartozik, az az erőt közvetítő egységnek a megteremtése. Erőt közvetítő egység. Na most ez az erőt közvetítő egység, ez nem véletlen, hogy ilyen megfogalmazást nyer, mert sokfajta egységet ismerünk. Az egység az egy ősi vágya az emberiségnek. Nagyon sok hatalmas mozgalom jön létre, jött létre, amelyek mind-mind ezt a fajta egységet próbálják elénk hazudni. De nem véletlen, hogy így fogalmazok, hogy elénk hazudni, mert ezekben az egységekben éppen nem az erőt közvetítik számunkra, hanem a félelmet. A félelmet, amely éppen arról szól, hogy ha nem tartozol ebbe az egységbe, akkor jaj neked. Hány millió, hány tízmillió, hány százmillió ember halt meg azért, mert nem tartozott egy-egy ilyen nagy egységesítő mozgalomba, vagy legalábbis a mozgalom vezér ürürjei úgy döntöttek, hogy ők nem tartozhatnak közéjük. Nos, az erőt közvetítő egység az éppen arról szól, hogy az életünknek van egy belső átformálódása, hogy az egységet csak erő közvetítésére, erő átadására használjuk. Az egység az nem valakik ellen szól. Az egység az nem valakiknek a háttérbe szorításáról szól, hanem arról, hogy erő áradjon ki az erőtlenségben. Valahogy azt tudnám mondani, mint ahogy a mágneses erő kiárad a környezetében, és ebben a kiáradásában létrehozza a mágneses erőteret. Így tudja az igazi erő létrehozni ezt az egységet. Ebben az egységben egy igazi, valódi erőtartalmat és erőtartalékot létrehozva. Mert az egységnek az igazi kisugárzása az az, hogy a konfliktusok idején lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Ugye van egy régi közmondásunk, amely így szól, hogy lakva ismeri meg az ember egymást, és ebben a közmondásban is az van benne, hogy könnyű úgy egységet hazudni, vagy egységet mondani, ameddig nincsen semmi baj, de ha egymásra vagyunk utalva, ha valamilyen szoros kapcsolódás kell, hogy létrejöjjön, kell, hogy működjön, akkor ebben a szoros egymásba kapcsolódásban fog majd megmutatkozni ennek a szükségszerűségében, hogy vajon tényleg van-e közöttünk egység, vagy nincs. Nos, ugyanígy van ez az életünk számtalan esemény sorában. Az egységnek a tulajdonképpen üzenete az, hogy amikor baj van, amikor a külső nyomás megerősödik, amikor akár betegségek, bármi egyéb jön elő, akkor az egység az közelebb vonz bennünket egymáshoz, válvetve támogatjuk egymást, mert az egységben erő van. És ez a fajta egység, ez az erőt közvetítő egység az, ami kész bennünket arra ösztönözni, bátorítani, az inspiráció csodáját be tudjuk fogadni. Mert tudnélik, az inspiráció mindig ezt a fajta összekapcsolódást erősíti. Az inspiráció nem valamiféle üstökös fényben pompázó egyéni utakat akar megerősíteni, hanem az inspiráció mindig az összefogásnak csodáját akarja megerősíteni bennünk. És ebben a vonatkozásban szeretnék még egy bibliai őstörténettel összefoglalni mindazt, amit eddig elmondtam. Említettem már Pál apostolt. Pál apostol életének van egy másik nagyon szemléletes bibliai őstörténete, amikor is összeverve, megalázva bedobják egy magánzárkába, kalodába belerakva kezét, lábát, összekötözve az ő társával, Sílással. És amikor ők ebben az áldatlan állapotukban vérző háttal, összegörnyedve ebben a sötét magánzárkában eljutnak az inspiráció befogadásának újbóli élményéhez, eljutnak odáig, hogy egy erőt közvetítő egység jön létre kettőjük között, akkor éjfélkor elkezdenek dicsőítő énekeket énekelni. Nem egyik pillanatról a másikra történik mindez. Nem rögtön jönnek erre a csodára rá, nem rögtön áll rá az ajkuk ezekre a csodálatos énekekre. De éjfélkor már készek rá, éjfélkor már be tudják fogadni az inspirációnak ezt a csodáját. És ahogyan befogadják, és túlárad a szívükből ez a csodálatos ének, ez az ének, ez valóban egy fantasztikus, hatalmas küldetésre indul. Mert ez az ének olyan hatást fejt ki, hogy a börtönnek az alapjai megrendülnek, kipattannak az ajtók, lehullanak a láncok, mindenki egy szempillantás alatt megszabadul, meggyógyul. És ebben a helyzetben Pál apostol Sílással egyetemben nem áll meg, nem azt mondja, hogy emberek, bosszuljuk meg a sérelmeinket, nem azt mondja, hogy öljük meg az elnyomókat, a rabszolgatartókat, a bennünket fogvatartókat, hanem mindenkinek azt mondja, hogy álljatok meg, maradjunk itt most, és szólítsuk meg a börtönőrt. A börtönőrt, aki eddig hatalmaskodott, aki eddig vert bennünket, aki eddig gonoszkodott velünk, szólítsuk meg, és mondjuk meg neki, hogy te, aki eddig zsarnokoskodtál felettünk, aki most kétségbe vagy esve, és meg akarod ölni magad, mert azt gondolod, hogy kicsúszott a kezedből a hatalom, hogy te, aki eddig győztes voltál, most hirtelen vesztes lettél, és nem tudsz ezzel a veszteség élményeddel mit kezdeni, ne öld meg magad, mert itt vagyunk mindannyian, nem menekülünk el, mert nekünk van elég erőnk arra, hogy ne ellened legyünk győztesek, hanem egyedül az Isten szeretetében. Ez a történet Pál apostol Filippibeli börtön élményének története azzal csúcsosodik ki, hogy a börtönőr kihozza őket, befogadja saját házába, nem akar többet már hatalmaskodni felettük, kimossa sebeiket, meggyógyítja őket, és nem csak ezt élik meg együtt, hanem azt is, hogy ebbe az Isten dicsőítő énekbe a börtönőr egész családjával együtt bekapcsolódik, és létrejön ott még azon éjjel egy keresztény gyülekezet. Én azt tudnám befejezésül mondani, hogy az inspirációnak mind a mai napig, nem csak a Filippi börtönben, hanem a mi börtöneinkben is alapvető fontossága van. Ő ma is meg akar bennünket szólítani, ő ma is át akar járni bennünket, ő ma is ki akar bennünket hozni a mi kilátástalan küzdelmeinkből, amelyekben újból és újból csak győzni akarunk, nem érdekelve, nem figyelve arra, hogy milyen áron is történik az. Álljunk meg végre, álljunk meg végre, és a másokat legyőző, háttérbe szorító, vagy a magunk veszteségeit sírató, kilátástalan, győztes-vesztes küzdelmekből nyíljon ki a szívünk az inspiráció csodájának befogadására, hogy valóban saját kezileg tudjunk megszabadulni végre kacatjainktól, hogy függőségeink helyett az igazi, fölülről kapott autonómia szépségében tudjunk gyönyörködni, és azt a csodálatos egységet élhessük meg, ami erőt közvetít, olyan erőt, amelyben mindenki belefér. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A farizeus és a vámszedő imája. Lukács evangéliuma 18. fejezet, a 9-től a 14. versig. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, Krisztus példázatot mondott a farizeusról és a vámszedőről. A farizeus nem azért megy a templomba imádkozni, mert érzi, hogy bűnös és bocsánatra van szüksége, hanem mert igaznak véli magát és dicséretre számít. Isten tiszteletét érdemnek tartja, amely ajánló levél Istenhez. Úgy gondolja, hogy az emberek is jó véleménnyel lesznek kegyességéről. Azt reméli, hogy megnyeri mind Isten, mind az emberek tetszését. Isten tisztelete mögött önérdek húzódik. A farizeus az öndicsőítés megtestesítője. Ezt mutatja a nézése, a járása, az imája. Elhúzódik másoktól, mintha csak ezt mondaná, ne jöjj hozzám, mert szent vagyok néked. Ézsaiás 65:5. Egyedül áll és magában imádkozik. Önelégültségében azt képzeli, hogy Isten is elégedett vele. Isten, hálákat adok néked, mondja, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók,

és mát adok mindenből, amit szerzek. A farizeus vallása nem érinti a szívét, nem törekszik krisztusi jellemre. Nem vágyik szeretettel és irgalommal teljes szívre. Meg van elégedve azzal a vallással, amely csak külsőleg érinti az életet. Igazsága a sajátja, saját cselekedeteinek gyümölcse, amelyet emberi normákhoz mér. Az önmagát igaznak tartó ember semmibe veszi a másik embert. A farizeus másokhoz méri magát, követendő példának pedig önmagát tartja. Mások szentsége alapján állapítja meg a saját szentségét. Minél rosszabbak mások, ő annál igazabbnak látszik. Önigazultságában másokat vádol. Az egyéb embereket Isten törvénye áthágóiként kárhoztatja. Ez Sátánnak, az atyafiak vádolójának szelleme. Ilyen lelkülettel lehetetlen Istennel közösségre lépni. A farizeus Isten áldása nélkül tér haza.

A vámszedő más hívőkkel együtt ment el a templomba, de csak hamar elhúzódott tőlük, mint aki méltatlan arra, hogy velük imádkozzék. Távol állva, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem elkeseredett gyötrelmében és önmagát utálva veri vala mellét. Tudta, hogy vétkezett Isten ellen. Érezte, hogy bűnös, szennyes. Még csak szánalmat sem várhatott a körülötte levőktől, hiszen megvetéssel néztek rá. Tudta, hogy semmi érdeme nincs, amiért Isten megdicsérhetné, és kétségbe esetten kiáltott. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Nem hasonlította magát másokhoz. Bűntudattól megsemmisülten áltott, mintha csak egymaga volna Isten előtt. Nem volt más vágya, csak a bocsánat és a béke. Csak egyet tudott felhozni a maga védelmére, Isten irgalmát, és áldást kapott. Mondom néktek, szólt Krisztus, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz.

A farizeus és a vámszedő az Istent imádó két nagy osztályát ábrázolja. A világra született első két gyermekben felismerhetjük első képviselőiket. Kain igaznak vélte önmagát, és csak hála áldozattal járult Isten elé. Nem tett bűnvallomást, és nem ismerte be, hogy szüksége van kegyelemre. Ábel vért hozott, amely Isten bárányára mutatott. Bűnösként jött, beismerve elveszett állapotát. Egyedüli reménye, Isten ki nem érdemelt szeretete volt. Az Úr elfogadta Ábel áldozatát, Kaint és áldozatát pedig nem becsülte. Ínségünk tudata,

nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése az első feltétele annak, hogy Isten elfogadjon minket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Máté 5.3. Péter apostol története tanulságul szolgál mind a farizeus, mind a vámszedő által ábrázolt osztály számára. Péter tanítványsága elején erősnek képzelte magát. A farizeushoz hasonlóan, saját értékelése szerint nem volt olyan, mint egyéb emberek. Krisztus figyelmeztette tanítványait elárulása estéjén. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Péter magabiztosan mondta, ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. Márk 14, 27-29. Péter nem tudott a maga nyomorúságáról. Magabízása rossz útra vitte. Azt hitte, hogy le tudja győzni a kísértést. Néhány rövid óra múlva jött a próba, és ő átkozódva, szitkozódva megtagadta urát. Amikor a kakas kukorékolása Krisztus szavaira emlékeztette, saját tettén meglepődve és megrémülve megfordult és mesterére nézett. Ebben a pillanatban Krisztus is Péterre tekintett. E fájdalmas pillantásra, amelybe szánalom és szeretet vegyült, Péter önmagára eszmélt. Kiment és keservesen sírt. Krisztus tekintete szívébe hasított. Péter fordulóponthoz érkezett. Könnyek között bánta meg bűnét. A töredelmes és bűnbánó Péter olyan volt, mint a vámszedő, és a vámszedőhöz hasonlóan ő is kegyelmet talált. Krisztus tekintete arról biztosította, hogy megbocsátott neki. Magabízása elmúlt, soha többé nem dicsekedett, nem bizonygatott. Feltámadása után Krisztus háromszorosan próbára tette Pétert. Simon, Jónának fia, mondta, jobban szeretsz-e engem ezeknél. Péter most nem emelte magát a többiek fölé. Olvassa ki Jézus a szívéből. Uram, mondta, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. János 21, 15-17. Ezután kapta megbízatását. Az eddiginél nagyobb és felelősségteljesebb feladatot kapott. Krisztus megbízta a juhok és bárányok legeltetésével. A megváltó tehát Péter gondjaira bízta azokat a lelkeket, akikért feláldozta életét. Ennél jobban semmivel sem tanúsíthatta volna, hogy bízik megtérésében. Az egykor nyughatatlan, dicsekvő, elbizakodott tanítvány megbánta bűneit és szelíd lett. Ezentúl követte urát az önmegtagadásban és önfeláldozásban. Krisztus szenvedéseinek részese lett, és részese lesz dicsőségének is, amikor Krisztus az ő dicsőségének trónjára ül. Az a bűn, amely Péter bukását okozta és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről lépésre süllyedt, míg nem képes lett arra, hogy megtagadja mesterét. Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. Amíg itt a földön élünk, nem érezhetjük magunkat biztonságban a kísértésekkel szemben. A megváltót elfogadó, őszintén megtért hívőkben se keltsük azt az érzést, hogy most már biztosan üdvözülnek. Ez tévútra vezet. Mindenkit bizakodásra és hitre kell bíztatnunk. De ha át is adjuk magunkat Krisztusnak, és ha tudjuk is, hogy elfogad,
akkor sem vagyunk mentesek a kísértésektől. Isten igéje kijelenti: megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Dániel 12:10. Csak az kapja meg az élet koronáját, aki a próbát kiállja. Jakab 1:12. A magabízás veszélye fenyegeti azokat, akik elfogadva Krisztust, meggyőződésük ébredésekor ezt mondják: most már meg vagyok mentve. Szem elől tévesztik, hogy gyengék, és hogy állandóan mennyei erőre van szükségük. Nem készültek fel Sátán cselfogásaira, és a kísértésekre sokan Péterhez hasonlóan a bűn örvényébe esnek. Pál apostol így figyelmeztet: aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. 1 Korintus 10:12. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha sohasem önmagunkban, hanem állandóan Krisztusban bízunk. Péternek meg kellett látnia saját jellemhibáit, és azt, hogy szüksége van Krisztus erejére és kegyelmére. Az Úr nem óvhatta meg a próbától, de megóvhatta volna a kudarctól. Ha Péter kész elfogadni Krisztus figyelmeztetését, akkor nem felejt el imádkozni. Félve és reszketve jár, nehogy elbotoljon. Akkor mennyei segítséget kap, és Sátán nem győzte volna le. Péter önelégültsége miatt bukott el, és alázatos bűnbánata nyomán állt újra talpra. Történetéből minden bűnbánó bűnös bátorítást meríthet. Bár Péter súlyosan vétkezett, Isten nem hagyta el. Krisztus szavai lelkébe vésődtek: én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Lukács 22:32. A bűntudattól kegyetlenül meggyötört Péternek ez az ima és Krisztus szerető, szánakozó pillantásának emléke adott reményt. Feltámadása után Krisztus megemlékezett Péterről, és az angyal által ezt üzente az asszonyoknak: menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt. Márk 16:7. A bűnbocsátó megváltó elfogadta Péter bűnbánatát. A megváltó épp oly szánalommal nyújtja ki kezét minden lélek után, aki a kísértésben elbukott, mint amilyennel Péterhez lehajolt.

Sátán különleges cselfogása, hogy az embert bűnbe viszi, azután tehetetlenségében magára hagyja. A reszkető ember pedig fél bocsánatot kérni. De miért is kellene félnünk, hiszen Isten ezt mondta: fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Ézsaiás 27:5. Az Úr minden segítséget megad, amire erőtlenségünk miatt szükség van. Minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy Krisztushoz forduljunk. Krisztus odaadta megtört testét, hogy visszavásárolja örökségét, és hogy az embernek újabb próbaidőt adhasson. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Zsidók 7:25. Makulátlan tiszta életével, engedelmességével, golgotai kereszthalálával Krisztus közbelépett az elveszett emberért. Most pedig megváltásunk vezére nem csak közbenjáróként könyörög értünk, hanem győzőként jogot is formál azokra, akikért győzött. Áldozata tökéletes. Közbenjáróként elvégzi maga választotta munkáját, és a tömjénezőt makulátlan érdemeivel, népének imáival, bűnvallomásával és hálaadásával Isten elé tartja. Mindez Krisztus igazságának jó illatával száll fel Istenhez. Isten elfogadja az áldozatot, és bocsánatával elfedez minden vétket. Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledkezik el senkiről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre elpusztuljon. Feláldozta érte életét. Könyörülettel és szánalommal tekint mindazokra, akik ráébrednek arra, hogy önmagukat nem tudják megmenteni. Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. Engesztelő áldozatával a lelki erő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára. Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábához, mert szeret minket. Minden pillantása, minden szava bizalmat ébreszt. Jellemünket akarata szerint formálja. Sátán egész serege sem győzheti le azt az embert, aki gyermeki hittel Krisztusra bízza magát. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Ézsaiás 40:29. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Úr így szól: csak hogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez. És hintekre átok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól, megtisztítlak titeket. 1 János 1:9. Jeremiás 3:13. Ezékiel 36:25. Ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen. Csak ezután lelhetünk bocsánatra és békére. A farizeus nem érezte magát bűnösnek, ezért a Szentlélek nem munkálkodhatott benne. Lelkét önigazultságának páncélja vette körül, amelyen Isten nyilai, az angyalkész hegyezte és irányította nyilak, nem tudtak áthatolni. Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Krisztus azért jött, hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakoknak pedig szemeik megnyílását hirdesse, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat. Lukács 4:18. De az egészségeseknek nincs szükségük orvosra,
Lukács 5.31.

tudnunk kell, milyen állapotban vagyunk. Különben nem érezzük, hogy szükségünk van Krisztus segítségére. Tudnunk kell, milyen veszélyben vagyunk, különben nem keresünk oltalmat. Csak akkor vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak. Az Úr ezt mondja: mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Jelenések 3.17-18. A tűzben megpróbált arany, a szeretet által munkálkodó hit. Csak ez a hit hozhat minket összhangba Istennel. Szorgalmas munkával, de szeretet, krisztusi szeretet nélkül nem lehetünk a mennyei család tagjai. Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Jeremiás 17.9. A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a gőg, felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk, Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy épp oly elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének. A vámszedő imáját Isten meghallgatta, mert arról tett bizonyságot, hogy nem önmagában, hanem egyedül a mindenhatóban bízik. Amit önmagában látott, azért csak szégyenkezhet. Akik Istent keresik, azoknak így kell önmagukat látniuk. Nyomorúságukban, hittel, minden magabízást megtagadó hittel kell megragadniuk a végtelen Isten hatalmát. A parancsolatok formai betartása nem foglalhatja el a gyermeki hit és az én teljes megtagadásának helyét. A maga erejével senki sem szabadulhat meg énjétől. Csupán hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el hát szívünk mélyéből: Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni. A szívem a tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni. Ments meg akkor is, ha ellenállok, ha gyenge vagyok, ha téged nem tükrözlek. Alakíts, formálj, emelj fel abba a tiszta szent légkörbe, ahol szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem.

Énünket nem csak keresztényi életünk kezdetén kell megtagadnunk. A menny felé tett minden lépésünkkor újra és újra meg kell lesz tennünk. Minden jó cselekedetünk rajtunk kívül álló erő függvénye. Ezért állandóan Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélységes, töredelmes bűnbánattal és alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket megtagadjuk és Krisztusra támaszkodunk. Minél közelebb jutunk Jézushoz, és minél jobban meglátjuk jellemének tisztaságát, annál inkább érezzük a bűn mérhetetlen rúdságát, és annál kevésbé dicsőítjük önmagunkat. Azok, akiket a menny szentnek ismer el, soha nem hivalkodnak jóságukkal. Péter apostol Krisztus hűséges szolgája lett, és Isten mennyei világossággal és erővel áldotta meg. Péter tevékenyen részt vett Krisztus egyháza építésében, de sohasem felejtette el félelmes és szégyenletes kudarcát. Isten megbocsátotta bűnét, de Péter jól tudta, hogy jellemének gyenge pontján, amely bukását okozta, csak Krisztus erejével győzhetett. Önmagában semmi dicséretre méltót nem talált. Egyetlen apostol vagy próféta sem mondta magát bűntelennek. Az Isten közelségében élő emberek, akik inkább feláldozták volna életüket, mint sem tudatosan rosszat tegyenek, akiket Isten mennyei világossággal és erővel tisztelt meg, megvallották, hogy lényük bűnös. Nem bíztak a testben. Nem állították, hogy van saját igazságuk, hanem teljesen Krisztus igaz voltában bíztak. Ez áll mindazokra, akik Krisztust szemlélik. Minél előrébb jutunk a keresztényi életben, annál mélységesebben bánjuk bűneinket. Ezt mondja az Úr azoknak, akiknek megbocsátott, akiket gyermekeinek ismer el, és megemlékeztek a ti gonosz utaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat. Ezékiel 36-31. Ezt is mondja. Megerősítem Frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úristen. Ezékiel 16-62-63. Akkor ajkunk nem nyílik öndicsőítésre. Tudjuk, hogy Krisztus nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek. Az apostol vallomását tesszük magunkévá. Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Róma 7.18 Galata 6.14 Az apostol tapasztalatával összhangban hangzik a parancs, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Filippi 2.12-13 Isten kijelentése szerint nem kell félnünk attól, hogy az Úr nem váltja be ígéretét, hogy türelme és könyörülete elfogy. Inkább attól kell félnünk, hogy akaratunkat Krisztus akaratától függetlenítjük, és attól, hogy öröklött és melengetett jellemvonásaink rabjai leszünk. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, jókedvéből. Féljetek attól, hogy az én, lelketek és nagymesteretek közé áll. Féljetek attól, hogy önfejűségtek miatt meghiúsul az a szent cél, amit Isten általatok akar megvalósítani. Ne bízzatok saját erőtökben, ne vegyétek ki kezeteket Krisztus kezéből,
Ne járjátok Krisztus jelenléte nélkül az élet útját.

Őrizkedjünk mindattól, ami büszkeséghez és önelégültséghez vezet. Ezért ne hízelegjünk és ne dicsérgessünk. Azt is utasítsuk vissza, ha nekünk hízelegnek, vagy minket dicsérgetnek. A hízelgés Sátán műve. Ő épp úgy dolgozik hízelgéssel, mint vádaskodással és kárhoztatással. Így módon próbálja pusztulásba sodorni az embert. Sátán eszközei azok, akik másokat dicsőítenek. Krisztus munkása utasítson el minden dicsőítést. Veszítsük szem elől az ént. Egyedül Krisztust magasztaljuk. Mindenki figyelmét irányítsuk reá, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. Jelenések 1.5. Minden szívből hozzászálljon a dicséret. Aki féli az Urat, nem szomorú, nem lehangolt. Csak Krisztus hiánya teszi szomorúvá az ember arcát, és sóhajokkal teli vándorúttá az életét. Az öntelt, önimádó ember nem érzi a Krisztussal való élő személyes kapcsolat szükségességét. Az a szív, amely nem esett a sziklára, büszke a maga szentségére. Az emberek tisztelettel övezett vallást akarnak. Szeretnének olyan úton járni, amely elég széles ahhoz, hogy magukkal vihetik saját tulajdonságaikat. Önszeretetükkel, a népszerűség és dicsőítés szeretetével kirekesztik szívükből a megváltót. Nélküle homály és bánat van. Krisztus pedig, ha szívünkben lakik, az öröm forrását jelenti. Mindazok, akik őt befogadják, felfedezik, hogy Isten igéjének központi témája az örvendezés. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Ézsaiás 57.15.

Mózes akkor látta meg Isten dicsőségét, amikor elrejtőzött a szikla hasadékában. Krisztus akkor takar be minket átszegezett kezével, amikor elrejtőzünk a megrepesztett sziklában. Akkor meghalljuk, amit az Úr mond szolgáinak. Nekünk is, mint annak idején Mózesnek, Isten irgalmas és kegyelmes Istenként nyilatkoztatja ki önmagát, aki késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 34.6-7 A megváltás munkája olyan áldásokban is gyümölcsözik, amelyek erősen próbára teszik az ember képzelő erejét. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. 1 Korintus 2.9 Amikor a bűnös Krisztus erejének vonzó körébe jutva közeledik a felemelt kereszthez, és leborul az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés lesz Krisztus Jézusban. A szentség nem kíván ennél többet. Isten maga igazítja meg azt, aki a Jézus hitéből való. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Róma 3.26, 8.30 A bűn nagyon megalázza és mélyre süllyeszti az embert. De nagyobb lesz az a dicsőség és felmagasztalás, ahová a megváltó szeretet emeli. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

bátorító és reményt adó üzenet azoknak, akik úgy érzik, összetört az életük és romokban hever. Kedves hallgatóink, hogy miért éppen ezt a témát választottam, azt hiszem, nem kell megmagyaráznom. Napjainkban nagyon sok lélekben összetört emberrel találkozhatunk, akiknek romokban hever az életük. Kiuttalan és reménytelen, aminek több oka lehet. Tönkrement házasságok, munkanélküliség, gyógyíthatatlan betegség, otthon nélküliség, mély szegénység, és akkor még nem is említettem a világ azon helyeit, ahol rakéták robbannak. Szirénák zúgnak, puskák ropogása, ártatlan emberek és árván maradt éhező gyermekek sírása hallatszik. A napokban egy ismerősömmel beszélgettem, és azt mondta, már nem is hallgatok híreket, mert rettenetesen felkavar az a sok szörnyűség, ami a világban történik. Háborúk, korrupció, politikai csatározások, járványok, természeti csapások. A gyermekek is gyilkolnak az iskolában, utánozzák azt, amit a felnőttektől látnak vagy a filmekből. Majd rám nézett, és ezt kérdezte. Hát ezért kapcsoljam be a tévét vagy a rádiót? Válasz sem várva így folytatta. A lányom azt mondta, nem akar gyermeket hozni egy ilyen világra, ahol csak szenvedés az élet, széttört álmok és remények. A harmadik világháború réme a küszöbön, rosszabb esetben atomháború, ami mindent megsemmisít. Nehéz ilyenkor megszólalni, hogy valami vigasztaló, bátorító szavakat mondjunk. Mert ez a szomorú valóság. Egyre félelmetesebb dolgok történnek körülöttünk, ami aggodalommal, szorongással tölt el bennünket, ha a jövőre gondolunk. De Isten ezekre az időkre is tud reményt adó üzenetet küldeni számunkra igéjében. Mindig számíthatunk Urunk gyengéd bánásmódjára, még akkor is, ha úgy érezzük, nincs megoldás.

Ézsaiás próféta könyve 42. fejezetében egy csodálatos proféciában mutatja be az Úr Jézus szeretetteljes lényét. Természetesen nem egy fényképre kell gondolnunk, amelyik megváltunk fizikai arcát örökítette meg, ilyen nincs a birtokunkban, ez a portré az ő lelki arcképét őrzi. A proféta leírása egyértelműen a Mesiásban teljesedett be. Íme a szolgám, akit választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemet adtam belé, törvényt hirdet a népeknek, nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, a megrepett nátszálat nem töri össze, akiben már alig pislákol az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki. A törvényt igazán hirdeti, nem pislog és nem reped meg, míg érvényt nem szerez a törvénynek a földön. Jézus Krisztus, amerre csak járt, szolgálta az elesetteket. Nem küldte el azokat, akik hozzáfordultak segítségért, hanem a gyengék, a törékenyek mellé állt, akiknek élete olyan volt, mint egy összetört nátszál, értéktelen, de ő mégis értéket látott bennük. A füstölgő mécseshez hasonlítókat nem hagyta pislákolni, és nem tette rá a gyertyaoltó kupakot, hanem visszaadta a fényüket, hogy világítani tudjanak környezetüknek. Megváltunkról így szól a jövendőlés. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem szólt nyilvánosan az utcán, hanem azt, hogy nem volt hangos és erőszakos a beszéde. Az Úr Jézus nem reklámozta magát, és nem manipulálta az embereket. Ő mindig világosan beszélt az igazságról azoknak, akik nyitottak voltak rá. A meggyógyított betegeknek azt parancsolta, hogy ne hirdessék, ami velük történt, mert nem akart hamis lelkesedést. A több ezer ember megvendégelése után, amikor királlyá akarták koronázni, nem ragadta meg a kínálkozó lehetőséget, hanem visszavonult. Akik hallgatták, ők azt mondták, hatalommal tanít. Látták, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. Szavára a szél és a tenger is elcsitult. Nem hangoskodott, de egy csendes szavára hátraestek az elfogására érkezett fegyveresek. Az életünk nyomorúságait is az ő szavának ereje tudja megváltoztatni. Szánjunk időt arra, hogy ráfigyeljünk. Tudjunk elhallgatni és letenni a szívünkben zakatoló gondolatokat, vágyakat, elképzeléseket. Ő nem fog túl kiabálni, de a szava az életünket menti meg. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, olvashatjuk a 46. Zsoltárban. Ez a világ hangos a gyűlölködő beszédtől. Ha valaki erélyesebben szól, a másik kiabálva felel, és percek alatt akár veszekedéssé fajul a dolog. Az emberek erőszakkal akarják legyőzni egymást és érvényesíteni a jogaikat. Nagyon fontos lenne Jézus példáját követnünk, hogy életünk csendesen tanúskodjon róla, mert így leszünk hiteles követői. Amikor azt olvassuk Krisztusról, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, ez arra utal, hogy ő nem töri össze a megrepett életeket, a csak pislogó gyertyalángot, hiszen éppen ezekhez az emberekhez jött. Egyedül ő képes a mi nátszálhoz hasonló, összetört valunkat megújítani. És pislákoló, füstölő fényét vesztett életünkbe világosságot vinni. Jézus szombatnapi meggyógyításain megbotránkozó törvényeskedők
átléptek a törött életek felett. Azt hitték ugyanis a farizeusok, ha eljön majd az a nap, amikor minden zsidó megtartja a törvényt, különös tekintettel a szombatra, akkor jön el a Messiás, és Izrael történelme végre célba érkezik. Ehhez képest mit számított nekik a beteg szenvedése, aki szerintük ráadásul bűnös is? Hiszen Isten megengedte, hogy ilyen baj érje. Az Úr Jézus, aki a szombatnak is ura, a valódi Messiás, pedig a megtört életeket jött gyógyítani, és az elveszetteket megkeresni. A betegekhez, a bűnfogjaihoz, a vakokhoz, a pislákoló, összetűrt életűekhez jött, hogy megmentse őket. Dávid írja, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Annyira így van ez, hogy csak azzal tud valamit kezdeni a mi Istenünk, aki már összetört, felismerte azt, hogy szüksége van a segítségre, kiábrándult a saját erejéből, jóságából. Ha segítségre szorulva Jézushoz fordulunk, tapasztalni fogjuk az ő valóságos jelenlétét életünkben. És ha megtapasztaltuk, hogy ő nem töri össze a megrepett nád életünket, hanem meggyógyítja, éppé teszi, nem oltja el a pislákoló gyertyalánk hitünket, akkor mi sem fogunk átlépni a megtört és pislákoló életek felett. Nem tapossuk el őket, nem ítéljük el, hanem az irgalmas Jézushoz fogjuk hívni mentő szeretettel. Igazán hirdeti a törvényt, igazságot szolgáltat. Nem alszik és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Szól tovább a profécia Urunkról, aki amikor irgalmas és felemeli az elesetteket, az összetört szívűeket, akkor ez nem azt jelenti, hogy engedékeny lenne és szemet hunyna bűneink felett. Ha valakit meggyógyított, mindig azt mondta, eredj el, és többi ne vétkezzél. Olvastam egy történetet, miszerint egy német kisvárosban a segéd lelkész sétára indult, és találkozott egy cipésszel, aki békésen végezte munkáját. Hogy tud maga mindig ilyen békés lenni, kérdezte. Tudja, tiszteletes úr, mondta a cipész. Jézus, aki a szívemben lakik, ő adja a békességet nekem. Jézust én is ismerem, válaszolta a lelkész, van egy képem róla otthon a falon. Mire a cipész ezt felelte. Az a Jézus kép ott a falon nagyon békésen viselkedik, de engedje csak be a szívébe, majd lesz ott nagy felfordulás. Lomtalanítást végez, megtisztítja, és így ad igazi békességet. Az Úr Jézus a hegyi beszédében így szólt a sokasághoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Üdvözítőnk helyreállította Isten törvényének eredeti értelmét, és annak megtartására figyelmeztetett. A farizeusok vallásos teljesítménykényszerként értelmezték annak megtartását. Krisztus a szombatnapi gyógyításaival rámutatott arra, hogy Isten az emberi élet védelmére rendelt el a törvényt, hogy meggyógyuljunk a vele való találkozásban. Azért nem dolgozunk az általa elrendelt napon, hogy ne vonja el a munka a figyelmünket róla. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Mit jelenthet ez? Jézus érvényt szerzett a törvénynek azzal, hogy a kereszten magára vette a büntetést, meghalt a törvényszegéseinkért, és ezáltal mi bocsánatot kaphatunk. Ha ezt megértjük, akkor gyűlölni fogjuk a bűnt, és törekszünk szent életet élni. És az ő nevében reménykednek majd a népek, olvassuk az ígében.
Egyedül Jézus a mi reménységünk, a megoldás minden problémánkra, aki sohasem tör össze, kegyelmes és irgalmas. Hozzá menekülhetünk, és akkor elfelejthetjük minden bánatunkat. Kérjük szerető jóságos Urunkat, hogy legyen hozzánk könyörületes, tisztogasson meg, gyújtson meg, hogy újra világítani tudjunk, és áraszthassuk dicsősége fényét másokra.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Megyeri Jonatán, aki elfogadta meghívásomat. Először szeretnék téged bemutatni, Jonatán, és utána pedig majd beszélgetünk arról, hogy mi folyik most a világban, milyen nap van ma, ugye Zayn Adar, és a többi. Uh-huh. A bemutatásban, amit már kitettem a Facebookra, amíg hozzáírtam azt, hogy blogger, vlogger, youtuber, és még oly sok minden más, amit csinálsz, hivatásos nem ezt hiszem, vagy hivatalos nem ezt hiszem.
1: Ezt tetszett a legjobban mindegyik közül egyébként.
0: De hogy egy iskolából indultunk el, a Vesény utca iskola alapozta meg nálunk a jidiskájtot, mert nem jöttünk hagyományozó családból, és 90-es években mind a kettőnket beírattak abba az iskolába, te kimentél Amerikába, viszont te litvis, ortodox, sima ortodox helyre jártál, nem haszidokhoz. Hogy lettél, hogyan lett belőled haszid?
1: Mennyire mehetünk vissza az időben? Hát nem kell nagyon gyorsan. Nem. Hajlamos vagyok sokat beszélni. Jó estét kívánok, és szeretettel köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm én is a hallgatókat. Szóval ez úgy alakult, hogy amikor a Veselin utcai zsidóiskolában kezdtük mindannyian 1990-ben, engem elég hamar beszippantott ez a, nagyon hamar megtetszett a vallásunk, a saját vallásom, amiről keveset tudtam, szinte semmit, amikor felnőttem, az Újlipótvárosban nőttem fel. Úgy mondanám, hogy hagyományos kommunizmusban felnővő magyar családban, az azt jelenti, hogy az én szüleim, azt sem mondom, hogy ateisták, mert egyszerűen nem volt nálunk a spiritualitás, ez egyáltalán nem volt téma otthon. A mai napig sem az. Amikor bekerültem a Vesény utcai iskolába, akkor engem azonnal beszippantott ez a zsidó identitás, a zsidó identitáson megismerése. 15 évesen körülmetélkeztem, nem voltam körülmetélve gyerekkoromban értelemszerűen. Szüleim zsidók, de mégsem voltam körülmetélve.
0: Ez azt jelenti, hogy abban az évben, amikor beirattak az iskolába, szóval a
1: másik egy évben... második évben, nem a következő évben.
0: A következő évben, oké.
1: Következő évben, másfél évet jártam a Vesény utcai iskolába, aztán kijutottam az Egyesült Államokba, Jesivába, Rabbinikus Akadémiára, ott tulajdonképpen akkor be is fejeztem a középiskolát, ott két évet jártam Mansziban, az New York államban van, de nem New York városban, egy ortodox Jesivában, egy ortodox rabbinikus iskolában, ahol... ami nagyon amerikai hely volt, és az nekem nem volt elég vallásos. Mármint nagyon vallásos volt. Tehát
0: ruhakódex volt?
1: Volt persze, hát imádkozáshoz kalap, zakó, az természetesen kötelező volt.
0: Ingújban nem lehetett imádkozni.
1: Nem lehetett ingújban, de napközben a bóherek, mindenki, a fiatalok ingújban jártak.
0: Színes ing vagy fehér ing?
1: Meg volt engedve a színes ing is. A színes alatt mondjuk kék, meg szürke, de mondjuk nem piros, meg rózsaszín. Tehát Hawaii mintás ingben ritkán jártak arrafelé. Ez egy modernebb hely volt. Jesiv is hely volt, de modernebb hely. És aztán két év után befejeztem a középiskolát, ami egy évvel korábban volt, mint hogyha itthon maradtam volna. És aztán utána végül is átmentem egy másik ortodox jesivába, egy ennél még, hogy mondjam, mainstream-ebb helyre. Egy jesiva a Flatbushban, Brooklyn negyedben Flatbushban, az nem vagy Chaim Berlin, ez egy ilyen ismert, nagyon emblematikus amerikai jesiva, egyike a top 5 jesiváknak az Egyesült Államokban. Ezt most nem azért mondom, hogy magamat fényezem, egyszerűen csak ténykérdés. És akkor emellett jártam főiskolára, ahol marketing managementet tanultam.
0: Kelet-európaiként nem kellett jesiva fizetni?
1: Nem kellett fizetnem semmit. Megszántak, kaptam ösztöndíjat. Ez ugyanúgy volt igaz a középiskolára, mint a főiskolára, meg az egyetemre is igaz volt, mint a főiskolára, meg a jesivára is, ahol szintén ösztöndíjat kaptam. Tehát most beszélünk a 90-es években, 91-ben jutottam ki. És végül is 10 évet voltam ebben a környezetben, ebben az ultraortodox környezetben. Akkor elvégeztem ott a főiskolát, marketing management szakirányban. És tanultam a jesiva tárgyakat.
0: A közös, nekem közös, szóval az a rabbi, akit sokat szoktunk emlegetni, aki történelemben nagyon penge.
1: Rabbi Wine.
0: Ő jesivája volt? Ez
1: a középiskolában, Mansziban, az az ő jesivája volt. Aha. Úgy hívják őt, hogy Rabbi Barrow Wine, Wine rabbi. Ő most Jeruzsálemben él, most már 25 éve, akkor még ott élt Amerikában. És ő egy fantasztikus, nagyon karizmatikus ember. Igen. Én nekem volt szerencsém őt még a ereje teljében látni, még ma is él, hál' Istennek, most már elég öreg. Ő végül is kiment Izraelbe, mondom, 25 évesen, akkor még ott volt, ő volt a Rossi Siva, volt a Jesivának a vezetője. Ő maga is egy modernebb ember. Hozzáteszem, az a rabbim, aki végigkísért azt a két évet a középiskolában, ő azért egy keményvonalasabb fickó volt. Úgy hívták, hogy Katzenstein, David Katzenstein, és David Katzenstein, és egy nagyon karizmatikus figura volt tőle, nagyon

0: tanultam, és elindult ott egy úton, ami aztán nekem nagyon tetszett, ez a kemény vonalas, kicsit ilyen megalkuvást nem ismerő irány, nem vak, de megalkuvást nem ismerő.
1: De utána hazajöttél mégis, és családot alapítottál, és kicsit eltávolodtál a vallástól.
0: És ez pontosan így van. Aztán visszajöttem Magyarországra, abból a megfontolásból, hogy azt gondoltam, hogy egy amerikai diplomával és az angol nyelvtudásommal én itt könnyebben érvényesülök, mint egy olyan városban, ahol mindenki nagyon akar érvényesülni, és ez így is volt. És tulajdonképpen a visszajövetelem után egy-két évvel ténylegesen eltávolodtam a vallástól. Beszippantott engem itt a nagy magyar valóság.
1: Az induló tévék közül egyikbe dolgoztam.
0: Ez a 2000-es évek elején volt, akkor először, igen, rögtön a médiaiparban helyezkedtem el talán a marketing szakirány miatt, kedves barátaim segítségével, először egy közterületi reklámcégnél dolgoztam, aztán utána egy kereskedelmi televízión, az akkor induló kábeltévék, ez a Viasat 3 televízió volt, ahol sem emlékszem pontosan mennyi idő után, egy-két év után kereskedelmi igazgató lettem, egy 2-3 év után kereskedelmi igazgató lettem, tehát elég magas jutottam rangléten, és az abban az időben volt a 2000-es évek eleje, ilyen 2002-3-4-5, amikor a kereskedelmi tévék elkezdtek ilyen robbanásszerű növekedést mutatni, és a kábeltévék egyszer csak berobbantak, a Viasat az egyik az első kábeltévének, és hát nagyon sikeres volt a cég. Most mondanám azt, hogy nagyon sikeres voltam én is nagyon sikeres voltam, de hát a cég volt nagyon sikeres, és egy jó csapat volt, úgyhogy nagyon motiváló volt a környezet, és hát ez a média, a valóság, ez engem azért eléggé beszippantott. Amikor visszajöttem Amerikába, akkor megházasodtam, lett két csodálatos gyermekem, a nagyobbik gyermekem egy fiú, ő most 20 és fél éves, a kisebbik, nehéz kimondani, már, ő is már 19 éves, egy lány, úgyhogy ők vannak az első házasságomból, és aztán elváltam, annak rendje és módja szerint magyar valóságot.
1: De ez a sorstól kapott pofon, vagy valami hasonló, még emellett, vagy pedig valami, csak valami emlék bevillanással hozott téged vissza a valláshoz?
0: Az nagyon vicces volt, ahogy hát szóval
1: miért tettél csúvát?
0: Akkor, és ez volt az én második visszatérésem, az pedig 13 éve körülbelül, most körülbelül nem vagyok jó a számokban. Körülbelül 13 volt a második visszatérésem. Azért ez úgy történt, hogy én kimentem Izraelbe, ahol én azelőtt nem voltam, vagy 10 évig. Jártam, amikor fiatal voltam, és aztán nem voltam. És akkor tudtam, hogy amikor én kimegyek Izraelbe, és ez tényleg így van, ahogy mondom, tudtam, hogy amikor kimegyek Izraelbe, az rám hatással lesz. És én mondtam az akkori páromnak, akivel kimentem Izraelbe, hogy figyelj, én most itt vagyok Izraelben, én nem fogok kipa nélkül járni Izraelben, nem fogok cicesz nélkül járni Izraelben, és természetesen szombatot fogok tartani Izraelben, nem fogom megcsinálni, hogy nem fogok szombatot tartani. És ezt az akkori párom nagyon jól akceptálta, és nem is volt vele semmi gond, és én kimentem, hogy augusztusban, ott voltunk, nem tudom, 10 napot, és hát amikor visszajöttünk, akkor én, nekem a fiatalkorom az életem legmeghatározóbb 10 éve volt, amit én vallásosként töltöttem, vagy az ortodox világban töltöttem, és akkor ez szépen lassan visszajött, és a lelkiismeret, tudod, ez a Jewish guilt, a belső zsidó bűntudat, nem tudsz jó szívvel megenni utána már egy nem kóser húst, vagy nem tudom micsodát, egy ilyen nagyon erős Jewish guilt volt bennem, és tulajdonképpen ez volt egy augusztusban, márciusban, szétmentünk az akkori párommal.
1: De rajta maradt a kipa, vagy azért?
0: És akkor maradt is rajtam a kipa nagyjából, és akkor utána nem sokkal találkoztam a feleségemmel, a második feleségemmel, aki egy régi ismerős volt, mert ugye ő is a Veselényi utcai iskolában járt, tehát 19 évvel azelőtt nem találkoztunk, és vicces módon, amikor először találkoztunk, az Óbudai Zsinagóga megnyitóján volt, ami most már 11 éve van, az Óbudai meg Zsinagóga megnyitóján rossosan akkor találkoztunk, zsidó újévkor, és azóta megházasodtunk, azóta van egy harmadik gyermek, a feleségem első házas, neki is volt egy első házas, onnan is van két gyermek, és most van egy közös gyerek, tudod, hogy Karinti mondta, én gyerekem, meg a te gyereked veri a mi gyerekünket, csak azért nem verik, mert mindenhol 20 évesek vannak, és most van egy 3 éves gyönyörű kisfiunk, úgyhogy Zsuzsival most már több mint 10 éve vagyunk együtt, boldog házasságban. Igen, ez egy ilyen hosszú útkeresés volt, azt gondolom.
1: Hogyan jött a blog, vlog, YouTube és a főszerkesztőségi poszt?
0: Hú, hát...
1: A média miatt? Ideológiai igazából, azonos vágány miatt? Miért?
0: Az a vicces, hogy én a médiában dolgoztam, de én nem az alkotói részen, én a kereskedelmi részen dolgoztam. Tehát én a reklámiparban dolgoztam, És ott voltam egyébként sikeres, azt elfelejtettem mondani, hogy a Viasat után aztán a TV2-nél dolgoztam egy jó pár évet, szintén üzletfejlesztési igazgatóként, szintén top menedzserként. Már akkor ott már a zsidóságom az már kezdett kényelmetlen lenni válni, mármint az aktív módja, hogy én azt megéltem.
1: Mert az ekközben voltak már visszavetők.
0: Igen, ez a második visszatérés igen, az már akkor volt, igen, és akkor még ugye dolgoznám kipát. Mentem, de amikor beültem a kocsiba, akkor már visszatettem a kipát. Cicesz természetesen volt a ruhá, az ingem alatt. Sábátkor nem dolgoztam, nem mentem el a céges vacsorákra, nem ettem semmit az étteremben, stb. Igen. Nem volt titok, nem azért csak. Ma már másként csinálnám, ma már simán kipába mennék be, tehát ezt ma már biztos másképp csinálnám. De igen, ez a második visszatérésem, ezt szerintem egy keresztény rádióban ez jól hangzik, ez a második visszatérés. A második visszatérésemben ez már akkor volt. Szóval a blogot kicsit több mint 3 éve indítottam, és egy barátom tanácsára érdekes módon, egy barátom tanácsolta, akit most nem fogok néven szólítani, bár mindenki ismeri, mármint mindenki ismeri, tehát ő egy országosan ismert figura, akinek a tanácsára indítottam a blogot. Sok mondani valóm volt, én ilyen kommenthuszár voltam, mint amilyen te vagy a Facebookon, és akkor végül is arra jutottam, hogy ez helyesebb, jobb, hogyha egy blogon indítom el, és ezt a blogot. Nagyon örülök neki, hogy ezt megcsináltam, ezt az Index alatt csináltam, tehát blog.hu-n, Lekvár és Jamnek hívják ezt a blogot, a Jam az én nevem betűnek a rövidítése, és aki emlékszik arra a régi Hoffi viccre, hogy Hoffinak volt régen egy vicce, hogy megállítsák a kamiont, és akkor megkérdezi a rendőr, hogy mit szállít, és akkor mondja, hogy Jammet, és akkor azt mondja, hogy Jam, az van ráírva, hogy Jam, és akkor megkóstoltam, és Lekvár, hogy valami hasonló volt a izé. És akkor ez a Lekvár és Jam lett a blogomnak a neve, az Index alatt csináltam, és kezded el, hogy egy teljesen véletlen folytán ez nagyon sikeres lett. Azért mondom, hogy véletlen, mert én nem tudtam, hogy hogyan kell ezt csinálni, elkezdtem írogatni, és egyszer csak azt látom, hogy az Index címoldalán van kint, amit írtam. Kitették a címoldalra, és meglepődtem, és akkor beszéltem egy kétem, és mondja, hogy te marha, hát ott a jobb oldalon ott van egy ajánló. Ha írsz egy ajánlót, akkor a szerkesztő kiteszi. Én nem írtam sose ajánlót. Akkor a szerkesztők nem, hogy kiteszik, egyáltalán észreveszik, aztán eldöntik, hogy kiteszik-e, ha izgalmasnak találják. Aztán utána elkezdtem arra eljutni, és azt vettem, hogy minden blogbejegyzésemet kitették, de minden egyes blogbejegyzésem kikerült az Index címlapjára, vagy a blog.hu címlapjára, szóval több tízezres olvasottságot került. Ez még az előző Index volt, tehát még a balhé előtti Index. Úgyhogy egy csomó témakörben írtam ilyen, ilyen zsidó belpolitikai ügyekben is, azokhoz nem írtam ajánlót, hogy ne kerüljenek ki az Index, egyik közülük kikerült egyébként, és Sipucai dossziém az kikerült, de általában igyekeztem, hogy ne kerüljenek azok ki, viszont az ilyen vallási témájuk azok meg igen. Aztán elkezdtem egy podcastet is csinálni, először még heti rendszerességgel, aztán ott is voltál ott vendég, köszönöm az úton is, hogy elfogadtad a meghívást. És 2 évvel ezelőtt, amikor a korona beütött, akkor egy közös ismerősünk, akivel egy ilyen kis tanulókörön volt nálam otthon, meg zsinagógában, ő javasolta, hogy csináljunk egy ilyen online tanulást, amikor beütött a korona és az első ilyen karanténos időszak.
1: Igen.
0: És akkor elkezdtem csinálni ezt az online tanulást, és 3 nappal később egy telefonon fölhívott a Glitzenstein rabbi, a Shmuli Glitzenstein, aki a Zsilipnek a rabbia, pontosabban a Chabad küldöttek WhatsApp csoportjába beírt, hogy hát az izraeli főrabinátus azt szeretné, hogyha minden országban a saját nyelvén lennének ilyen virtuális bétmitrások, és hogy hát az emik is akkor indítana egyet, és kinek van kedve ezt csatlakozni. És akkor én mondtam, hogy 3 nappal ezelőtt pont indítottam egy ilyet, hogy nagyon szívesen csatlakozom. És akkor én Oberlander rabbi lefoglalta a 7 órás szlotot, én pedig a 8 órás szlotot kaptam, vagy fontosabban foglaltam le. Először a 7 órást akartam, de milyen szerencsé, hogy nem azt kaptam. És
1: ki
0: azóta...
1: Volt, ki volt még bent? Hány
0: úgy volt, hogy a 6 órás szlotban, ugye 3 volt 6-kor, 7-kor, 8-kor, 8-kor voltam én, sőt, még eleinte még volt 9-kor is, azt hiszem. 8-kor voltam én, 7-kor a Baruch, Oberlander rabbi, 6-kor változó volt, tehát volt a Fajtáser, aki a budavári zsinagógában rabbi, volt, hogy a Glitzenstein rabbi, aki a Zsilibben rabbi, volt, hogy a Köves Slomó rabbi, aki Óbudán rabbi, és Szemiknek a vezető rabbia, meg 9-kor is voltak még ugyanezekből a rabbikból, de az mindig változott, volt egy Excel tábla, amit vezettünk, hogy ki mikor, melyik slotban csinálja, és én aztán nekem ez annyira megtetszett, hogy én lefoglaltam az 8 órás slotot ilyen standard pityere magamnak, és akkor 8 órakor én voltam, Oberlander rabbi lefoglalta a 7 órás szlotot, és tulajdonképpen ez a 2 szlot, ez meg is maradt azóta is. A Köves Slomó rabbi csinálja a Dafiomit, a napi Talmud tanulást, ő változó időkben csinálja, általában nem este, úgyhogy ő is megmaradt, sőt, hát ő tulajdonképpen ő végzi, ő sokkal keményebb munkát végez, mint én, mert ő reggel tart, de hogy ő egy konkrét talmudi lapot tanít. Ami azért egy sokkal nagyobb felkészülést igényel, mint amit én csinálok, bár én is egy textet, egy szöveghez ragaszkodom, de azért akkor is. Úgyhogy ez akkor elkezdődött, és ez olyan sikeres lehet, hogy Istennek hála, pont az előbb dicsekedtem neked, de ez most a legtöbb követővel rendelkező Facebook oldal, a zsidó Facebook oldal Magyarországon. Így legyen, és még gyarapodjon, csinálok ilyen külön videókat is. Ez is majd olyan lesz, hogy itt beszélgetünk, úgyhogy ilyesmi.
1: Ahhoz képest, abban az időben, amikor te jártál haza New Jersey-ből, vagy New Yorkból, és beszélgettünk, mert egyszer-kétszer összeakadtunk ott a Kazinczy környékén, akkor emlékszem, hogy nagyon hittél akkor a litvák, a sima, rendes ortodox útban, és tényleg szóval vonalas voltál, kritizáltam mindenkit, aki nem az. De hogy mi tetszett meg, vagy mi az, amiben váltottál, és inkább most így a haszizmus felé csúsztál?
0: Az én megvilágosodásom a haszidizmus, hogy elnézést, ilyen túlzó kifejezést használok, ez két rabbinak köszönhető, az egyik a Köves Shlomo rabbi, a másik a Hurwitz Shalom rabbi, akit azt talán ismersz, ő a Teleki téren szolgál. És a Köves Shlomóval, amikor találkoztunk 13 évvel ezelőtt ismét, mert hogy előtte sok évig nem találkoztunk, miközben a 90-es években együtt nőttünk fel.
1: De Amerikában találkoztál vele?
0: Amerikában nem, mi tök külön helyen voltunk. A Shlomo mindig a Lubavics irányba volt, én pedig Litván irányba voltam. Úgyhogy mi nem találkoztunk, én egy-két évvel idősebb is vagyok nála, de ismertük egymást a 90-es évek elején, aztán mindenki ment a maga külön útján, Shlomo sokkal céltudatosabban a rabbinikus pályája felé haladt, ő arra készült mindig, hogy ő sliachként, ő küldöttként vissza fog jönni Magyarországra, ugye itt tanulta ki a Safrutot is, hogy Sofer, tóramásoló, ahhoz is ért, körülmetélés, tehát Mohel körülmetéléshez is ért, szóval ezeket ő szándékosan megtanulta, mert ezek hiány szakmák Budapesten. Én pedig főiskolára is jártam mellé, szóval én a világi pályán képzeltem az életemet. És amikor először találkoztunk, akkor találkoztunk egyszer véletlenül 13 évvel ezelőtt, pont az Óbudai zsinagóga megnyitója előtt, azon a nyáron. Összefutottunk az utcán konkrétan. Érdekel a történet? Tök érdekes. Vagy van még rá időnk?
1: Mint hogy már ezt elmesélt volna talán Latif korábban, hogy ki kivált neked a kocsiból, vagy valami ilyesmi.
0: Ültem a kocsiban, és üvöltött a haszid popzene a kocsiban. Mert hogy én nekem az most is csak zsidózenét hallgatok.
1: Ezt fogjuk bejátszani majd a műsorban, és van svungja, igen.
0: És én tulajdonképpen az én annak idején is, amikor a valláshoz közeledtem, a zene az nekem egy nagyon fontos momentum volt. Mordechai Ben David, Shlomo Karlebach, Avram Fritz, Miami Boys Choir, most éppen az szól a kocsimba. Szóval én még a régi idők moziát pengetem, és akkor meghallotta a Shlomo a bűnbölő zsidó zenét, és odajött, és akkor találkozott, hello, szia, és elkezdtünk tanulni heti szinten, közösen tanulni Talmudot, és aztán elkezdtünk heti szinten tanulni egy haszid filozófiai könyvet, ami egy szuper érdekes könyv, az a cím, hogy Derech Mitzvot Techa, Tamia Mitzvot, egy haszid könyv, a harmadik Lubavitcher ebbe írta, a Cemach Cedek.
1: A 19. század közepe.
0: 19. század közepe, és egy nagyon érdekes könyv, és a Hurwitz rabbival meg elkezdtem Tanyát tanulni. És azt kell mondjam neked, Gábor, hogy ez olyan nehezen ment be az én fejembe, az én litván tanuláshoz szokott fejembe, hogy egyszerűen szenvedtem. Tényleg szenvedtem.
1: Nem alapoztál eget Amerikában a muszár irodalommal? Szóval Szilát Jesserén, vagy valami
0: Derechesem? Nem. Először is nem alapoztam eget a muszár irodalommal, és a muszár irodalom az nagyon, még azért az még mindig szárazom? Nagyon messze van ettől az irodalom, és olyan nagyon gitrágósnak éreztem, olyan nagyon túl filozófikusnak. És emlékszem arra a konkrét pillanatra, egyszer ültem a Hurwitz rabbinával, és volt valami, ami így nagyon egy pillanat alatt megfogott, és akkor ott föl is álltam, jó, akkor most hazamegyek, és akkor innentől kezdve én már egyedül tanultam, és Istennek hála, a Tanyát azt többször már megtanultam, végigolvastam, inkább azt mondom. A Tanya című könyvet, és azóta is rendszeresen tanulok haszid filozófiát, természetesen a Rebének a beszédeit, és egyéb tóramagyarázatait, szóval, de alapvetően kellett egy-két koncepció, amit meg kellett ismernem, amik nélkül nem jut az ember túl messzire. És hát aztán ezek a rengeteg podcast és internetes felület, ahol lehet hallgatni siúrokat, különböző órákat, a Jacobson rabbi, van két Jacobson, a többi Jacobson rabbi is van, de kettő, akik szuperek.
1: De mi az, amelyen haszidizmusban többet kaptál, vagy többet vettél ki belőle, mint amit megkaptál annak idején
0: az ortodoxiában?
1: Ortodox hát, muszár irodalomból, vagy ami nagyon azon a rangon van, mint mondjuk a tánya, meg ezek a filozófikus kabbalisztikus
0: gondolatok. Ma azt gondolom, túlzás nélkül, és nem akarok nagyon pátoszos lenni, de azt gondolom, hogy a haszid irodalom nélkül a judaizmus szinte megérthetetlen, vagy legalábbis a személyes kötődés az sokkal lazább. A fűszer, tehát van az étel, és akkor van a fűszer. És a haszid, én azt gondolom, hogy az étel az nem a haszidizmus, a hús és a köret, az a tóra, a talmud. A talmud ma is a kedvenc foglalatosságom, a talmud tanulás. Ma is tanulok rendszeresen talmudot. A dafi, amit én is csinálom, én ugyan én egész héten, egy szombaton, sabbatkor tanulom meg az egész hetit, de most is csinálom. Tehát, de az étel, amitől íze van, amitől igazán íze van ennek, az a haszidizmus. Egyáltalán az ember-Isten kapcsolat megismerése. Te tudod, hogy a judaizmus, a zsidóság a parancsolatok megcselekvése, a parancsolatok megtartása köré helyezi a hangsúlyt, ami nagyon helyesen, de attól, hogy a parancsolatok megtartása egy kapcsolatszerű, érzelmekkel láthatott kapcsolat legyen, ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a haszid irodalom. Ma sajnálom azokat a zsidó embereket, akik nem ismerik a haszid irodalmat. És azért mondom ezt így, mert vagy a saját élményem az azért érdekes, mert én nekem tényleg nehezemre esett, hogy én ezzel elkezdjek azonosulni. Tehát kifejezetten forszíroznom kellett saját magamat. Az elején azt gondoltam, hogy ez teljesen, hogy mondjam, felesleges. És emlékszem arra, és volt egy pont, amikor így átkattant, amikor mintha egy szikra meggyulladt volna, és azt mondtam, hogy aha. És akkor onnantól kezdve elkezdtem mélyen beleásni magam, és ma azt gondolom, hogy tudod, mint amikor különböző puzzle darabokat ismersz meg, és akkor van egy szál, ami összeköt mindent, és ami által minden értelmet nyer. Minden, amit addig tanultál, a legkülönbözőbb témakörök, és a legkülönbözőbb filozófiai vagy gyakorlati koncepciók egyszer csak egy szemüvegen keresztül látva értelmet nyernek. Számomra ez a haszidizmus, vagy ez a haszid irodalom, és én ezt arra nagyon büszke vagyok, hogy bár nyilván nem vagyok egy nagy tudós, de arra nagyon büszke vagyok, hogy én ezt ilyen nagyon intellektuális oldalról közelítettem meg, és sokkal kevésbé érzelmi oldalról. Nem azért kezdtem el tanulni, mert tetszett, vagy mert ragaszkodtam volna hozzá, sokkal inkább azért, mert intellektuálisan tudtam vele nagyon, nagyon könnyen azonosulni.
1: Különben vígaszt is nyertél belőle, szóval akkor nem voltál éppen magad alatt, vagy szóval nem kifejezetten csak egy feljebb lépés volt, nem pedig egy lecsúszott szintről való felhúzódkodás, ugye? Szóval...
0: Ez egy tök jó kérdés. Igen, azt hiszem, hogy nem... Tehát, nem
1: volt, akkor már rendben voltál.
0: Vigaszra nem volt szükségem. Igen, akkor már úgy rendben voltam. Magammal nem voltam rendben. Magammal sose vagyok rendben, de hogy magammal még akkor nem voltam ugyan rendben, nagyon sokat segített, de nem éreztem, hogy ez egy életmentő vonal lenne. Sokkal inkább az, hogy végre értelmet nyert mindaz, amit kerestem, csak nem tudtam, hogy mit keresek.
1: Hát akkor innen folytatjuk a következő szegmensben.